0: Előrejelzések alapján erre van esély, hiszen a következő napokban várhatóan bő 20-30 centis vízállás emelkedés után újabb száraz és aszályos idő jöhet. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a Távéra térodával. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enz, valamint a Bécsi medence területére átlagban 15,7, illetve 8,5 és 5,9 mm csapadék hullott. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér számára, jelentette be pénteken Magyar Éva kormányszóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a korábbi hatalom által magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légikikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légikikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése. A hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Ugye, valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a készfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy itt voltam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én se tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt. Vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk. Ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak a most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdésre szálltam, 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is az a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember a földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél, 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményezi, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás 2-szer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig 3-szor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a 3-szoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt 1-2 évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, és így tovább. Tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárója bezárva. Na de térjünk vissza a vízre. Hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és ez nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben, a kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát vízstresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India. Most a Szaúd-Arábia az nem lett meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak vízstresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkora becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkora becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akár csak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni. A következő évtizedekben ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást, minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De abban viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk, tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesíthetetlen lesz, inkább most egy 3, de lehet, hogy kicsit több, Csaba, nem? Inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait. Most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az egy fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt a egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, bérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép, tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az árulját megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják.

0: És akkor elérkeztünk a második kérdéshez. A kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van, leegyszerűsítve. Ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a négy szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük. Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában, tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne ezért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, a persze, hogy biztatnak, hát nyilván útvérjassak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, akkor kijönni nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
1: Hogy?
0: Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy. Golyóbb is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékban, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
2: 92.
0: Majdnem. A sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz van. Mutassa csak fel, jobb, magasra, úgy. Ez az édesvíz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édesvíz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony. Menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni. Mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70% a maga föld alatt van. Úgyhogy egy mokka szukrot ne dugja el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka szukrot még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl, senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen csek ki azért, vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppentsen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni. Mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettából. Az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdasági öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyó szabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Azt nem volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, rádas, mocsaras, vízenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században, milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. De azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a Körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus. Hát, hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre-egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Még a múlt év december 1-én indult egy 7 éves természetvédelmi program, melynek fő célja az európai ürge állományának védelme és gyarapítása. A most következő néhány percben a Keszthelyi Tájvédelmi Körzetbe látogatunk. Ott ugyanis egy áttelepítési program keretében nagyszámú ürgét engedtek szabadon. Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallják. Még a tavasszal tette közzé a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága honlapján azt a felhívást, miszerint ürgeőröket keresnek. Most eljött az idő, hogy be is vessék őket. Mi az, hogy ürgeőr?
2: Tavaly decemberben indult egy ürgevédelmi LIFE pályázat, melyben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is projektpartner. A pályázatnak nagyon sok eleme van, mind a fokozottan védett ürgék védelme érdekében valósul meg. A pályázatnak az egyik része pedig az ürge visszatelepítése egyes kiválasztott területeinkre. Most jelenleg Keszthelyen vagyunk, a Keszthelyi Tájvédelmi Körzetnek a területén. Itt van egy olyan terület, ahol az adottságok megfelelnek ahhoz, hogy ide ürgéket telepítsünk.
1: Mi kell ahhoz, hogy ide jöhessenek?
2: Egyrészt már volt ezen a területen ürge, arról van információnk. Ezek az ürgék valamiért eltűntek erről a területről, hogy miért, annak több oka is lehet, ezt a mai napig nem tudják az összes okot a kutatók, hogy miért tűnik el az ürge a területről. Hát nagyon fontos az ürgénél, hogy megfelelő legyen a fűmagasság, tehát ideális helyszíneken legelő állatok vannak a területen, amik szinten tartják ugye a fűnek a magasságát. Itt ez a tulajdonság is adott, ez az egyik legfontosabb. A területen van egy kút is, ami az állatok, a legelő állatoknak az ithatását fogja segíteni. Ez a kút is felújításra kerül a program alatt.
1: Van benne víz egyáltalán?
2: Van. Úgy lettek ezek a kutak is kiválasztva, egyrészt, hogy legyen állat, aminek segíti az itatását, másrészt pedig, hogy tényleg a funkcióját kihasználhassuk.
1: Közben 1000 fecske vesz minket körül, ilyen se volt még velem.
2: Azért indult be most itt a madármozgás, mert most már késő délután van, és nincs már az a tikkasztó hőség, mint napközben, akkor mind a madarak, mint pedig az ürgék inaktívabbak, de most egy ilyen aktívabb fázisban vagyunk. Visszatérve az önkéntes ürgeőrökre, erre a területre a héten érkeznek a Liszt-Ferenc repülőtérről ürgék. Mi a ürgetelepítési útmutató szerint járunk el az ürgék áttelepítésével kapcsolatban, ami már elég tapasztalatot tartalmaz arról, hogy hogyan lehet a legjobb tudásunk szerint áttelepíteni az ürgéket. Ennek természetesen megvan a jogszabályi háttere is, tehát úgy értem, hogy van engedélyünk arra, hogy ezt a tevékenységet elvégezzük. És hát a héten érkeznek az ürgék, már itt van kb. 100 egyed a területen, és még fog a mai napon is érkezni, és még a holnapi napon is. És hát az önkéntes ürgeőröknek nagyon fontos szerepük van. Reggel 9-től vannak itt, másnap reggel 9-ig. És hát miért kell őrizni ezeket az ürgéket, amiket áttelepítettünk? Ők nagyon érzékenyek az áttelepítés első napjaiban, első két hetében. Ilyenkor történik az új kotorékok leásása, ilyenkor történik az, hogy az állat megszokja, hogy egy új területre került. Nagyon fontos, hogy a család ne széledjen teljesen szét, mert egy ilyen kerítéssel vannak még ilyenkor az állatok körbevéve, hogy ne az legyen, hogy ki vannak engedve, és a szélrózsa minden irányába szanaszét rohangálnak. És az ürgeőröknek pedig az a feladata, hogy vigyázzák az ürgéket, hogy nehogy zavarás érje őket. Itt gondolok a ragadozó madarakra, a szörmés ragadozókra, a rókára, borzra, valamint hát az emberi zavarásra is.
1: Több száz ürgét telepítetek át, hoztok át a Ferihegyi repülőtérről. Miért alkalmasabb az az élettér, egy lebetonozott kifutó környéke az ürgének, mint ez az adott rövidfűvű természeti környezet?
2: Igen, Ferihegyen az ottani kollégák felmérései alapján egy nagyon stabil forrás populáció van, ezt így hívjuk itt az áttelepített állatok esetében, hogy ugye nagyon fontos, hogy ahonnét elhozzuk az állatokat, ne okozzunk az ottani állományban bajt. Tehát biztonsággal el lehet hozni ezt a 100, valamivel több mint 100 állatot, és erről is sokat lehet beszélgetni, ott is olyan a fűmagasság, nincsenek zavarva azok az állatok, nincsen predációs nyomás, kevesebb ragadozó éri el őket. Ezek mind olyan feltételek, amik ott az állatokat megtartják azon a területen. Nagyon érdekes egyébként itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén is, hogy az Igrici autópálya pihenőben is van egy ürgeállomány. Ugye nem gondolnánk, hogy egy autópálya melletti területen van egy kisebb ürgeállomány, de bizony-bizony ott is olyan feltételek vannak, alacsony a fű, kezelve van a fű, hogy jól érzik ott magukat az állatok.
1: Egyébként nem csak a fecskék vesznek minket körül, vagy nem csak fecskéket látunk, hanem kinézték már maguknak az ürgéket mások is.
2: Igen, élnek ezen a területen szerencsére egyéb fokozottan védett fajok is, nem csak az űrge. Itt most a madarakat nézve, itt ezen a területen megfigyeltünk szalakótákat, az is egy gyönyörű szép fokozottan védett madár. A szalakótának szerencsére az űrge azért egy nagy termetű zsákmány, tehát tőle nem kell féltenünk az űrgéket, viszont vannak még itt tegerészőjvek, vörös vércsék. Azt az előbb közösen is megfigyeltük, hogy előszeretettel használják az űrgék kerítését a vörös vércsék kiülőhelynek, viszont nekik is nagy méretűek a kifejlett űrgék, de azért oda kell figyelni arra, hogy tényleg a ragadozó madarak ne legyenek a területen. Parlagisast láttunk még itt körözni felettünk, hát most indul meg majd a madármozgás, igen. Viszont mivel itt van az ember a területen, ahogy közelítünk a űrgék szabadon engedési helye felé, itt ezt megfigyeltük közösen is az előbb, hogy akkor a ragadozó madarak elrepülnek. Tehát az ember jelenléte, és itt az űrgeőrök fontos feladatára megint kitérve, az ember jelenléte az elriasztja a ragadozó madarakat.
1: Leskó Gabriella és Bodnár Katalin most értek vissza az űrgeőrjáratból, mondhatom ezt így. Mi az, amit láttatok?
0: Körbejártuk a titelláriumot, azaz az űrgevédő kerítést, és azt figyeltük meg, hogy az imént a kerítésen kívül megfigyelt példány visszajutott-e már.
1: Kiszökött egy?
0: Igen, volt egy olyan példány, aki kiszökött a kerítésen kívülre, és szorosan kereste a kerítés mentén a visszautat, őt kerestük mi is, hogy meg.
1: Az anyukájához akart visszamenni? Családban élnek?
0: Családban élnek, tehát alapvetően a családjához, csapatához szeretett volna visszamenni, és mi arra gondolunk, hogy vissza is tudott menni, mert a második oldalon láttunk egy korábbi lyukat, és az pont ott volt a kerítés alatt, és azt gondoljuk, hogy ő azon pont vissza tudott menni, mivel nem találkoztunk vele, és reméljük a legjobbakat.
1: Akkor nem volt eseménytelen, vagy ez még nem számít eseménynek?
0: Ez nem számít eseménynek, az teljesen természetes, hogy ők kijönnek a kerítésen kívülre, és ki is fognak jönni, amikor majd ki lesz nyitva nekik a kerítés, úgyhogy ez abszolút nem számít eseménynek. Én azt gondolom, hogy kell is, hogy adaptálódjanak a környezetükhöz.
1: És Gabihoz fordulok, hogy jött az ötlet, hogy űrgeőrnek felcsap, igaz, csak egy napra, de ki tudja, hogy nem lesz ez visszatérő alkalom jövőre.
3: Mindenképpen gondolkodom rajta, szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra. Én nyilván szakmámból adódóan is nagyon szeretek a természetben lenni, és ugye itt a kellemest a hasznosra össze tudom kötni, hiszen bár ugye tényleg csak egy-másfél napot töltünk kint, de ez alatt is tényleg próbáljuk megvédeni az űrgéket, ugye most próbáltuk megnézni, hogy vissza tud-e jutni az űrge, járt ma itt már parlagisas, elég rendesen feltérképezte az űrgék helyét, úgyhogy nyilván ezek mind-mind olyan izgalmas dolgok, amit máskor esetleg egy fényképen figyelhetünk meg, úgyhogy jövőre is szívesen csatlakozom a csapathoz.
1: És az éjszaka, az hogy telik?
3: Éjszaka igazából szörmis ragadozókra lehet számítani. Éjszaka az űrgék nem aktívak, tehát a baglyok ellen viszonylag védettek, mert hogy van számukra búvóhely, tehát nem fognak előmászni, valószínűleg a bagoly ezáltal nem tudja őket elkapni, azonban a szörmis ragadozók ellen is védekezünk villanypásztorral, tehát azért a területen róka, aranysakál, borz előfordul, csak hogy a leggyakoribbakat említsem, és hát nyilván azért ők ki tudják ásni a búvóhelyeikről őket, meg hát mi is azért váltott ügyeletet tartunk, tehát fogjuk hallani, hogyha esetleg sírás vagy ilyesmi visítás hangzik onnan a területükről.
1: Meddig kell őrizni, mikor lehet elengedni az űrgék úgymond kezét?
2: Az első napok nagyon-nagyon fontosak, nagyon érzékenyek az első napok, mikor új területre kerülnek az állatok, és a saját kotorékjaikat elkezdik leásni. Az útmutató szerint ez egy olyan 1-2 hét, amíg az őrzés indokolt. Mi a 2 hetet betartjuk, és 2 hét múlva kerül a kerítés lebontásra. Ugye van egy villanypásztor is a űrgék körül, aminek a célja éjszaka a szörmés ragadozóknak a távoltartása, ez is elbontásra kerül. És hát, hogyha ezek az állatok megtalálták itt a életfeltételeit, és kotorékokat ásnak, amiben el tudnak bújni, akkor már elengedhetjük a kezüket.
1: Mi az, amit az űrge adhat nekünk, hogy ennyire fontos a védelme? Még nálam fiatalabbak is emlékeznek arra, hogy a nagymamájuk a Sparherten söndörgette az űrgéket, mielőtt főzött volna belőle valamit. Nem egy olyan régi dolog, hogy még ették egerben is akár.
2: Igen, régen nem volt védett, mert valóban mezőgazdasági kártevőként tartották számon, régen ugye sok volt belőlük, de hogy ismételjem magamat, tényleg nagyon drasztikusan lecsökkent az állománya. Ez egyrészt egy indikátor is arra vonatkozólag, hogy az élőhelyei megszűnnek, megszűnik a legeltetés. Tehát az űrge valójában a rendszerben egy szereplő. Ami viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy itt bizony az élőhelyeknek a megőrzésére, fejlesztésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és az űrge védelmével is ugye nem csak magát az állatot védjük, vagy az állatot mentjük meg, vagy az állat a egyedüli szereplője ennek a történetnek, hanem ő a rendszernek egy szereplője, hiszen az élőhelye védelme, az élőhelye fejlesztése az, ami megalapozza, hogy egy területen ott élhessen.
1: Régebben is volt már ürge, csak még nem projektnek hívták, hanem mentésnek a Bükki Nemzeti Park területén, de akkor azért telepítették át őket és védték, hogy a ragadozó madaraknak szolgálhasson táplálékul. Most ez ürge az ürgéért program?
2: Az ürge egy nagyon fontos táplálékállata volt régen ragadozó madarainknak is, fokozottan védett ragadozó madaraink táplálék spektrumán az ürgének kiemelt helye volt. Itt gondolok a parlagisasra, kerecsen sólyomra, a mai napig beszélünk erről, hogy ezen ragadozó madarak táplálékában milyen fontos szerepet töltött be az ürge, és hát mivel az ürgék száma drasztikusan lecsökkent, ezt jelezte az is, hogy eltűntek a ragadozó madaraknak a táplálékai közül, és valóban volt egy ilyen pályázat is, ami az ürge védelmét azért támogatta, hogy valóban a ragadozó madaraknak az étlapjára visszakerüljön. Hogyha ez az állat tartósan, mármint az ürge tartósan megint visszakerülne a parlagisas kerecsen sólyom táplálék bázisába, az azt jelenteni, hogy van a területen ürge, tehát itt a tartósanra szerettem volna fektetni a hangsúlyt, tehát az egy nagyon jó dolog lenne tényleg, ha annyi lenne belőlük, de itt most elsődlegesen ebben a jelenlegi pályázatban, amit tavaly decemberben indult és 7 évig fog tartani, itt az ürge, ami a központi szereplő, az ürgének a védelmét szeretnénk minél több emberrel megértetni, miért fontos ez. Ugye egy fokozottan védett állatról van szó, 250 000 forint a természetvédelmi értéke. Tényleg ahhoz képest, hogy régen milyen sok volt, drasztikusan lecsökkent az állománya ennek az állatnak, és igen, ebben a 7 évben ezen fogunk dolgozni, hogy minél több területen sikerüljön megerősíteni az állományukat.
1: Az elhangzott beszélgetésben Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét, valamint dr. Leskó Gabriellát és Bodnár Katalint hallották.

0: Most folytatásos irodalmunk 5. része következik, a felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a planktonháló úgy dolgozott, mint a cséphadaró. Állandóan az ártereket vagy a bányatavakat kutattuk, mert a sok-sok akváriumi hal, ami az öregnél tátogott otthon, nem ismert tréfát az evésben. Munka közben próbáltam vigyázni a rengeteg holmira, ami nálunk volt. Háló, vödör, kalap, napszemüveg, horgászfelszerelés, reklámszatyor, elemózsiás tarisznya, de az az igazság, hogy az én fejem sem káptalan. Egyszer például a nagy nehezen megszedett planktont felejtettem a tóparton, vödröstül, amivel a szivárványos guppiaimat nevelgettem volna. Na mindegy, úgy látszik én is öregszem. Laci bácsi kisegített egy kis ciklopszal, nem kellett visszamenni az enyémért. Másnap megtaláltam a vödrömet hiánytalanul tetőstül, de a plankton ilyenkor természetesen bedöglik a napon. Újra kell szedni az egészet. Az öreg egyébként valami nagy dobásra készült. Ha otthon voltunk, állandóan telefonálgatott. Olyan halakat akart behozni az országba, amiket állítólag nem is lett volna szabad. Vagy mit tudom én, nekem csak annyit mondott, hogy túl élénk a fantáziám. Előtte vámügyeket intézett, felzögykölődött Budapestre gyors vonattal, kihasználta a MÁV kedvezményét, szóval nagyon gyanús volt nekem. Aztán egyszer csak távolsági hívást kapott, hogy hajnalban lehet menni a csomagért. Persze engem is magával vitt. A neon halak riadtan kapkodták a levegőt a szűk zacskóban, szinte el sem hittük, hogy a távoli Brazíliából érkeztek. Sok-sok telefonálás, ügyintézés és többhetes várakozás után landoltak Ferihegyen, ahol egy valószínűtlenül magas és vékony, szemüveges fiatalember nyomta a kezünkbe az átlátszó csomagot. Hát ők lennének azok, mondta a Langaléta, és a fény felé tartva a csomagot, még egyszer és utoljára meggyőződött róla, hogy élve, éppen és egészségesen adja át őket a megrendelőnek. Innentől kezdve már a vevő bánja, ha a megrendelt hal netán gondol egyet, és kipurcan. Laci bácsival azon nyomban akcióba léptünk. Disperzites vödörben jó kis hazai akváriumvizet hoztunk magunkkal, ebbe kerültek az új jövevények, és minden eshetőséggel számolva még egy elemes légkompresszort is beüzemeltünk. A halakat nem hatotta meg különösebben, hogy csöbörből vödörbe kerültek, ugyanolyan riadtan áldogáltak, mintha még mindig az acskóban lennének. Laci bácsi szerint azonban nyerésre álltunk. Állítólag gyakran előfordul, hogy a leendő akváriumlakók az új vízparaméterek miatt azonnal a hasukat kezdik mutogatni a gyanútlan akvaristának, és ezzel be is fejeződik a történet, még mielőtt elkezdődött volna. A mi halaink bezzeg példásan viselkedtek. Az öreg úgy vitte a vödröt, mint tűzszerész a bombát. Sehol egy fölösleges mozdulat, még csak a víz felszínesen fodrozódhatott, nehogy már valami bajuk legyen szegényeknek. Utólag persze nevetségesnek tűnhet a nagy óvatoskodás, főleg manapság az internet korszak közepette, amikor bárki meggyőződhet róla, hogyan is zajlik le valójában egy halbefogás a trópusokon. Hát nem túl kíméletesen. A lényeg az, hogy ezek a nagyszerű élőlények sok mindent kibírnak, de nagyon meghálálják, ha valaki normálisan bánik velük. Az öreg ösztönösen ráérzett erre, és minden élőlény szinte kivirult a kezei alatt. A problémák ott kezdődtek, hogy nem találtuk a kocsit. A fő épületből kilépve Laci bácsi egészen más irányba indult, mint kellett volna. Nekem sem tűnt föl, én csak úgy mentem utána, mint általában. Némi tanácstalanság után nekiindultunk, és módszeresen bejártuk az egész környéket, aminek az lett az eredménye, hogy teljesen eltévedtünk. Visszamentünk a főépülethez, és próbáltuk rekonstruálni a történéseket. Erről jöttünk, itt állhattunk meg, és tényleg ott volt a kocsi. Nagy buzgalmunkban vagy háromszor mentünk el mellette, anélkül, hogy észrevettük volna.
2: Ja, kérem, ez itt nem a Hernád völgye, vagy a büdös kút pusztai ősvadon.
1: Minden jó, ha jó a vége. A halakat beköltöztettük az anyós ülés elé. Én is beültem, lábam közt a vödörrel, és felkészültem az indulásra. Jó 10 kilométernyi kellemes autókázás után az öreg rájött, hogy a kis táskáját Ferihegyen felejtette, úgyhogy vissza az egész, jobban mondva, ő vissza, én meg a nagy parkolóban a kocsiban maradva várakozó álláspontra helyezkedtem. Sose lehet tudni, hát ha megint nem találja majd a járgányt, legfeljebb integetek neki. Letekertem az ablakot, leszedtem a vödör tetejét, és kíváncsian nézegetni kezdtem a halakat. Összerezzentem, amikor hirtelen egy vékonyka hang szólított meg.
3: Azok meg mik ott a vödőjben? Gigisták?
1: A hang irányába kaptam a fejem.
3: Minek neked gigista? Holygásni?
1: A hang egy szőke kislányban folytatódott, aki lábujjhegyre állva mindent elkövetett, hogy valahogy belelásson a vödörbe.
3: Nem giliszták, ezek halak. Nagyon különleges neonhalak, mondtam kicsit zavartan, és ellenállhatatlan kísértést éreztem, hogy oda zárjam az orrát az ablakkal.
4: Eltévedtem, suttogta a kis nő szipogva, és szétkent néhány könycseppet az arcán az öklével.
3: Na már csak ez hiányzott. A sok ezer ember közül ez is pont engem tud megtalálni, gondoltam. Kinyitottam az ajtót, kiszálltam, és még időben észrevettem Laci bácsit, amint épp az ellenkező irányba indul a kocsiját keresni. Azonnal integetni kezdtem neki, mint hajó törött a túl magasan szálló helikopternek, aztán persze kiabáltam, ahogy a torkomon kifért, a későbbiekben pedig megpróbáltam kombinálni a kettőt. A szemem sarkából figyeltem a vékony hangút, remekül szórakozott. Némi ordítozás és ugrálás után sikerült elérnem, hogy a járókelők megveregessék Laci bácsi vállát, hogy ugyan forduljon már hátra, mert valaki neki üvöltözik. Az öreg széles mosolyjal nyugtázta, hogy észrevett. Felemelte a kistáskát, hogy mutassa, minden rendben. A kislányt kézen fogtuk, és én már sokat szóra elindultunk a repülőtér fő épülete felé. A terv az volt, hogy keressünk egy rendőrt, vagy egyszerűen leadjuk a biztonsági szolgálatnál, de az élet megint jobb rendezőnek bizonyult. Laci bácsi kiszúrt egy fehér ruhás nőt, jó messze tőlünk, aki kotlós tyúk módjára rohangált a járókelők között, és láthatóan keresett valakit. Ő lesz a mi emberünk, mondta az öreg, és a törpét óvatosan a nyakába ültette. Sejtésünk beigazolódott, a kislányból azonnal ömleni kezdett a szó.
4: Játom anyát, engem kelyes, júj, csak el ne tűnjön, menjünk gyorsan, gyorsan!
3: Gyorsan mentünk. Néztük a nőt, mint agár a nyulat, hogy valami

Elindultunk Miskolc felé. Körülbelül másfél órába telt, amíg áthámoztuk magunkat Budapesten, és további négybe, mire feltűntek előttünk a Lenin kohászati művek kéményei. Otthon voltunk.

0: Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 5. része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Mára az erdőfohásza véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amelyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia- és vízellátás területén. A Fideszt és a KDNP-t pedig arra szólította fel, hogy fejezze be a dezinformációk terjesztését. Magyar Péter közölte, a védelmi munkacsoport csütörtöki ülésén utasítást adott különböző átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatára és megtervezésére. Arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Jelezte, a jelenlegi meteorológiai vízügyi előrejelzések alapján erre van esély, hiszen a következő napokban várhatóan bő 20-30 centis vízállás emelkedés után újabb száraz és aszályos idő jöhet. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enc, valamint a Bécsi medence területére átlagban 15,7, illetve 8,5 és 5,9

milliméter csapadék hullott. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér számára, jelentette be pénteken Magyar Éva kormányszóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a korábbi hatalom által magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légikikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légikikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése. A hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját, ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 7-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy első kötetes szerző, Törőcsik Miklós mutatkozik be. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, most következő beszélgetésünkben egy könyvről fogunk beszélgetni, nem kötet és nem könyv bemutató lesz. A szerző itt ül velem a stúdióban, Törőcsik Miklós, akit pedagógusként, vagy akár a közéletből, vagy a kultúra világából ismerhetnek sokan. Szeretettel köszöntöm, köszöntelek. Eláruljuk a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, így megtartjuk a tegező formát. Isten hozott nálunk a stúdióban.
1: Jó reggelt kívánok, örömmel jöttem.
0: Új oldaladról ismerhetett meg a közönség, bár azért literátus emberként már megjelentél az interneten egy néhány írással, de kötetben rendezve, nemrégiben Helyi Idők címmel jött ki egy gondolatcsokrot, ha így nevezhetjük. Mi volt a késztetés, ami ezt létrehozta? Nyilván ez már érett egy ideje?
1: Hát egyrészt mindig szerettem volna írni, meg fiatal koromban írtam is a Hevesi Szemlébe, meg mindenféle idézőjelben mondom tudományos cikket a főiskola közleményeiben, tehát írni írtam én már, de novellát nem. Novellát 2019-ben írtam először, fiatalkorom után természetesen, amikor az egyik barátomnak a 70. születésnapja volt, és úgy gondoltam, hogy ezzel lepem meg, benne van a kötetben Odysseus búcsúja, egy nagyon számomra nagyon kedves és szép történet. Hosszú lenne elmondani, de se ne kell olvasni.
0: Majd fogunk is részleteket hallani egy-egy történetből. Mi az, ami adta a muníciót? Miből, milyen élményanyagból, milyen forrásból táplálkoztál?
1: Hát ahogy ezt lehet olvasni, leginkább a gyermekkor, fiatal kor az a valóság, ami bejött a könyvbe, de nem igazán emlékeket, emlékiratokat szerettem volna írni, hanem inkább igazi novellákat, amelyekben a valóság természetesen a saját életemből, az én élményeimből jön, de ahogy szokták mondani, minden hasonlóság a valósággal vagy személyekkel az a véletlen műve. Ha elmondhatom, akkor elmondom, hogy zajlik nálam ez a dolog. Valamikor, sokszor éjszaka, amikor nem tudok aludni, jön egy gondolat, egy mondat, egy felidézhető emlékkép, és akkor az elindít. Lehet, hogy éppen az első mondat. Lehet, hogy egy motívum, és utána leülök a gép mellé, és akkor valahogy, ha nem vagyok lusta, akkor meg tudom írni. Még az az érdekes, hogy szoktam viccelni, hogy én nem vagyok nagyíró, mert a nagyíróknál mindig azt olvasom, hogy rengeteget írnak, hosszú-hosszú szövegeket, és utána húzzák, tehát rövidítik. Nálam ez fordítva van. Én írok egy szöveget, aztán hát nem 9 év után, ahogy Horácius kérte, vagy mondta, újra előveszem, hanem mondjuk 2 hét után, 1 hónap után, és akkor újra olvasom, és újra mindig beleírok, bővítem ki, alakítom, javítom természetesen a hibákat, bár azok mindig maradnak benne. Úgyhogy a másik végletet, egy nagyírót így értettem meg, Tolstojról az a legenda van, hogy ő a Háború és békét 12-szer írta át. Most megértem, hogy mi az, hogy átírni, hát nem kell azt első szótól az utolsóig lemásolni, hanem csak bele kell javítani, bővíteni, és hát különben is ugye Tolstojnak a legenda szerint az egész kéziratot a felesége másolta, hát az én feleségem ezt nem vállalna.
0: Nagyon kevés az az alkotó, aki egyébként egyből nyomdakészen fogalmaz. Ady Endréről van egy ilyen történet, lehet, hogy igaz is, hogy hát ő a kávéházakban volt, hogy elsőre leírta a verset, és akkor utána a szobájában azért megtalálták a piszkozatokat, tehát hogy egy kicsit ilyen bravúrszerű bemutató volt. Hát nyilván a szövegnek érnie kell, és az élményanyag buzog. Egy fontos település Heves-Vezekény életedben, ami azért egyfajta töltetet ad a történeteknek, és neked is.
1: Így van, hát én ebből a kis hevesi faluból származom, ott voltam gyerek, ahogy a fülszövegen írom, boldog gyerekkorom volt, tehát csak szépre emlékszem, és irigylem a mai gyerekeket, hogy nincsen olyan gyerekkoruk. Sokan voltunk, együtt voltunk, közösség volt. Nem tudtuk ezt a szót persze, hogy közösség. Játszottunk, szóval nagyon boldog gyerekkorom volt, és ahogy leírtam, a szüleim szegény emberek voltak, hát parasztok, édesapám mezőgazdaságban dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt, ugye akkor így mondták, de nagyon szorgalmasok voltak. Az egyik kedves novellámban, a Bűnbeesés címűben leírom, hogy ennek ellenére hogy loptam én el a négy alma közül egyet, és hogy titkoltam édesanyám elől, és aztán idézőjelben mondom, édesapám hogy mentett meg ebből a helyzetből. Talán ez a legkedvesebb novellám.
0: Igen, és jellemző ezekre az írásokra az, hogy életszagúak, de egy picit azért a filozófia szag is benne van. Talán nem tudod megtagadni önmagad a filozófikus mi voltodat. Ezek a gondolatok és az én érzetem szerint átfűzik a történeteket.
1: Ez nincs a tudatomban, amikor írok. Más van a tudatomban, már közvetlenül nem az szabályozza az írást. Ez a más az, hogy képeket látok, és a képeket próbálom megírni, de a képek mindig jobbak, mint ahogy azt le tudom írni. Ez az egyik. A másik pedig próbálok karaktereket írni. És akkor megint hagy mondjak, ha szabad példát mondani, hogy egy ilyen kép például az Etel férhez megy című novellában, ahogy Etel ott ül az istálló küszöbén, mert hát olyan kalandja volt, hogy nem tudott ott maradni azon a helyen, amelyik helyen volt. Ott ül az istálló küszöbén, és megjelenik egy férfi, és a férfi azt mondja neki, hogy és velem eljössz-e, akkor látja először. És Etel azt mondja, hogy igen. Na most ez olyan történet, hogy ezt én látom, mert tudom, hogy mi az istálló, tudom, hogy milyen az, egyébként le is írtam ott a körülményeket, és hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát hogy mennyire az életből jön, vagy kitaláció az egész, azt nem tudom megmondani, ugyanis ezt a történetet nem is olyan régen, 10 éve körülbelül, a legidősebb unokabátyám mesélte el, hogy ez így volt. Na most az előbbi kérdés kapcsán mondom még, hogy akkor mi a valóság, ami bejön a történetbe, vagy mi a fikció?
0: És valóban ezek a képek, én is úgy találom, hogy nem a falvédőre hímzett gicses képek, hanem a maga valódiságában hozzák azt az életet, akár falusi dologról van szó, akár pedig mondjuk egy kollégiumi életképről. Tehát valóban igen, a valóság átsüt róla.
1: Hát remélem, bár nagy dilemmáim voltak azzal kapcsolatban, hogy kell megírni. Ugye az első két novellát én metanovellának nevezem, és valaki már többen mondták, hogy azt nem az elejére kellett volna tennem, mert olvasó riasztó, hanem a végére. Hát most már így van. Na és ez a két novella az írás nehézségeiről szól. Az egyik, főleg az elsőben, hogy ugyanazt a történetet többféleképpen lehet elmondani. Azért az a cím az elsőnek, hogy a lányok így szaladnak, mert ugyanazt a történetet kétszer mondom el, lényegében ugyanúgy, és mégis másképpen. Abba hát játszottam, és van lábjegyzet, ugye ez novellában teljesen szokatlan. Az első lábjegyzetben leírtam egy igaz történetet, ez velünk történt meg. Hogy mondjam el, hogy spoilerezzem egy kicsit. Az volt a történet, hogy a baráti társasággal kimentünk valahol Felső-Tárkány fölé kirándulni, egy vasárnap délután mondjuk. Hát ott mindenféle csináltunk, labdáztunk, volt neki a gombát szerette, stb. Tehát mindenféle csináltunk. Jól éreztük magunkat, aztán majd, hát nem is másnap, de vasárnap után kedden megjelent a Heves megyei népújságban egy mínuszos hír, és akkor felsorolja, hogy a kórház kiszervezete, meg a tanárképző főiskola kiszervezete, meg a mit tudom én, milyen általános iskola kiszervezete, kirándulást szervezet, és aktuális politikai kérdésekről tárgyal, vagy beszélgettek. Na, most mind a kettő igaz. Hát az egyik mégiscsak hamis.
0: Érdekes leképezése ez a
1: bocsánat,
0: valóságban.
1: És még egyet, ez van az, ez a, hogy többféleképpen lehet elmondani a történeteket, ez van az elsőben, a másodikban meg az van, hogy miért mondanak olyan történetet a világban, ami nem igaz, ami nincs. És akkor ott is leírok egy ilyen történetet, azt most már nem mesélem el, de egy mondattal elmondták, újra és újra, majdnem ugyanúgy, de nem lehetséges az a mondat, ami ott elhangzott, ami a történet alapja, és akkor azt kérdezem, hogy na de hát akkor miért hallunk mi ilyen történeteket?
0: Igen, érdekes a valóságnak és a fikciónak ez a fajta egymásba karulkozása, hiszen a szerző ismerete nélkül az olvasó nem biztos, hogy tudja, hogy melyik mezőben vagyunk. Éppen tulajdonképpen ennek nincs is jelentősége, mert egyfajta játékosság az, amit a vezér fonál. És hát itt már ismert szerzőket is megszólítasz, itt ugye Bartis Attilát, ha említjük, illetőleg Krasznahorkai Lászlót. Miért gondoltad, hogy őket is ilyen formán egy ilyen játékkal érdemes beemelni?
1: De igazából nem a szerzők voltak talán elsősorban a motiválók, hanem ugye Krasznahorkainál a Háború és háború című regényéből egy gondolat, és én úgy gondoltam, hogy az nem úgy van. És akkor leírtam, hogy szerintem nem úgy van, van benne egy kis csalás egyébként, egy helyen egy történelmi személyiség mondatát, megint idézőjelben mondom, meghamisítom, hogy beleilleszkedjen a rendszerbe. Tessék majd észrevenni, hogy hol csaltam. Ez az egyik, a másik Bartis Attila. Hát Bartis Attilának van egy könyve, amely egy fotósról szól, és neki van szerelme, élettársa, és úgy beszélnek benne, kimondhatatlanul, idézhetetlenül, nyomdafestéket nem tűrő módon, ami egyrészt elriaszt engem, másrészt szerintem jellem alapján, vagy emberi mi volt alapján ember, férfi ember se, de nő se olyan szavakat nem mond ki, és tovább nem részletezem. És akkor itt az volt a gondolat, hogy ugyanazt lehet másképpen is mondani. És ebben a legkedvesebb az a rész, mert ugye ez több kis részből áll, amelyik Lenva Márkról szól, aki egyszer minősítette az én órámat egy jelzővel, amit itt megint csak nem akarok idézni, és aztán megkérdeztem tőle, hogy mit jelent ez a jelző. Unalmasnak minősítette az órámat, bocsánat, és akkor mondta, hogy a felső fok, ugye így írtam. Aztán eltelik pár év, és megértette, hogy mit tanítok, és akkor megint ugyanúgy minősítette, de pozitív módon az órát, és akkor megint megkérdeztem, hogy mi ennek a funkciója, és megint mondta, hogy felső fok, tehát így ez a két különböző dolog van egymás mellett.
2: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós A bűnbeesés című novellájából. Felolvassa Tóth Levente.
3: Egy tantestületi kiránduláson voltunk Olaszországban. Miután, vagy mielőtt mindent megnéztünk, úgy turistásan mondom természetesen, leültünk pihengetni a Szent Márk térre. Körbevettek bennünket a galambok. A kolléganők etetgették is őket, akkor még jobban odagyűltek. Én nem etettem, csak a kezemet nyújtottam feléjük, és beszéltem hozzájuk. Azt mondja az egyik kolléganőm, hogy hiába mondom, ezek olasz galambok úgysem értik. azt nem. De a hangom melegét, azt igen, mondom. Persze ezen kacaráztak egy kicsit, pedig gondolhattam volna komolyan is. Mert miért volt az, hogy az utcán a kutyák legtöbbször engem találnak meg? Beszélek hozzájuk. Vagy a kisgyerekek nagy eséllyel tőlem kérdezték meg az utcán, hogy bácsi, mennyi az idő? Ez régebben volt, mert most már minden kisgyereknek is van órája. Nekem meg nincs, mert annyi óra van a világban, hogy fölösleges. Aztán egyszer csak oda tipeget hozzám egy galamb. Egy nyomorék. A szárnya lecsüngött, az egész teste valahogy olyan féloldalas volt. Azt mondja erre Kovács Etelka, hogy téged még itt is a deviánsok találnak meg. Úgy értette, hogy az iskolában is. Ő is észrevette. Valóban így volt.
2: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós A bűnbeesés című novellájából, melyet Tóth Levente olvasott fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
0: Nagyon sok élményanyag koncentrálódik ebbe a könyvbe. Talán az is lehet, hogy egy picit még túl tömény is, tehát nem egy könnyed nyári olvasmányra kell számítani annak, aki kezébe veszi a Helyi idők című könyvet, hanem föl kell kötni a nadrágot felkészültség tekintetében is, hiszen olyan utalások vannak, amit azért előzetes ismeret vagy alapműveltség nélkül nehezebb megtalálni. De ha nem is esik le minden tantusz, azért azt gondolom, hogy önmagában műveltet és szórakoztat.
1: Ne riaszd el előre az olvasót, hogy nehéz olvasmány. Nagyon sokszor, néhányszor, jó párszor kapok olyan visszajelzést, hogy jó olvasni, tehát hogy olvastatja magát, és mindazon túl, amiről eddig beszéltem, vagy beszélgettünk, az egyik törekvésem, hogy jó legyen megírva. Nem tudom, hogy mi az, hogy jól van megírva, de ezt szeretném, tehát ez az elsődleges törekvésem, a jó fogalmazás, talán nem is pontos ez, hanem jó legyen az a szöveg. És akkor még itt valamit szeretnék elmondani, hogyha már ezt a nehézséget vetetted föl, hogy... Ugye ez a könyv valamiről szól, egy világról szól, egy olyan világról, ami manapság úgy gondolom a mai magyar irodalomban nincs benne. Tehát a mai magyar irodalomban azt hiszem egy egészen más narratíva van, hogy ilyen művelszavakat mondjak, egészen más beszédmód van, más a témaválasztás, mások másképpen viselkednek a szereplők, tehát van egy irodalmi közhangulat, egy irodalmi, most már erre nem tudok még jobb szót kitalálni, tehát ahogy és amiről írnak, és ez nem illik bele, szerintem ez nem illik bele, és akkor még egyszer így mondom, hogy ez nem az a narratíva, amely uralkodik a mai magyar irodalomban, azt hiszem.
0: Igen, tehát a fősodortól mindenképpen eltér, hogy én is használjak egy ilyen divatos és közkeletű szót, és ugye képekről beszéltünk, a borítót nem kell ugyan megmagyarázni, de arról is beszélhetünk, hogy itt egy régi teljes kanna, egy ilyen zománcos teljes kanna látható, amiből kiborul a tej a földre. Ennek mi az oka, hogy ezt a képet választottad?
1: Igen. Korrigálnék először, ugye ez nálunk nem teljes kanna, hanem teljes kupa. Ezt így hívják nálunk. Ezt kölcsönvettem egy filmből. Ez a film a Körhinta. Tehát ez a Körhinta című filmnek egy film kockája. Remélem, hogy mivel 70 év már eltelt, remélem, hogy már nem szerzői jogdíjas. És az abban a jelenetben van, ahol Mari, miután mindenféle konfliktust vállal a szüleivel, leginkább az édesapjával, viszi a tejet a csarnokba. És ott az udvaron is veszekednek, és az édesapja vágja a fát, hasogatja a fát, és elvakult dühében utána vágja, Mari után vágja a fejszét. A fejszebb a kapu félfába áll bele, de Mari annyira megijed, hogy elejti a kezéből a teljes kannát, és a tej kifolyik a sárba. Utána ugye majd a szerelmének nagy monológia lesz, hogy ez a sár, ez mindent lehúz. Tehát innét van ez a kép, nagyon, nagyon szeretem ezt a filmet, vajon miért, vagy miért is, de akkor még mesélek. Ezt a filmet én megnézettem a tanulóimmal, tehát a középiskolás diákokkal, diákjaimmal, és hát sajnos el kellett magyarázni, hogy mi hogy van. El kellett majd, ugye úgy kezdődik a film, hogy ott vannak a vásárban, megy a körhinta, és akkor a két asszony beszélget. Az egyik azt mondja, hogy ti kiléptek, a másik azt mondja, hogy nem, mi nem lépünk ki, mi maradunk benn. Senki nem érti ma már, hogy miről szól ez a beszélgetés, úgyhogy ezt meg kell magyarázni. Ugye a történet 1953-ban játszódik, amikor Nagy Imre lett a miniszterelnök, és enyhített a szorításokon, és akkor az erőszakkal 49-50-ben erőszakkal szervezett TSZ-ek, egyébként az is maga módján benne van, erőszakkal szervezett TSZ-ekből ki lehetett lépni. És ezt a filmet én a Magyar Rómeó és Júliának tekintem, abból a szempontból, hogy a szerelmesek vívják a szabadságharcukat az előző generációval szemben.
0: Hát mindennek a drámaisága azért valamilyen szinten itt van a könyvben is, tehát ez valóban egy találó felütés, hogyha tudja valaki megfejteni a kódokat, tehát azért mondtam, hogy nem nehéz olvasmánynak minősítettem, csak hogy fel kell rá készülni, hogy az ember ezeket a mélyebb rétegeket is meg tudja találni, ha lehet, hogy nem is elsőre, vagy mondjuk akár második olvasatra.
1: Igen. Ez egy nagy dilemma volt nekem, hogy hát van olyan novella, szintén nagyon szeretem, a Vigyázzon ránk az őrangyal című ciklusban a második, a déd nagymamámról szól. Tehát ez több mint 100 évvel ezelőtti történet, 120-130 évvel ezelőtti, ugye a legutolsó pedig, hát mondjuk amikor tanítottam. De a zöme az... hát az én gyerekkoromhoz kötődik valamiképpen. Az volt a dilemmám, hogy vajon érdekes-e ez az idő egy mai olvasónak. És aztán azzal nyugtattam meg magam, hogy a próza, legyen az regény vagy novella, mindig a félmúltról szól. Tehát nem tud a jelenről szólni közvetlenül, mint történet, hiszen azt még nem éltük át. A jelen az most zajlik. Hanem akármilyen regényt nézünk meg, lényegében a múltról és a félmúltról szól. Előbb emlegettem a háború és békét. Egy generációval, vagy két generációval Tolsztoj előtt játszódik. De az Anna Karenina is legalább egy generációval korábban. Tehát a félmúltról szól, miközben valahogy nagyon rejtett módon azért a jelennek akar valamit mondani. Most, hogy ez megvan-e az én kötetemben, azt nem tudom, majd azt eldönti az olvasó.
2: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós Írok egy Bartis Attilát című novellájából, melyet Tóth Levente színművész olvas fel.
3: Andráska, mit csinálsz? Kérdezi az anyja. Semmit, mondja válaszúti András, a 6 éves kisfiú. Nem az almát bántod? Kérdezi az anyja. Vagy csak inkább úgy mondja. Nem, mondja a fiú, és felvette a földről. Két kézzel fogta, a jobb oldalához tartotta, ott szorított a kis markában, azon az oldalán, ahová az anyja nem látott oda. Oda dugta és elindult ki a kertből át az udvaron. Maga sem tudta, hogy hová is miért. Mi van a kezedben? kérdezte az anyja, mert látta, hogy a fiú szökik és rejteget valamit. Semmi, mondja válaszúti András, és már szalad a kapuhoz. Az alma van nála, az alma van nála, kiabálják a lányok. Viszi az almát! Ki a kapun, futva valamerre, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, szaladjatok utána, mondja a lányoknak az anyja. A lányok futnak utána, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, kint a mező közepén, a csordakútnál érik utol. Nagyobbak nála, ketten vannak, leteperik. Birkóznak vele egy darabig, ő kapálódzik, hadonászik, rugdalódzik. Kötözzük meg, mondja Margit, a nagyobbik lány. Nem mondtam még, ő az unokatestvére. A kötél ott van náluk. Ki gondolná, hogy nem csak játszásra jó? Kötözzük, mondja Mari. Ő a testvére válaszúti Andrásnak, a 6 évesnek, de ő már nagy lány, mint Margit is, 8-osok. Csak a kezét, mondják, azt kötik hátra. Felállítják a fiút és viszik haza. Már nem próbál menekülni. Egyszer próbált, de erősen fogták a kötelet, visszarántották vele. Még egyszer az almára néz vissza, Margit kezében van, már ő vette fel a földről, azt sajnálja, hogy még csak bele sem harapott. Az anyjuk a kiskapu előtt állva várja őket, amikor látja, hogy jönnek, elébük megy. Amikor észreveszi, hogy megkötötték Andráska csuklóját, elszörnyedve csapja össze a 2 tenyerét. Hát ti mit csináltatok? Azonnal engedjétek el! És maga kezdi kibogozni a csomót. Ellopta az almát, mondja Margit. Itt van, mutatja. A nénye csak ránéz, nem beszél tőle. De hát még meg sem érett, mondja. Miért kellett levenni? De, mondja válaszúti Andráska, és most kezd el sírni. Az apja éppen befejezte a favágást a fészerbe, jön előre, látja, hogy ott csoportosulnak 4-en, András meg sír. Hát te miért rísz? Kérdezi. Levette a fáról az almát, mondja az anyja. Azért nem kell ríni, mondja az apa. Elveszi az almát Margittól, kabátja zsebéből előveszi a bicskáját, kinyitja, az almát 3 egyenlő részre vágja. Egyet ad Margitnak, egyet Marinak, a 3-at Andrásnak. Nesze, mondja.
2: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós, Írok egy Bartis Attilát című novellájából. A részletet Tóth Levente olvasta fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
0: És az írót kérdezem, hogy ki írtál magadból dolgokat? Erre olyan belső késztetés is volt, ugye nem szükségképpen terápiás célzattal, de hogy az ember, amikor így kiad valamit, így kicsit a lelkét is kitárja, akkor az megváltoztatja magát, az alkotót is.
1: Elmerülök az alkotásban. Lusta vagyok egy kicsit, és nehezen fogok hozzá, de amikor hozzáfogok, akkor nehezen hagyom abba. Akkor már minden nem fáj, minden nem zsibbad, de még írni. És ilyen terápiás célzat, vagy ilyesmi nincs. Tehát nincs olyan, hogy jaj, hál' Istennek, én ezt kiadtam magamból, már ezzel se kell foglalkozni. Nem, ez a dolog nem jön elő soha, nem szokott előjönni. Egyrészt, másrészt meg, ha úgy értelmezem el a kérdést, hogy minden történetet kiadtam-e magamból, akkor arra az a válasz, most itt először röviden, hogy nem.
0: Igen, hiszen azt nyilatkoztad egy helyütt, vagy mondtad, hogy egy könyvet egyet bárki meg tud írni, erre a kötetre vonatkozóan, de mielőtt bejöttünk a stúdióba, már elárultad, hogy nem állunk meg egynél.
1: Így van, nem állunk meg egynél. Hát most nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el, hogy lehet ezt szerényen elmondani. A második kötet a kiadónál van, remélem évvégén vagy jövő év elején megjelenik, ami sokkal jobb, mint ez a kötet, én sokkal jobban szeretem, hosszabb novellák vannak, ugye ebben 32 novella van, ha a ciklusokat is egynek veszük, abban 12 novella van, és csak 2 olyan, amelyiknek 2 része van. És aztán kész van a 3. kötet, az egy disztópia, Ugye az ember elképzeli, hogy mi lesz a jövőben, és ez nincs ellentmondásra az előbbi mondatommal, hogy a fél múltról szól, valahogy az is a mi múltunkról szól. Éppen tegnap kezdtem hozzá újra írni és újra javítani, az is tetszik nekem. Gyakorlatilag kész van a negyedik kötetem is, csak azon még sokat kell dolgozni, és úgy háromnegyedik kész van az ötödik kötetem.
0: Hát akkor igen, termékeny szerzővé váltál így az elmúlt időszakban.
1: Ez 7 év. Ez 7 év azért.
0: Tudatosan szerkeszted ezeket a tartalmakat, ciklusokat, tématerveket, mert ebbe én tudatosságot vélek felfedezni.
1: Így, hogy mondod, így, hogy kérdezed, igen. Tehát ugye ez a második kötet egy kisgyerek történetével kezdődik, és egy életút a vége, tehát egy életrajz, ha szabad így mondani. Egyrészt, másrészt meg megpróbáltam játszani vele abból a szempontból, hogy a különböző novellákat különböző stílusban szerettem volna megírni, hát ez nem biztos, hogy mindig sikerült, de mindig odaírtam a cím mellé, hogy nem tudom én, az első napok angol regény. És ez, hogy angol regény, ez a Copperfield Dávidra utal. Nem tudom én, egy másikhoz odaírtam, hogy Elena, nagyon szeretem ezt, Elena, odaírtam mellé, hogy orosz regény, mert egy reménytelen, szomorú szerelemről szól. Egy harmadikhoz odaírtam, hogy Charlotte, német regény, mert egy ilyen megint csak a szerelemről szól ebben a kötetben sok novella szól a szerelemről különböző módon. Igen, egyhez odaírtam, az a címe, hogy Szép Pierre, francia regény. Az végig saját a szerelemről szól, és hagy meséljek, abban három szerelem van, Emma, Nóra és Anna. Ugye Emma a Bovári néből, Nóra a Babaházból, Ibsen Nórája, Anna pedig az Anna Kareninából, és azért ilyen sorrendben, mert a különböző szerelmeket írtam le, a hűtlen szerelmet, a szolgáló szerelmet, és végül a hűséges szerelmet, és akármilyen meglepő, én ezt Anna Kareninának tulajdonítom. Tehát én úgy gondolom, hogy nem Anna Karenina volt a hűtlen, hanem ő volt a hűséges. De hát ez egy sajátos felfogás. Hát van benne azért olyan novella is, ami bizony sokaknak nem tetszik, de hát mert kemény, mert talán még azt is mondhatnám, hogy durva, de nincs benne csúnya szó. Illetve van, hogyha a funkció úgy követeli meg.
0: De nem öncélúan.
1: Nem öncélúan, igen. És bocsánat, akkor még hagyd mondjam, a harmadik kötet egy disztópia, a negyedik kötet egy, az a cím, hogy Emlékvalóságok és valóságemlékek, amelyben egyrészt leírom azt a világot, tényleg ilyen szociográfia szerűen, bár bevallom az előszóba, hogy nem sikerült le szociográfia, de azért csak megírom. A második részben pedig annak kapcsán felidéződő emlékek. Az ötödik kötetnek pedig az a címe, hogy irodalmi elbeszélések, és ott azzal játszok, hogy a világirodalomból vagy a magyar irodalomból egy-egy művet átírok, vagy átértelmezek, egy példát hagyd mondjak, éppen most dolgozom Franz Kafka a Kastély című regényén, ami nincs befejezve, és én azzal próbálok játszani, hogy mi lenne, hogyha K, ugye ő a főszereplő, fölmenne a kastélyba, vagy sikerülne neki fölmennie a kastélyba.
0: Hát nagyon sok gondolatot kinyitottunk, és ezek elgondolkodtatóak valóban. Ha valaki kézbe veszi Törőcsik Miklós Helyi Idők című könyvét, akkor ebben elmerülhet. Kedves hallgatóink, Törőcsik Miklós első kötetes, és hamarosan a remények szerint 5 kötetes szerzővel beszélgettünk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.

szól. Semmi, ami van, 100 milliárdszor. Mit akarsz, minek látszol? Ha ki akarsz törni, ki lehet.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amelyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia- és vízellátás területén. A Fideszt és a KDNP-t pedig arra szólította fel, hogy fejezze be a dezinformációk terjesztését. Magyar Péter közölte, a védelmi munkacsoport csütörtöki ülésén utasítást adott különböző átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatára és megtervezésére. Arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Jelezte, a jelenlegi meteorológiai vízügyi előrejelzések alapján erre van esély, hiszen a következő napokban várhatóan bő 20-30 centis vízállás emelkedés után újabb száraz és aszályos idő jöhet. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enc, valamint a Bécsi medence területére átlagban 15,7, illetve 8,5 és 5,9 mm csapadék hullott. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér számára, jelentette be pénteken Magyar Éva kormányszóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a korábbi hatalom által magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légikikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többlet

0: források nélkül a légikikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése. A hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját, ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Malek Andrea a legnépszerűbb dalaiból készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Van itt valaki? Ki kopog? Én vagyok, mondta Finley. Takarodj, senki sem hívott. Ugyan már.

Lágyabon lesz aranypora, aranypora.

Egy méterre az első sortól a sztár sikert arat. A kellékes a hátsójúban arról álmodik, hogy eljuthatott

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 8-án szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.
2: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Krisztusnak nincs más keze, csak a miénk, hogy művét végrehajtsa. Krisztusnak nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket Isten útján vezesse. Krisztusnak nincs más ajka, csak a miénk, hogy az embereknek Istenről beszéljen. Nincs más segítsége, csak a miénk, mely az embereket Istenhez segíti. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, melyet az emberiség még olvas. Mi vagyunk Isten végső üzenete, szóval és tettekkel írva. És ha az írás hamis és olvashatatlan, ha kezünk mással foglalkozik, mint az ő dolgaival, ha a lábunk odavisz, ahová a gonosz vonz, ha ajkunk arról szól, amit ő elvetne, azt hisszük, szolgálhatunk neki, anélkül, hogy követnénk őt.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet a távirat irodával. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában. A térség települ

kérdéseinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, újraindulnak azok a tehervonatok is, amelyek az elmúlt napokban 17 és 22 óra között a legnagyobb terhelési időszakban nem közlekedtek. Visszakapcsolható az épületeink díszkivilágítása is, ismertette a döntést Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, megcsináltuk, közösen átvészeltük az idei nyár eddigi legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Emlékeztetett, szombattól az országos tiszti főorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. A magyar tulajdonú Szatmári cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. Júliusban elindította a burkolólap gyártását Tófejen, az egykori Zala kerámia gyárában, tájékoztatta a cégcsoport a távirat irodát. A közlemény szerint az újonnan alapított társaság tulajdonába került a Romhányi telephely, valamint a kapcsolódó eszközök és termékkészletek is. Emellett a Kft. Megszerezte a tófeji agyagbányához, a sümegi mészkőbányához és a gyöngyöspatai bányához kapcsolódó bányászati jogokat is. Emlékeztettek, hogy a Zala kerámia évtizedeken keresztül a magyar kerámia és burkolólapgyártás legismertebb szereplője volt. A márka történetéhez kapcsolódó tófeji és romhányi telephelyeken felhalmozott gyártási tapasztalat és szakmai tudás a hazai kerámiai ipar fontos értéke. Szatmári Zoltán, a Szatmári cégcsoport tulajdonosa a közlemény szerint elmondta. Fontosnak tartották, hogy ez az érték ismét magyar tulajdonba kerüljön, és olyan hosszú távú stratégiát kapjon, amely biztosítja a fenntartható működését és fejlődését. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval pénteken megnyitották a hajdúsági expót Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár mellett rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot a hétvégén. A rendezvényen az agrárágazat meghatározó szereplői, szakemberei és döntéshozói osztják meg tapasztalataikat. A fórum témái között rendszeresen szerepel a növénytermesztés, az állattenyésztés, a tej- és húsipar, valamint a kutatásfejlesztés és az agrárinnováció. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelését, tudományét és kultúráit felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelkét idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga-narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabiel püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3-4-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3-4-5-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfő reggel 7 óra 40-kor a Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és homíliát tart Metz városa Szent István Vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szent Szék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok, nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk, és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amelyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia- és vízellátás területén. A Fideszt és a KDNP-t pedig arra szólította fel, hogy fejezze be a dezinformációk terjesztését. Magyar Péter közölte, a védelmi munkacsoport csütörtöki ülésén utasítást adott különböző átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatára és megtervezésére. Arra az esetre, ha pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Jelezte, a jelenlegi meteorológiai vízügyi előrejelzések alapján erre van esély, hiszen a következő napokban várhatóan bő 20-30 centis vízállás emelkedés után újabb száraz és aszályos idő jöhet. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enc, valamint a Bécsi medence területére átlagban 15,7, illetve 8,5 és 5,9 mm csapadék hullott. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér számára, jelentette be pénteken Magyar Éva kormányszóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a korábbi hatalom által magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légikikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatás sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légikikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése. A hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Sok szeretettel köszöntjük László, Hartvig és Eszmeralda nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A László a szláv Vladislav népnek magyar formája, elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. A Hartvig germán eredetű név, jelentése merész a harcban. Az Eszmeralda szemita görög, spanyol eredetű, jelentése ragyogó, csillogó, smaragd. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1840-ben elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. A Pesti Magyar Színházban 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc Bátori Mária című dalművét. Az intézmény azóta viseli nevében a nemzeti jelzőt. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés. 2007-ben átadták a Kőrös-hegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. A viadukt az M7-es autópályán van, a Balaton déli partjával párhuzamosan a Somogy megyei Zamárdi és Balatonszárszó között fut, Kőrös-hegy déli szomszédságában. Teljes hosszúsága 1872 méter. 1790-ben megszületett Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú filozófiában járt a szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tizedügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, első között írt balladaféléket. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalomkritikát. Ismert műve a Fiához címzett intelme, amelynek a Paraneisis Kölcsey Kálmánhoz címet adta. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludi Társaság alapító tagja. 1690-ben megszületett Mikes Kelemen, memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, és attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a száműzetést. Franciaországban megtanulta a nyelvet, majd a szultán hívására 1717-ben Törökországba mentek. Mint Rákóczi apródja, majd kamarása 4 évtizeden át volt szemtanúja az emigráció életének. Erről adott képet Rodostóból írt Törökországi Levelek című fiktív személyhez címzett levélgyűjteményében, amelyet francia irodalmi példára valószínűleg 1735 után írt. E műve eredetiségénél, élménygazdagságánál fogva kimagaslik írásai, fordításai tömegéből. Miután a kurucbújdosók sorra elhaltak mellőle, 1758-ban ő lett a magyar kolónia vezetője. 1937-ben Los Angelesben megszületett Dustin Hoffman, amerikai színész. 1958-tól New Yorkban volt zongora kísérő, ápoló, áruházi alkalmazott, pincér, színházi árus és szendvicsember is. 1961-től kis szerepekben játszott a Broadway-n, majd 1963-ban New Jersey-ben rendezett. 1967 óta filmezik, 1978-ban egyik alapítója volt a First Artist Production Company vállalatnak. Kapott Obie, Vernon Rice és 2-szer Oscar díjat, valamint 2-szer elnyerte a New York-i filmkritikusok díját. 1943-ban megszületett Harangozó Teri táncdalénekesnő. A Magyar Televízió kulturális tehetségkutató sorozatának az 1965-ös Ki mit tudnak egyik felfedezettje volt. 1949-ben megszületett Magyari Béla űrhajós, a Soyuz 36 űrhajó tartalék személyzetének tagja, ezredes. 1964-ben Marosvásárhelyen megszületett Keresztes Ildikó, Artisjus díjas énekesnő, előadó művész, színművésznő. 1974-ben Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. 1973. szeptemberében a republikánus Richard Milhouse Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke belekeveredett a Watergate botrányba, mivel előzőleg kijelentette, hogy a Fehérháznak semmi köze nincs az ügyhöz. 1972. június 12-én Washingtonban a Watergate irodaházban tetten értek 5 férfit, amint a Demokrata párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők hajdani FBI és CIA ügynökök kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal, majd a Fehérház megpróbálta eltusolni a botrányt. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le. 1974. augusztus 9-én egy televíziós beszédében bejelentette visszavonulását. 1981-ben megszületett Roger Federer, svájci teniszező, minden idők legeredményesebb teniszezője. Profi teniszező karrierjét 1998-ban kezdte meg. Több mint 300 héten keresztül vezette az ATP világranglistáját, közben 237 hétig folyamatosan, mindkét eredménnyel új rekordot állítva a férfi tenisz történetében. 1984-ben megszületett Mihelis Norbert, Európa Kupa és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző. A túraautó világbajnokság első magyar résztvevője. Suzuki Swift és Renault Clio Kupa győztes, kétszeres VTCC egyéni világbajnok, a 2016-os idénytől pedig a Honda gyári csapat pilótája. 1921-ben meghalt Hagenmacher Károly, svájci származású magyar malomgépész, feltaláló. A világ malomiparában mindenhol használt sík szita feltalálója. Gépén egymás fölött több szitalap volt, az őrlemény elvezetésére gyűjtőkeret tartozott, ami jobb osztályozást végzett, mint az addig használt hasáb és hengeres sziták. Magyar gyárakból szállítottak malomipari gépeket a világ minden tájára. Árvaházat alapított, műgyűjteményét az Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta, és vagyonának nagyobbik részét svájci jótékonysági intézményekre hagyta. 2022-ben meghalt Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő. 30 éven keresztül küzdött a mellrákkal, alapítványt hozott létre a rák elleni gyógymódok kutatásának segítésére. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában. A térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, újraindulnak azok a tehervonatok is, amelyek az elmúlt napokban 17 és 22 óra között a legnagyobb terhelési időszakban nem közlekedtek. Visszakapcsolható az épületeink díszkivilágítása is, ismertette a döntést Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, megcsináltuk, közösen átvészeltük az idei nyár eddigi legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Emlékeztetett, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. A magyar tulajdonú szatmári cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. Júliusban elindította a burkolólap gyártását Tófejen, az egykori Zala kerámia gyárában. Tájékoztatta a cégcsoport a távirat irodát. A közlemény szerint az újonnan alapított társaság tulajdonába került a Romhányi telephely, valamint a kapcsolódó eszközök és termékkészletek is. Emellett a Kft. Megszerezte a tófeji agyagbányához, a sümegi mészkőbányához és a gyöngyöspatai bányához kapcsolódó bányászati jogokat is. Emlékeztettek, hogy a Zala kerámia évtizedeken keresztül a magyar kerámia és burkolólapgyártás legismertebb szereplője volt. A márka történetéhez kapcsolódó tófeji és romhányi telephelyeken felhalmozott gyártási tapasztalat és szakmai tudás a hazai kerámiai par fontos értéke. Szatmári Zoltán, a Szatmári cégcsoport tulajdonosa a közlemény szerint elmondta. Fontosnak tartották, hogy ez az érték ismét magyar tulajdonba kerüljön, és olyan hosszú távú stratégiát kapjon, amely biztosítja a fenntartható működését és fejlődését. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval pénteken megnyitották a hajdúsági expót Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár mellett rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot a hétvégén. A rendezvényen az agrárágazat meghatározó szereplői, szakemberei és döntéshozói osztják meg tapasztalataikat. A fórum témái között rendszeresen szerepel a növénytermesztés, az állattenyésztés, a tej- és húsipar, valamint a kutatásfejlesztés és az agrárinnováció. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető.

0: Hető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 8-án szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg, majd pedig a napversével jelentkezünk. Ma Ezra Pound Aperui című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Domonkosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Bak térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Szintén az M3-as autópályán új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Namény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyag töltőállomás is nyitva van. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak. Vásáros Namény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sávelhúzással a külső és a leállósáv használható. Ezzel párhuzamosan Vásáros Namény felé a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták. Az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni. A 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták, és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es kilométernél Szikszó felé a külső sávot lezárták csőtörés miatt. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig szakaszosan lezárják a félútpályát. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között, a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 33-as főúton Tiszafüred térségében útfenntartási munkákat végeznek. A 33-as és az 50-es kilométer között az aktuális munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Miskolc-Bükszentkereszt összekötő úton, Miskolc térségében a 10-es és a 12-es kilométer között karbantartási munkákat végeznek, ezért a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tisza Tardos és Tisza Lök között, Vezseny és Martfű között, Nagyrév és Tiszabök között, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal. 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte sehol nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre, az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki egyszortan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétfőn az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé záporzivatar is előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum 13 és 22, a maximum 32 és 37 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban 14 és 24, délután 33 és 38 fok várható. A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Erősödik a parlagfű pollen szórása. A parlagfű pollen szemei alacsony, néhol közepes koncentrációban már országszerte megjelentek a levegőben. A következő napokban a pollen koncentráció egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes. A lágyszárú allergének közül jelen van a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű, az üröm és az ernyős virágzatúak pollenje. Fásszárú növények közül alacsony koncentrációban megtalálható még a levegőben a hárs és a szelíd gesztenye pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária és az epikokkum spóra száma is országosan az alacsony tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Ezra Pound, à Paris. Házam rózsaszín arany. Ajtajában láttalak fantom, lebegő anyagból mecve. Reszketett, s kialudt a lámpa lángja csodától. Rózsa harmadtól deresen kitér, hol messzi szikrázó napon elsuhanva földből és légből iszod élted. Orcát fájtla aranyból. Zöld az ösvény, ott telehelsz a földből. Nyílt a messzi táj, s noha lopva lépkedsz, lám a lengő lég riadozva ketté válik előtted. Színarany kagylóban a leplet egy gyors mozdulattal oldva, mely eltakart, jöttél, kigyúlt a lég, de a kába fény már hunyt is azonnal. Metszett válla félig a nyak, melyen fénycsíkok égtek szent kuszaságban. Ó, legszebb virág, gyarló alabástrom, ó, jaj, gyorsan enyésző! Túl finom töké, aranyékű, elszállt, mint a szél. Bűvös keze szőtte fájtla, libbenő semmi, tova tűnt igézet. Merjem-e hinni?
1: Ezra Pound, à Paris című versét Szegvári Menyhért mondta el. Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. Az Idaho állambeli Haleyben született, Pennsylvaniában nevelkedett. A Hamilton College-ben és a Pennsylvania Egyetemen tanult. 1908-ban Velencébe ment. Itt jelent meg még ebben az évben a Loomis Pinto című verses kötete. Ezután Londonba költözött, ahol megismerkedett Yeats-szel, Frosttal, James Joyce-szal és Eliottal. Szervezte az irodalmi életet, segítette költőtársai újszerű törekvéseit, illetve a Poetry európai szerkesztője lett. 1920-tól 1924-ig Párizsban élt. 1925-ben Olaszországba utazott, 1928-tól Rapallóban telepedett le, itt élt 1944-ig. A háború kitörésekor a római rádióban Amerika ellenes beszédeket tartott. 1944-ben letartóztatták, majd egy évre rá az Egyesült Államokba szállították, ám nem állították bíróság elé, mert elmebetegnek nyilvánították. 1949-ben Bollingen díjat kapott. Neves kortársai közbenjárásával 1958-ban kiengedték. Ezután Olaszországba ment, utolsó éveit Velencében töltötte.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4:45-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4:11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:45-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdi bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdi miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfőn reggel 7 óra 40-kor a Szent-Atya-Lourdes-ból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és homíliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonussal nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a békeépítése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, hozta keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy többlakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne

A mai evangélium egy nehéz esettel kezdődik. Egy kétségbeesett apa kéri Jézus segítségét fiáért, akit a gonosz lélek gyötör. A tanítványok nem tudtak segíteni rajta, ezért az apa végül Jézushoz fordul. A történet mély emberi tapasztalatot hordoz. Vannak helyzetek, amikor minden emberi próbálkozás csődöt mond, amikor a legjobb szándék, az elszántság, a tanult módszerek is kudarcot vallanak, és ilyenkor csak Jézus ereje segíthet. Jézus pontosan megnevezi a problémát. Hitetlen és romlott nemzedék. Nem a gyermek betegsége az igazi gond, hanem a hit hiánya. A tanítványok sem tudták véghez vinni a gyógyítást, pedig ők már sok mindent láttak mesterük mellett, sok csodát átéltek, de a hitük még mindig bizonytalan. Jézus nem elítéli őket, hanem tanít a hit erejéről. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. A mustármag az egyik legkisebb vetőmag, mégis terebélyes fa nőhet belőle. Isten nem nagy szavakat, hatalmas érzelmeket vagy tökéletes biztonságot kér tőlünk, hanem egy pici, de őszinte hitet. A hegyek elmozdítása nem szó szerint értendő. Ez a kép a lehetetlen helyzetekre utal. A fájdalomra, a megoldhatatlannak tűnő problémákra, a mély lelki sebekre. Jézus azt mondja, aki hisz, az nem saját erejére támaszkodik, hanem Istenre, akinél nincs lehetetlen. Ha van bennünk akár csak egy mustármagnyi ilyen hit, az elég ahhoz, hogy Isten csodát tegyen velünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 147-es, a Szent vagy Uram 122-es, illetve a Szent vagy Uram 285-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 147-es, a Szent vagy Uram 122-es, végül pedig a Szent vagy Uram 285-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggeli Szentmisén, Szent István rádión keresztül bekapcsolódó testvéreket is. Szent Domonkos áldozó papról emlékezik meg egyházunk ezen a mai napon, és ezt a reggeli Szentmisét a Ragány család élő tagjaiért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk először is magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Habakuk próféta könyvéből. Saját magáért és népért a próféta így imádkozik. Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megfenyítsél általam. Szemed tisztább annál, hogy sem a gonoszságra tekints. Hogyan tűrheti szemed a gonosztevőket, és miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat? Csak nem tekinted úgy az embert, mint a tengerhalait, és mint a csúszómászot, amelynek még gazdája sincs. A halász valamennyit kifogja horoggal, varsájába fogja, hálójába gyűjti, aztán ezen örül és újong. Ezért aztán varsájának mutat be áldozatot, hálójának gyűjt jó illatot, mert azok juttatták jó fogáshoz és bőséges eredelhez. Vajon örökké tart-e, hogy kiveti hálóját és kíméletlenül gyilkolja a nemzeteket? Majd a próféta így folytatta. Kiállok őrhelyemre, s megvetem lábamat a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra. Akkor az Úr meg is szólalt, és ezt mondta. Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, és nem hiúsul meg. Ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőségnek az Isten.
0: Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyereket. Jézus ráparancsolt az ördögre, és az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, hallottuk ezt az evangéliumi szakaszt ezzel a gyógyítással kapcsolatban, ahol hát mondjuk úgy, hogy az apostolok felsültek. Nem tudták meggyógyítani ezt a gyermeket, nem tudták kiűzni ezt az ördögöt. És hát Jézus Krisztus egy kicsit ki is fakad, úgymond az apostolokra, de fontos az, hogy Jézus Krisztus utána megy tovább az apostolokkal. És milyen bátorító dolgot mond igazából, hogy ha csak akkora hitetek is lesz, mint a mustármag, akkor azt mondhatjátok ennek a hegynek, menj innét amoda. Ez nagyon érdekes, mert több irányból megvilágítja ezt a dolgot Jézus, tehát máshol az apostolok kérik Jézust kifejezetten, hogy növeld bennünk a hitet. Múltkor pont egy ilyen szentírási részt olvastam. Növeld bennünk a hitet. És erre mit mond Jézus? Hasonlóan válaszol. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, akkor csodákat. Isten a ti hitetekre csodákat tud tenni. Mert majdnem azt mondtam, hogy csodákat tehettek, mert nem mi tesszük a csodát. Mikor a szentek közül, akiknek mély Isten kapcsolata volt itt a földön, imádkoztak, és csodák következtek be az ő imádságuk hatására, akkor nem a szentek végezték a csodát, hanem Isten. Mint ahogy Jézus Krisztus is, mint valóságos ember, a megtestesült ige, mondja a tanítványoknak, nem én végzem a csodákat, az Atya, a Szentlélek erejében. És ez nagyon fontos, tehát itt a hitnek az aktusa. De milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, majd ha picit növekedni fog a hitetek, ha csak akkor a hitetek lesz is, mint a mustármag. Igen, és ez szerintem ránk is igaz. Ha csak akkor a hitünk lesz majd, mint a mustármag, akkor adott esetben kapcsolatba lévén az Istennel, tudván, hogy mi az ő akarata és szándéka szerint való, kérhetünk dolgokat, és Isten megteszi. Tehát ezért mondom, itt vannak a szentek az órunk előtt, nem véletlenül emeli az oltára őket az egyház. Ez nagyon fontos dolog, hogy ő nekik nem csak az az aktus, hogy már a mennyei dicsőségbe vannak, nem véletlenül kerültek oda. Azért, mert itt a földön megéltek egy mély Istennel való kapcsolatot. És ez a mély Istennel való kapcsolat igazából a hitnek a lényege. Nem az, hogy én elhiszek teológiai igazságokat, az is benne van. Hozzá tartozik. Hanem kapcsolatba vagyok mélyen az Istennel. Ráhagyatkozok. És mivel kapcsolatba vagyok, talán mai világban szoktuk úgy is mondani, együtt rezonálok vele igazából, tudom, hogy ha valami olyan helyzet van, akkor én bizalommal kérhetem őt, és az ő akarata és szándéka szerint való a dolog, akkor meg fog valósulni. És hát tudjuk, hogy az apostolok is, Szent Pál apostol például rengeteg esetben mentek, és ugyanúgy gyógyítottak, mint Jézus Krisztus. Szent Pál apostol halottat is támasztott fel. Jézus maga mondja, hogy aki vele kapcsolatban lesz, ezt nem mondja előtte, de aki vele kapcsolatban lesz, hisz, és az ő küldetésében jár, az még nagyobb csodákat is fog művelni, mint ő. Nem is tudom pontosan, hogy fogalmaz, de hogy ugyanazt teheti, mint én, sőt, még nagyobbat is tehet majd. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy na, ti kisebbek vagytok majd a csodatétel szintjén, mert nem ők teszik a csodát, mint ahogy nem is Jézus az ő emberségében. Persze, ő valóságos Isten, egy lényegű az atyával, tehát igen, ő, de nem úgy, mint ember, hiszen pont ez a lényege itt a földi küldetésének, hogy kiüresíti önmagát. Kiüresítette önmagát, nem használja, úgymond, most így tudok fogalmazni hirtelen, nem használja, úgymond, az ő isteni hatalmát, hanem mint ember él a földön, és az atya cselekszik benne a szent lélekben. De hát persze, az isteni akarat szerint ez az ő akarata is. Tehát fontos az, hogy az Istennel való kapcsolatban, tehát ez a hit. És aki mélyen közel van az Istenhez, az adott esetben tudja, mikor, mire, megkérheti az Istent, és az Isten megteszi neki. Adott esetben feltámad egy halott, adott esetben gyógyíthatatlan beteg, de nem biztos, hogy ilyen nagy csodákra kell várnunk, mert itt vannak a mindennapi életnek az apró helyzetei is. Adott esetben odafordul egy olyan ember az Istenhez, aki talán addig kemény szívű volt. Isten csodákat tud művelni a mi imádságunkra. És nem biztos, hogy csak úgy, hogy most így hirtelen. Például a kitartó imádság, a szentek közbenjárását, boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, a kitartó imádság például olyan családtagokért, akik már eltávolodtak az Istentől, vagy talán megbotránkoztak valamin az Istennel kapcsolatba, az egyházba, és elmentek, ott hagyták az egészet. Egy kitartó imádság ezekért az emberekért. Lehet, hogy talán mi már nem is fogjuk látni ennek a gyümölcsét. Csak majd oda át a mennyei dicsőségbe, mikor ő is jön. Nem lehet tudni. De nagyon fontos ez a kitartó ima, és így kérni a mindenható Istent a többi emberért. Amen. Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztor... Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Nehogy egyházad a szent és kiváló lelkipásztorok nélkül, hallgass meg, Urunk.
3: Kérjük, Urunkat.
2: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse, hallgass meg, Urunk.
3: Kérjük, Urunkat.
2: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt, hallgass meg, Urunk. Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszten azok közül, akikért véredet ontottad, hallgass meg, Urunk. Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősíts meg gyenge hitünket, és téríts vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged, hallgass meg, Urunk.
0: Urunk Istenünk, Szent Domonkos áldozópap közbenjárására könyörgünk hozzád a Ragány család élő tagjaiért, hogy itt a földön kapcsolatban legyenek a jó Istennel, és megtapasztalják az ő szeretetét. Hallgass meg, Urunk. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot. Nevének is érjére és ígérjére, mindannyiunk és az egész
0: nézőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötözőkötöző küldetéseinket, és a hit bajnokait kegyelmet segítse, erősítse meg ebben a hathatós erejű áldozatban, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek!
2: És a
0: emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
1: Méltó és
0: valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szentdomokos ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, szent domonkossal és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással. Békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Domonkos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházad felvirágzott, annak közbenjárására támaszt találjon. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Somogyi Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy tiszafüred vagy bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodaba-Hüzemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Csőtörés miatt 500 felhasználónál volt vízhiány Budapesten, a harmadik kerületi Hiós utcában, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon péntek este közét egy gyors jelentésében. Azt írták, a sérült szakasz kizárása miatti vízhiány enyhítését lajtos gépjárművel és szükségkúttal biztosítják. A közlekedésben jelenleg 25 vasútvonalon és 4 hévvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Az adatszolgáltatások alapján 1261 helyszínen volt vízosztás, 788 helyszínen pedig párakapu üzemelt. Az extrém hőséggel kapcsolatos területi, járási és helyi feladatok ellátásában országosan összesen 1659-en vesznek részt, és 16.783 liter vizet osztottak ki. Az Agrárkamara függetlenségének erősítéséről a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és helyetteseinek megválasztási folyamatáról, a közpénzek átláthatósága érdekében tett intézkedésekről, a gyermekvédelemben élők ingyenes jogosítvány szerzéséről, valamint a daganatos betegségek hatékonyabb szűrési rendszerének megteremtéséről is hozott döntéseket a kormány. Számoltak be a kormány szóvivők tegnap sajtótájékoztatón. Köböl Anita, a kormány szóvivő közölte, csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az Agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, amely ezzel kapcsolatban 3 fő területen hozott döntést. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Magyar Éva, a kormány szóvivő jelezte, a kormány döntött arról, hogy biztosítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez szükséges forrásokat. Emlékeztetett, a hivatal működése az elnök és a 4 alelnök megválasztását követően kezdődhet el. Az augusztus 16-áig benyújtott pályázatok alapján még ebben a hónapban rendkívüli ülésen dönt a törvényhozás. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki kis eséllyel egy-egy gyenge futó zápor. Sokfelé élénk, erős lesz az északkeleti szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Szent Domonkos rendalapító,
3: Születési helye Kalerujéga, 1170-ben született, 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. Körülbelül 51 évet élt. Szülei Esperes plébános nagybátyjára bízták a kis domonkos nevelését. Nagybátyja bevezette a liturgiába, az egyházi dolgok ismeretébe. 1190-ben került a palencsai székesegyház iskolájába, s elhatározta, hogy pap lesz. Az országban dúló nagy éhénység idején eladogatta tankönyveit is, hogy ezeknek az árával segítse az éhezőket. Mit tanulmányozzam én ezeket a könyveket, miközben az utcán az éhségtől esnek össze az emberek? Tanulmányai befejezése után szubprior lett a kanonokok között. Később Rómába ment, hogy a pápától felhatalmazást kérjen a kunok közötti missziós munkára. A pápa megörült apostoli buzgóságának, de nem keletre, hanem Dél-Franciaországba küldte társával, ahol abban az időben a katarok és az albigenszek eretnegsége pusztította az egyházat. Azt akarta, hogy reformálják meg a papságot, vezessék vissza az igaz hitre az eretnegeket. Ők azonnal engedelmeskedtek, és szegényen, alázatosan járták a vidéket, prédikáltak, tanítottak. Találkoztak a tévtanítókkal, és vitákban mutatták ki a katolikus egyház igazságát. Domonkos a katolikus lányok nevelésére iskolát alapított, amelyből hamarosan kolostor lett. Közben egyre több társ csatlakozott hozzá, ezért 1215. március 25-én Fulco Toulouse-i püspök társával együtt kinevezte egyházmegyei prédikátornak. Domonkos egy világméretű szerzetes rendről álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. 1215-ben főpásztorát elkísérte a negyedik lateráni zsinatra. Ott fölajánlotta önmagát és születendő rendjét a pápa szolgálatára. 1216-ban nekik adták Toulouse-ban az ágostonosok egyik templomát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek. Harmadik Honorius pápa jóvá hagyta szabályzatukat. 1217. augusztus 15-én Domonkos misszióba küldte testvéreit, 4-4 testvér ment Spanyolországba és Pruillbe, 7 Párizsba, a többiek otthon maradtak. Jómaga Észak-Itáliába, Bolognába ment. Az egyetemi városban terjesztette a hitet. Még azon a nyáron meglátogatta szülőhazáját, és Madridban, valamint Szegóviában is letelepítette követőit. Később Rómában is alapított egy férfi kolostort. Neki tulajdonítják a rózsafűzér, a szentolvasó elterjesztését is. Az 1221. általános káptalanon elhatározták, hogy lemondanak minden földbirtokról, csak a rendnek lehet vagyona. Fő feladatuk az igehirdetés, a liturgia végzése, a lelkek gondozása, egyben a világi papság segítése lett. Rendjüket prédikátorok rendjének nevezték el, és így lett egyben kolduló rend. Szerzetesi fogadalmat tettek, elvileg szigorú kolostori fegyelemben éltek, de ez alól a lelkek érdekében fölmentést nyerhettek. Domonkos gyomorbetegségben szenvedett. 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. A Szent Miklós templomban temették el. Temetésén részt vett Hugolino bíboros is, aki miután 9. Gergely néven pápa lett, 1234. július 3-án szentté avatta Domonkost. A 13. században már 250 kolostorban 7000 prédikáló testvér élt. Olyan neves személyek kerültek ki közülük, mint Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás, Eckhart Mester, Boldog Szúzó Henrik, Fra Angelico, Las Casas Bertalan, az indiánok védelmezője, Ferrei Szent Vince, minden korok egyik legnagyobb hitszónoka, Lacordaire és Lagrange, a Jeruzsálemi Biblikus Intézet alapítója. Magyar földre maga Domonkos küldte rendtársait, Erdélyben Gyulafehérváron, Besztercén, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és másutt is működtek. Több szentet is adtak a magyar egyháznak. Boldog Szádok és 48 társa vértanúk, Boldog Bánfi Buzád, akit a tatárok öltek meg, boldog Dominici János, boldog Csáki Mór és mások. A merész, fölfedező Julianus barát és társai is ennek a rendnek tagjai voltak. Ma a világban 634 kolostoruk van, 6830 prédikáló testvérrel. Szent Domonkos védőszentje a Domonkos rendnek, a rózsafűzértársulatoknak, a szabóknak és a ruhakereskedőknek. A Szentmisében így imádkozunk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járónk legyen Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Krisztusnak nincs más keze, csak a miénk, hogy művét végrehajtsa. Krisztusnak nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket Isten útján vezesse. Krisztusnak nincs más ajka, csak a miénk, hogy az embereknek Istenről beszéljen. Nincs más segítsége, csak a miénk, mely az embereket Istenhez segíti. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, melyet az emberiség még olvas. Mi vagyunk Isten végső üzenete, szóval és tettekkel írva. És ha az írás hamis és olvashatatlan, ha kezünk mással foglalkozik, mint az ő dolgaival, ha a lábunk oda visz, ahová a gonosz vonz, ha ajkunk arról szól, amit ő elvetne, azt hisszük, szolgálhatunk neki, anélkül, hogy követnénk őt.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Ma 17 órai kezdettel nyílik meg Dósa Dóra és Gyulavári Kata közös kiállítása az Agria Park első emeleti közösségi terében. Az Oroszlán kapu című kiállítást Szöveg Zsuzsanna önismereti mentor nyitja meg. Közreműködik a Cassis Soul produkció. A moderátor Teleki Klári galéria vezető művészetpártoló lesz. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A kiállítás ingyenesen megtekinthető szeptember 3-áig. Augusztus 13-án ismét szakmarket, termelői és kézműves piac lesz a civil közösségek házában Egerben. Helyi termelők, kézművesek hozzák el Hevesvár megye ízeit, színeit és illatait. Nézzenek körül, kóstoljanak bele a térség kincseibe, és beszélgessenek azokkal, akik szívvel, lélekkel készítik portékáikat, akik mögött elhivatottság, szakmai tudás és helyi értékek állnak. Lesz helyben készült húskészítmény, füstölt szalonna, kézműves sajt, friss pékáru, méz, lekvár, szörp, szezonális gyümölcsök, zöldségek, fürtojás, gyógynövényes termékek és kézműves ajándékok is. Ha tehetik tehát, látogassanak el augusztus 13-án 8 óra és 13 óra között a Szakmarket termelői piacra Egerbe, a civil közösségek házába. Augusztus 14-től 16-ig tartják az 56. amerikai autós találkozót Felsőtárkányban a Blues Hill Parkban. Az amerikai autós találkozó ötlete, elnevezése és megvalósítása az ACCH Magyarország első és legnagyobb amerikai autós klubjának, az American Car Club Hungary nevéhez fűződik. 1995 óta átlagosan évente kétszer rendeznek egész hétvégés találkozót, mely az amerikai autósoknak, motorosoknak és a nagy közönség számára egyaránt tartalmas élményeket nyújt. Lesznek például Corvettek, Mustangok, Camarók, Chargerök, Challengerök, Pontiac, Cadillac, Chrysler, Ford, hollywoodi sztárkocsik és motorok, például Harley Davidsonok és Indiánok. Egész hétvégén több száz amerikai autóval, motorokkal, kirakodóvásárral, food truck show-val, gyermekvidámparkkal, illetve házias ízekkel és nagyon baráti árakkal, valamint hangulattal várnak mindenkit. Az autók megtekintése mellett lehetőség lesz kirakodóvásáron is amerikai ajándéktárgyakat és retro relikviákat vásárolni. A gyerekeknek légvár, csillemtetkó, arcfestés és henna, dodgem, valamint kirakodó és őstermelői vásár is. Amerikai autós találkozó lesz 56. alkalommal augusztus 14-e és 16-a között a Felsőtárkányi Blues Hill Parkban. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Holnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség a Magyar Távirati Irodával. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Partiumból, Erdélyből és Csengóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. Nem befolyásolja az ózdi csőtörés a város lakosságának ivóvízellátását, közölte a kormány a péntek 16 órai a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett gyors jelentésében. Azt írták az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT üzemvezetőjének tájékoztatása szerint a várost ellátó másik betápláló cső biztosítja az ivóvízmedence csökkentett kapacitású töltését. A medence feltöltő

0: bőrükön is érezni fogják, hogy Magyarország végre előrébb jut, fejlődik, működő és emberséges hazájává válhat mindannyiunknak. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán tegnap közzétett videójában. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy, széleskörű szakmai párbeszéd, melynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával összefüggésben, tette hozzá. Ezt a munkát nem a minisztérium, nem a miniszter végzi. Nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a közmédia végleges vezetőjének kiválasztására, közölte. A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik. A spanyol kormány tegnap úgy döntött, hogy visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken a viszonosság elve alapján, miután az olasz kormány nem volt hajlandó feloldani ugyanezeket a korlátozásokat a Spanyolországból beutazókkal szemben. Az intézkedés ma lép hatályban, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetén pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. A szórópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben, kivéve ha változnak az intézkedés bevezetését indokló körülmények, közölte a spanyol kormány. Spanyolország a nap folyamán felszólította az olasz kormányt, hogy a hét végéig vessen véget a Schengeni egyezmény felfüggesztésének, amelyet azután rendelt el, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki kis eséllyel egy-egy gyenge futó zápor. Sokfelé élénk, erős lesz az északkeleti szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazinbe

0: távot a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 8-a szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgetünk. Mesél a kezdetekről, a mögötte álló 20 év kihívásairól, szépségeiről és azokról a tevékenységeikről is, amelyekre igazán büszke.
5: Nem mindenki vállalta vagy akarja vállalni a versenyzést. Volt példa, hogy nem akarta vállalni a versenyzést, és a legjobb versenyző lett belőle, tehát hogy figyelembe kell venni, és nagyon jó pedagógiai módszerekkel kell foglalkozni, és azért vagyok büszke az edzőimre, mert mindenki nagyon jó pedagógiai módszerrel foglalkozott a gyerekekkel, és a legfőbb célunk az a gyerek volt.
4: 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A 2027-es Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb rali lesz. Ma a 22 napos jótékonysági rali egyetlen női párosával, az először induló Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélgetünk, akik segítséget kérnek, hogy minél több segítséget tudjanak vinni a térségbe. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
6: Így 11 ezer kilométer, eddig 9 ezer volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
7: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako Rallyn?
6: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
7: Egyedüli.
6: Már korábban volt, de most úgy tudjuk, hogy mi leszünk, csak lánycsapat. Nők lesznek, de nyilván férfival, párban, házasságban, vagy így hasonlóan, de női csapat csak kimondottan mi.
8: A 22 év alatt igazából mi leszünk a negyedik női csapat, akik indulnak.
4: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban egy első kötetes szerző, Törőcsik Miklós mutatkozik be. Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról napra című műsorunkban a szódavíz készítéséről lesz szó, és még néhány palacsintás receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen egy rövid ízelítő a műsorból, melyben Pásztor István szikvíz készítőt kérdezi a szerkesztő.
9: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szóda víz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
10: Hát mind a két név ismerős
3: a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szórás kollega, nem is a saját, a helybéli vizeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a lort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele, talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
4: 10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melyben ma virtuális utazást teszünk Bamakóba, majd sokácbabot főzünk. Ajánlunkban Korpás Károly fapados világutazót hallják.
10: Igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban. Az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb, akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.
4: 11 órától kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Most Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program projektvezetőjét hallják.
11: A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyiség és az adakozó gazdák száma.
4: Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: reggeli beszélgetés.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgetünk. Mesél a kezdetekről, a mögötte álló 20 év kihívásairól, szépségeiről, és azokról a tevékenységeikről is, amelyekre igazán büszke. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, és arra kérem, hogy itt az elmúlt 20 éves igazgatói pályafutása okán kicsit összegezzünk majd, és tekintsünk vissza a múltba. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Beszéljünk kicsit a kezdetekről, hogy a sport szeretete az honnan jött? Volt esetleg családi kapcsolódás?
3: Családi kapcsolódás nem volt. Testnevelő tanári inspiráció az nagyon sok volt, és amikor bekerültem Egerbe, az Egri Vasashoz, a birkózók világába, és ott Lakatos András edzőbarátom, mondhatom ezt, annó még fiatal titánoknak azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy ilyen ügyesek vagytok, erősek vagytok, jó birkóztok, de nem biztos, hogy a birkózásból meg lehet élni, ezért azt javaslom, mindenki tanuljon tovább, mert akinek van egy biztos továbbtanulási lehetősége, diplomája, meg a sport és a birkózás, az valószínű, hogy jobban el tud helyezkedni az életbe, és jobban meg tud élni, jobban tud érvényesülni.
2: És ez végül így is lett?
3: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy az a generáció, nem akarok neveket kiragadni, de az a generáció egy nagyszerű generáció volt, mert szinte mindenki egyetemre, főiskolára ment. A barátságok megmaradtak, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, kedveljük egymást, és tényleg én azt tudom mondani, hogy ilyen edzők, ilyen példaképek kellenek mindenhol, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy a gyerek jelen pillanatban eredményt hozzon, hanem hogy a gyereknek utána van más élete is, esetleg civil élete, és akkor erre kapcsoltuk mi rá a sportiskolára az életpálya, tehát a sportolói életpálya és az edzői életpálya modellt, amely jeles példája, hogy Szeles Bálint kiváló atlétánk, ő lett most a Egri Városi Sportiskolának az igazgatója.
2: Milyen érzés volt elköszönni a sportiskolától, magától és a 20 évtől? Hogyan tekint rá vissza?
3: Hát nehéz, mert olyan, mint hogyha a saját gyerekem lett volna. Alapító tag voltam az edzők között, amikor 2001-ben megalakult a városi sportiskola. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy létrehoztunk valamit, hiszen akkor az akkori sportéletben azt számított, hogy versenysport, arra kaptak támogatást, és azután pótlássport, az sajnos erősen hanyatlott nem csak Eger városába, más városokba, megyejogú városokba, és akkor így jött az ötlet a központi sportiskola KSI mintájára, hozzanak létre sportiskolákat, és a megyejogú városoknál elindult egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, és akkor több jeles városban megalapították a sportiskolákat, amelyek mára szerintem a magyar sportélet meghatározó szereplőivé váltak, és akkor így került az Egri Sportiskola is reflektorfénybe. Hát én úgy élem meg, hogy olyan, mint amikor a gyerekem befejezi a középiskolát, és el kell engedni egyetemre, főiskolára, mondjuk Budapestre. Óvon féltem, de megteszek mindent azért, hogy jól érezze magát, és ki tudjon teljesedni, és az álmait valóra tudja váltani.
2: Miért döntött úgy, hogy most van itt az idő, hogy elköszönjem?
3: Hát jelen pillanatban azért, mert ugye 4 ciklust, 20 évet végigvittem, és ez az utolsó másfél év, ez nagyon embert próbáló volt, nagyon kemény volt, és úgy gondoltam, hogy Bálint kezébe jó helyekre került a sportiskola, és ugye hát a nyugdíjt választottam, mint lehetőséget.
2: Miért jó egyébként a sportiskolai forma, ha már a sportiskolákról beszélgettünk, hogy ugye megalakultak a megyei jogú városokban? Mitől ad ez többet, akár a sportéletben, akár a fiataloknak?
3: Én az EGRI-t tudnám felhozni mintának, de ugyanígy épült fel az összes többi, hogy elsődleges szempont, hogy a gyerekek kerültek reflektorfénybe, a szülőknek a válláról egy nagy terhet vettek le azáltal, hogy a versenyeztetés az mondjuk a tagdíj alapján sokkal kedvező volt. Nagyszerű edzőket hoztunk be a sportiskolákhoz. Itt azt kell látni, hogy nálunk az edzők nem csak edzők, hanem testnevelő tanárok. Tehát, hogy itt egy óriási felelősség volt, hogy ezekkel a gyerekekkel úgy foglalkozunk, hogy minél jobb eredményt érjenek el, viszont nem engedtük el azokat a gyerekeket sem, akik szabadidő sport szempontjából szerettek volna bejárni hozzánk, hiszen nem mindenki vállalta vagy akarja vállalni a versenyzést. Volt példa, hogy nem akarta vállalni a versenyzést, és a legjobb versenyző lett belőle, tehát hogy figyelembe kell venni, és nagyon jó pedagógiai módszerekkel kell foglalkozni, és azért vagyok büszke az edzőimre, mert mindenki nagyon jó pedagógiai módszerrel foglalkozott a gyerekekkel, és a legfőbb célunk az a gyerek volt.
2: Kiből lehet akkor jó sportoló?
3: Szerintem azokból a gyerekekből, akik a sikert szeretnék megélni, és ezért mindent alávetnek, hogy minél sikeresebbek legyenek. És hogyha olyan szerencsések, hogy megtalálják azt a sportágat, amelyben sikeresek, és ez egy másik erősségünk, hogy vannak előkészítő csoportjaink, és nálunk nincs olyan, hogy mondjuk egy maradjunk a birkózásnál, egy birkózóedző lemegy egy jovis csoportba, és akkor foglalkozik a gyerekekkel. De látja, hogy ezt a gyereket mondjuk a labda jobban leköti, és akkor azt is látja, hogy a labdát nem kézzel fogja, hanem rúgja, akkor azt automatikusan a labdarúgás felé orientáljuk. Ha viszont valaki a kézi labda felé irányul, akkor ő megy a kézi felé. Tehát, hogy nem elkötelezettek vagyunk, hogy mindenki csak birkózás. Mi azokat szeretjük, akinek olyan érdekesen csillog a szeme, és a szülők azt mondják, hogy hát rengeteg energia van ebbe a gyerekbe, és akkor ezekből a gyerekekből vagy birkózó, vagy judost próbálunk előkészíteni, és akkor az idők folyamán kiderül, hogy jó döntést hoztunk a szülőkkel, vagy egyszerűen csak a gyerek jól érzi magát, és boldog abba a közegbe, ahová bekerült.
2: Akkor most a sikerre való vágyakozás az elegendő ahhoz, hogy valaki jó sportoló legyen, vagy kell még valamilyen attitűd ehhez?
3: Hát rengeteg alázat kell, rengeteg szenvedés kell, és rengeteg edzés munka kell, és kellenek hozzá jó edzők. És nem utolsó sorban kellenek azok a 21. századnak megfelelő létesítmények, ahol tudnak a gyerekek sportolni. Pont a kézilabdásoknál figyeltük meg, és nagyon büszke vagyok rá, hogy Kemény Ferenc sportcsarnokban létrehoztunk egy konditermet, és rájöttünk, hogy a gyerekek imádják a konditermet, és életkornak megfelelően próbáljuk a testi fizikai erejüket fejleszteni. Tehát nem úgy kell felfogni, hogy mondjuk 12 évesen már nagy súlyokkal dolgoznak, 12 évesen a saját testsúlyuknak megfelelő erőfejlesztéseket csinálunk, fekvőtámasz, homorított felugrás, stb. Minden sportágnak megvan a saját specifikus erőfejlesztő repertoárja, és ezekkel foglalkoznak az edzők. Természetesen minden mozgás, minden sportág alapja az atlétikai mozgás, mert hogyha a koordinációk és az atlétikai képességek nincsenek meg, akkor valószínű, hogy abból a gyerekből nem lesz sem magyar, sem nemzetközi versenyen bajnok vagy helyezett.
2: Mit tudnak kezdeni, vagy mit tudtak kezdeni azokkal a fiatal sportolókkal, akik nagyon szerették volna, de valami mégsem volt meg ezek közül benne?
3: Ezek a sportolók jól érzik magukat azokba a közegbe, és hát név nélkül mondanám, hogy nagyon sok gyerek kicsit szomorú volt, hogy nem úgy jött ki a verseny, nem úgy jött ki a lépés, és akkor mindig biztattuk őket, hogy semmi gond, majd a következő jobb leszel, majd a következő, és egyszer bum, magyar bajnok lett, és kiment az első nemzetközi versenyére, és a dobogó valamelyik fokára fel tudott állni. És olyan boldog volt, és mindig arra vagyok büszke, hogy amikor látom ezeket a gyerekeket, és akkor elsírják magukat, mindig azt mondom nekik, hogy ezek az örömkönnyek, ezek azt jelentik, hogy belőled bajnok lesz valamikor, de nagy bajnok, mert aki csak feláll, az nem éli meg úgy azt a pillanatot, mint ahogy ezek a gyerekek, mert ők szívvel, lélekkel küzdenek és dolgoznak. Én nagyon büszke vagyok tényleg, hogy az edzők ekkora munkát végeznek, és ha történetesen valakiből nem lesz nagy bajnok, viszont ott marad abba a közegbe, ő segíti azokat a társaikat, akikből valamikor majd nagy bajnokok lesznek. Tudnék példát mondani, de nem akarok kiragadni senkit, nem akarok megbántani senkit. Nagyon sok neves sportolót felsorolhatnék, hogy közre játszott abba, hogy XY olimpiai bajnok lett. Szerintem a legszebb és a legjobb példa, hogy Egerszegi Krisztina folyamatosan nyerte nemzetközi és olimpián a érmeket, viszont nagyon kevesen emlékeznek rá, hogy mögötte ki szerepelt, ki volt, aki folyamatosan ezüstérmes volt, tehát mi tudjuk, hogy ezek nagyszerű dolgok, és kellenek azok az emberek is, akik segítik, hogy valakiből nagyobb bajnok legyen.

0: Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy modern, 21. századi épületek legyenek, azért ebben nagyon sok tevékeny munka volt, hogy Egerben is fejlődjenek ezek az intézmények.
1: Igen, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy lépést tartsunk a fejlődésekkel. Nagyszerű pályázatok voltak, és próbáltunk minden pályázatot megragadni, hogy szépítsük, javítsuk azokat a létesítményeinket, amiben dolgozunk, és pont most az átadásnál, amikor bejártuk a különböző telephelyeket, akkor olyan jó érzéssel gondoltam vissza, hogy én mit vettem át, és mit adok át. És nincs egyetlen egy olyan létesítmény, ahol nem történt volna valamilyen fejlesztés. Szerintem a legjobb példa maradjunk a birkózóknál, a Sika András birkózó csarnok. Nagyon emlékszem arra az időszakra, amikor a birkózók azon panaszkodtak, hogy annyira rossz állapotban van a birkózóterem, hogy a gyerekek mennek el. Tény és való, hogy akkor a dzsúdósoknak a létszáma megduplázódott, mert amikor a szülők meglátták a birkózótermet, mindenki inkább a dzsúdót választotta, mert addigra már a keményfele sportcsarnokat szépen fel tudtuk újítani. De amikor felújítottuk önkormányzati és intézményi keretek között magát a birkózótermet, hála és köszönet Busák István igazgató úrnak, a Wigner igazgatójának, hogy közösen sikerült ez a hatalmas lehetőség, hogy fel tudtuk újítani.
0: Nagyon sok mindenre lehet ezáltal is büszke, de ugye 7-szer nyerte el a Magyarország legjobb sportiskolája címet az Egri Városi Sportiskola. Hogyan értékel ezeket a lehetőségeket?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Amikor az elsőt megnyertük, akkor nem
0: gondoltuk. Ez 2009-ben volt.
1: Igen, igen, nem gondoltuk volna, hogy meg tudjuk nyerni ezt a csatát. Tudtuk, hogy jók vagyunk, de nem tudtuk, nem láttuk, hogy a többiek mit teljesítettek, és nagyon büszke voltam akkor a edzőimre, a szülőkre, sportolókra, meg az egész csapatra, mert lényegében mint egy nagy család úgy működtünk, mindenki segített mindenkit, és az egy nagy élmény volt. A másik nagy élmény volt, hogy megválasztottak a Sportiskolák Országos Szövetségének elnökévé. Én úgy gondoltam, hogy hát amikor először bementem az első ilyen konferenciára, akkor hát nagyon-nagyon félszegen ültünk ott hátulról, és pont azt mondtam egy másik kedves barátomnak, hogy ha majd ott ülünk az első sorban, akkor mi is olyan okosak, meg olyan felkészültek leszünk, mint ők, és mondta, hogy biztos, de mi sose fogunk ott ülni. És érdekes, 2 év múlva ott ültünk, nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sokat tanultunk, és sokat jártunk utána, hogy mit hogyan lehet még jobban csinálni, de talán a legnagyobb megtiszteltetés az, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai közé beválasztottak utánpótlás nevelés kérdésekben, hát az egy hatalmas élmény volt.
0: Ezeken kívül mi az, amire még büszke ezekből az évekből, hiszen mondhatjuk azt, hogy van sok olyan, ami bepárásítja az ember szemét.
1: Igen, talán a családomra, hogy egy emberként támogattak, hogy ebbe a hatalmas sikerben osztozhattunk együtt. Ez egy hatalmas dolog, és hála nekik, hogy tényleg ennyire támogattak, segítették azt a ténykedést, hogy azt csinálhattam, amit szeretek. Én mindig azt mondtam, hogy azért szeretnék visszajönni Egerbe, hogy valamit átadjak abból, amit országosan összeszedtem, tudást, tapasztalatot, ismerettséget, és mindig az volt a célom, hogy valami jót teremtsünk közösen Egerben, mert ismertem a edzőket, ismertem a testnevőtanárokat, tudtam, hogy mindenki egy nagyszerű ember, és tudtam és bíztam benne, hogy hatalmas dolgokat tudunk együtt véghez vinni, csak akarni kell. Az elején mindenki kételkedett ezekben a dolgokban. Sose felejtem el, amikor polgármester úrnak felvázoltam, hogy olimpiai ciklusba gondolkodom, és szeretnék, hogyha nemzetközi versenyek és olimpiai résztvevőnk lehetne. Hát azt mondta, Géza, mi nem vagyunk egy sport nagyhatalom. Mondtam neki, hogy lehet, hogy még nem vagyunk, de azok leszünk. Hát szóval csípem az optimizmusodat. Mondtam, hogy ha megkapjuk a támogatást, akkor mi élni fogunk a lehetőséggel, és tényleg nagy köszönet, hála azoknak a vezetőknek, akik végig hittek és támogattak ebbe a nagyszerű, hogy is mondjam, nagyszerű útba, mert tényleg a csillagokhoz vittük a sportiskolát, és olyan lehetőséget adtunk a egri sportolóknak, amire szerintem álmodni sem mehet senki.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy megvan az összefogás itt Tegerben, a sportéletben?
1: Abszolút. Tehát, hogy lehet egymásra számítani, lehet egymás sikerének mindenki a kovácsa, itt a legnagyobb ellenfelek is segítik egymást, mert nem ellenségek vagyunk, csak ellenfelek vagyunk, de utána meg barátok vagyunk, tehát mi teljesen másképpen értékeljük ezeket a dolgokat, és tényleg minden szinten tudtunk segíteni, és ami nagyon érdekes, hogy mindig az volt a kérdés, hogy figyelj, most hogy állunk pontszámba? Elsők, második vagy harmadikok leszünk. Tehát, hogy mindenkit érdekelt, hogy hogy áll, és mindenki jobbat szeretett volna, és beszéltünk már arról, hogy sportolóból edző, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a Madarasi Gábor volt birkózó sportolónkból, egy nagyszerű birkózóedző lett, ráadásul a válogatottnak a edzője, és most nem olyan régen a világbajnokságon egy ezüst és egy bronzérem sikeredett ki az egri birkózóknak, innét is gratulálok nekik, és nagyon büszkék vagyunk rá, de ugyanígy kiemelhetném a ökölvívásba Dorkó Pétert, aki szintén nagyot alakított, mert ő nemzetközi bíró volt, kevesen tudják, Pekingbe bíráskodott, és ha nem tévedek, még döntőt is vezetett, és ebből lett ő egy nagyszerű edző, aki szintén szövetségi edző. Na, tanítványaink közé tartozik Beresz Bernadett, aki nagyszerű atléták volt, és most egy nagyszerű atlétaedző. És lehetne a sort folytatni. Nagyon sok jó tanítványunk volt, és nagyon jó edzők lettek belőlük.
0: Szóba került a család, és valószínűleg mindenkinél, minden sportolónál is az nagyon fontos, hogy mennyire támogatja őt a családi háttér. Önnek az, hogy mennyit kellett nélkülözniük otthon, az mennyiben számított? Vagy hányszor hallotta ezt vissza, hogy jaj, gyere már haza, Géza?
1: Húha, ez egy ingományos terület. Igen, ezek a 12-14 órás munkák, meg hogy hétvégén is az ember ott volt, ez szinte mindennaposak voltak, hogy sietek, megyek. Egyetlen egy megbeszéléstől sose késtem el, de minden otthoni dologról sajnos elkéstem, úgyhogy elnézést kérek érte mindenkitől, de köszöntem azt a megértést, amit kaptam, hogy tök jó volt. Igen, hát a kislányom tudna róla mesélni, hányszor felejtettem az óvodába vagy az iskolába, és mindig a gyerekek szóltak, hogy Géza bácsi, Ivike, mondom, ott van az oviba, és akkor rohanás. Tehát, de ezt csak így lehetett csinálni, vagy szívvel, lélekkel, vagy sehogy sem, és így lehetett eredményeket elérni.
0: Nagyon szép dolgokat említettünk már, de azért ez alatt a 20 év alatt biztos voltak nehézségek, amik olyan embert próbálók lehettek, voltak-e?
1: Hú, biztos voltak, de arra már nem emlékszem. Tehát, hogy mi mindenre úgy gondoltunk, hogy meg úgy csináltuk, hogy a nehézségek talán azért voltak jók, hogy egy szintet tudjunk lépni. Mert minden nehézségnek az volt a feltétele, hogyha megugorjuk, akkor egy szintet léptünk, és hát volt sok nehézség, szerintem mára elértük a teljesítőképességünk felső határát, úgyhogy ezt éreztük is, úgyhogy talán ennyi nehézség, de szerintem megugrottuk ezeket a dolgokat, és mára csak mosolyogva és boldogan tudunk visszaemlékezni erre.
0: Ez tulajdonképpen egy sportolói gondolkodás szerintem, hogy minél több a nehézség, annál jobban akarja az ember jobban csinálni, igen. Jól gondolom?
1: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy mi úgy voltunk vele, hogy a lehetetlent nem ismertük, de a tehetetlent azt igen. De mi megugrottuk az akadályokat, tehát, hogy a gyerekeknek is ezt tanítottuk, hogy mindig van jobb és jobb, és én most is hiszem, hogy mindent lehet jobban csinálni, lehet, hogy még a sportiskolát is lehet jobban csinálni, ehhez sok sikert, erőt kívánok Bálintnak, meg az edzőimnek, hogy mindenki bizonyítson, hogy tényleg jók vagyunk, és ott vagyunk a toppon. Hát büszkén mondhatom, hogy egyéni sportágakban országosan a legjobb 10 között vagyunk, és ez egy óriási eredmény, hogy ilyen utánpótlás nevelésbázist tudtunk létrehozni.
0: És akkor hány gyermeket számlálnak jelenleg?
1: Hivatalosan igazolt sportolunk, 662 sportolunk van. Nem hivatalosan, még vannak az előkészítő csoportok, és durván ilyen 750 fő gyerek sportol a sportiskolai keretek között, de az előkészítő csoportokból lesznek majd a kis sportolók. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ők ovisok, vagy általános iskola első, második osztálya, és akkor lesznek a sportágválasztók, bekerülnek a sportiskola vérkeringésébe, de még nincsenek nyilvántartva, de már sportolgatnak, tehát az előkészítő dolgokat, tehát a sportszeretetet megkapják, és ezáltal bekerülnek a sportiskola égisze alá, és onnét próbáljuk orientálni, hogy a szülőnek meg a gyereknek a legjobb sportágot tudjuk kiválasztani.
0: Számít az, hogy minél korábban kezdjék el a gyerekek a sporttal való foglalkozást?
1: Abszolút. Tehát a mai világban nagyon sokat számít, és ugye megváltozott a iskolai rend, az iskolai testnevelés, nagyon sok feladat hárul a edzőkre, és ebbe a korban nagyon fontos, hogy a különböző mozgáskoordinációs feladatokat a gyerekek megkapják, megismerjék, és ami még nekem nagyon fontos, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, és onnantól kezdve, hogyha ez megvan, akkor az nagyon jó dolog, és sokat tettünk a gyerekekért.

0: még mindig vissza kell kanyarodnom ahhoz, hogy ez 20 év. És nyilván ez alatt a 20 év alatt abban is nagyon sok változás volt, hogy a gyerekeknek az eszközhasználata, a telefonok, tabletek, stb. Mennyit befolyásolt az ő sport teljesítményükön, sporthoz való hozzáállásukon?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Visszamegyek arra, hogy amikor 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egész dolgot, akkor még mobiltelefon nem volt a sportiskolán, nem vezetékes telefon volt, és egy floppira mentettük a különböző adatbázisainkat, és akkor onnantól kezdve egy ilyen nagyon-nagyon felgyorsuló életet éltünk. Na most a gyerekek szempontjából, hogyha nézzük, az eszközállományok azok elég kezdetlegesek voltak, és hogyha most visszaállítjuk azt, hogy most a sportiskolában hogyan készülnek fel a gyerekek, azt lehet mondani, mint hogyha 2006-ban kimentünk volna Franciaországba vagy Amerikába, és teljesen el voltunk volna alérve, hogy itt milyen feltételek vannak. Most olyan feltételek vannak, viszont a világ tovább fejlődött. Én úgy gondolom, hogy lépést tudunk tartani a világ fejlődésével, nagyon jó eszközhálózatot tudtunk berendezni, és nagyon jók vagyunk ilyen szempontból. Vannak még lemaradásaink, viszont én úgy gondolom, hogy abszolút lépést tudunk tartani. Vannak kisebb lemaradásaink, de ezeket abszolválni lehet. Ami nagyon fontos, hogy a szülők szempontjából is, amikor edzések vannak, akkor nincsenek mobiltelefonok. Viszont vannak nagyon fifikás edzőink, akik engedik, hogy használják a mobiltelefont, mert a mobiltelefonra olyan alkalmazásokat telepítenek, ami benne van, hogy nap mint nap milyen edzés kell a gyereknek megcsinálni. Megnézik, és nem csak az van leírva, hogy mondjuk 3x30 fekvőtámasz, hanem van egy kis grafikai rajz is, hogy hogyan kell ezt a fekvőtámaszt megcsinálni, vagy a húzózkodást. Tehát, hogy nagyon ügyesen lehet a számítástechnikai eszközöket úgy használni, hogy ez a gyereknek a javára forduljon, és ne cseteljen, ne egyéb dolgokat, hanem tényleg hasznos dolgokat nézzen, és látom, hogy nagyon tudatosan készülnek, mert nagyon sok mindent megnéznek az interneten, és szerintem a 21. századdal tudnak haladni. Érdekes volt egy edzőtábor, ahol letetették velük a telefont. Első nap nem tudtak mit kezdeni magukkal, és akkor mondták, beszélgessetek, és úgy, hát semmi. Másfél-két óra múlva elindult valami, 3 óra múlva olyan hangzavar volt a étkezdébe, hogy az edzők mondták, hihetetlen, megindult a beszélgetés. Következő délután már lementek focizni, már beszélgettek, már jól érezték magukat, nem is igényelték a telefont, és akkor mondták, hogy 9 és 10 óra között fel lehet hívni a szülőket, és akkor mondták, hogy anya, apa, jó vagyunk, minden, de hova mész? Megyek focizni, mert meg partiba vagyunk. És a szülők le voltak döbbenve, hogy órákig beszélgettek telefonon, meg használta a telefon, most 2 perc is letette a telefon. Tehát, hogy szerintem itt van az, hogyha valaki jó pedagógiai módszereket alkalmaz, akkor a gyerekek fogékonyak rá, és szerintem mi szülők ebben a rohanó világban nem biztos, hogy mindenki jó reagál a technikai fejlődésekre, meg nem biztos, hogy mindenki jó reagál arra, hogy a gyerekemnek mi lenne a jó. És fáradtak vagyunk, sok a munka, stresszesek vagyunk, ahelyett, hogy levinnénk a gyerekeket a térre, vagy sétálni, vagy játszani, vagy bárhová, egyszerűbb, hogy odaadjuk a telefont, és akkor el van a gyerek, és akkor mi is nyugodtan nézhetjük a tévét, vagy csinálhatunk bármit, ami mondjuk nekünk kényelmesebb.
0: Ha már a gyerekek és a későbbi sportolóink mennyire vágynak haza, mennyire szeretnének hazajönni, akár későbbi edzőként itt maradni?
1: vannak jó példáink, hogy néhányan visszajönnek, viszont a többi gyerekeink az élet más területén találják meg a helyüket, szerepüket, és ott alakítanak olyan életteret maguknak, ami nekik teljesen jó és boldogok. Rengeteg példa van rá, hogy külföldön kimentek, és nagyon jól érezték magukat, és visszamentek a sporthoz, bajnokok lettek, és mellette elkezdték az edzősködést. Tényleg büszkék vagyunk rá, mert viszik azt a tudást, azt a életpályát, amit tőlünk kaptak, és nagyon büszkék, hogy ugyanazt a saját arcukra vetítve adják tovább a ottani kis tanítványaiknak. Tehát, hogy mutattak videót, és láttam, hogy szinte ugyanaz történik ott, mint ami Tegerben történt, és ismertem őket kisgyerekkoruk óta, és láttam, hogy tartja az edzést, mert Jézus Mária, mondom, egy az egyen lekuppintotta azt az edzést, és ez nagyon jó érzés, és egy nagyon jó visszaigazolás, hogy tényleg jó csinálunk valamit, és ezek a gyerekek nagyon büszkék arra, amit itt kaptak, meg amit itt átéltek.
0: Az igazgatói pozíció, ez mennyire magányos szerep, vagy mennyire kell csapatban együttműködni?
1: Hát magányosan nem lehet, ez csapatjáték, és akkor magányos, amikor rengeteg elszámolás van, vagy pályázatírás, akkor tényleg az úgy egyemberes. Ami nagyon fájó pont volt, hogy sokkal többet szerettem volna lenni az edzőteremben, az edzőkkel, a sportolókkal, de sajnos a egyéb munka és az egyéb feladatok, az adminisztráció az nem mindig engedte meg, hogy ott lehessek. Hétvégén versenyeken, szinte minden versenyen ott voltam, és láttam a gyerekeket küzdeni, és láttam meccselni őket, ami nagyszerű érzés volt. Szerintem harmóniába lehet hozni, de ez egy abszolút csapatjáték. Csapat nélkül nem tudsz teljesíteni.
0: Azt mondta, hogy ez egy nagyon pörgős feladat volt, nagyon sokat kellett rohanni sok helyre. Hogyan lehet ebből kiszakadni? Hogyan lesz majd ezután?
1: Hát még nem tudom. Még ezeket még nekem is tanulni kell, de jelen pillanatban úgy élem meg ezt a dolgot, mint hogyha szabadsággal lennék, és ami kevesebb volt nekem, az a mozgás, és hiányzott a edzőterem, viszont most újra visszamentem az edzőterembe, ami teljesen jó dolog, lefoglal, kielégít, és tök jó érzem magam, meg sokat találkozok az edzőkkel, gyerekekkel, tehát így még teljesen jó dolog. Nem hinném, hogy teljesen úgy el fogok szakadni, hogy nem menjek le egy versenyre, igaz már, mint nézőként, de azért lemegyek, és ott leszek, és figyelem, hogy milyen eredményeket érnek el, hogyan csinálják. Van egy nagyon kedves barátom, ő fotózik, és kérdeztem tőle, hogy fotózás, és mondta, hogy hát azért választotta a fotózást, mert így minden versenyen ott tud lenni, nem zavar senkit, és mindenkivel tud beszélgetni, és ennek az alapja az, hogy ő sportfotókat készít, és akkor mondta neki, nem is azt számít, hogy milyen fotót készítesz, hanem csak, hogy ott legyél. Azt mondja, a dolog lényege ez.
0: Milyen jó tanácsokkal látta, vagy látná el az utódját az igazgatói poszt tekintetében?
1: Isten igazándiból nem szeretnék Bálintnak tanácsot adni. Én annyit mondtam neki, hogy tényleg tiszta szívből kívánok neki erőt, egészséget és nagy kitartást, meg ismerem a sportból a tiszteletet, az alázatot, a becsületességet, tehát hogy biztos szívvel, lélekkel fogja ezt csinálni, de ez a Bálintnak a útja, tehát, hogy én nem szeretném, hogyha ráerőltetek bármilyen utat is. Én is úgy voltam vele, hogy szerettem volna a saját utamat járni, meg az edzőkkel is nem erőltettem rá egyetlen egy edzőre sem azt, hogy sikerorientált legyen, hagytam őket dolgozni, és adtam nekik teret, hogy abban a térben megtalálják a legoptimálisabb lehetőséget a saját és a gyerekek fejlődésére. Rengeteg kudarcunk volt, viszont azt úgy próbáltam megélni velük, hogy ez nem kudarc, hanem egy fejlődési szakasz. Jelen pillanatban nem feleltünk meg minden feltételnek, valami félrecsúszhatott a felkészülésbe, vagy nézzük meg, hogy mik lettek a felkészülési problémák, és akkor megtaláltuk azokat a nyomvonalakat, hogy merre kell indulni, és a következő versenyen már sikeresebbek voltunk, és én úgy gondolom, hogy ezzel a hozzáállással motiváltam őket a legjobban. Illetve minden feltételt megteremtettem annak érdekében, hogy minél több versenyre menjünk el, minél több versenyen induljunk el, hiszen a versenytapasztalat a legjobb edzés.
0: Én kellemes, aktív pihenést és kikapcsolódást kívánok az elkövetkezendő időszakra. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelve érzem magam, hogy itt lettem.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Kovács Gézával, az Egri Városi Sportiskola leköszönő igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
2: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter tegnap a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon az idén, miközben mérséklődik a piaci árszint, a belföldön megvásárolt használt járművek ugyanakkor rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy a kocsik előélete ellenőrizhető. Állapítja meg a Dasswelt Auto az MT-hez eljuttatott közleményében. Az országos hálózattal rendelkező használt autókereskedelemmel foglalkozó cég a DataHouse adatait idézve ismertette, július végéig 91.343 külföldről hozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ez 25%-os bővülés éves összehasonlításban. Az idén júliusban 15.779 gépkocsit regisztráltak, ami 38,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, júniusban pedig 14.471 darabról és 41,9%-os bővülésről tanúskodnak az adatok 2025 azonos hónapjához képest. A használt kishaszonjárművek 7 havi 6.271 darabos importja,

0: energiaválság alatt, akkor ezen a helyzeten is sikerült túljutni, fogalmazott. Megérkezett első hivatalos látogatására Belgrádba tegnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki ma Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnökkel tárgyal Szerbia és Ukrajna európai integrációjáról, illetve a két ország együttműködési lehetőségeiről. A látogatás idejére időzítve a Vreme című szerbiai napilap elemzést közölt a Deutsche Welle német lapra hivatkozva, eszerint a találkozó diplomáciai lehetőséget jelent a szerb államfő és az ukrán elnök számára, miközben mindkét vezető jelentős politikai kockázatot is vállal. Megfogalmazásuk szerint mindkét félnek lenne oka elzárkózni a találkozótól, de a várható haszon felülírja ezeket a megfontolásokat. Vučić az EU kegyeit vásárolja így meg, Zelenszkynek pedig lőszerre és drónokra van szüksége. Az amerikai szenátus megszavazta tegnap az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére róla elnevezett törvényt két párti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így a végszavazásra a képviselőház elé kerülhet várhatóan szeptember elején. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet, valamint tartalmazza bizonyos orosz urán termékek megvásárlásának tilalmát is. A törvény alól Donald Trump elnök felmentést adhat, illetve a jogszabály több kivételt is felsorol. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki. Kis eséllyel egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, erős lesz az északkeleti szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi Requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk

0: mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A 2027-es Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb kiadás lesz. A rajd 2027. február 5-én lesz Mohácsról, a cél pedig Elefántcsont part. A táv 11 000 km, a menetidő pedig 22 nap. A résztvevő 150 limitált csapat ajándékokkal, iskolai felszerelésekkel, alapvető eszközökkel és helyi közösségi fejlesztésekkel érkezik a rászoruló afrikai térségekbe. Mai vendégeink Marianna és Georgina, a jövő évi Bamako Rally egyetlen női párosa, akik segítséget kérnek, hogy minél több segítséget vihessenek. Számukra egy hatalmas kihívás a rally, egy bakancslistás álom és egy lehetőség arra, hogy valami jót is tegyenek közben. Erről beszélgetünk a következő közel 50 percben, tartsanak velünk, érdemes!

0: két hölgyet köszöntök szeretettel a stúdióban, Nagy Mariannát és Tóth Georginát, akik a Bamako rallira készülnek. Szeretettel köszöntelek titeket, Isten hozott titeket.
1: Hello, szia!
2: Köszönjük, szia! Sztok.
0: Mikor született meg az ötlet, hogy erre a rallira nevezni kéne?
1: Ez igazából januárban született meg. Mind a ketten a szépségjavarban dolgozunk, Gerga ő körmös, én fodrász vagyok, és benn dolgoztam, amikor az egyik csatornán a Bamakónak a szervezője adott egy riportot. Ez már elég régóta nekem bakancslistás álom volt az, hogy a Bamako rally. Rengeteg videót néztem annak idején teljesen spontán, amit feldobott az internet ezzel kapcsolatban. És annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, hogy jó, akkor go, menjünk. 2027-ben, igaz, ez egy extrém Bamako lesz, tehát a extrém az abból lesz extrém, hogy 2000 kilométerrel több, mint eddig. Egy teljesen új útvonalon fog menni, nem fogjuk tudni előre az itinereket, hogy honnan hová, hanem mindig előző este fogjuk megtudni a másnap reggeli indulást, hogy lesz. Na és akkor ezzel megszületett a fejembe. Gerga bejött dolgozni, és akkor mondtam neki, hogy figyelj el, akkor én úgy gondoltam, hogy menjünk. Jössz velem? És akkor ez én értetlenül nézett rám, hogy ennek most megőrültem, vagy mi van velem, de 2 másodperc után rábólintott, hogy oké, rendben, akkor menjünk. Úgyhogy igazából ennyi volt a története, az előzménye ennek az egésznek.
0: Összesen hány kilométerre ez a plusz 2000 kilométerre?
2: Így 11.000 kilométer, eddig 9.000 volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
0: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako rallin?
2: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
0: Egyedüli.
2: Már korábban volt, de most úgy tudjuk, hogy mi leszünk, csak lánycsapat. Nők lesznek, de nyilván férfival, párban, házasságban, vagy így hasonlóan, de női csapat csak kimondottan mi.
1: A 22 év alatt igazából mi leszünk a negyedik női csapat, akik indulnak.
0: Nem semmi. Hogyan lehet készülni egy ilyen rallira?
1: Hát rengeteg filmet néztünk meg, tehát én úgy gondolom, hogy az nagyon nagy segítség, hogy egyáltalán látjuk, hogy mire számíthatunk. Akik előtte indultak, rengeteg videót feltöltöttek, mindenféle nehézségekkel küzdöttek meg, terep, akkor az ottani szokások, teljesen másképp élnek az ottani emberek, mint Európában, tehát ezzel nap mint nap meg kell küzdeni, hogy igenis megrohamozzák az autót, mindenféle kis apróságra szükségük van, és hálásak érte. Úgyhogy ez volt az egyik opció, a másik pedig az, hogy elmentünk olyan rendezvényekre, ahol egy picikét kipróbálhattuk magunkat. Mondjad, hogy hol is voltunk?
2: Híren voltunk egyszer egy ilyen Dagonya fesztiválon, ott egy ilyen hétvégét töltöttünk, és akkor ott az autót ki tudtuk próbálni ott különböző terepeken. Azon kívül voltunk a nyári Bamakón is, az Észtországtól indult Mohácsig, mi a keddi napon tudtunk csatlakozni Litvániában, és akkor úgy Litvánia, Lengyel, Szlovákia, Magyarország, és akkor így le Mohácsig. És igazából ott jelentették be, hogy akkor az indulás az február 5 Mohácsról lesz majd.
0: Van már autótok is, ugye? Meséljetek az autóról.
1: Hát az autót ezt úgy vettük, hogy igazából nagyon nem értünk az autóhoz, hogy most milyen autó lett volna a legjobb. Aminek utána olvastunk és hallottunk, az egy Toyota lett volna, de sajnos az anyagiakban nem tudjuk megtenni, hogy egy olyat vegyünk, ami nekünk megfelelő lett volna. Úgyhogy van egy lelkes segítőnk, aki felkarolt minket, Barta Nándornak hívják, rally versenyző és autószerelő műhelye van, és ő nézte ki nekünk ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó. Motorikusan úgy néz ki, hogy hibátlan, futóművileg azért van rajta mit csinálni, sőt, mert azért meg is történtek elég sok átalakítás és cserék, de úgy néz ki, hogy fogja bírni a strapát, persze még azért még a java hátra van, de eddig jól szuperált. Hát ilyen apróságok, hogy lehúztuk az ablakot, és nem lehetett felhúzni, még nincs klímánk, akkor a lámpáink nem úgy üzemelnek, ahogy szeretnénk, tehát azért ilyen apróságok vannak, amik még nem úgy működnek, ahogy kellenének, de a lényeg úgy gondolom, hogy az működik, és az jó.
2: Még egyelőre magyar rendszám sincs rajta.
1: Igen, még le kell vizsgáztatni.
2: 2 hét múlva fogjuk mindig vizsgáztatni, és akkor úgy tudunk már többet gyakorolni, mert eddig még csak próbarendszámmal tudtuk használni.
0: ketten akartok menni, vagy egy csapat van ilyenkor? Hogy működik ez? Van háttércsapat ilyenkor, akár szerelők?
2: Mi ketten vagyunk a csapat.
1: Igen.
0: És az autószereléshez mondjuk egy kicsit értetek?
1: Igazából szintén ez a Nándi reszortja, hogy tanítgat minket. Szerdánként akkor vagyunk szabadok mind a ketten, és lejárunk hozzá, és le is fogunk még járni. Úgyhogy szépen apránként megtanulunk mindent, hogy mit és hogy kell kicserélni. Levegőszűrő az már megy, levegőszűrő csere, defektet már tudunk cserélni, és most fogjuk majd megtanulni, hogy hogy kell kijavítani, és úgyhogy hát ilyen apróságokat, azért kezdünk megismerkedni az autóval, igen.
2: Nyilván autószerelők nem leszünk, de amit meg lehet oldani, azt megpróbáljuk.
0: Mi mindent kell vinni egy ilyen rallira az autón túl? Sok-sok hát, vizet?
2: Igen. Vizet, igen, tehát eleve pótalkat részeket azért szeretnénk vinni, ami esetlegesen meg tud hibásodni, és akkor így előre gondolva ilyen dolgokat vinni. Hát azon kívül magunknak, mivel sátorban fogunk aludni a legtöbb helyen, ezért ehhez való felszerelések, matracok, hálózsák, kint, hogy tudjunk enni valamit, ehhez ilyen kis főzőeszköz, lábas és hasonló dolgok. Tehát, hogy ezeket mindent, hogy hol ér az este, azt nem biztos, hogy mindig tudjuk pontosan, és akkor így ezekkel a dolgokkal fel kell készülni. Ruhákat nyilván figyelni kell, napszemüveg, mert ugye nagyon nagy napsütés van kint, vezetés közben az zavaró tud lenni, kendőt a fejünkre, mert ha kiszállunk, azért ott, ha fúj a szél, homok van a sivatagba. Sok minden tapasztalatot így megosztottak, próbáltunk figyelni azokra, akik már voltak, és akkor így ennek mérten még szedjük össze, írjuk mi is, hogy mi az, amire még szükségünk lesz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11.000 kilométer hosszúságú. Kemény terepen, meséltek a terepről, mit tudunk a terepről?
1: Hát igazából többféle terep van, többféle útvonal és többféle kategória. Tehát van a Spirit kategória, ami jóformán főútakon megy. Azon az útvonalon bármilyen autóval, motorral, bármivel el lehet indulni. Van a túraautó kategória, amiben mi is indulunk, azért ez már bevisz egy picikét a sűrűjébe. Itt igazából az a lényeg, hogy egy 4x4 kerekes autónk legyen, tehát terepre tudjunk menni, ez bevisz a sivatagba, esőerdőbe, azért egy-két ciklás részre is. Viszont van az extrémebb kategória, ahová már igazából az őrültebbek mennek, és a versenyzők, a 4x4 túra, az viszont abszolút egy speciális autót igényel. Tehát arra külön fel kell készíteni a futóműveket, mindent oda a sima autóval, még terepjáróval se érdemes elindulni.
0: Nem olcsó ez a rally egyáltalán, és ez a műsorunk egyik témája is, és célja, hogy segítséget kérjünk nektek, ugyanis hatalmas összegek mennek el itt egy-egy részére a versenynek. Mekkora összegre van szükségetek összesen, és hogy álltok?
1: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, amit igazából hirdetünk. Több oldalon is fent vagyunk, ugyanis a csapatunknak a neve.
2: Adrenalin Girls.
1: Adrenalin Girls néven futunk. A TikTokon, az Instán és a Facebookon is van erről egy oldalunk, ahol mindenféle mozzanatunkat megosztjuk a kedves nézőkkel. És ott fent van az alapítványnak az adatai, meg az egész bemutatkozó oldalunk. Hát ez az egész, ahogy számolgattuk, egy olyan 10 millió forintba fog kerülni. Tehát több millió forint csak az üzemanyag, hogy kijussunk, az engedélyek, a vízumok, az étel, stb. Úgyhogy a szállások, hogyha fizetnünk kell, mert azért nem lehet mindenhol csak kint a prérin sátrazni, azért nagyon sok olyan hely van, ahol őrzött, védő emberek kellenek, katonák, hogy olyan terepen leszünk, ahol nem biztonságos akárhol megállni és lesátrazni. És akkor ezeket előre persze már az Egyesület kifizette, a szervezők, és nekik kell majd nekünk is ezt beszállni.
0: Kerestek cégeket is, akik akár szponzorként vagy a kocsira felkerülhet a logójuk, és így támogatnak titeket?
2: Igen, keresünk cégeket, és természetesen azzal tudjuk honorálni, hogy az autóra felkerül a cégnek a logója. Lehet minket úgymond, mint szponzoráció is támogatni, és mint adomány is. Örülünk tárgyi és pénzbeli adományoknak is, hiszen maga ez a futam, ez egy jótékonysági futam, és kint élő gyerekeket és kórházakat szeretnénk támogatni. Teljesen más körülmények között élnek, sokkal szerényebb körülmények között élnek ott kint, és ott az alapvető szükséglet az is nagyon hiányos, és ezért szeretnénk segíteni a kint élő gyerekeket tanszerekkel és iskolai felszerelésekkel. Azon kívül kórházaknak szeretnénk újraélesztő gépet viszünk, szeretnénk még ilyen különböző kötszerek, sterilizáló és hasonló dolgokat majd még vásárolni.
1: Ami nagyon fontos igazából a tárgyi adományoknál, hogy mivel egy autóval megyünk, és a saját dolgaink is elég nagy területet foglalnak el az autóba, tehát már sokan ajánlották fel a ruhaneműt, az a baj, hogy sokat nem tudunk belőle kivinni. Tehát valami olyasmire gondolunk, ami inkább kisebb érték, és akár sokat el tudunk belőle vinni, mivel hogy rengeteg kisgyerek van kint, akiknek szükségük lenne olyan dolgokra, aminek hasznát veszik.
0: Mit szól hozzá a család? Ha van család, ismerősök, hogy reagáltak erre a hírre, hogy ti most elindultak?
2: Igazából nekem annyira nem lepődtek meg. Tehát, hogy én szeretek így mindent kipróbálni, így végül is Marian is, én is az életünk során sok mindent kipróbáltunk, tandem, bungee jumping, motorozás és hasonló dolgok, úgyhogy az én családom szerintem így már egy kicsit ehhez hozzá van szokva, hogy jönnek az őrült ötletek.
1: Hát én, hogy így a nyugdíjazás előtt állok, nekem a fiamik azt mondták, hogy anya, te megőrültél. És nagyon sokáig szerintem ezt nem vették komolyan. Hát most, hogy már azért mennek az előkészületek, úgy gondolom, hogy valahol büszkék rá, hogy mi ezt bevállaltuk és végigcsináljuk, és most már tudják, hogy végig fogjuk csinálni.
0: Hány napos lesz ez a rally?
1: 22 nap.
0: 22 nap.
1: Az oda. Igen.
2: 22 nap az út, és akkor majd még meglátjuk, hogy hogy tudunk hazajönni, mert igazából így előre a repülőjegyet azt nem tudjuk még megvenni, mert nem látjuk előre, hogy hogy haladunk, hogy meddig jutunk, remélhetőleg a végéig, és akkor majd, amikor már ott útközben leszünk, valószínűleg akkor tudjuk majd visszafele megvenni a repülőjegyet, hiszen az autót azt kint fogjuk hagyni, és akkor repülővel jövünk vissza, mert sajnos az nem fér bele, hogy még két hetet rászálljunk arra, hogy hazajöjjünk az autóval.
0: Szoktatok sátrazni? De mondjuk egy 22 napos sátrazás ez elég extrém, mert magában csak ez.
1: Hát nem. De válaszuk egyértelműen, hogy nem.
2: Igen, beszéltük, hogy 30 éve sátraztunk körülbelül.
1: Igen, körülbelül. De most azért ezen a nyári Bamakon direkt lehetett volna a szállodába is mennünk minden éjszaka, de mi kimondottan sátorba szerettünk volna aludni, hogy szokjuk, meg hogy egyáltalán milyen a sátor, amit rendeltünk, hogy férünk el benne, hogy tudjuk megoldani.
2: Meg most jöjjön a problémák esetlegesen, hogy mi az, ami még hiányzik, ne ott derüljön ki, és akkor így, de egész
1: jól vettük szerintem is az akadályokat, úgyhogy is jó volt.
0: Ilyen extrém körülmények között kell majd főznötök is magatokra, ugye? Mi mindennel készültök így kaja szempontjából?
1: Hát a kaja az nálam egy nagyon sarkalatos pont. Nem tudom, hogy fogjuk megoldani. Persze visszünk ki konzerveket, mind a ketten sportolunk. Én talán egy picit komolyabban személyedző is vagyok, úgyhogy nekem a kaja nagyon-nagyon fontos, én 3 óránként eszek, mint a csecsemők. Úgyhogy nem tudom, viszek ki, amit itthon is szoktam enni, rizskását, fehérjét, ha más nincsen, akkor azt kavarom minden nap. Hús, nem tudom, szárított húsokat marha. Akarunk kivinni, szárított marhát, konzerveket, másképp nem tudjuk megoldani. Itt még Európában igazából szerintem az egy 2 napos út lesz, még leérünk a kompig, ott nem probléma, mert bárhol tudunk venni. Na, mert lejjebb ott úgy gondolom, hogy lesznek problémák ebből, hogy milyen ételhez fogunk tudni hozzájutni.
2: Én bármit megeszek, tehát nálam talán egyszerűbb, úgyhogy nekem ez annyira nem ijesztő. Meg hát tényleg ilyen konzerveket már néztük, hogy mi az, amit mind a ketten szeretünk, és akkor ilyeneket tudunk felpakolni, és akkor ahhoz tudunk nyúlni, amikor nem tudunk sehol venni ott.
1: Kint. Ez egy kedves vendégemtől kaptunk egy kempingfőzőt, sőt kettőt. Nagyon aranyos volt, mondtam, hogy akkor az egyik akkor az az ételnek a nagy, a kicsi pedig akkor majd a kávénak. Úgyhogy külön felszerelésünk van erre is, ezt is kipróbáltuk most ezen a nyárin. Úgyhogy működőképes volt minden. Szerintem jól üzemeltünk.
0: Nagy kávésok vagytok ezek szerint.
1: Hát azért annyira nem, de azért jó, hogyha van.
0: Lakott területet érint az útvonal, tehát lesz lehetőség néha bevásárolni mondjuk?
1: Fog érinteni mindenféleképpen, de hogy ott azért a bevásárlás azért az nem úgy működik, mint itthon. Tehát azért ott Afrikában nem azt kell elképzelni, hogy ott van egy Aldi, és akkor bemegyünk és bevásárolunk. Benzinkutak, ilyen útszéli kis ütögetők vannak, de nagyon-nagyon minimális készlettel. Tehát ott például lejjebb például az üzemanyag is problémát okozhat. Az, hogy nagyon vizes, nem biztos, hogy fog vele menni az autó. Akik voltak, mesélték, hogy be akarták gyújtani, és konkrétan nem gyulladt be, tehát annyira vizes volt. Hát majd meglátjuk.
2: Olyan videót is láttunk, amit felraktak, hogy ilyen sátorba készítettek ott ételt, várták, hogy mennek a bamakósok, és akkor valamelyik srác így videózta, hogy mik vannak ott, és hogy hát nem túl bizalomgerjesztő, inkább menjünk tovább, és itt ne együnk. Tehát, hogy azért ilyenek is vannak.
1: Tehát mindent is megfőznek.
0: Zene után folytatjuk.

0: Nagy Marianna és Tóth Georgina a stúdió vendégeim, témánk pedig a Bamako Rally. Február 5-én indul a rally, addig kell összegyűjtenetek mindent, amire szükség lesz, de például egy kocsiban nem sok minden fér, tehát sok mindenről le kell mondani, amit ugye a hétköznapi életben megszoktatok. Mik lesznek a legnagyobb kihívások ilyen szempontból, aztán majd beszélgetünk még többet arról is, hogy ott mi minden várhat rátok, milyen kihívásokról hallottatok. Néhányat már említettünk, de kezdjük azzal, hogy a csomagolásnál például mi az, ami itthon marad, és semmiképp nem tudjátok elvinni, mégis talán fontos lenne, és kihiányozni fog az életetekből.
1: Nem gondolom, hogy lenne olyan, amit annyira hiányolni tudnánk. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy eléggé jó a probléma megoldó képességünk, tehát tudunk alkalmazkodni a helyzetekhez. Most, hogyha a smink cuccunk az itthon marad, az pont nem fog minket érdekelni. Hát persze, ami nagyon fontos, a szerszámok, étel, olyan ruházatot akarunk vinni, amit menet közben ott tudunk hagyni, tehát nem akarjuk magunkat cipelni, tehát a legszakadtabbat, a legstrapabíróbat, ami itthon nem fog hiányozni. Ami fontos, hogy a sátorhoz meglegyen minden, és az autóhoz az alkatrészek és a pótalkatrészek, szerszámok ezek.
2: Ja, inkább azon gondolkodunk, hogy mit kell vinni, nem az, hogy mit hagyunk itt, tehát úgy nem hiányzik semmi, inkább, hogy mindenre is gondoljunk, ami a kinti út során szükséges lehet, az legyen nálunk.
0: Be fog férni az autóba, hogy látjátok előre?
1: Be. Nagyon jól tudunk csomagolni. Nem régebben Balin voltunk egy hátizsákkal mind a ketten, úgyhogy tudunk csomagolni.
0: Néhány akadályt, vagy néhány nehézséget már felsoroltunk az előzőekben, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mik azok, amikre számítotok kihívásként, akár már Bamako rallin járt emberekkel beszélgetve, mik a legnagyobb félelmeitek akár, hogy akadályok lesznek.
2: Hát olyan nagy félelem bennem még egyelőre nincs, de nagyon meleg lesz végig. Azért a sivatagban ez a homok az is zavaró tud lenni, amikor kiszállnak az autóból, fújja a szél. Volt olyan, hogy a sáskák potyogtak az égből, és csapódtak a szélvédőre, az a videó, az nagyon-nagyon brutál volt. Sajnos vannak olyanok is, hogy volt kígyócsípés, pókcsípés, skorpió a cipőben, tehát hogy azért ilyenekre oda kell figyelni. A zuhanyzás az is egy sarkalatos kérdés, hogy hol tudunk majd zuhanyozni, hol nem tudunk, de ezekre is próbálunk felkészülni, víz lesz nálunk, már vettünk ehhez is egy ilyen zuhanyzó fejet, amit csak belerakunk, és akkor így le tudunk azt tusolni, tehát hogy mindig a megoldást keressük igazából, hogy tudjuk megoldani minél kevesebb cuccal.
1: Igazából szerintem egyedül és sarkalatos dolog az egésznek az ottani korrupció, ami egy picit ijesztő. Most rengeteget beszéltek erről, amikor nyáron most kicsikét bandáztunk a többiekkel, akik már voltak kint, mert amit mi meg tudunk tenni, azt megtesszük. Le tudunk mondani dolgokról, el tudjuk intézni, meg tudjuk oldani, de a korrupciót, azt nem tudom, hogy fogjuk tudni kezelni. Nem tudjuk, hogy az, hogy nők vagyunk, ez pozitív lesz, vagy negatív. Bennem emiatt vannak egy picike fenntartások, hogy ez a része, ez hogy fog működni, de igazából erre is azért felkészítettek, hogy egy baseball sapkával, egy napszemüveggel, apró pénzzel le lehet őket kezelni, és tovább engednek, de nem tudjuk, hogy igazából ilyen téren mi fog ránk várni.
2: Meg ami még nehézség egyébként, hogy mivel tudják, hogy megy a Bamako csapat, és tudják, hogy mindenkinél adományok vannak, és mindenki szeretne ebből kapni, tudják, hol vannak azok az útvonalak, ahol lassan tudunk menni, 10-20-szal esetleg, mert olyan az út, és akkor ott hirtelen ott terem 50 gyerek, és akkor megrohamozzák az autót, és azért ez is egy ilyen nehézség, megállsz, nem állsz meg, beugrik az autó elé, úgyhogy azért erre majd nagyon oda kell figyelnünk.
0: Miért volt ez a vakancs listán, szerinted Marianna? Miért volt a vakancs listádon ez a programpont?
1: Hát igazából azért volt, mert szerintem iszonyatosan nagy kihívás, főleg két nőnek. Nagyon sokan be akartak csatlakozni, mikor ezt hallották, hogy készülünk és megyünk, főleg mikor be is fizettük a nevezési díjat, és eldőlt, hogy ez most már 100%, és mondták, hogy hát, hogy nem jöhetnek harmadik, és mondtuk, hogy nem, ez csajos buli. Tehát, hogy nem. Tehát ez a kihívás benne, hogy csak mi megyünk ketten, és csak nők.
2: Meg ami még egy fontos, vagy könnyebbség talán, hogy 17 éve ismerjük egymást, azért 17 éve szinte, napi szinten együtt dolgozunk, közös nyaralások is voltak, tehát, hogy ismerjük egymást annyira, hogy nehéz helyzetekben is azt gondolom, hogy tudjuk kezelni egymásnak az éppen aktuális idegállapotát, ha olyan problémák adódnak, akkor, hogy inkább a megoldást keressük, és hogy haladjunk, nem azt, hogy most ott nekünk probléma legyen ebből.
0: Tehát úgy érzitek, hogy nem lesz abból sok konfliktus, tehát annyira ismeritek egymást, hogy például a másiknak a viselkedését, a reakcióját tudjátok kezelni.
1: Szerintem biztos, hogy lesz egyébként konfliktus, mert mondtam, hogy szerintem bűgni is fogunk. Szóval amikor azért már X napon keresztül az ember megy olyan részen, ahol semmi inger nincsen, tehát nincsenek falvak, hanem csak a sivatag, meg a külsivatag, bármerre néz, semmit nem lát. Ott azért már szerintem elő fognak jönni apró cseprő problémák. Ingerlékenyebbek leszünk, feszültek leszünk, meleg lesz, tehát hogy biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, de ezt már előre megbeszéltük, hogy ha ilyen lesz, akkor ezt nagyon-nagyon szorosan és nagyon röviden le kell zárni, és ezen túllépni, és nem magunkba hagyni semmiféle sértődéséget, ezt nem, tovább kell lépni, menni kell.

0: látom, hogy szeretitek a saját határaitokat megismerni, ugye? Ez is erről
1: igen,
0: szól valahol.
1: Abszolút,
0: meg
1: igen.
0: Tudjátok, hogy hol a határ.
1: Igen, igen. Szeretjük a kihívásokat, szeretjük a komfortzónánkból, hogyha kiléphetünk. Meg hát az adrenalin szerintem, az azt mondhatom, hogy nem is véletlenül Adrenalin Girls a nevünk, tehát mind a ketten adrenalin függők vagyunk. Abszolút. Kell.
0: Itt most lesz is bőven adrenalin a vérben. Hogyan jelentkezhet valaki, aki esetleg támogatná a missziótokat, ezt az utat, ezt a rallit, tehát mondjuk elérhetőségeket, és hogyan lehet támogatni titeket?
2: Alapítványon keresztül tudnak támogatni minket. A neve az a Segélykaraván Alapítvány. Az Adrenalin Girls fórumon, több fórumon fent vagyunk, ott megtalálják a számlaszámot, és akkor ott tudnak. Vagy ezeken a portfóliókon ott megjelennek a telefonszámunk is, ha esetleg cégek szeretnének, akkor velük le tudunk ülni, hogy ez hogy működik, utána az autóra a matrica hogy kerül fel, és ezeknek a folyamatát meg tudjuk beszélni.
0: Körülbelül hány induló van egy-egy ilyen futamon?
1: Most 150 autó fog indulni, három kategóriába.
0: És a ti kategóriátokban?
1: Azt hiszem, ott 65.
2: 60.
1: 60 vagy 65,
0: 60
1: nem tudom pontosan, igen.
0: Van olyan telefonszám, vagy valami, amit felhívhattok, ha baj van ilyenkor? Egy, gondolom a szervezőknek van egy központi száma, vagy valamilyen szám, amit segítségként hívhattok?
1: Hát igazából nem is telefonszám, tehát most is van egy WhatsApp csoport, ami él és működik. Kint ugye nem tudom, hogy hogy fog működni. Ja, hát amire még szükségünk van, egy CB rádió. Tehát az, ami nagyon-nagyon fontos, még amit be kell szereznünk. Tehát ott azért is mentünk el többek között a nyári Bamakóra, mert szerettünk volna ismeretségeket kötni. Pontosan azért, hogyha kint leszünk, és bármi gondunk, bajunk van, akkor tudjunk kihez fordulni. Legyen egy telefonszám, legyen egy név, akihez fordulhatunk segítségért. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de úgy egyébként bandázni, és azt mondjuk, hogy na, akkor este akkor ott találkozunk, és akkor ne egyedül legyünk, hanem legyünk ott egy társasággal. Úgy gondolom, hogy inkább ezen keresztül fognak menni a kommunikációk. Egyébként nem tudom, biztos lesz majd egy telefonszám, amit majd megadnak Mohácson indulásnál, vagy akkor, ha valami nagyon nagy gáz van. Tehát tény, hogy a Dakartól annyival másabb ez az egész, hogy ott a sivatagba A-tól B-ig mennek, és időre mennek versenyszerűen, de ott a versenyzőket egy stáb fogadja. Tehát egy szerelőbrigád, egy autó, kamion, ami megfőzi nekik a vacsorát, lefekhetnek, stb. Tehát itt nincs ilyen. Jön majd velünk egy olyan osztag, akik, hogyha sebesülés van, akkor őket hívhatjuk, és el tudjuk őket érni. Nagy beavatkozásokat nem tudnak csinálni, de ugyanúgy ott a kórházakban sem. Tehát amiket mondtak, hogy ami a Bamakon megtörténhet, az meg is történik. Tehát a kórházak ilyen 400 km távolságban vannak egymástól, és szinte semmi nincs bennük. Tehát nincs egy röntgen, nincs egy ultrahang. Semmi.
0: Milyen előkészületeket igényel még az út, például oltások, ilyesmi?
2: A sárgalázoltás az kötelező, azon kívül vannak még ajánlott oltások, meg malária elleni gyógyszer, de a kötelező az csak a sárgaláz elleni.
0: Beszéljünk még a jótékonyság részéről a rallinak, például hátrányos helyzetű gyermekeknek iskolai támogatás. Ez mit is jelent?
1: Az iskolákat azértként úgy kell elképzelni, hogy van egy kis házikó, aminek nincs ajtaja, ablaka, és a földön ülve a gyerekek ott tanulnak, van egy zöld tábla, és amiket láttunk videókon, valószínűleg, hogy ez máshol is így van, alapvető dolgokat, tehát ceruzákat, füzeteket, színeseket, vonalzót, radírokat, ilyeneket. Most az Ocean támogatott minket, úgyhogy 50 000 forint értékben kaptunk ehhez hasonló dolgokat, amiket bevásároltunk. Igazából mással nem nagyon tudunk, még talán a tanároknak laptoppal, még az még a fejünkben van, hogy...
2: Laptop kivetítő,
1: igen, tehát, hogy
2: interaktív tábla, tehát hogy ilyenekkel lehetne segíteni a tanárokat.
1: Az oktatásban, hogy kicsit kinyitni nekik a világot.
0: Egészségügyi támogatás, mi mindent vártok?
1: Amit mondott is Gerga, tehát egy újraélesztő készülékünk már van. Szeretnénk kötszereket kivinni, gumikesztyűket, szeretnénk egy sterilizálót, akkor ha mód van rá, akár antibiotikumot, fertőtlenítőszereket, ilyeneket, tehát ami sok és kicsi.
2: Ez minden attól függ, hogy mennyi pénz fog összegyűlni, és minél többet szeretnénk vinni, és ezért is egyszerűbb, úgymond, ha az alapítványon keresztül megkapjuk a pénzt, és akkor az autóba olyan dolgokat vásárolunk, ami befér.
0: Milyen technikai eszközökre van még szükségetek, felszerelésre, amiben várjátok akár hallgatóink támogatását?
1: Hát technikai, gondolom most az autó felszereltségére gondolsz. Hát amit mondtam neked az előbb is, hogy ami nagyon fontos lenne, az egy CB rádió antennával. Kellenek kannák, amiben a vizet, az üzemanyagot tudjuk vinni. Kell lámpákat még vennünk, mivel hogy ott a sivatagban nem elég egy sima fényszóró, tehát ott oldalra és mindenhová kell, hogy világítson a lámpa, mert semmit nem fogunk látni. Akkor alkatrészek, navigáció, igen, tehát hogy kellene vennünk egy ilyen kis laptopszerűséget, hogy én nem nagyon látok jól. A telefon nekem sajnos nem elég, hogy navigáljam, hogyha Gerga vezet. Igazából ilyenek, alkatrészek, pót, lengéscsillapítókat kell kivinnünk, levegőszűrőket kell, olajszűrőt kell, másikat vinnünk, ablaktörlőket, ilyeneket.
0: Felváltva fogtok vezetni?
1: Igen.
2: Igen, mind a ketten inkább jobban szeretünk vezetni, mint az anyósülésen ülni, de amikor már valamelyikünk nagyon szenved az anyósülésen, akkor csere.
0: A navigáció is izgalmas lehet egy teljesen ismeretlen sivatagi terepen azért.
2: Hát igen, végül is. Igen.
1: Reméljük.

0: Stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11.000 kilométer hosszúságú. Ismertek mást is, aki most indult, tehát lesz ismerős a csapatban, a nagy csapatban?
1: Úgy közvetlen ismerős nincsen, most a nyáron akikkel összeismerkedtünk volna egy borsodi társaság, ők is első bálozzók, mert hogy azt elfelejtettük mondani, hogy mondták, hogy mivel hogy ez extrém, és úgy volt meghirdetve, hogy első bálozzóknak nem igazán ajánlott, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy jó, akkor mi nem tudunk 28-ig várni a rendesre, akkor csapjunk bele, tehát ők is így döntöttek. Ők négyen indulnak, négy úriember, velük beszélgettünk most elég sokat, meg tapasztalatcsere, ki hol jár, ki mit csinált már, hogy mint alakulnak a dolgok, meg van egy másik úriember is, akik viszont már most ötödjére megy, ő valószínűleg, hogy egyedül fog menni, ő rengeteg információt ad nekünk, a mai napig tartjuk vele napi szinten szinte a beszélgetést és a kapcsolatot, mindig valami információt küld, amit hall, ami számunkra hasznos lehet.
0: Akik négyen mennek, két autóval mennek, gondolom.
1: Nem, egyen. Egyen.
0: Ilyet is lehet.
1: Lehet, igazából amennyien elférnek.
2: Tehát a nevezés az úgy van, hogy amikor benevez valaki, hogy az autót benevezés, akkor hány főre, és akkor mi ketten megyünk, de lehet négyen is, meg egyedül is.
0: Mekkora nagyságrendileg a nevezési díj?
1: 1950 euró, egészen pontosan.
0: Hol jártok körülbelül ennek a 10 millió körüli nagyságrendnek az összegyűjtésében?
1: 10%-ánál se. Olyan nagyon őszinte akarok lenni.
0: Még februárjúban.
1: Igen, ígéretet kaptunk. Nagyon sokan vannak úgy vele, hogy úgy gondolják, hogy február még hol van és ráérnek. De igazából nekünk most lenne nagyon nagy szükség rá, tehát most kellene az autót rendbe rakni, hogy kipróbáljuk, leteszteljük, ami még szükséges, azt még beszerezni. Az utolsó pillanatban már nem szeretnénk ezzel kapkodni, tehát már januárban azt szeretnénk, hogyha az autó az egy-egybe készen állna az útra, és akkor már csak arra lenne gondunk, hogy az adományokat, amik még hiányoznak, azokat beszerezzük.
2: Igazából a jelentkezés az április 20-án volt, és májusban derült ki, hogy bekerültünk, mert ugye a túljelentkezés azért az elég nagy volt, és akkor így májusban kiderült, hogy bejutottunk, és utána kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor milyen autó, mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy az autót is egy hónapja vettük meg, és akkor így most indulnak ezek a dolgok, hogy a gyűjtés is, a vásárlás is, és ezek a dolgok minden most indul be.
0: Mi alapján döntötték el, hogy ki indulhat? Említetted, hogy túljelentkezés.
2: Ez csak a gyorsaságon múlott. Tehát ez nálunk úgy történt, hogy meg volt adva augusztus 20-án, azt hiszem 10 óra volt a jelentkezés, és azt tudtuk, hogy ki kell nyomtatni egy papírt, amit alá kell írni, visszaküldeni, úgyhogy mi munkahelyről lementünk a nyomtatványboltba, és akkor ott vártuk a jelentkezést, kitöltöttük, vártunk.
1: Egy laptopval, két telefonnal.
2: Mind a ketten elindítottuk, hogy amelyikünknek gyorsabban viszi, az vigye végig, és akkor befizettük rögtön a díjat, és akkor utána azt el kellett küldeni, a papírokat, mindent, és akkor vártuk, hogy bejutottunk. Úgyhogy ez is érdekes volt, én épp utaztam barátnőimmel, reggel 6-kor ültem a repülőn, és valaki felrakta a listát, és akkor néztem, hogy benne vagyunk, és hívtam Mariant reggel 6-kor, hogy bejutottunk, és akkor ő először nem értette, hogy miről beszélek, mivel a reptéren voltam, és akkor mondom, a Bamakóra benne vagyunk.
1: Mondtam neked, jóan örülök, jó utat nektek. És nem, a Bamakóra.
2: Én mondom, a Bamakóra, és
1: tehát
2: akkor
1: konkrétan elbüktük
2: magunkat. Nagyon elérzékenyült akkor, hogy de jó, bent vagyunk.
0: Fogjátok közvetíteni az utat? Tehát, hogy akár online jelenléttel az interneten majd lehet követni?
1: Igen, mindenféleképpen szeretnénk végig beszámolót tartani.
0: De csak ilyen eseti, vagy pedig? Vagy
1: nem, online.
2: Minden nap szeretnénk folyamatosan az, hogy ami jó is történik, rossz is, nehézségek, hogy oldjuk meg. Sokan kíváncsiak szerencsére, hogy milyen lesz az utunk, és akkor így itt az Adrenalin Girls-ön keresztül tudják majd folyamatosan nézni a napjainkat.
0: Tehát lesz rendes kamera is, de nem terveztek mondjuk kocsiba a szerelt kamerával, hogy figyelj, és akár később filmet készíteni el?
1: De egyébként van egy ismerősöm, aki egyébként ezt felajánlotta, hogy hogy ebbe segít nekünk, mert tehát ezért ezekhez a műszaki dolgokhoz nem vagyunk nagyon topon, nem vagyunk otthon benne, de ő abszolút a segítségünkre lenne. Én szeretnék egy olyat, hogy igen, akár egy összefoglalót csinálna, akár YouTube-ra, vagy bárhova felkerülhetne, és pont azért, mert nem csak a szép dolgokat szeretnénk megosztani, tehát akkor, mikor sírunk, amikor meg vagyunk zuhanva, hogy azt is lássák az emberek, hogy tulajdonképpen tényleg miről szól ez az egész.
2: Miről szól az egész, igen.
0: Hány óra naponta, amit megtesztek időben és távban? Tehát ez a 22 napot mondtatok, ez 11 ezer kilométer.
1: Ez lesznek olyanok, mikor napi 800 kilométer, de vannak például Guineában olyan terep, ahol annyira rossz az út minősége, hogy ilyen 100 kilométer tesznek meg 6 óra alatt, meg 8 óra alatt. Tehát, hogy egyszerűen 10-nél 20-nél többen nem tudnak menni. Tehát változó, teljesen változó.
0: Kerékcserére lehet, hogy szükség lesz? Tehát honnan szereztek kereket, ha mondjuk Tropára megy?
2: Viszünk.
0: Visztek. De nem, gondolom nem négyet, hanem max. Egyet, vagy kettőt, ugye?
2: Igen.
0: Akkor így azért akkor az ima sem árt nektek.
1: Hát igazából ezt is megtanítják nekünk, hogy kell defektet javítanunk a kis kukacsal, úgyhogy már most képbe vagyunk, csak még csinálni nem csináltuk.
0: Mondjuk el még egyszer az elérhetőségeket, ha akár támogatni, hol lehet titeket, és majd online követni is az eseményeket február 5-től.
1: Tehát a nevünk Adrenaline Girls, a Facebookon, az Instán és a TikTokon tudnak minket követni.
2: Az alapítvány neve pedig a Segélykaraván Alapítvány, és a számlaszám az ezeken az oldalokon megtalálható, aki szeretne támogatni minket, azon kívül a telefonszámunk is ott van, aki szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor tud hívni minket.
0: Marianna, Georgina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy sikerüljön minden, amit elterveztetek, és sok-sok adrenalint kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélgettünk, akik a Bamako Rally 2027-es versenyén mérettetik meg magukat. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Tíz óra. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Váltóhiba miatt hosszabb menetidőre várakozásra kell számítani a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a mai napon, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a meghibásodás miatt Dombóvár és Döbrökösz között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Több szerelvény is várakozni kényszerül, a csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező vonatokat, az átszálló utasoknak mentesítő buszos közlekedésre kell számítaniuk. Szeptember 1-jével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közé tett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Legyetek büszkék ezekre a hadrendi számokra és laktanya alakulat nevekre, ahogy büszkék voltatok, mielőtt megváltoztatták őket, fogalmazott a miniszter. Az Agrárkamara függetlenségének erősítéséről a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és helyetteseinek megválasztási folyamatáról, a közpénzek átláthatósága érdekében tett intézkedésekről, a gyermekvédelemben élők ingyenes jogosítvány szerzéséről, valamint a daganatos betegségek hatékonyabb szűrési rendszerének megteremtéséről is hozott döntéseket a kormány. Számoltak be a kormány szóvivők tegnap sajtótájékoztatón. Köböl Anita, a kormány szóvivő közölte, csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az Agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, amely ezzel kapcsolatban három fő területen hozott döntést. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Magyar Éva, a kormány szóvivő jelezte, a kormány döntött arról, hogy biztosítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez szükséges forrásokat. Holnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoralja új helyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség a Magyar Távirati Irodával. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Partiumból, Erdélyből és Csengóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a

0: szemben. Az intézkedés ma lép hatályban, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetén pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. A szórópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben, kivéve ha változnak az intézkedés bevezetését indokló körülmények, közölte a spanyol kormány. Spanyolország a nap folyamán felszólította az olasz kormányt, hogy a hét végéig vessen véget a schengeni egyezmény felfüggesztésének, amelyet azután rendelt el, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki. Kis eséllyel egy-egy gyenge futó zápor. Sokfelé élénk, erős lesz az északkeleti szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Híreinket hallották.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma virtuálisan ellátogatunk Bamakóba, majd utána pedig főzünk egy kis sokác babot. Korpás Károly fapados utazóval kezdünk, aki azért egy pár Guinness rekordot is fenntart. Hát én azt hittem, hogy valahonnan, onnan Afrikából, Nigerből jöttél ide, hát nem.
1: Ugye mindig mozgásban vagyunk, és ez nagyon fontos, minden évszakban utazási évszak van, nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel, télen, és természetesen nyáron is. Igen, tehát ugye utazunk minden évszakban.
0: Igen, én amikor nyomon követtelek a Facebookon, interneten, azt se tudom már, hogy melyik fórumon, mert azért több helyszínen is megtalálható, vagy a telefonszámodat nem tudom, de azért legalábbis ezt tudtam, hogy érhetlek el ma. És akkor Bamako. Hú, mondom, hát ez egy kicsit messze van. Hát a földrajszakos létemre utána kellett néznem, hogy hát az nem van vészes, hogy a Niger partján fönt 1700 méteren, kellemes idő van, hotel tudsz lenni, hát ez nem az, ami volt.
1: Igen, ugye ez az év, ez egy picit tényleg a Bamakónak a jegyében zajlik, mert Afrikában is jártunk, de ugye alapvetően Afrikában, amikor a hagyományos Bamako rally ment, mi megnézni mentünk őket. Nyugat-Szaharában volt ugye a tankcsapdának is a nagy koncertje, a Bocskoréknak a műsora, említett. És ott az egész feeling megtetszett, és akkor, ahogy megláttam ugye nyár elején, Bamako Summer, Európában nincs nevezési díj, nincs regisztrációs díj, hát ez ilyen fapados utazónak, mint én, ez a Kánaán. Ádám barátomat meg is győztem, nem kellett sokat győzködni, kb. Egy 3 perc alatt benne volt a buliban, hogy menjünk Bamako szammerezni, és akkor ugye a lengyelországi, szlovákiai és a magyar szakaszokon mentünk, ami ugye ki volt jelölve. Mi egy picit túl is teljesítettük, mert nagyon érdekes volt, hogy néztem a kiírást, azt mondja, hogy a Bamako szammer nem érintette Makó települést. Hát mi meg úgy voltunk vele, hogy egy kicsit ugye kitérőt tettünk az útvonalon, hogy már úgy bamakózzunk, hogy ha már voltunk Bártfán, ugye, ami az eleje az egésznek, a Ba, Makót is hozzátettük, és természetesen ugye ez Mohács volt egyébként a befutója ennek a Bamako Summernek, ez úgy kapcsolódik megint a következő Bamakóhoz, hogy a következő Afrikába futó Bamako majd Mohácsról fog indulni. Tehát az már nem Budapestről indul, és Mohácsra volt a célba érkezés. Rengeteg érdekes kalandunk volt, meg sok minden érdekességet láttunk, ugye amik kijelölve voltak pontok, amiket ugye érinteni kell a túra

0: során azt érintettük, mi úgy mentünk, minthogyha Afrikába mentünk volna, teljes felszerelést vittünk magunkkal, tehát enni innivalót betárazva 40 liter vízzel, rengeteg ennivalóval, akkumulátorral, működtethető hűtőládával, ágyal, sátorral, tehát tényleg teljes felszereléssel, és nagyon jól összedolgoztunk Ádámmal, mi úgy beszéltük meg, hogy naponta csak egyszer fogunk cserélni vezetés közben, és akkor megvolt, hogy kiviszi az elejét a szakaszoknak, kiviszi a végét, és akkor amikor az ember ugye letudta a szakaszát, akkor már nyugodtabban átülhetett a jobb egybe.
1: Akkor ebben nincs is semmiféle kihívás, olyan, mint egy nagyobb afrikai, szaharai útban, vagy azért a megkötések, a pontérintések azért olyanok, hogy bizony-bizony oda el kell jutni, ott pedig hát akkor nem mentetek be étterembe, meg szállodába, hanem sátorfelverés, sátor összeszedés, az egy jó túra, de azért mégsem Afrika.
0: Igen, igen, pont ez volt benne a szép, mert ugye amikor nézőként láttuk az Afrikát, és én mondtam, amikor Nyugat-Szaharába voltunk, és ott beszélgettem a versenyzőkkel, hogy mondom, azt tudjátok, hogy a java még majd csak ezután jön. Na hát mi azért úgymond a kényelmesebb verziót választottuk, tehát megvolt benne az élvezet, és így azért a Bamakónak egyébként a szellemisége bárki, bármivel, bárhogyan. Tehát ők ezt szokták mondani, hogy ugye bármivel lehet menni, bárhogyan, és itt ez a Bamako szamber, ez még szabadabb volt. Tehát tényleg nem voltak megkötések, minden este nagy buli az volt. Ha egyik este azért közel raktuk le az autót a nagy színpadhoz, hát kevesebb volt benne ugye az alvás, mert hát 5 óráig ment a zene, és ebből is tanult az ember, és akkor a következő napra már nem így csinálta, hanem jóval messzebb a táborhely, ugye az éjszakai táborhelyen már messzebb helyezkedtünk el színpadtól.
1: Tehát akkor itt buli volt, nem csak is. Menni kellett is, de azt a távot le kellett tudni. Az ösztáv az mennyi lett volna, hogyha felmentek Észtországig?
0: Igen, igen, igen, ugye mi nem mentünk fel Észtországig, az majd egy picit máshogy lesz megvalósítva, mert az egy ilyen repülős túrával lesz, de ugye a bárki, bármivel, bárhogyanba, ez belefért. Egyébként voltak olyan hozzácsatlakozók a túrához, akik csak a magyar szakaszokon csatlakoztak. Mm. Tehát nem volt ebből kizárás senki számára. Viszont azért nem egyszerű dolog volt, tehát egyetlen egy motor volt az, aki az egész távot teljesítette a motorosok közül, autósok közül, voltak jó néhányan, tehát azért Tallintól Mohácsig ott vannak érdekességek, és érdekes, hogy a motorossal is, ahogy beszélgettünk, ő ugye, mert ajánlottak többféle útvonalat Észtországban, és ment a telep útvonalon, kétszer elesett, utána már az egyszerűbb útvonalat használta, és nagyon érdekes ugye, hogy vele egy csomó ellenőrzési ponton összefutottunk, mármint ellenőrzési pont, érintési pont inkább, így fogalmaznák, sok érintési ponton, Lengyelországban is, Felvidéken is, és Magyarországon is összefutottunk.
1: Így összeadódott, akkor most már újra kérdezem a kilométer szám, tudjátok pontosan, hogy mennyit tettetek meg, nem Mohácsig, hanem Makóig?
0: Ja, az alapvető kilométer az 2800 kilométer volt. Mi ugye nem az egészet teljesítettük le, mi 1900 kilométert teljesítettünk ebből.
1: Ugyanolyan, mint egy kék túra itthon, kihagytatok mondjuk a Bakonyi részt, és tovább mentetek, vagy nem mentetek el Kőszegig, de végül is azt repülővel is meg lehet, újra lehet, és még pecsételni is lehet, vagy érintési pontként venni. Nem fontos. Fontos, ugye?
0: Igen, tehát itt ez tényleg egy szabad volt. Én nekem fapados utazóként nagyon fontos, hogy ne fizessünk fölöslegeset, tehát el lehet jutni, ugye az Őrfokira is nagyon olcsón tudtam eljutni, ez a Nyugat-Szahara is igen olcsón volt, de Tunéziát is bevonatoztam néhány hónapja, és tényleg ott is fillérekből megtudta az ember, ugye saját magam veszem a repjegyet, tehát nem utazási irodán keresztül, szállást lefoglalom. Ott vannak alapkritériumok, tehát a város központban legyen, legalább a 10-ből 7-es osztályzata legyen, és tehát az értékeléseket is el szoktam olvasni, kényelmes legyen, de legyen azért privát fürdőszobája, és az embernek is nagyon olcsó legyen. És ez létezik ilyen kombinációja ezeknek a szállásáraknak, szállás lehetőségeknek.

0: Azon mosolygok magammal, hogy ugye, hogy a zöld foki, hogyha most mennél, sokkal drágább lenne, a VB után most már megismerte a világ a zöld foki szigeteket, addig azt se tudták, hogy merre van az a sziget, meg miért zöld fok az Afrika zöld foka utáni szigetrendszer, de hát te előre tudtad, legalábbis érezted, hogy menni kell.
1: Ugye a zöldfoki az már hívogatott egy jó évvel korábban, már éreztem, hogy na most oda menni kell, és ahogy meghirdették az egyik faparos légitársaság, meghirdette az útvonalat, én rögtön le is foglaltam a repjegyet. Az egész nekem szállásatokkal, vonóval, taxival, mindennel annyiból kijött, mint most a repjegy. És közben ugye egy helyi taxissal összebarátkoztam, és ő vitott mindenfelé, töredékáron, mint amit ugye az idegen turistáknak felszámolnak, és jól is járt ezzel, hogy hiába vitt engem olcsóbban, mert ugye Magyarországról, akik mennek ismerősök, vagy a Facebook csoporton belül, akkor alapvetően megadom az ő számát, és akkor ő tudja őket mozgatni, tehát neki ez egy nyereséges befektetés volt.
0: Tehát a reklám helye. Ott majd, hogyha arra járnék, akkor majd megkérdezem én is, de valószínű, hogy nem nagyon szaladgálok minden nap a zöldfoki szigetek felé. De tulajdonképpen sok mindenről beszélhettünk volna, különleges számokról. Nem is tudom, 61., 70., 100., semmi. Tehát nem tudlak követni, hogy mikor mi az, amit most újra elértél. Úgy mondhatóan a legnagyobb teljesítményeiddel, amikor bekerültél a Guinness rekordok könyvébe egy vagy két szinten.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy most aktualitása is van ennek a beszélgetésünknek, nem csak az utazásokkal kapcsolatban, hanem az egyik magyar autós rekordom az 15 éves most így augusztusban.
0: És nem is vagy, hogy idős, azt mondják, jó, hát azt tudom azért, hogy mennyi idős vagy, de az már nagyon-nagyon sok.
1: Igen, ugye az autópálya hálózat, a teljes magyar autópálya hálózat szabályosan, leggyorsabban hitelesítve történő bejárása történt meg 2011 augusztusában, és remélhetőleg ez a rekord már nem javítható meg, mert a 17 óra 9 perces szabályos bejárás óta azért rengeteg autópálya épült. És ugye ez is azt mutatja, hogy már ha valaki szabályosan szeretné ezt megjavítani, akkor az nem lehetséges, csak ugye a sebességet túlélve, de nekünk, mivel velünk ott volt a rekordhitelesítő, ezért ugye úgy kellett menni, hogy mindenhol tökéletesen tartani kellett a szabályokat. Egyébként jövő évben egy elektromos autós hatótáv rekorddal készülök, meg hát ugye a másik rekord, ami még akár megjavítható, a 3,38 literes 100 kilométerenkénti dízelautós fogyasztás.
0: Ehhez már szakember is kell, de ahhoz, hogy valaki Guinness rekordot állítson fel, nem a falvédőről kell lelépni, hanem bizony mutatni kell valamit előtte, és megszervezni. Hát ott ugye oda hitelesítők kellenek, fel kell hívni őket, ők időpontot adnak, és akkor mentetek el, amikor lehetett, de forgalomban, ugye?
1: Igen, ez utcai forgalomban, hát például ugye az üzemanyagfogyasztási rekordnál alapvetően kötelező volt a régi rekordernek az útvonalán végigmenni, azokat a pontokat érintve, ahol ugye a régebbi rekorder haladt, és ugye azt az ő általa fölállított üzemanyagfogyasztás sikerült megjavítani. Egyébként már az üzemanyagfogyasztási rekordom is az 11 éves lesz. Tehát már az is bő 10 éve tartom már azt is.
0: Mi kellett ehhez? Az, hogy tényleg akkor gyorsíts, akkor enged ki a gázt, akkor gurulj, amikor kell. Hát van, aki tud vezetni, van, aki megnyomja neki ezerrel, aztán akkor ott megy ám, ott meg üzemanyagfogyasztási maximum lehetne, ugye?
1: Igen, tehát előrelátást igényel a dolog. Nekem szerencsém van, mert rengetegféle autót, motort vezetek, és ugye, ahogy említetted is, ugye a számokat, ezekben is egy picit jubileumhoz érkeztem, mert most sikerült meghaladni az általam vezetett motor, tehát a motorgyártóknak az 50-et, mert az 51, és jövő héten már meg lesz az 52. motorkerékpárgyártó cégnek a motorjának a vezetése. Ez, hogyha típus néz nézek motortípust, az már 100 fölött van. Az autónál pedig egy különleges modellel, az is egy nagy szerencsének köszönhetően, tehát az is egy igazán fapadosan összehozott élmény volt, sikerült elérni a 75. autógyártót, amit az autógyártónak a termékét vezettem. Ott, hogyha megint autótípusokat nézünk, akkor ott már 156 az összesítés alapján. De hát itt is még csak úgy van, hogy mit tudom, hogy például a Volkswagen Golfot is csak egynek számolom, hiába vezettem én többféle típusát.
0: Na most, hogyha én odaállítok, hogy szeretnék ilyet meg olyat vezetni, próbaútra menni. Mert van, amikor úgy kérik, hogy lehessen, de már olyanokat, vagy különlegeseket, amiket néha-néha bemutatsz, hát az már tényleg nincs is jogsima motorra egyébként, de amúgy hogy megy ez? Hát azért ismernek téged, felkérnek, vagy te kéred fel?
1: Nagyon érdekes, mind a kettő van, mert van olyan ugye, hogy én is bejelentkezek akár egy tesztelésre, de volt rá precedens, hogy egy különleges motornak a tesztelésére bejelentkeztem, és ugye a szalon részéről lecsekkoltak, úgymond, és látták a tevékenységemet, hogy mennyi minden autómotor, rekord, utazás, stb. És ahogy visszavittem a motort, rögtön fölkínálták, hogy mit szeretném még itt kipróbálni a mi készletünkből. Mi a véleményed erről, mi a véleményed arról, és az lett belőle, hogy egész nap motorpróba lett belőle, és tehát vannak ilyen esetek, igen, hát nagyon sokszor az ismertség, ismerettség. Ez két külön szónak is használnám.

0: Ugye vannak kritikusok, színházkritikusok, irodalmi, stb. Stb. És akkor azok ott a szakmában helyet foglalnak. Akkor itt a motoroknál már a szakmának részese vagy bizonyos szintig?
1: Azért azt nem mondanám, én olyan vagyok, akinek elég széles rálátása van erre, de ugye nem úgy csinálom, mint aki ezért pénzt keres, igen, hanem nekem ez hobbim, és már nagyon széles rálátásom miatt, tehát van olyan, hogy egy autóról, motorról 2 kilométer után hosszú véleményt tudok már mondani, hogy hogyan viselkedik, mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya. Mert ugye van egy jó adag összehasonlítási alapom, és ezért is szoktam azt mondani, hogy viszont tökéletes autót, motort még nem gyártottak, mert ugye, hogyha összehasonlítjuk 15-16 szempont alapján, akkor mindig lesz az adott típusnál jobb valamilyen összetevőben.
0: Tehát egy ilyen tesztelés után te neked nem csak az a feladatod, hogy leteszed, és akkor megnézed, mennyit fogyasztott, meg mit csoda, hanem el kell mondani, vagy leírni a véleményedet, tehát a tapasztalatokat.
1: Ez változó, ez nagyon változó. Van olyan, hogy nagy örömmel veszik, hogyha az embernek részletes véleménye van, de tényleg van olyan is, hogy egyszerűen az ember egy tesztnapon megjelenik, megnéz valamit, és semmilyen kötöttsége nincs ennek az egésznek. Van olyan, hogy regisztrációs díj van, és akkor az ember még a regisztrációs díjjal. De volt már olyan például, hogy jótékonysági tesztelés volt. És az ember azzal, hogy ott megjelent, azzal egy jótékony dologba hozzájárult, és azt támogatta pénzzel, és itt most megint nem nagy pénzre kell gondolni, hanem egy adott összeg, ilyenkor azt mondják, hogy 2000, 5000 forint, és akkor ugye szépen gyűlik az a jótékony célra is.
0: Dolgozol, rendesen dolgozol, normál munkahelyed van, igen. És akkor emellett még erre is van időd, vagy pedig a szabadidődnek a zömét erre használod, hogy kutatsz, keresel, vagy hát keresnek, mert azért ahhoz, hogy tudják, hogy mit csinálsz, ismernek már páran, megkeresnek, és akkor neked be kell azért ütni a naptáradba, hogy tudsz-e menni, vagy nem tudsz menni, és ezeket a dolgokat, hát bizony egyeztetni kell a családdal is.
1: Igen, igen, a családdal is egyeztetni, és nagyon érdekes, hogy például főiskolás csoport találkozónk lesz, és hiába mondtam nekik, hogy minél hamarabb állapítsunk meg időpontot, mert tele van a naptáram, mert ugye az ember a szabadidőt próbálja felhasználni, tehát ugye például mi is, ha múzeumból hétfőn zárva vagyunk, a hétfői napom az fullos mindig, tehát a hétfő az mindig teli van tolva, de már azért azt mondom, hogy novemberig nem sok szabadidőpont van a naptárba. Tehát ezért jó, hogyha bármilyen esemény, ami adódik, az minél hamarabb tudom, szabadon hagyja ugye az ember neki az időpontot, vagy pedig besúvassza két másik esemény közé, és akkor úgy tud ott megjelenni. Hány Istennek például a gimis osztálytalálkozónk az nagyon kreatív csapat, nagyon hamar kijelölte az időpontot, az már fix, arra a napra semmi egyéb nem lesz betervezve. Mert ugye pont egymás után esik ez.
0: Hát igen, kerestelek e-mailbe, visszaírtad, hogy motorozol, és majd jössz, nézd, nincs is motor, tehát biciklivel jöttél. Hát tulajdonképpen akkor van még olyan jármű, mondjuk a tajgában lévő szánon kívül, amivel nem utaztál?
1: Jó kérdés egyébként, mert volt egyébként olyan utazás is, amikor kifejezetten rámentem arra, hogy mindenféle járművel menjen az ember, ugye, hogy itthonról is ugye elindult, és akkor volt benne repülő, meg a tömegközlekedésnek minden verziója, sőt, még jégtörő hajóval is mentünk a Fin-öbölbe, tehát az, amikor ez a... És érdekes volt, hogy pont akkor is érintettük Tallinnt, tehát milyen érdekes visszacsatolás. Tehát Tallinn már nem első alkalommal lesz a tallinni látogatás, ami most majd ugye repülővel történik, de akkor és ezt úgy is jelentettem meg az interneten, hogy minden járművel venni éjszakon.

0: Te így születtél, hogy eleve kijelölted, hogy valamikor én Guinness rekorder leszek a világ majd minden országába, hát már a...
1: Európa minden országa az már megvan jó ideje.
0: Jó, de hát még azért nem vagy olyan öreg, úgyhogy még akár bár a húsvéti szigetekig is eljuthatsz karácsonykor is, vagy bármikor, de nem sport ez már neked, hanem egyszerűen életmód.
1: Igen, igen, tényleg érdekes, hogyha az ember belegondol, hogy amikor ugye iskolás voltam, akkor még nem ezek vonzottak. Tehát amikor a fapados járatok beindultak olyan 2004 környékén, nekem akkor pörögtek föl ezek a dolgok, hogy minden elkezdett érdekelni, kultúrát, tehát nem csak amikor odautazok valahova, hanem egy kicsit kulturálisan is megnézem, nem csak a főváros nézem meg, hanem a tájat is megnézem. Igyekszem fotókat készíteni, pillanatképeket, hát a fotóknak meg a videóknak a archiválása, most is bennem kellett már külső Winchestert, mert egyszerűen ugye az ember tárhiánnyal küzd, és ez nagyon jó is, hogyha ugye megörökíti. Hát Milán fiam például, ő ugye olyan sokat jött velem, most már iskolából nem tudja az ember megtenni, hogy kiveszi állandóan, de amikor ugye óvodás volt, akkor bejártuk az ország összes megyéjét. Tehát ő is elmondhatná magának, igaz, hogy nem hivatalosan, hogy az a legfiatalabb magyar, aki a Magyarország összes megyéjébe járt, ugye, amikor velem jött. Most a neve sem véletlen, mert ugye Milán nekem az egyik kedvenc városom.
0: Na jó, de végül is akkor a fapados utazásaidkor döntötted el, hogy látni akarod a világot, nem fapadról, hanem tényleg a tájakat, a városokat, és fényképezni is, mert hát azért, hogyha találkozhatunk még veled a múzeumon kívül, azért a fényképeidet is lehet látni, sőt, hogyha kell, még kiállítasz is, hogyha muszáj, mert arra nem nagyon van időt, gondolom, összeszedni.
1: Hát ugye a kiállítások azok elég sok volt korábban, tehát ebből is, hogyha itt megnézem, hogyha itt mezőkövesdi viszonylatban kiindulunk, egyedül nekem volt olyan, aki a négy Matyó településen is kiállított, ugye Mezőkövesd, Szent István, Tard és hát a határainkon kívül Dója, még Dóján is volt fotókiállításom, és ugye a fotózás is megint egy időszak volt. A fotóklubbal mostanság már jóval ritkábban szoktunk összejönni, nagyon régen ilyen havonta, két havonta, hát most már néha-néha egy-egy utat meghirdetünk, például fotóklubos tagokkal kint voltunk Észak-Írországba, de például fotóklub taggal voltam kint, amikor Madeirán voltam fotózni. Na azt tanácsolom még például, hogy ha valaki szép helyre el akar menni, Madeirán is pont a legjobbkor voltunk, amikor még olcsók voltak a repjegyek, amikor még alig volt turista, tehát nagyon szépen be tudtuk járni az egész szigetet. Mostanság már azért magasabbak az árak, sokkal több a turista. Ahhoz a relatíve kis szigethez képest azért megözönött az a sok ember, sokan mennek oda, és hát ugye visszük a hírét is, hogy hát ez mennyire jó, hogy a szinte a földi paradicsom. Tehát az, hogyha valaki különleges utazásban gondolkodik, akkor az Zöldfok is nagyon fog neki tetszeni, Madeira is, bár nekem Szíria is tetszett. Kinek, hogy mind.
0: Ugye ahhoz, hogy valaki elmenjen, mondtad, fapados, nem túl drága, de azért valamint meg kell spórolni, tehát az természetes cigaretta, ital, másfajta ruházat, stb. Nem kell sorolni, nem kell neked csúcsautó akkor, hanem vezetsz te akkor is csúcsautókat, hogyha akarsz, meg hát a másik az, hogy egyébként úgy az emberekkel a kapcsolatot teremteni. Nyelveket, az alapnyelvet, pár szót, hogyha gügyög valaki a világba el lehet, még mondjuk ott távol is meg tudja mutatni, hogy éhes, vagy bármi más. Tehát ezzel soha nem volt problémád a nyelvvel, úgy veszem észre.
1: Érdekes egyébként, hogy nincs szükség igazából komoly nagy nyelvtudásra. A kommunikáció az pedig sokféle lehet, és a kommunikációnál a kitartás az nagyon fontos lehet, akár egy e-mailesnél, mert például ez a 75. automárka, az egy Lamborghini-t sikerült versenypályán vezetnem úgy, hogy alapvetően az nekem egy másik autóra befizetett nagyon olcsón befizetett élményvezetés lett volna, de a szolgáltató részéről ez nem állt rendelkezésre, és akkor mondták, hogy hát ez meg ez lehet, és akkor szépen az ember kommunikációval fölépítette, hogy nem pont így van ez, mert ugye, hogy a, nem az én hibámból nem valósul meg, hanem ilyenkor azért jó, hogyha magasabb kompenzációt adnak ezzel kapcsolatban, és szépen eljutottunk a Lamborghiniig, és mindenki elégedett volt, én elégedett voltam, ő nekik sem esett igazából, kicsivel több kört ment az az autó.
0: Megint tehát ez a fajta dolog, amit mondtál, hogy lemondtál egy utat, mert hát megengedted, hogy átfoglalják, és akkor ehelyett több lehetőséget is kaptál.
1: És drágább lett volna, de olcsóbban hozzájutottam.
0: Akkor mindig szerencse is kell hozzá?
1: Hát persze szerencse mindenhez kell, de igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban. Az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.

0: megjelensz valahol, és a teljesen idegen környezetben, sokszor egyedül utazol, tehát nincs mindig barát veled. Mi kell ahhoz, hogy úgy elfogadjanak? Mosolygás, vagy pedig hát egyszerűen az, hogy úgy vegyenek észre, hogy te kérsz és partner vagy, mert hát van, akit elutasítanak rögtön. Mondjuk nem vagy egy olyan ember, akit úgy el lehet, vagy nem lehet észrevenni, magasságod is megvan hozzá, nem vagy túl kövér, fiatal is vagy. Tehát kell a megjelenés is, és mellette meg az a sugárzó tekintet?
1: Hát mindig alkalmazkodni azért a lehetőséghez, helyzethez, kultúrához, adott szituációhoz, ez nagyon nagy kreativitásra is neveli az embert, hogy mindenhol, tehát van, ami egyik helyen működik, a másik helyen már nem működne. Tehát nem lehet azt mondani, ugye, hogy itt most sablonok vannak, teljesen más, hogy működik az utazás mondjuk egy Észak-Európában, teljesen más, hogy működik az utazás Ázsiában, Afrikában, és akkor ott az ember ahhoz igazodik, amit ott lát, érez, és ahogy ugye viszonyulnak hozzá, a hotelokkal is jó tapasztalataim vannak, pedig nagyon sokszor ugye csak egy címet látok, meg néhány értékelést látok ezzel kapcsolatban, és sikerül kifogni egész jó szállásokat is.
0: Mondjuk te már tanácsokat idegen helyről nem nagyon kérsz, vagy hát kérhetsz még, de olvasol utána interneten, felmész, kutatsz, és ha tőled kérnek tanácsot, tudsz adni, vagy pedig hát megmondod, hogy hát én ezt tapasztaltam, nézz utána egy kicsikét, mert nem biztos, hogy neked ugyanúgy jön be.
1: Hát azért elég sokan kérnek tanácsot, és én örömmel is adok tanácsot, mert megint itt van, hogy a jó dolgot átadjuk, más számára egy élményt tudunk, egy élményhez tudjuk hozzásegíteni, egy nehezebb lépcsőfokot könnyebben tud megugrani. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én is örömmel adok tanácsot. Eleve mindenki számára azért nagyon fontos, hogyha egy picit tudatosabban éli meg akár a hétköznapokat is, és hogyha ő tapasztalt valamit, akkor ezt is tovább tudja adni. Tehát volt már nekem olyan, hogy valahol először jártam, és akkor egy térkép volt nálam, és az országbeli lakosokat útba igazítottam az idegen országban, mert ők ugye, tehát számukra idegen volt a település, nekem is, csak hát ugye jobban fel voltam készülve, és nem függök a digitális dolgoktól sem, tehát nem használok digitális segítséget sem sokszor. Az, ami mostanában az elmúlt két évben csinálom, hogy van egy offline térkép a telefonon, hogy azért mégis legyen egy biztonságom, de sima papír alapú térképekkel is el lehet jutni bonyolultabb helyekre is.
0: Hogyha külföldre mész, ott valamiféle költekezés kell valamilyen szinten, ugye nemzetközi pénz a dollár, illetve itt Európában az euró, meg hát nem tudom, hát hogy Algériába, vagy
1: Tunéziába,
0: ott már volt gond néha a pénzváltásra?
1: Nem, de hát annyira olcsók, tehát ott például én Tunéziába, hogy vonatoztam jó pár helyre, annyira olcsók voltak a vonatjegyek, hogy az ember ugye visszaszámolt, tehát annyira nevetségesek voltak azok az árak, hogy ha az ember hosszabb időt eltölt ilyen helyeken, akkor olcsóbban kijön, mintha itthon van. Tehát a szállásárak is sok esetben, mivel én ugye viszonylag kevés időt töltök a szálláson, tehát nincs értelme egyébként sem luxus szállást foglalni, nem is praktikus, mert így mindig van a következő meg a következő utazásokra is, és hogyha okosan csinálja az ember, például ugye nekem most van jó pár ingyenes repjegyem, ami abból adódott, hogy én korábban elfogadtam azt, hogy teli volt a gép, és akkor később, egy héttel később mentem, és ebből kifolyólag ugye a légitársaság adott összeget, amit repjegyre tudok csak fordítani, megfordítottam is már. És így ebből kifolyólag például Milánóban most olcsóban elmegyek a motorkiállításra, mint az itthonira, mert ugye a repjegy az ingyen volt, és az extra legakciósabb belépőt vásároltam meg a kiállításra.
0: No most azt hiszem, hogy minden oké, minden rendben van, csak hát azért ahhoz, hogy az ember utazni tudjon, kell egy bizonyos erőnlét, meg egy bizonyos egészségi állapot, meg hát valamilyen szinten egy olyan fajta, úgymond szerény költekezési lehetőség, amiből te a következőt meg tudod tenni. Tehát nem azt mondtam, hogy igénytelenség, de egy igényszintet azért le kell szállítani ahhoz. A luxusút, mondjuk egy éves hajóút, az többe kerülne, mint mondjuk Mezőköveznek az összes lakása. Tehát azért megválasztod, hogy mik a lehetőségeid, az egészséget hogy adja, meg hát ugye olyan helyre is kell menni, hol oltások is kellenek.
1: A racionális megválasztása az úti céloknak, tehát irális úti célra azért nem megy az ember, és ott, hogyha költ, tehát a pénz megint sokat rangú, mert sokkal fontosabb tényleg az egészség, a szabadidő, meg az utazási kedv. Én ezt sorolnám inkább az utazásnál a legelső három szemponthoz, hogy ugye, ha egészségünk van. Hát most például Kefalónián, ott is egy ilyen Uber akciósat sikerült lefoglalnom, és épp néztem, hogy a szállásról nincs közvetlen buszjárat a reptére, mondom, nem baj, mert úgyis meg akartam nézni ezeket a turista útvonalakat, és egy 19 kilométeres túrát még bevállal ugye teljes menetfelszerelése, ugye a repülőtérre, hogy mentem ki, bejártam. Igen, tehát mondhatom, hogy Kefalóniát is sikerült rendesen megnéznem, hát csomó helyen emberrel nem találkoztam olyan helyeket, és mehettem volna a rövidebb úton is, mert hogyha onnan a szállástól közvetlenül a legrövidebb úton megyek, akkor csak 14 kilométer lett volna az, ami 19 kilométer, de az érdekességeket már az ember hozzátette ilyenkor, és megálltam fotózni. Olyan volt, mint egy mini El Camino. Gyorsan lezavart az ember egy mini El Caminót, és ott a jó görögországi napsütésbe egy kellemes, egy nagyon emlékezetes, kellemes, jó tapasztalatokkal járó túrát sikerült tenni, úgyhogy a reptérre is kijutottam.
0: Mondjuk ezekhez a döntésekhez azért bízni kell magadban is, mert azért a 19 kilométer, pláne hogyha éppenséggel úgy sült a nap, mert a görögöknél ott a Kefalóniára felfelé, meg a hegyek közt, azért a vízmentes helyeken nem vittél 40 liter vizet magaddal.
1: De sok vizet vittem magammal.
0: De nem annyit, amennyi elég volt egyébként.
1: Igen, tehát itt úgy vittem, hogy 3,5 liter vizet vittem magammal, tehát a felszerelés jelentős részét a víz képezte, mert hát olyan egy liter maradt is még a túra végére.
0: Fürödni.
1: Igen. És ugye a víz a legfontosabb. Tehát, hogyha ilyen helyre megyünk, főleg nyáron megyünk, akkor egy sapka vagy kalap legyen az embernél, és víz. Ez a kiemelt fontosságú, hogy ne legyen az, hogy valahol messze a túrán van, és akkor dehidratáltság lép föl, mert ugye az egy probléma lenne.
0: Még a meccseken is vannak már jó szünetek, ugye a fejeden legyen, benned legyen, meg a talpad. Jó, igen. Cipő kell.
1: Ja, igen, a cipő az tényleg nagyon fontos, és én úgy szoktam, hogy amikor ilyen hosszabb túrákat csinálok, a cipőben mindig teszek bele ilyen puha talpbetétet. És nem is kell sima túrabakancs, egy sportcipő is megfelelő ilyenkor, csak az, hogy kényelmesen. Tehát mintha cipő se lenne a lábunkon, ne érezzük azt, hogy valami, amiben megyünk, és akkor az akadályoz bennünket. Egy nagyon kényelmes cipő, egy nagyon jó puha talpbetéttel az hálás tud lenni. Tehát én például, amikor motorozni megyünk, én a motoros csizmába is szoktam beletenni talpbetétet, mert ugye a haverok 100 métert tudnak menni a motoros csizmába, hogy leszállnak az alkalmatlan járásra. Én akár a hegyre is felmegyek, ha kell a motoros csizmába. Is.
0: Annyi mindenről beszéltünk, sok mindenről beszélhetnénk még, de azért...
1: Hagyjunk a következő alkalommal.
0: Igen, hagyjunk, de azért nem akarok elkeseríteni, meg saját magamat sem, meg sem, a hallgatót sem, de azért volt már olyan, amikor úgy gondoltad, hát túlvállaltam magam, fel kéne adni, és mégis volt annyi lelki erőt, hogy tovább menj.
1: Nem vállaljuk túl magunkat. Tehát irreális dolgot nem szabad csinálni. Ezt mindenkinek azért mondom, azért jó, hogyha az ember előre megtervezi, hogy így nem fogja túlvállalni magát. Nem tudok ilyet mondani. Kicsit neccesnek gondolta mindenki, amikor Szíriába mentünk. Óriási nagy élmény volt. Ugye a Damaszkusz a földön a legrégebben folyamatosan lakott város, és egyszerűen azt is látni kellett. Akkor mentünk, pontosan abba a kis időablakba mentünk, amikor ott rend volt.
0: Nem volt háború.
1: Nem volt háború. Nem volt háború. És akkor megint nem lett volna semmi logika abban, hogy akkor megy az ember oda, amikor probléma van. Akkor nem megyünk oda.
0: És jóval is fejezzük be. Milyen hazaérni?
1: Hát a nagyszerű ez is. Én azért is szeretem inkább ezeket a sok rövidebb utazást, hogy imádok Magyarországon járni, kelni. A föld második legszebb országa, azt szoktam mondani, és mindig megkérdezik, hogy mi a legszebb. Hát mindenki döntse el saját maga, hogy mi az első.
0: Köszönöm, akkor hagyunk időt a következőre.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, jó egészséget, jó utazásokat, jó kedvet kívánok!
0: Elhangzott riportunkban Korpás Károly fapados utazóval beszélgettünk, tevékenységéről, valamint utazásairól.

0: Műsorunk folytatásában Vikár Csaba Busó nagykövettel sokács babot főzünk.
1: Eddig ilyen 180-200 főre főztünk, most meg közel 300 főre.
0: Mondja, hogy a vikárok azok nem csak énekelni tudnak akkor, hanem főzni is.
1: Hát igen, nagy nevű rokonunk, ugye Vikár Béla. Tehát ugye vikárium, ami az edényeken van, ugye az ragadvány név, és hát minden családnak ugye volt edénye, és régen ugye sokacok egymás mellé rakták a családok egy közös tűz mellé az edényeket, és hát hogy fölismerhető legyen, úgynevezett ragadvány neveket írták, mert a sokacoknál is ugyanúgy, mint a magyaroknál a nagy, kis, hosszú családnév, ugye nagyon sokszor, nagyon sok családnál, akik abszolút nem voltak rokonságban megjelent, ugyanúgy náluk a Bubreg, Pavkovics hasonló nevek, így mindegyiknek volt egy saját ragadvány neve, tehát nem családnevet írtak rá az edényekre, úgyhogy a feliratok ezért. A másik oldal meg ott van, hogy ki készítette, ugye Lakatos László fazekas népiparművész barátom, úgyhogy az összes edényt ő készítette itt.
0: Jó, talán 3 éve volt, amikor beszélgettünk itt, és akkor megcsodáltam ezt a cserép edény melletti füzet, ez akkor drótozott, nem mindegyik drótozott fazék, de azért a nagyobbak igen, gondolom, hogy szét ne repedjenek. De ez munkás dolog.
1: Igen, hát a drótozás az célszerűség, mert már meg vannak repedve. Tehát csak azért, mert azok már többször voltak használatva, és rosszul. Tehát egyik barátom ugye az Ízek utcájába elment, és hát hiába volt 35 fok, de hát a tűz ugye azért hatalmas hőmennyiséget tud egy gyorsan adni az agyagra, és hát a hideg az étel bent, mert hát azért a tűz hőmérséklethez képest bent a 35 fokos edényben lévő étel, az elég nagy hőkülönbség, így hát óhatatlanul megpattant, megrepett, tehát lehet használni, még simán össze van drótozva, és hát ezt még évekig, évtizedekig lehet használni, hogy ha óvatosan bánunk a tűzzel.
0: Ugye ez abszolút hagyományőrző jellegű, hiszen valószínű, hogy akkortól kezdve, hát mennyi lehet ez, 300 éve?
1: Tehát ők gyalogosan jöttek a ferences rendi szerzetesek segítségével, második Mohácsi csata után, tehát 1695-97-től van írásos emlék, amikor az első sokat családok betelepültek Mohácsra, és ez még két hullám követte, és ugye 1720-as évekig még kettő hullámba jöttek át, és hát 1720-as évektől van, amikor már a teljes ma Mohácson található sokat horvát családnevek már előfordulnak.
0: Most kell valamit csinálni?
1: Nem, én most csak ránéztem a tűzre, hogy az egyenletesen, folyamatosan legyen, aztán igazán most más egyéb dolgunk nincs.
0: Tehát akkor nem svábok, sokacok, de svábok is ott vannak, ugye?
1: Természetesen, ugye Mohács több nemzetiségű város, tehát a sokacok mellett ugye ott vannak a svábok, a betelepült németek, illetve hát ugye a legrégebbi nemzetiség, ugye, hogy mondjuk a szerbek, mert hát a szerb kereskedők nagyon hamar letepültek Mohácson.
0: A rácok.
1: Igen. És de sajnos most már nagyon kevés család van, aki szerbnek vallja magát, úgyhogy ha jól tudom, akkor egy ilyen 5-6 családról van szó. Régen még volt, amikor 30-40 család volt tudtunk, akik Mohácson éltek.
0: Már nagyon-nagyon szeretnék elmenni az ottani helyre is a főzéshez. De tulajdonképpen ez ugye annyira úgymond már hagyományos, hogy mindent tudnak. Tudják, hogy mikor kell oda tenni, mikor lesz belőle valamiféle étel, és hát azt is tudják, hogy milyen ízű lesz. Nem lehet elrontani, azt mondom.
1: Nem, tehát abszolút nem lehet elrontani. Hogyha az alapanyagot mindenki beleteszi, akkor már nem lehet elrontani. Fűszerezés az minimális, tehát igazán ha szükséges, akkor egy minimális sózás a végén, meg hát paprika természetesen. De azt kell mondanom, tehát igen, tehát sokacoknál, tehát sokacok hozták ugye magukkal ezt a főzési módot is. Ugye a kínaiak találták ki, mint minden mondjuk egy értelmes dolgot, ugye, és a rómaiak közvetítésével jutott el ugye a délvidéki területekre, és hát így jutott el délről ugye Mohácsra is a sokacok közvetítésével. Tehát agyag a legrégebbi főzőedényünk, ugye, és hát ugye kihasználja az agyag rossz hővezető tulajdonságát, igazán közvetlenül a tűz éri az edényt.
0: Egyik ott, oldalát.
1: Igen, és sőt egy pontján, minél közelebb, ahol a tüzet éri, nem az agyag körbe melegszik át, tehát az edény másik oldalát ugye meg lehet fogni, hanem ahol a tűz éri, ott benne az agyag, tehát az edényben lévő étel melegszik föl, és az étel melegíti át, aztán 2-3 óra múlva az egész edényt, tehát amikor már a tűz átellenes oldalán már úgy nem fognánk meg, vagy nehezen fogjuk meg, na akkor már nem a tűz melegítette közvetve, hanem az étel ugye az forgott át, és akkor az melegíti át az agyagot.
0: Nem kell forgatni?
1: Nem.
0: Ide tehetem én is a kezem?
1: Igen, persze. Ugye, hallgatók azt nem látják, tehát most megfogtuk az edény átellenes oldalát, ott a tűz közvetlen közelébe, tehát a tűz felüli oldalon már látszik, hogy forr az étel, ugye ott szépen bugyborékol, viszont az edény másik oldalát meg simán meg lehet fogni, mert ott még az étel nem melegített, tehát nem az, erre mondjuk azt, hogy nem az agyag, nem az edény melegszik át, hanem az étel melegszik az edénybe, és amikor már fél órája, órája teljesen forr, akkor melegíti át lassan az edény átellenes falát is.
0: Na most ez úgy működik, mint minden más, ugye a nehézségi erő, vagyis a könnyebbségi erő, attól függ, hogy hogy vesszük, mikor alulról megmelegszik, akkor elindul fölfelé, és fölmegy, akkor meg süllyed le.
1: Igen, tehát így van, tehát amikor fölmelegszik az étel, ugye a meleg étel fölemelkedik, ugye a másik oldalon meg fokozatosan lehűl, és így alakul ki az úgynevezett egykörös forgás. Tehát a tűz felőli oldalon fölemelkedik, és a tűz átellenes oldalán lemegy, tehát így alakul ki. Viszont mivel itt nincsen akadály, tehát egykörös forgás tud kialakulni, ezért nem kell úgymond kevergetni, mert nincs akadály. A hagyományos főzésnél ugye, amikor a háziasszony otthon a gáztűz helyen, vagy a villanytűz helyen lábosba főz, ott is kialakul a forgás, de ott úgynevezett kétkörös forgás alakul ki, mert ahogy fölmelegszik, ott az alján, ugye oldal, az edény oldalfalán fölemelkedik, és középen találkozik, és középen visszahűl. Viszont ott a sűrűje ugye leszáll az aljára, és azért kell kevergetni, mert ott megáll a forgás, mert a másik oldalról meg lezárja, ezért nem tud kialakulni egy körös forgás. Tehát ott eleve két körös forgásról beszélünk. Itt viszont nincs akadály, egy körös forgásban van, és hogy szépen nyugodtan tudja magát, saját magát főzni.
0: Vikár Csabától Sokács nagykövetet hallották, mégpedig Sokács báb főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Szarolta, zenei szerkesztő és a technikus Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az államfőjelöltről tárgyal ma a Tiszapárt országos frakciója, ma fontos frakciülést tartunk, a köztársasági elnök személyéről tárgyalunk, írta a képviselőcsoport az országházi helyszínről bejelentkezve a Facebook oldalán. Kiemelték, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt mondta, 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége ma a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a magyar köztársaság elnökének. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter tegnap a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A marcibányai téri Ormai László asztali teniszcsarnokban történt tegnapi tűzeset komoly nehézségeket okoz az augusztusi fallabda Európa-bajnokság megszervezésében, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Pósfai Gábor elmondta, a pénteki tűzeset nyomán azonnali intézkedésekre van szükség a fallabda Európa-bajnokság sikeres megszervezése érdekében. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselő dolgoznak az alternatív megoldásokon. Közölte, elektromos meghibásodás miatt a szomszédos squash klubon belül elég komoly károk keletkeztek, van egy pálya, amely szinte teljesen elázott, illetve a teljes komplexumban szünetel az áramszolgáltatás, és mindez komoly nehézséget okoz a szervezésben. Szólt arról is, a mostani helyzetben nem lesz lehetőség arra, hogy az asztali tenisz csarnokban állítsák fel azt az üvegpályát, amely kiemelt helyszíne lenne a bajnokságnak. Azon fogunk dolgozni a következő napokban a szervezőkkel, hogy az Európa-bajnokság az eredeti terveknek megfelelően magas színvonalon kerüljön megrendezésre, fogalmazott a belügyminiszter. Megérkezett első hivatalos látogatására Belgrádba tegnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki ma Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnökkel tárgyal Szerbia és Ukrajna európai integrációjáról, illetve a két ország együttműködési lehetőségeiről. A látogatás idejére időzítve a Vreme című szerbiai napilap elemzést közölt a Deutsche Welle német lapra hivatkozva, eszerint a találkozó diplomáciai lehetőséget jelent a szerb államfő és az ukrán elnök számára, miközben mindkét vezető jelentős politikai kockázatot is vállal. Megfogalmazásuk szerint mindkét félnek lenne oka elzárkózni a találkozótól, de a várható haszon felülírja ezeket a megfontolásokat. Vučić az EU kegyeit vásárolja így meg, Zelenszkinek pedig lőszerre és drónokra van szüksége. A látogatás mérföldkőnek számít, mivel Zelenszky elnökként először tesz hivatalos látogatást Szerbiában az orosz-ukrán háború kezdete óta. A cikk szerint a szerb és az ukrán elnök is aknamezőn próbál lépkedni. A szerb elnök továbbra is igyekszik megőrizni egyensúlyát Oroszország és a Nyugat között, míg az ukrán államfő olyan ország támogatását keresi, amely nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz. Az amerikai szenátus megszavazta tegnap az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló

0: több felé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai adásunkban megismételjük a július 23-ai összeállításunkat, amelyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről volt szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
6: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isten igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell

0: Mondom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, most ugye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket az adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk. Itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit régebben is úgy hívtunk, hogy élet, a adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van, ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik, ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkúton, és tavaly pedig Szegilongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy október időpontban sort kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
1: A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyiség és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívni az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És Ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár Somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd idehaza, úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánló búza szemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapuit gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdász hálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánksütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, hogy a liszteket felhasználva és szükséges bevásárlásokat megtéve, összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy 3 napi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása. Tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
2: Mostaskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökét hallják.
3: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti, Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspögén, a Sajó Agráz ZRT-nél van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött, az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt, mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, közben van a Prügyi ZRT, megy a szó környékén, viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak, ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évbe. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évbe ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet, jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál, fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát aratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetébe. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb ótani az ilyen tüzek. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, 1/3, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarhatartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
2: Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a Felső Vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Eltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot, később a Báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vályi család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
4: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne, gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy az érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a július 23-ai összeállításunkat, amelyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Közé tették Leo pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leo pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7:50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4:45-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9:00-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9:00-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 10:45-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3:00-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:45-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7:00-kor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9:00-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11:00-kor a Lourdi bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdi miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdi Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9:00-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfőn reggel 7 óra 40-kor Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és humiliát tart Metz városa Szent István Vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva. Inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, hozta keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
3: A napverse.

0: Ezra Pound, à Paris. Házam rózsaszín arany. Ajtajában láttalak fantom, lebegő anyagból mecve. Reszketett, s kialudt a lámpa lángja csodától. Rózsa harmadtól deresen kitér, hol messzi szikrázó napon elsuhanva földből és légből iszod élted. Orcát fájtla aranyból. Zöld az ösvény, ott telehelsz a földből. Nyílt a messzi táj, s noha lopva lépkedsz, lám a lengő lég riadozva ketté válik előtted. Színarany kagylóban a leplet egy gyors mozdulattal oldva, mely eltakart, jöttél, kigyúlt a lég, de a kába fény már hunyt is azonnal. Metszett válla félig a nyak, melyen fénycsíkok égtek szent kuszaságban. Ó, legszebb virág, gyarló alabástrom, ó, jaj, gyorsan enyésző! Túl finom töké, aranyékű, elszállt, mint a szél. Bűvös keze szőtte fájtla, libbenő semmi, tova tűnt igézet. Merjem-e hinni?
1: Ezra Pound, à Paris című versét Szegvári Menyhért mondta el. Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. Az Idaho állambeli Haleyben született, Pennsylvaniában nevelkedett. A Hamilton College-ben és a Pennsylvania Egyetemen tanult. 1908-ban Velencébe ment. Itt jelent meg még ebben az évben a Loomis Pinto című verses kötete. Ezután Londonba költözött, ahol megismerkedett Yeats-szel, Frosttal, James Joyce-szal és Eliottal. Szervezte az irodalmi életet, segítette költőtársai újszerű törekvéseit, illetve a Poetry európai szerkesztője lett. 1920-tól 1924-ig Párizsban élt. 1925-ben Olaszországba utazott, 1928-tól Rapallóban telepedett le. Itt élt 1944-ig. A háború kitörésekor a Római Rádióban Amerika ellenes beszédeket tartott. 1944-ben letartóztatták, majd egy évre rá az Egyesült Államokba szállították, ám nem állították bíróság elé, mert elmebetegnek nyilvánították. 1949-ben Bollingen díjat kapott. Neves kortársai közbenjárásával 1958-ban kiengedték. Ezután Olaszországba ment, utolsó éveit Velencében töltötte.
2: A nap imája.
3: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Krisztusnak nincs más keze, csak a miénk, hogy művét végrehajtsa. Krisztusnak nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket Isten útján vezesse. Krisztusnak nincs más ajka, csak a miénk, hogy az embereknek Istenről beszéljen. Nincs más segítsége, csak a miénk, mely az embereket Istenhez segíti. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, melyet az emberiség még olvas. Mi vagyunk Isten végső üzenete, szóval és tettekkel írva. És ha az írás hamis és olvashatatlan, ha kezünk mással foglalkozik, mint az ő dolgaival, ha a lábunk oda visz, ahová a gonosz vonz, ha ajkunk arról szól, amit ő elvetne, azt hisszük, szolgálhatunk neki, anélkül, hogy követnénk őt.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 8-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Molnár András. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. A bemondót Perec Renátát hallják. Nézzük délutáni esti program kínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Domonkosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd zenei összeállítással jelentkezünk. 14 órakor ismét híreket mondunk, majd a 7 évfordulója című műsorunkat hallhatják, melyben dr. Bartók Béla történész egyetemi docens beszél az első világháború kitörését megelőző egy hónap eseményeiről, különös tekintettel Tisza István szerepére. Ezután a Közelkép című műsorunk szól, melyben az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól lesz szó. Juhász Ferenc plébánost, pasztorális helynököt hallják.
2: Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek.
1: 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunk szól. A 15 órai hírek után Zöld hullám című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium legutóbbi rendezvényét mutatjuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatott

0: Annyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikesz Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikesz Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz.
1: 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Kapcsolj rá című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 18 óra 35 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd esti mesét sugárzunk. A 19 órai hírek után az ökumenével, a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 óra 35 perctől Karitász percek című műsorunk kezdődik, melyben Tóth Balázssal a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Báth összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett idei médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgetünk, akik látogatást tettek nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában is. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-t mutatjuk be. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Csontos Hannával, a Miskolci Média Tábor egyik résztvevőjével beszélget, az adás egyik szerkesztője.
2: Azért jelentkeztem a Média Táborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a Média Tábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
3: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
2: Yeah.
3: Hogy érzed magad eddig a táborban?
2: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
1: Ugyanebben az órában Tokaji frekvenciánkon Találkozás című összeállításon kezdődik, melyben a szódavíz készítéséről lesz szó, és még néhány palacsintás receptet is megismerhetnek. Következzen egy rövid ízelítő a műsorból, melyben Pásztor István szikvízkészítőt kérdezi a szerkesztő Farkas Erzsébet.
3: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
4: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a klort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele, talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
1: Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk.
5: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
6: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. 14. Leó pápa szeptember 25 és 28 között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. A Szent Szék közé tette az út logóját és programját. Az apostoli út mottója Jézus kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy élete legyen a világnak. Ez a motto meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus a megváltó hozott nekünk. Felhívás ez egyúttal a reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük

0: a megosztottságokat, és megosszuk egymással a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amellyel az egyház Franciaországban fogadja a Szentatya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanulságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről, írja a magyarkurir.hu. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-ével a pécsi Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templomigazgatósággá minősítette át. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve a saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található pécsi ferences Domus Filialis fiókház közösségének tagjai Orosz András Lórend, Lovász László Rajmond és Bécser Péter Róbert. Pécsett néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése, miután megújult a városban működő Ferences Egyetemi Szakkollégium, a Kollégium Seraphicum, az ugyancsak a rendtartomány fenntartásában működő Kozár Mislenyi Dorotea otthon, továbbá az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek közössége és a ferences világi rend jelenléte egyaránt igényelte a ferences elsőrendi testvérek állandó jelenlétét. Előbb egy, majd két rendtárs telepedett le Pécsen próba jelleggel, hogy megtalálják azt a szolgálati formát, amely valóban illeszkedik a város életéhez és saját adottságaikhoz. Az idei rendi helyezések nyomán újabb testvér érkezik a pécsi közösségbe, így alapíthat a rend Pécsen önálló fiókházat. Augusztus 4-én kedden délután a Monori jelenlét program intézményeibe látogatott Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár, Sziklai István szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Sörös Iván főosztályvezető. Az intézmények munkatársai bemutatták az elmúlt 22 év során a Tabántelepen végzett munkájuk. Beszélgettek az itt élő családok helyzetéről, nehézségeiről és lehetőségeiről, a változásokról és a gyermekeket segítő, esélyteremtő programokról. A Szociális és Családügyi Minisztérium küldöttsége a társadalmi esélyteremtés területén tájékozódva megismerkedett a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Monoron működő Tabán tanodájával, a biztos kezdett gyerekházzal és a jelenlét program részleteivel. A tanodában a héten az Alternatív Közgazdasági Gimnázium önkéntesei tartanak tábort, ahogy 11 éve minden nyáron, így a szakpolitikusok bepillanthattak és be is kapcsolódtak a gimnazisták és a helyi gyerekek közös programjába is. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy Tiszafüred vagy Bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskola kezdés, elindította iskola kezdési kampányát a Katolikus Karitás, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanév kezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta az Agyva Richard, a Karitás országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, online adományozni a Katolikus Karitás honlapján lehet, valamint a segélyszervezet központi bankszámlaszámán is várják a támogatásokat. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Vérasztás lesz Magyarországon, Budapesten a Szent István Bazilikában ima és engesztelő vérasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért. Augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5-ig. Évfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Ezúttal tájékoztatnak, hogy immár 30 éve minden csütörtök este 8 órától péntek reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnáját kitett oltári szentség előtt engesztelnek hazánkért, a magyarságért 21 órától szentmise a két legszentebb szív ajándékára. Mindenkit szeretettel várnak, mindazok, akik személyesen nem tudnak megjelenni, a Facebook csütörtöki engesztelők oldalán is bekapcsolódhatnak a vérasztásba. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én 18 órától a zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatást tisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én, szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzett füzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a Lóczi Tamás CZ-vel 76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Női szívvel, színültig, mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11 és 15 között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25 és 27 között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: Uram, könyörülj fiamon, holdkóros szegény és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek és megkérdezték: Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt: Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármagnak, és azt mondjátok-e hegyre, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Uram, miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat? Amikor az ember bűnt követel, Isten mindig hallgat. Szólt előtte, és szólni fog utána is, ahogy a paradicsomkert fái között elrejtező Ádámot is szólogatta és kereste, de amikor az ember szabad akaratának birtokában törvénye, vagyis szeretete ellen cselekszik, nem szól. Sem figyelmeztetőleg, sem szemrehányólag, hanem egyszerűen visszahúzódik és vár. Még az ártatlan szenvedését sem akadályozza meg, inkább vele együtt szenved. Amikor Szent Fiát, aki egyedül volt igaz közöttünk, elnyelni igyekeztek a gonoszok, akkor is csak hallgatott, vállalva a tehetetlenség vagy a közömbösség látszatát. De éppenséggel ez a hallgatás az isteni mindenhatóság kinyilvánításának elmaradása szerzett megváltás nekünk, gonoszoknak az egyetlen igaz engesztelő áldozatának beteljesedése által. Amikor azután megszólalt, az már ennek a világnak kereteit túllépő isteni szó volt. Fiának feltámasztása az új, romolhatatlan életre. Itt vált nyilvánvalóvá, hogy az üldözött igaz ügyét Isten a magáévé tette, de nem emberi módon és e világi elképzelések szerint szolgáltat neki igazságot, hanem az új ég és új föld dimenzióját nyitja meg előtte, ahol békesség, öröm és el nem múló dicsőség vár rá. Nagy misztérium az Isten hallgatása. Magában foglalja az ember szabad döntését és az isteni megtérést, az ítéletet és az irgalmazást. Nem is értheti meg más Isten hallgatásának beszédes csöndjét, mint aki odafigyel szavaira és szívébe fogadja igéit. Aki kiszolgáltatja magát törvényeinek és azokhoz igazítja életét. Az ilyen embert próbára teszi Isten hallgatása, de meg nem botránkoztatja, s ahelyett, hogy kétségbe esne, inkább megerősödik a bizalom. Akinek szívét, értelmét és érzelmeit, egész lényét átjárja és átitatja Isten igéje, az szívesen merül bele Isten csöndjébe, és megérti Isten hallgatásának mélységes titkát. Olyan bizalom lesz osztályrésze, mely nem csalatkozhat, mert Isten nem csal meg. Megtapasztalja az Úr szavának igazságát, hogy a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg, hiszen a holtak feltámadásának, az utolsó ítéletnek és az örök életnek szívében hordozott látomása csirájában már meg is valósult, amikor az Atya megdicsőítette Jézus Krisztust, feltámasztva a halálból, és testét a mennyei dicsőségbe emelte.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné. K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom. Je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal: Pre svoju malú vieru. Veru hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, prejde a nič vám nebude nemožné. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kana palpale gélekájo narúdo, kotheus gyárdas leszteh manus, pel csanga pélas angla lesztehaj manglas lesz, rája, te pereltyo ílo pemurosávo. Le sonu tesko nasvai pejpe leszte, haj but duch hagyol csorro. Kaj andei iag, kaj andeo pai perel. Andem lesz kájtje szityárde, babon csizsanglete szasztjáren lesz. O Jézus kodiphendas lenge. Bipatyam nohaj rumu menarúdo. Zsika na te maj dikhab tumáre dossa, haj tumenca te ásav. Zsika na te dikhab tumáre bútya. Anen lesz kathe. O Jézus peleste poroncsi szárdas, hajó naszol dúho ábrigéla szanda leszte. O sávó roanda jég szaszkilasz. Kanakor kóro szasz lesz itt járde, kot hegéle kájú Jézus, haj us lelesztár, ame szosztár csizsangla mábrite nása vasz lesz. Kodip hendasz, ke szlábojtu máro patyape. Csácsesz penaptu menge, teferi kabor patyape avlande tumende, szarle mustáres kiszi minca, haj kodip hennak adal plájeszke kathete zsal kothe, vaj kutka, kothe zsala, haj návlatu meg hancsi kodosszon nastig. Szapasa kadal, kadale fajtones, káverszar nastig násave návri, peri rugyimasza, haj posztimasza.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Ein Mann kam zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Oft fällt er ins Feuer, oft ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie haben ihn nicht heilen können. Da sagte Jesus, O du ungläubiges und unbelehrbares Volk! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Dann drohte Jesus dem Dämon. Und der Dämon fuhr aus dem Knaben aus, der von dieser Stunde an geheilt war. Als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er antwortete ihnen, Weil es euch an Glauben fehlt. Amen, ich sage euch, wenn euer Glauben nur so groß wäre wie ein Senfkorn und ihr würdet zu diesem Berg sagen, rück von hier weg dorthin, dann würde er wegrücken. Nichts wäre euch unmöglich. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Domonkos rendalapító. Születési helye, Kalerujéga, 1170-ben született, 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. Körülbelül 51 évet élt. Szülei esperes plébános nagybátyjára bízták a kis Domonkos nevelését. Nagybátyja bevezette a liturgiába, az egyházi dolgok ismeretébe. 1190-ben került a palencsai székesegyház iskolájába, s elhatározta, hogy pap lesz. Az országban dúló nagy éhénység idején eladogatta tankönyveit is, hogy ezeknek az árával segítse az éhezőket. Mit tanulmányozzam én ezeket a könyveket, miközben az utcán az éhségtől esnek össze az emberek? Tanulmányai befejezése után szubprior lett a kanonokok között. Később Rómába ment, hogy a pápától felhatalmazást kérjen a kunok közötti missziós munkára. A pápa megörült apostoli buzgóságának, de nem keletre, hanem Dél-Franciaországba küldte társával, ahol abban az időben a katarok és az albigenszek eretnegsége pusztította az egyházat. Azt akarta, hogy reformálják meg a papságot, vezessék vissza az igaz hitre az eretnegeket. Ők azonnal engedelmeskedtek, és szegényen, alázatosan járták a vidéket, prédikáltak, tanítottak. találkoztak a tévtanítókkal, és vitákban mutatták ki a katolikus egyház igazságát. Domonkos a katolikus lányok nevelésére iskolát alapított, amelyből hamarosan kolostor lett. Közben egyre több társ csatlakozott hozzá, ezért 1215. március 25-én Fulco Toulouse-i püspök társával együtt kinevezte egyházmegyei prédikátornak. Domonkos egy világméretű szerzetes rendről álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. 1215-ben főpásztorát elkísérte a negyedik lateráni zsinatra. Ott fölajánlotta önmagát és születendő rendjét a pápa szolgálatára. 1216-ban nekik adták Toulouse-ban az ágostonosok egyik templomát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek. Harmadik Honorius pápa jóvá hagyta szabályzatukat. 1217. augusztus 15-én Domonkos misszióba küldte testvéreit, 4-4 testvér ment Spanyolországba és Pruillbe, 7 Párizsba, a többiek otthon maradtak. Jómaga Észak-Itáliába, Bolognába ment. Az egyetemi városban terjesztette a hitet. Még azon a nyáron meglátogatta szülőhazáját, és Madridban, valamint Szegóviában is letelepítette követőit. Később Rómában is alapított egy férfi kolostort. Neki tulajdonítják a rózsafűzér, a szentolvasó elterjesztését is. Az 1221. általános káptalanon elhatározták, hogy lemondanak minden földbirtokról, csak a rendnek lehet vagyona. Fő feladatuk az igehirdetés, a liturgia végzése, a lelkek gondozása, egyben a világi papság segítése lett. Rendjüket prédikátorok rendjének nevezték el, és így lett egyben kolduló rend. Szerzetesi fogadalmat tettek, elvileg szigorú kolostori fegyelemben éltek, de ez alól a lelkek érdekében fölmentést nyerhettek. Domonkos gyomorbetegségben szenvedett. 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. A Szent Miklós templomban temették el. Temetésén részt vett Hugolino bíboros is, aki miután 9. Gergely néven pápa lett, 1234. július 3-án szentté avatta Domonkost. A 13. században már 250 kolostorban 7000 prédikáló testvér élt. Olyan neves személyek kerültek ki közülük, mint Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás, Eckhart Mester, Boldog Szúzó Henrik, Fra Angelico, Las Casas Bertalan, az indiánok védelmezője, Ferrei Szent Vince, minden korok egyik legnagyobb hitszónoka, Lacordaire és Lagrange, a Jeruzsálemi Biblikus Intézet alapítója. Magyar földre maga Domonkos küldte rendtársait, Erdélyben Gyulafehérváron, Besztercén, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és másutt is működtek. Több szentet is adtak a magyar egyháznak. Boldog Szádok és 48 társa vértanúk, Boldog Bánfi Buzád, akit a tatárok öltek meg, Boldog Dominici János, Boldog Csáki Mór és mások. A merész fölfedező Julianus Barát és társai is ennek a rendnek tagjai voltak. Ma a világban 634 kolostoruk van, 6830 prédikáló testvérrel. Szent Domonkos védőszentje a Domonkos rendnek, a rózsafűzér társulatoknak, a szabóknak és a ruhakereskedőknek. A szentmisében így imádkozunk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járunk legyen Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük László, Hartvig és Eszmeralda nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A László a szláv Vladiszláv népnek magyar formája, elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. A Hartwig germán eredetű név, jelentése merész a harcban. Az Eszmeralda szemitag görög, spanyol eredetű, jelentése ragyogó, csillogó, smaragd. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1840-ben elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. A Pesti Magyar Színházban 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc Bátori Mária című dalművét. Az intézmény azóta viseli nevében a nemzeti jelzőt. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés. 2007-ben átadták a Kőröshegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. A viadukt az M7-es autópályán van, a Balaton déli partjával párhuzamosan a Somogy megyei Zamárdi és Balatonszárszó között fut, Kőröshegy déli szomszédságában. Teljes hosszúsága 1872 méter. 1790-ben megszületett Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú filozófiában járt a szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tizedügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, első között írt balladaféléket. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalomkritikát. Ismert műve a fiához címzett intelme, amelynek a Paraneisis Kölcsey Kálmánhoz címet adta. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludi Társaság alapító tagja. 1690-ben megszületett Mikes Kelemen, memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett második Rákóczi Ferenc apródja, és attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a száműzetést. Franciaországban megtanulta a nyelvet, majd a szultán hívására 1717-ben Törökországba mentek. Mint Rákóczi apródja, majd kamarása 4 évtizeden át volt szemtanúja az emigráció életének. Erről adott képet Rodostóból írt Törökországi Levelek című fiktív személyhez címzett levélgyűjteményében, amelyet francia irodalmi példára valószínűleg 1735 után írt. E műve eredetiségénél, élménygazdagságánál fogva kimagaslik írásai, fordításai tömegéből. Miután a kurucbújdosók sorra elhaltak mellőle, 1758-ban ő lett a magyar kolónia vezetője. 1937-ben Los Angelesben megszületett Dustin Hoffman, amerikai színész. 1958-tól New Yorkban volt zongora kísérő, ápoló, áruházi alkalmazott, pincér, színházi árus és szendvicsember is. 1961-től kis szerepekben játszott a Broadway-n, majd 1963-ban New Jersey-ben rendezett. 1967 óta filmezik, 1978-ban egyik alapítója volt a First Artist Production Company vállalatnak. Kapott Obie, Vernon Rice és 2-szer Oscar díjat, valamint 2-szer elnyerte a New York-i filmkritikusok díját. 1943-ban megszületett Harangozó Teri táncdalénekesnő. A Magyar Televízió kulturális tehetségkutató sorozatának az 1965-ös Ki mit tudnak egyik felfedezettje volt. 1949-ben megszületett Magyari Béla űrhajós, a Soyuz 36 űrhajó tartalék személyzetének tagja, ezredes. 1964-ben Marosvásárhelyen megszületett Keresztes Ildikó, Artisjus díjas énekesnő, előadó művész, színművésznő. 1974-ben Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. 1973. szeptemberében a republikánus Richard Milhouse Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke belekeveredett a Watergate botrányba, mivel előzőleg kijelentette, hogy a Fehérháznak semmi köze nincs az ügyhöz. 1972. június 12-én Washingtonban a Watergate irodaházban tetten értek 5 férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők hajdani FBI és CIA ügynökök kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal, majd a Fehérház megpróbálta eltusolni a botrányt. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le. 1974. augusztus 9-én egy televíziós beszédében bejelentette visszavonulását. 1981-ben megszületett Roger Federer, svájci teniszező, minden idők legeredményesebb teniszezője. Profi teniszező karrierjét 1998-ban kezdte meg. Több mint 300 héten keresztül vezette az ATP világranglistáját, közben 237 hétig folyamatosan, mindkét eredménnyel új rekordot állítva a férfi tenisz történetében. 1984-ben megszületett Mihalis Norbert, Európa kupa és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző. A túraautó világbajnokság első magyar résztvevője. Suzuki Swift és Renault Clio kupa győztes, kétszeres VTCC egyéni világbajnok, a 2016-os idénytől pedig a Honda gyári csapat pilótája. 1921-ben meghalt Hagenmacher Károly, svájci származású magyar malomgépész, feltaláló. A világ malomiparában mindenhol használt sík szita feltalálója. Gépén egymás fölött több szitalap volt, az örlemény elvezetésére gyűjtőkeret tartozott, ami jobb osztályozást végzett, mint az addig használt hasáb és hengeres sziták. Magyar gyárakból szállítottak malomipari gépeket a világ minden tájára. Árvaházat alapított, műgyűjteményét az Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta, és vagyonának nagyobbik részét svájci jótékonysági intézményekre hagyta. 2022-ben meghalt Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő. 30 éven keresztül küzdött a mellrákkal, alapítványt hozott létre a rák elleni gyógymódok kutatásának segítésére. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az államfőjelöltről tárgyal ma a Tiszapárt országos frakciója, ma fontos frakciülést tartunk, a köztársasági elnök személyéről tárgyalunk, írta a képviselőcsoport az országházi helyszínről bejelentkezve a Facebook oldalán. Kiemelték, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt mondta, három személyt ajánl a Tisza elnöksége ma a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a magyar köztársaság elnökének. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közé tett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Legyetek büszkék ezekre a hadrendi számokra és laktanya alakulat nevekre, ahogy büszkék voltatok, mielőtt megváltoztatták őket, fogalmazott a miniszter. Váltóhiba miatt hosszabb menetidőre várakozásra kell számítani a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a mai napon, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a meghibásodás miatt Dombóvár és Döbrökös között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Több szerelvény is várakozni kényszerül, a csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező vonatokat, az átszálló utasoknak mentesítő buszos közlekedésre kell számítaniuk. A marcibányai téri Ormai László asztali teniszcsarnokban történt tegnapi tűzeset komoly nehézségeket okoz az augusztusi fallabda Európa-bajnokság megszervezésében, közölte a belügyminiszter a Facebook oldalán közé tett videójában. Pósfai Gábor elmondta, a pénteki tűzeset nyomán azonnali intézkedésekre van szükség a fallabda Európa-bajnokság sikeres megszervezése érdekében. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselő dolgoznak az alternatív megoldásokon. Közölte, elektromos meghibásodás miatt a szomszédos squash klubon belül elég komoly károk keletkeztek, van egy pálya, amely szinte teljesen elázott, illetve a teljes komplexumban szünetel az áramszolgáltatás, és mindez komoly nehézséget okoz a szervezésben. Szólt arról is, a mostani helyzetben nem lesz lehetőség arra, hogy az asztali tenisz csarnokban állítsák fel azt az üvegpályát, amely kiemelt helyszíne lenne a bajnokságnak. Azon fogunk dolgozni a következő napokban a szervezőkkel, hogy az Európa-bajnokság az eredeti terveknek megfelelően magas színvonalon kerüljön megrendezésre, fogalmazott a belügyminiszter. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon az idén, miközben mérséklődik a piaci árszint, a belföldön megvásárolt használt járművek ugyanakkor rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy a kocsik előélete ellenőrizhető. Állapítja meg a Dasswelt Auto az MTI-hez juttatott közleményében. Az országos hálózattal rendelkező használt autókereskedelemmel foglalkozó cég a DataHouse adatait idézve ismertette, július végéig 91.343 külföldről hozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ez 25%-os bővülés éves összehasonlításban. Az idén júliusban 15.779 gépkocsit regisztráltak, ami 38,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, júniusban pedig 14.471 darabról és 41,9%-os bővülésről tanúskodnak az adatok 2025 azonos hónapjához képest. A használt kis haszonjárművek 7 havi 6271 darabos importja 12,5%-os növekedés az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az észak-keleti nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-dél-keleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
5: Sok szeretettel köszöntöm a zenemesterei minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. A mai adásban a Bombon együttes pályafutását mutatjuk be. A zenekar tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás a Bang Bang nevű formációban dolgozott először, majd 1900

0: 1999. november 12-én a Bombon zenekar az Irigy-Hónai Mirigy vendégeként 14 ezer ember előtt lépett fel a Budapest sportcsarnokban. Majd Horváth Csaba rendező felkérte őket az Európa Express című mozifilm főcímdalának, a Gangster dalnak a megírására. 1999. szeptemberében megjelent 5. albumuk, The Name is Bone, Bombon címmel. A Szexepilem című feldolgozás daluk az év slágere lett, és ezzel átvehették az első aranylemezüket.
1: Hello, my name is Bon. Bombom.

2000. március 19-én telt házas lemez bemutató koncertet tartottak a Petőfi csarnokban, melynek vendégművészei Aut Csilla, az Irigy Hónajmirigy és a United együttes volt. Ugyanebben az évben jelent meg 6. albumuk, az Időutazás című válogatás lemezük. Meghívást kaptak a Hannoveri világkiállításra a Magyar Pavilonba. 2001-ben New Yorkban léptek fel a kint élő magyaroknak, és ugyanebben az évben megjelent 7. albumuk, az Irány a légió. Most a lemez címadó dala következik.

2002. januárjában Herendi Gábor felkérte a Bombon zenekart, hogy írjanak főcímdalt a Valami Amerika című filmjéhez. Az Azonos című albumért megkapták a harmadik aranylemezüket.

0: Amerika! A zenemesterei. Szent István Rádió.
1: A Zenemesterei című műsorunkban a Bombon együttes pályafutását mutatjuk be, akiknek 2003 tavaszán jelent meg 8. lemezük, a 008. Részt vettek a Dalnokok Ligája című televíziós zenei játékban, sztárvendégként léptek fel Del Husza John koncertjén. Lemezbemutató koncertet tartottak a Petőfi csarnokban, melynek vendégei a Best Of, a Zanzibár, a Full Moon, Wuist Frutko és a Police Band voltak. Még ugyanebben az évben Frey Tamással Dél-Afrikába, Szváziföldre utaztak. Szeptember végén pedig Ausztráliába utaztak koncertezni, az ott élő magyarok meghívásának eleget téve. 2004-ben jelent meg 9. albumuk Kapod, amit látsz címmel, amelyen Gangsta Zoli és a Kártellel közös dalban énekelnek a barátságról. 2005. május 28-án tartották a 10 éves jubileumi koncertjüket a Műegyetem rakparton. Szintén ebben az évben egy drogellenes kampány szervezőinek felkérésére megírták a Keresed rég című dalt. Műsorunk folytatásában most ez a dal következik.

A Bombon együttes 2006. februárjában főcímdalt írt a Kútfejek című akcióvígjátékhoz. Fenyő Miklós vendégeként léptek fel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Dupla élvezet címmel kiadták a 10 éves jubileumi koncerten rögzített dupla lemezüket, amin a 25 koncert dal mellett megtalálható a Kútfejek és a Futok a széllel című stúdió felvétel is. 2007-ben elkészítették a Valami Amerika angol nyelvű változatát Somekind Amerika címmel. A Budapest Jazz Orkesztrával közösen három Bombon szerzemény big bandes változatát is rögzítették, amelyet a rádiók a mai napig nagy sikerrel játszanak. A folytatásban a Gangster dal következik.

2007-ben jelent meg a Bombon együttes 11. lemeze, az All In, amely pár hét alatt bearanyozódott. 2008-ban jelent meg a Swing című albumuk, melyen többek között a Valami Amerika swinges változata is hallható. Ezt egy nagy sikerű lemezbemutató koncert követte a Művészetek palotájában, a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. A Cukipofa című kislemez videóklipjében Szőke András szerepel, akinek Bakkerman című filmjében játszottak, és a főcímzenét is ők szerezték. Nem

Mondjuk cuki pofa! 2009-ben a Bombon tagjai Aigner Ivánnal közösen elindították az Összhangdalt, amihez klippet is forgattak a Corvinus Quartet közreműködésével. A kezdeményezéshez olyan neves előadók csatlakoztak, mint Charlie, a Magna Cum Laude, Mujahid Zoli, a Full Moon, Török Ádám, a Sugarloaf, Torres Dani és Karamel. Ez az úgynevezett végtelen dal egyfajta demonstrációnak is tekinthető. Akik csatlakoztak hozzá, azok a szívükön viselik a magyar zene sorsát. A résztvevők nem titkolt szándéka volt egy a világ leghosszabb zenei művét, s egyben a legtöbb zeneszerzőt és zenészt összefogó Guinness rekord felállítása. A Fonogram díjátadón jelölték a legjobb szórakoztató album kategóriában a Swing című lemezüket. A folytatásban az Érezd magad jól című dal következik.

2010-ben ünnepelte a Bombon zenekar 15 éves fennállását. Ebből az alkalomból megjelent a Mindig úton című lemezük. A jubileumi koncert a Népligetben 2010. szeptember 4-én a Szeptemberfesten volt. 2011-ben jelent meg egy kislemezük 5.1 címmel, amely 6 dalt tartalmazott. 2012-ben swing koncertet adtak a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével a Budapest Jazz Clubban. 2014-ben felléptek Závodi Gábor 50 éves jubileumi koncertjén a Barbanegrában. Szintén ebben az évben jelent meg Szolnoki Péter első szólólemeze, a Follow Me. És még ugyanebben az évben felléptek a Sztárban Sztár című műsorban, Kökény Attila társaságában. Az Alexandra Pódium bemutatta Sándor András Még mindig úton című Bombon életrajzi könyvét, melyel párhuzamosan megjelent egy válogatás lemez is, 20 év, 20 dal címmel. 2015-ben megjelent állandó szövegírójuk Duba Gábor könyve A szabadon foglak, melyhez dalt is komponáltak. Műsorunk folytatásában most ez a felvétel szól.

2016-ban rendezték meg a Bombon Szimfoni koncertet a Tüskecsarnokban. Sztárvendégek voltak Miklós Erika, Dérheni és a Full Moon a Capella együttes. Közreműködött az Óbudai Danubia zenekar. 2017-ben megjelent a Bombon zenekar 15. lemeze, B-oldal címmel, melyről az Itt minden a régi című dalból klippet is forgattak neves színész és zenész barátaikkal együtt. A folytatásban az Itt minden a régi című dal következik.

A Bombon zenekar legnagyobb slágereiből musical is készült, Nem vagyunk mi angyalok címmel, melynek írója Duba Gábor, rendezője Háda János. A bemutató a Hadszín Teátrumban 2018. december 8-án volt. 2020-ban dupla jubileumot ült a Bombon együttes. 25. születésnapját ünnepelte a zenekar, valamint az énekes és frontember Szolnoki Péter abban az évben ünnepelte az 50. életévét. Az együttes még mindig ugyanolyan lendülettel dolgozott, mint a kezdetekkor. Ennek eredményeként új dallal, jubileumi koncertturnéval és sztárvendégek meghívásával készültek fellépéseikre. Vidám hangvétel, igényes hangszerelés, fülbemászó dallamok. A Bombon dalok könnyen felismerhetőek. A folytatásban a Gyerünk, gyerünk című dal következik.

a Bombon zenekar 30 éves nagyszabású jubileumi nagykoncertje 30 éve veletek címmel 2026. május 16-án volt a Papp László Budapest Sportarénában. Az eseményen a zenekar 3 évtizedes munkásságát, legismertebb slágereit és különleges zenei blokkjait ünnepelték meg a rajongókkal. A Bombon együttes frontembere Szolnoki Péter több hangszeren játszott. A fuvola mellett zongorázott, gitározott, ukulelézett, basszusgitározott, klarinétozott és dobolt. Az elmúlt 35 évben számos hazai produkcióban közreműködött a klasszikus, a jazz, a musical, a rock és a pop műfaján belül. Zeneszerzőként jó néhány musical, film, szignál és reklámzene, valamint sporthimnusz fűződik a nevéhez. Szolnoki Péter munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Állam Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. Legutolsó dalát a Bombon 30. évfordulós koncertje előtt mutatta be a Nagy Duett színpadán 2026 tavaszán, ami a Radics Gigivel közösen készült Rabod vagyok című dal volt. Szolnoki Péter 2026. júniusában egészségi állapota miatt kórházba került, és 2026. július 12-én hunyt el súlyos betegségben. Szolnoki Péter a magyar könnyűzenei élet rendkívül sokoldalú és kiemelkedő tehetségű énekes dalszerzője, valamint képzett fuvola művész volt. A Bombon együttes frontembereként évtizedeken át meghatározó alakja maradt a hazai popkultúrának, akinek dallamai generációk mindennapjait kísérték végig. Egyedülálló énekhangjával, szakmai alázatával és közvetlen, barátságos személyiségével a szakma és a közönség körében egyaránt osztatlan tiszteletet vívott ki. Kedves hallgatóink, a Zenemesterei mai adásában a Bombon együttes pályafutását mutattuk be, és Szolnoki Péterre emlékeztünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsorvezető, Vasvári Bernadett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. A Tisza frakció az imént titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta Magyar Péter. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetőjét, közölte a belügyminisztérium közleményben az MTI-vel. Azt írták, Pósfai Gábor belügyminiszter augusztus 7-i hatállyal mentette fel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet. A tárca vezető a hivatal élére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök kinevezéséig látja el feladatát. Hozzátették, a hivatal ideiglenes elnöke az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén gyakorolt teljes körű irányítási jogával élve szombaton felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást. A közlemény szerint a két szervezet átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázatot írnak ki. A két szervezet ideiglenes vezetőit név szerint nem említi a közlemény. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a DeFerenc tér és a déli pályaudvar között. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el és rendőrségi felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szombati 12 órai gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékegen a Sziget Fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre, mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Ukrajnát az éjszaka folyamán újabb orosz rakéta és drón támadás érte, az elmúlt 24 órában 12 ukrajnai régiót ért támadás, 13 ember meghalt, 77-en pedig megsebesültek, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök belgrádi sajtótájékoztatója során. Mint mondta, ezúttal az energetikai létesítményeket és a vasúti infrastruktúrát is támadták, emiatt országszerte vonatok késtek. Hozzátette, az orosz támadás sok jelentős része a lakosság mindennapi életéhez nélkülözhetetlen infrastruktúrát célozza, és Ukrajnában nincs olyan erőmű, amelyet ne ért volna támadás. Emellett vasútállomásokat, kórházakat, egyetemeket és közintézményeket is találatok értek. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az észak-keleti nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
4: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül.

0: Gázfürdő, őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: A hét évfordulója.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1914. július 28-án, pontosan egy hónappal azután, hogy a szerb Gavrilo Princip Szarajevóban merényletet követett el az osztrák-magyar trónörökös Ferenc Ferdinánd ellen, az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel kezdetét vette a nagy háború. A kortársak ugyanis így nevezték az első világégést, amelyben a központi hatalmak csaptak össze az Antant erőivel. A német császárság és az osztrák-magyar monarchia uralkodói bíztak a gyors, pár hónapon belül bekövetkező katonai győzelemben és a minimális veszteségben, ám az események másképp alakultak. Az első világháború 4 esztendőn át tartott, összesen több mint 15 millió ember életét követelte, a hadisebesültek száma pedig meghaladta a 21 milliót. A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet után összehívott koronatanácsban már a hadüzenet kérdése volt a központi téma, melyet egyetlen ellenszavazat gróf Tisza István magyar miniszterelnök tiltakozása mellett a megjelent vezetők szinte mindannyian támogattak. A hadüzenet nyilvánvalóan magában hordozta egy általános háború kockázatát, mivel Oroszország nyíltan támogatta Szerbiát. Második Miklós birodalma mellett pedig ott állt az Antant, tehát a Nagy-Britannia és Franciaország is. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban dr. Bartók Béla történész, egyetemi docens beszél a merényletet követő eseményekről, különös tekintettel Tisza István szerepére. Ha tehetik, tartsanak velünk!

megsértették Ausztriát, személyesen az uralkodó családot, ezt nem lehet válasz nélkül hagyni. Tehát valamiféle elégtételre van szükség. Az, hogy milyen az elégtétel, mekkora árat fizessenek a szerbek, ezt Bécsben kellett eldönteni. Hiszen volt ilyen, ugye korábban különböző anarchista merényletek esetében, hogy általában magányos merénylőről beszéltek, amikor ugye Erzsébet királynét is meggyilkolják Svájcban, egy olasz merénylő, akkor ebben nincsen diplomáciai bonyodalom, nincs ebből karcsörtetés, nincsen fenyegetés, nincs ultimátum, bár tudjuk, az osztrák-olasz kapcsolatok egyáltalán nem voltak felhőtlenek első világháború előtt. Tehát egyáltalán mindig a politikusokon múlik, hogy mennyire magányos merénylőről beszél, mennyire egyéni akcióról van szó, vagy mennyire akarják kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Hogy most hogyan viszonyuljanak, és mi az, ami merénylőnek a személyiségében számít. Az, hogy milyen származású, hol járt iskolába, milyen szervezetnek volt a tagja. És ugye ez volt a szerb nemzetisége, és a szerb kapcsolata jöttek kapóra a bécsi vezérkarnak ahhoz, hogy valami nagyon határozott és nagyon agresszív módon reagáljanak erre az eseményre. Tehát annak ellenére közben még nem ráztam meg különösebben Ferenc Ferdinánd

halála. Ugye Konrád von Hötzendorf, vezérkari főnök, elérkezettek látta az időt, hogy a Szerbiával való leszámolását. Őt a héják közé sorolhatjuk, a háború pártiak közé, aki ugye már, mint az öreg Kátó Rómában, aki ugye Kartágó elpusztítását hangoztatta mindig a szenátusi beszédében éveken keresztül. Konrád von Hötzendorf is elmondhatta volna mindig az öreg császárnak, hogy javaslom továbbá Szerbia elpusztítását évről évre, vagy hónapról hónapra. Ő most úgy gondolt, hogy itt az ürügy, itt az alkalom, meg kell támadni Szerbiát, az osztrák hadsereg felkészült, hadgyakorlat sikeres volt, több mint 100 000 katona állomásozik Boszniában, a szerb határon, át kell kelni a Drinán, és azonnal meg kell támadni Szerbiát. Ugye ez most felveti azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha valóban ilyen gyorsan reagál Ausztria. Hiszen ugye egy hónapig tartott a húzavona, és a szövetségi rendszerek tagjai, ha nem is kényelmesen, de lassan fel tudtak készülni a háborúra, bár ugye sokan csak a hónap végén kezdenek mozgósítani, de előkészítik megfelelően a háborút. Az egy hónapos időhúzás, vagy egy hónapos halogatás, ez mindenképpen sok egy ilyen háború megindításához. Tehát van ideje az ellenfélnek szövetségeseket keresni, felkészülni háborúra, politikailag, vagy anyagilag is, hogyha erről van szó. Tisztelésem, amikor meghallotta a merénylet hírét, Pestre, aztán Bécsbe sietett, és megpróbálta mérsékelni itt a háborús hangokat, mert a vezérkari főnökhöz a külügyminiszter is csatlakozott, Bertolt Gróf, aki szintén úgy gondolta, hogy a németek szilárdan Ausztria mögött állnak, és valóban kemény választ kell adni erre a tragédiára. Tisza azonban úgy gondolta, hogy nincs itt a kedvező alkalom, és még most június végén vagyunk, és tulajdonképpen Tiszának az álláspontját heteken keresztül ez jellemzi, hogy a merénylet nem megfelelő ürügy Szerbia megtámadására, nem is beszélve arról, hogy a Balkánon a monarchiának még nincsenek megbízható szövetségesei. Tisza látta azt, hogy Szerbia egyértelműen szemben áll Bécssel, illetve magyar területeket követel, no, de akkor ki lesz az a balkáni állam, amelyet esetleg ugye föl lehet sorakoztatni Szerbiával szemben. Romániára és Bulgáriára gondolt maga Tisza is. Románia felől nem volt nyugodt, mert tudta azt is, hogy Bukarestben erdélyi, meg parciumi, meg bánsági román területekről álmodnak, és attól félt, ez később ki is fejti majd a júliusban az első koronatanácson, vagy összevont minisztertanácson, hogy attól fél, hogyha Ausztria-Magyarország megtámadja Szerbiát, akkor Románia hátba fog bennünket támadni. Ez nem történt meg 14-ben, 15-ben, de volt alapja a félelemnek. Ugyanakkor az is világos volt még, hogy Bulgáriát nem sikerült Bécs mellé állítani. Ugye mondtam, ez másik Balkán háborúban, hogy összefogtak Bulgária ellen szomszédai, ugye Macedónia miatt, súlyos vereséget szenvedett, elszigetelődött, és ez lesz majd az, ami majd a német-osztrák oldalra állítja. De 14 nyarán még ez az osztrák-bolgár szövetség még nem volt szilárd. Tehát Tisza arra hivatkozott, hogy addig, amíg Balkán félszigete nincs Ausztriának, Magyarországnak szilárd szövetségese, addig nem szabad erőszakkal föllépni Szerbiával szembe. Nem is beszélve arról, hogy attól félt, hogy esetleg ugye Szerbia legyőzése után akár észak-szerbiai területnek a Magyarországhoz történő csatlakozásával növekszik Magyarországon belül a szláv nyelvű nemzetiségnek az aránya. Ez a magyarok kárára. Tehát ezt mindig hangoztatta Bécsben, meg Pesten is Tisza, hogy szó sem lehet arról, hogy a Szerbiát meg is támadjuk és le is győzzük, hogy szerb területeket csatoljanak Magyarországhoz, mert ez az etnikai viszonyokat tovább rontaná. Mondtam, hogy Bécsben voltak háborúpártiak, a vezérkari főnök és a külügyminiszter, voltak úgymond békepártiak, bár ugye Szerbiát nem kedvelte a politikusok többsége, és ez a háború pártiak Berlintől kértek segítséget. Tudták azt, hogy a császári Németország rendkívül elszánt, hogy a hadserege fantasztikusan erős és képzett, és a külügyminiszter a titkárát Berlinbe küldte, ahol tulajdonképpen azt mondták, hogy most vagy soha. Itt a kedvező alkalom, gazdaságilag, katonailag fölkészültek a háborúra, és le tudnak számolni akár az egész Antant szövetséggel is. Ugye megvolt a bizonyos Blitzkrieg, a világháborús terv, Schlieffennek a koncepciója alapján, ami azt jelenti, hogy a német hadsereg képesnek tartotta magát arra, hogy hetek alatt legyőzze Franciaországot, amíg a
hátában, Kelet-Európában a monarchia vagy kisebb csapatai feltartóztatják a cári Oroszországot. Hát az másik kérdés ugye, hogy a monarchiának meg kellett osztani csapatait. Ha csak az oroszok ellen kellett volna harcolni a monarchiának 1914 őszén, akkor talán ekkora veszteségé nem lettek volna. Nem győzhetett volna akkor sem a monarchia serege Oroszországgal szemben, de ugye Szerbia ellen is kellett csapatokat küldeni. Több száz fő sereget Szerbia ellen kellett irányítani, a másik fejét pedig az orosz frontra. Tehát ez a szerb provokáció, szerbiai hadját, ez mindenképpen kedvezőtlen volt a monarchia nézve. Lehet, hogy ők is egy olyan villámháborúban gondolkodtak Bécsben, hogy villámgyorsan hetek alatt legyőzik, elfoglalják Szerbiát, Belgrádot, és utána befolyásuk alá vonják. Minden esetre az biztos, hogy egy olyan kormányt akartak Belgrádban hatalomra juttatni, amely osztrák barát politikát, és nem pedig orosz barát, vagy francia barát politikát folytott. Ezzel tulajdonképpen megelégedtek volna Bécsben, csak hát ugye a szövetségi rendszer és diplomáciának nem ez a logikája. Így tekintve azt is, hogy ugye ez egy kölcsönös segítségnyújtási szerződés volt, rendkívül szövevényes volt, és nyílt titok volt, hogy Szerbia mindenkor számított cári Oroszország támogatására.

mondhatjuk úgy is, hogy gyakorlatilag Tiszát félrevezették, becsapták a minisztertanácson. Ugye a magyar miniszterelnök egyedül képviselte a magyar érdekeket Bécsben. Ott volt vele szemben az osztrák külügyminiszter, a vezérkari főnök, az osztrák miniszterelnök. Ez egy szűkkörű társa, ott volt a flottának a parancsnoka, és a többség meggyőzte őt, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi negatív következmény Magyarországra nézve. Biztosítékokat adtak Tiszának. Azt is felvetette még Tisza az első közös minisztertanácson, amikor már az ultimátumról tárgyaltak, mert már július 8-án a német támogatás hatására eldöntött tény volt, hogy ultimátumot egy teljesíthetetlen követelést kell átadni Szerbiának, amit ha visszautasít, meg lehet indítani a katonai hadműveleteket. Na és Tisza még attól is félt, hogy esetleg Erdélyben román zavargások robbannak ki, hogyha elindul a Szerbia elleni hadjárat. Akkor megígérte a vezérkari főnök Tiszának, hogy Erdélyben lesznek majd tartalékos katonai alakulatok, lesz csendőrség is, nyugodjon, mert nem lesznek zavargások, meg tudják akadályozni esetleg a román támadást is a Kárpátok felől. Az a másik kifogása pedig az volt Tiszának, hogy hallani sem akart ezekről a bizonyos területi változásokról. Annyit tettek hozzá, hogy bizonyos kiigazításokra lehet, hogy szükség lesz, bizonyos túlparti területeket, városokat Magyarországhoz kell csatolni, de egyetértettek abban, hogy nincsen szükség területi változásokra. Mondjuk ez nem biztos, hogy Bertolnak a valódi szándékát tükrözte, hiszen volt még egy-két olyan lépés a külügyminiszternek, ami mind a mai napig vita tárgya. Majd mindjárt rátérünk arra is. Végül is július 19-én újra összeült a minisztertanács, Tiszát folyamatosan győzködték, és ekkor adta be végleg a derekát, és rábólintott a hadüzenetre, amivel tulajdonképpen saját halálos ítéletét is aláírta, hiszen amikor 1918. október 31-én meggyilkolták, akkor ő lett a bűnbak az első világháború szenvedésekért. Egyébként meggyőződéssel, tehát nem csak kényszerből tette, úgy gondolta, hogy császári Németország, tehát mind politikailag, mind gazdaságilag képes ezt a háborút megvívni. Ő nem a bécsi politikusokban bízott, nem az öreg császárban bízott, aki nagyon tisztelt, hanem sokkal inkább bízott a német császárban és német hadvezetésben. Voltak fenntartásai, elvi fenntartásai. Tehát őt meg kellett győzni, az elvek embere volt, és ugye az utóbbi években most van kibontakozóban egy Tisza István kultusz, és ezt a háborús felelősség kérdését nagyon sok oldalon tárgyalják. Az biztos, hogy el kell ismerni, hogy rajta kívül komoly politikus nem emelte fel szavát hadüzenet ellen. Az meg, hogy beleegyezett és rábólintott, az pedig talán inkább annak a nyomásnak nevezhető, ami valóban ráhárult heteken keresztül. Közvetlen munkatársai részéről is állandóan megkeresték, beszéltek vele, tárgyaltak vele, vitatkoztak vele, hogy nincs mitől félnie. Képes az Ausztria-Magyarország legyőzni Szerbiát, és ebben nem lesz súlyos következményei. És így július 19-én megszületett az egyhangú döntés, ő is megszavazta a üzenetet. 23-án adta át az osztrák nagykövet az ultimátumot Belgrádban a kormánynak, és 25-én már válaszolt is a szerb kormány. Nikola Pašić, szerb miniszterelnök általában elfogadta érdekes módon az osztrák követeléseket, amelyek úgy azt tartalmazták, hogy keressék meg és büntessék meg a Szerbiába menekült merénylőket, illetve cinkos társaikat. Mert nem fogtak el mindenkit, aki ugye részt vett a merényletben. Egy dolog volt, ami a szerb miniszterelnököt aggasztotta, vagy nem volt hajlandó beleegyezni, az, hogy nem engedte a szerb kormány, hogy Szerbia területén az osztrák rendőrség korlátlanul nyomozzon. Ugye mi azt jelentett volna, hogy bárkit kihallgathatnak, bárkit letartóztathatnak, ez ma is ugye súlyosan sérti ugye a egyes államok függetlenségét. Ugye még szövetségesek között is van ebből vita, hogy egy nagyobb szövetséges a kisebb szövetségesnek mennyire korlátozhatja az önállóságot és a függetlenségét, nem még ilyen egymás ellenséges viszonyban lévő államok esetében. És akkor most jön a Bertolnak a szerepe, mert 25-én, amikor megjött a szerb válasz, tehát hogy egy kivételével elutasítják a követeléseket, 10 pont volt, ha jól emlékszem, és 9-et elfogadtak a szerbek, és hajlandók voltak segíteni az osztrák hatóság munkáját. Egy követelésen múlott az egész, de hogy általában az ultimátumokat úgy szokták megfogalmazni, hogy ne lehessen ezt elfogadni. És azt mondják történészek egyrészről, hogy ettől még el lehetett volna tekinteni a hadüzenettől. Viszont Bertold külügyminiszter valahogy másképpen tálalta a dolgot az öreg császárnak. És ezek után tulajdonképpen 28-án a
kaptak, hát az hadüzenetet végre is a császár, ugye mindent meggondolt, mindent megfontolt, kiáltványt adott ki a népeihez, monarchiának a nemzetiségeihez. És július 28-án ez a hadüzenettel az osztrák-magyar monarchiának a Szerbiához nyújtott hadüzenetével elkezdődött a háború, bár a mozgósítás Magyarországon már 25-én elkezdődött, tehát már a visszautasítás napján látszott, hogy ebből harcok lesznek, vagy fegyveres összeütközésre fog sor kerülni. Ami még érdekes, itt július végén talán még egy-két mondat belefér, hogy 30-án, tehát két nappal hadüzenet után kitört valamiféle tömeghisztéria, mert az élelmiszer árak hirtelen megugrottak. Például a kenyérnek a kilónkénti ára 19 fillérről 22 fillérre emelkedett. Igaz, hogy három nap múlva csökkent, de az, hogy valamiféle spekulációs hangulat alakult, ez egyértelműen nyilvánvaló. Július 31-én az Oroszország is kezdett mozgósítani, na erre nem számítottak, különösen Berlinben, hogy igen, hamar elkezdő a felkészülést a háborúra, majd a cári Oroszország. Augusztus 1-én kezdett csak Németország mozgósítani, tehát egy nappal később, és ekkor adták át a német hadüzenetet is Oroszországnak. Szerintem ezek a legjelentősebb hadüzenetek, amelyek mind a monarchia, mind pedig Németországnak a sorsát befolyásolták az első világháború idejére.

0: Elhangzott műsorunkban az első világháború kitörését megelőző egy hónap eseményeiről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük egy korábbi adásunkat, amelyben az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számoltunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő programkínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyülteket Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratórium elnöke és Juhász Ferenc plébános pasztorális helynökatya köszöntötte.
4: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsét tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentő szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
5: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20., hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: A város részéről Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere és Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
1: Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik a egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci Arszakrát övezi, és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez immár a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő. És ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az Arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljön, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon nagy örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a miskolci Arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az Arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségbe tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abban, hogy a miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a miskolci Arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
2: A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt, tehát hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek, hát nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebben reménnyel bízunk, és a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy felpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő szám van, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenki tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb. Megszólítani őket, tetre bírni meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválhoz is, egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé, én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És Ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá, kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Mert hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni a fesztiválon, azzal a céllal, hogy a reményeink szerint az a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.

0: A programról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
1: Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent bűvészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztivál, a Szent Művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokban, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Alszakra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba, és most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Alszakra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márt is említette, az zarándoklatot, az egyházzenei programokat, a ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét, ezeket jelenti. Aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a Miskolci Kórusok, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő készül már most a műsorokkal, és várjuk azt, hogy legalább 10 000 résztvevő legyen, mint a jóföldbe vetett magnak a termése. A szent művészet, ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sokkal több fiatal jelentkezett. Ez jelentkezettek kórussal, színművekkel, irodalmi előadásokkal, több irodalmi program is lesz, szavaló verseny lesz, zenei pályázatot hirdettünk, ezt nem akarom kifejteni, mert azok, akik illetékesek, ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Alszakra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen!
2: Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. Név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi lelki hagyatéka, mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra, az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján két koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Árszakra rendezvénysorozat záró eseménye, a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes diátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75 ezer forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor közeledő, 60 ezer forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45 ezer forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artis Jusz díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus újdíjus Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninai Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mindszenti kórus karnagya, valamint jó magam, Orosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és Vegyes Kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magisz kórusának és Fényi Kamarakórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a két kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza többség leendő bábjának nevezte a kormánypárti képviselőcsoport által az államfői posztra jelölt Baka Andrást, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon. Bóka János azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappan operálva dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk. A Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt, közölte. A Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökét Sulyog Tamásnak hívják. Így Baka András jogtudósként egy jogsértő eljárásban vesz részt, szerepvállalásával hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és Magyar Péter önkényének kiépítéséhez. Bóka János hozzátette, Baka András saját hazáját perelte be nemzetközi fórumon egy lényegesen kisebb sérelemért, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetőjét, közölte a Belügyminisztérium közleményben az MTI-vel. Azt írták, Pósfai Gábor belügyminiszter augusztus 7-i hatállyal mentette fel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet. A tárca vezető a hivatal élére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök kinevezéséig látja el feladatát. Hozzátették, a hivatal ideiglenes elnöke az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén gyakorolt teljes körű irányítási jogával élve szombaton felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást. A közlemény szerint a két szervezet átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázatot írnak ki. A két szervezet ideiglenes vezetőit név szerint nem említi a közlemény. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kiárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a 2-es metró helyett a De és a déli pályaudvar között. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el és rendőrségi felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szombati 12 órai gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékegen a Sziget Fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre, mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Ukrajna nagyra értékeli Szerbia támogatását, valamint azt, hogy Belgrád tiszteletben tartja az ország függetlenségét és területi integritását, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Belgrádban, miután tárgyalt Alekszandr Vučić szerb államfővel. Az ukrán elnök köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Zelenszky hangsúlyozta, hogy a háborús körülmények között Ukrajna különösen nagyra értékeli más országok támogatását, illetve minden olyan együttműködést, amely növelheti az ukrán települések és infrastruktúra ellenálló képességét. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az észak-keleti nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgás

0: Reklámot hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy mit mondtam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én se tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk. Ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdésre szálltam, 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is az a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a kettő

És fél milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember a földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményezi, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás kétszer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig háromszor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a háromszoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt egy-két évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárója bezárva. Na de térjünk vissza a vízre, hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és ez nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben. A kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint, a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát vízstresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lett meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak vízstresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkora becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkora becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akárcsak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel sem fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell
megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni a következő évtizedekben. Ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást, minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De amiben viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk, tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesítetetlen lesz, inkább most egy 3, de lehet, hogy kicsit több, csak nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait. Most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, vérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép. Tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az áróját megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják.

0: És akkor érkeztünk a második kérdéshez. A kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van, leegyszerűsítve. Ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a négy szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük. Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában, tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne ezért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, hát persze, hogy biztatnak, hát nyilván udvariassak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, akkor kijönni nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
1: Szóval
0: Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy. Golyóbb is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékba, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
2: 92.
0: Majdnem. A sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz van. Mutassa csak fel, jobb, magasra, úgy. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni, mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka szuklót ne dugj el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka szuklót még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy cseppentsek ki azért, vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppentsen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni, mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettából, az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdasági öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Aztán volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, nádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században, milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni, de azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a Körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus. Hát, hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre-egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium szakgimnázium technikum kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
3: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
4: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet pénteken adta át az EGRI tankerületi központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
1: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak, hát pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az EGRI tankerületi központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
2: Igen, a mai napon az EGRI tankerületi központ fenntartásában működő EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Tegerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az EGRI Szalaparti egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésre bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az EGRI tankerületi központ egy RRF-es pályázat révén a közelmúltban 9 darab elektromos gépjármű, egy személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti egymi, és leginkább a Szalaparti egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
1: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg hazavitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
2: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.

0: Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, arról Nagy Csabát, a Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hát elég szélsőséges nyarakat élünk, úgy látszik, hogy egyik pillanatban kánikula, másik nap villám, árvíz, hatalmas esőzések, volt már rá precedens, ezt El Niño-nak hívja a meteorológia. A szélsőséges időjárási helyzetekről beszélgessünk veled, Csabi, főleg olyan esetben, hogyha valakit hirtelen valahol elkap egy ilyen vihar. Mit tehet katasztrófavédelmi szempontból, milyen szabályok vannak érvényben, miről tudtok mondani bármit is jó tanácsként?
2: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól, és védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal hagyjuk abba, oltsuk el. Sokszor keletkezett már tűz abból, hogy egy erős szél miatt elugrott a tűz, és kigyújtotta a környezetét. Ilyenkor az állatok viselkedése is kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk, a házi állatunkat pedig zárjuk be egy védett helyre, és készüljünk fel, mindig figyeljük az előrejelzéseket, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le, és az ingatlan környékéről pedig gyűjtsünk össze, és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat. Műanyag kerti bútorok, szerszámok, ilyenekre gondolok, amelyek súlyos sérülést okozhatnak.
1: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
2: Így van.

0: A Gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúráját. Az oktatási, nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövőben tanácsnokként dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő felel. A frissen kinevezett tanácsnokkal beszélgettünk új feladatairól, elsődleges célkitűzéseiről, és arról, milyen elképzelésekkel lát munkához a város ezen kiemelten fontos területein. Fekete Gábor tudósítását hallják.
1: Hogyan kívánja ápolni a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, a szociális területtel, illetve a civil szervezetekkel? Mert azokra is nagy szükség van.
2: Nagy szerencsém, és ebből a szempontból mondom azt, hogy a jó seprer persze mindig az új seprű, csak a régi tudja, hogy hol találja a problémát. Nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a közintézményeink vezetőivel, akár óvodák, akár iskolai szinteken nézzük, majdnem kivétel nélkül mondhatom ezt. Rettentő jó kapcsolatot, szoros kapcsolatot ápolok a Roma önkormányzat vezetőivel, és a civil szervezetekkel is, hiszen korábban 5 évig az Oktatási és Kulturális Bizottságot vezettem elnökként, tehát ez a kapcsolat nem tűnt el és élő. Én azt gondolom, hogy régi családsegítős kollégaként a lakossággal is megtalálom a hangot, és nem félek kimenni a telepre gyalog autóval bárhogyan. Meg lehet találni egy olyan közös utat nagyon szigorú munkával, nagyon nagy feszességgel, amivel fogunk tudni együtt dolgozni. És akkor még egy feladatról nem beszéltünk, és ez is jelentős. Ugye jegyzőasszony közigazgatási szempontból elemezte a helyzetet testületi ülésen, és elmondta, hogy lehetséges, hogy különböző hatósági jogkörök is átkerülnek esetleg a járástól vagy a megyétől a városhoz, és itt is nagyon fontos, hogy toppon legyünk szakmailag, hiszen ezek az ellátások emberek mindennapi megélhetését befolyásolják. Úgyhogy a munka nagyon összetett, nagyon sok rétű, nagyon sok mindent kell benne csinálni, viszont egyet ígértem írásban is a város lakosságának, és ez szerepel is a tanácsnok feladatai között, polgármester úrnak havonta, a lakosságnak pedig évente egyszer nyilvánosan fogok arról beszámolni, hogy milyen munkát végeztem el ebben a városban az adott időszakban.
1: Megoldások, ugye elmondta, hogy milyen területek, hogy utcán csellengő, demens, drogos, Duranda is sorolta, megoldásokat viszont hozzá kell rendelni. Stratégia így már van a készleten? Tehát, hogy megnézi a, nem tudom, több éves képviselői munkáját. Uh-huh. Van egy jogász végzettsége. Dolgozott idősek otthonában. Uh-huh. Tehát azért van rálátása, gyakorlata is, szakmai tapasztalata is. De azért most egy egész más dolog, amikor megkapja az ember komplex a feladatot, és a megoldásokat is le kell hozzá gyártani.
2: Igen. Gyakorlatilag a nevem miatt sokan asszociálnak arra, hogy alapvetően jogász vagyok, igen, de az alap és a mesterdiplomám szociális területen szereztem, és nagyon szeretem is ezt a területet, és nagyon szívesen dolgozom benne. Minden erőforrásra és civil segítségre és kurázsira szükség lesz a megoldási javaslatok kidolgozásához, hiszen a szociális területen sajnos nincs bölcsekköve. Ez nem egy jogszabály, hogy ehhez kell tartanunk magunkat. Itt vannak alapvetések, és vannak olyan helyi tapasztalatok, amikre építkezve előre tudunk haladni. Nem mondom, hogy az lesz a jó megoldás, ami most az én fejemben van és stratégia, viszont nagyon sok olyan civil személlyel szeretnék egyeztetni, akik az ellátási területen dolgoztak az elmúlt időszakban is, látják annak a hibáit, és lehet, hogy meglepő lesz az az irány, amelyre elmozdul a város, de próbáljuk ezt úgy csinálni, hogy szakmai szempontokból az ott élők érdekét legjobban szolgálja, és ami még fontosabb, nem csak az ott élőkét, hanem az összvárosi lakosság érdekét.

0: A Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatokat építsen ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben számos partner kapcsolat jött létre, amelyek közül több már közös projektekben, kutatásokban, képzésekben és szakmai programokban is testet öltött. Az egyetem hálózatépítő tevékenységének eredményeiről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
1: Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit, és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek mi jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.

0: A közbiztonság és a polgári védelem nem csak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is. Arról, hogy hogyan működik együtt Gyöngyösön a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem a lakosság biztonságáért, Mádi Attila Zsolt közbiztonsági és polgárvédelmi referenst hallják.
1: Nagyon fontos, hogy itt a különböző krízis helyzetekre próbálunk készülni magával a hivatallal, illetve a társszervekkel. Pont nem is olyan nagyon régen volt is egy gyakorlatozás, ami ennek egy elég erős szerepvállalása volt, ahol egy szimuláció keretén belül egy nagyon szélsőséges helyzetet próbáltunk megoldani, és megjegyezném, hogy amit mindig is szoktam, hogy ha van egy bonyolult helyzet, az tud mindig bonyolultabb lenni, és erre tudni kell reagálni, mert nem tudom, hogy mennyiféle szituációban voltál az életed során, de vagy mennyiféle típusú embert ismersz, de én rengeteget ismerek azok közül, akik nagyon sok szituációban lefagynak, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, nem tudja hirtelen, hogy mi a dolga, és hogy milyen ritmusban kell neki működni, mit kell neki éreztetni az emberekkel, és onnantól kezdve már akár egy szimpla mezei ellátásnál vagy elsősegély nyújtásnál is, hogyha például van egy kicsi gyerek, és azt érzi az elsősegély nyújtón, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, meg fél, meg retteg, meg egyebek, hát akkor a kisgyermekre is ráültetjük ugyanezt a dolgot, és nem egy biztonságérzetet adunk neki, hanem valójában egy ellentétes hatást váltunk ki, ami utána, hát nem azt mondom, hogy csúnyább lehet, de nem egy jó érzés hosszú távon, főleg, hogy az egy életre szóló élmény is. Egy többféle fajta krízis helyzet van, de itt kapásból megérezném, hogy felsorolásszerűen nem mennék bele mindegyikbe, mert mindig bővül a lista. És most tegyük fel, elmondanék mindent, holnap rákerül egy, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát nem mondta el, nem, mert még nem volt. És nagyon fontos ebben a munkakörben az is, hogy preventív jelleggel, akár mint korábban a városrendészetnek voltam a munkatársa, ott is én nagyon nagy figyelmet próbáltam a prevencióra ott is helyezni, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy ki mit csinál, és ha már én megpróbálok megelőzni valamit, akkor sokkal egyszerűbbé tudom tenni akár a további cselekményeket, vagy akár a társszervekkel való együttműködés, illetve egyben az ember képbe is van ezekkel a különböző dolgokkal, ami meg megint egy jó dolog, hogy nem kell neked azon matekozni, meg gondolkodni, hogy mi a következő lépés, hanem már megvan a folyamat, megvannak a részei, csak szépen úgy, mint egy kirakóst össze kell rakosgatni, és egymás mellé kell helyezni az elemeket. Ott még talán az időrenddel, meg a prioritással lehet játszani, de az attól függő, hogy milyen veszélyességi szintű helyzetről van szó, annak megfelelően változhat.

0: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
1: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan személyt, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
2: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt. Uh-huh. Úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
1: Rádió, amit egyébként, hogyha föltesszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nökör van, lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megállapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatásokat, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.

0: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
1: Először fontos, hogy ellazuljunk, minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani, ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin uszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, és akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. Ugye maga az uszonyba bele is kell préselni a lábam. Elveszek egy neoprén zoknit, hogy ne törje az uszony a lábamat, viszont hogyha már átnedvesedik, akkor meg azért nehéz. Úgy célszerű fölvenni, hogy már közvetlenül utána be is tudjak menni a vízbe. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza többség leendő bábjának nevezte a kormánypárti képviselőcsoport által az államfői posztra jelölt Baka Andrást, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon. Bóka János azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tiszapárt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappanopera elvált dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk. A Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt, közölte. A Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökét Sulyog Tamásnak hívják. Így Baka András jogtudósként egy jogsértő eljárásban vesz részt, szerepvállalásával hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és Magyar Péter önkényének kiépítéséhez. Bóka János hozzátette, Baka András saját hazáját perelte be nemzetközi fórumon egy lényegesen kisebb sérelemért, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a héten a magyar turizmus meghatározó szakmai szervezeteivel egyeztettek, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével, a Vimosszal, a Maresszal, a Magyar Utazási Irodák Szövetségével és a Magyar Beutaztatók Szövetségével. A találkozón a gazdasági és energetikai minisztérium mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség is részt vett, tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a turizmus mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. A céljuk világos, rendszeres, kiszámítható és érdemi szakmai perbeszédet szeretnének kialakítani, amelyben a turizmus szereplőinek tapasztalata és tudása közvetlenül megjelenhet a döntések előkészítésében, közölte. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetőjét, közölte a Belügyminisztérium közleményben az MTI-vel. Azt írták, Pósfai Gábor belügyminiszter augusztus 7-i hatállyal mentette fel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet. A tárca vezető a hivatal élére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök kinevezéséig látja el feladatát. Hozzátették, a hivatal ideiglenes elnöke az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén gyakorolt teljes körű irányítási jogával élve szombaton felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást. A közlemény szerint a két szervezet átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázatot írnak ki. A két szervezet ideiglenes vezetőit név szerint nem említi a közlemény. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótló busz járt a 2-es metró helyett a DeFerenc tér és a déli pályaudvar között. Az amerikai szenátus megszavazta tegnap az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére róla elnevezett törvényt két párti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így a végszavazásra a képviselőház elé kerülhet várhatóan szeptember elején. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi

0: szeretetével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, az ország egyik leggazdagabb földesura, aki 1446 és 1453 között a magyar királyság kormányzója is volt. Nos, ezen apropóból szerkesztettem újraadásban a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetésemet. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most Önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Mondhatom, hogy az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
5: Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban is elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
4: Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztában lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és önről köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik korban? És mit lehet tudnunk erről a korról?
5: A Hunyadi kor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anjou magyar uralkodónk halála után a lánya, Anjou Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a

0: férje volt luxemburgi Zsigmond, de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadi kor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
1: Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
0: 70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
1: Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
0: Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
1: Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
0: Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc várának ostromával kezdődik, amely várostromot luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bármi különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik Murád szultán felmentő serege, akkor Zsigmondot és katonáit a török csapdából, és hogy ne essenek fogságba, egy hadigája, a Dunán leereszkedő hadigája menti ki. Csakhogy ennek a hadigájának a parancsnoka egy hölgy volt. És ez nem kapott elég hangsúlyt a Hunyadi sorozatban, pedig ha emlékszik ön és Erzsébet meg a kedves hallgatók, ha visszaemlékeznek, tényleg ezzel a jelenetsorral indult maga a Hunyadi. Na most ez a hadigáján a király mentésére érkező hölgy, ez nem más, mint Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szentgyörgyi Cicelle asszony, aki ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szentgyörgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé, ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, és akkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett és megmentette a király életét, nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kevés veszteséggel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg-temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyé Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adomány levelet íratott a íródeákjával, amely adomány levélben 23 falut és 4 pusztát adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férjének, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy Galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, veszik. Elől-elől Rozgonyival kedves életpárja, hív szerelme, szép Cicelle, Szent Györgyi leánya. Igazi Arany Jánosi rímes költemény, valóban Cicelle asszony története. És, mint általában minden beszélgetésünk során, kedvenc íróm Jókai Mór is említenem kell, ugyanis ő is egyik művében megemlékezik Galambóc várának ostromáról, méghozzá az Aranyemberben, amelyben így ír. Akkor, amikor Tímár Mihály Tímeát menekíti a Dunán felfele hajójával az őt üldöző törökök, illetve az apját üldöző törökök elől. Csak a kiskabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái. hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyi Cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott a Galambóci vár.

0: Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született, a egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispányoknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély bajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
1: Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
0: Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak és anyja Hunyadi Mátyásnak. És jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
1: Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De ön majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
0: Igen, így igaz, de Szilágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas Hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy A Hunyadi sorozatban a főszereplő, és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámukat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagy tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hőslovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története, Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
1: Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseibe, mint amennyire ön. Murad szultánnak akkor született egy fia, Mehmed, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murad szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
0: Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murad szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Muradnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Muradnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között.

0: Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
1: Jogos kérdés.
0: Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik. És ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtus pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtus pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
1: De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
0: Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben, egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös. És az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is. És még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók, török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban második Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán, az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikesz Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikesz Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis Janicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy Janicseri, Janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begáz pasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki. Ember vagy-e, vagy a pokol küldötte, az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felbonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetett-e, vagy sem.
1: Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
0: Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrán János kapcsolata, illetve Kapisztrán Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is, és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tícsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Tizenhét óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban regionális híreink következnek.
2: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírul a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy Tiszafüred vagy Bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A közép feszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Augusztus 4-én kedden délután a Monori jelenlét program intézményeibe látogatott Tóth Kinga Dóra szociális, család és idősügyi államtitkár, Sziklay István szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Sörös Iván főosztályvezető. Az intézmények munkatársai bemutatták az elmúlt 22 év során a Tabán telepen végzett munkájuk. Beszélgettek az itt élő családok helyzetéről, nehézségeiről és lehetőségeiről, a változásokról és a gyermekeket segítő, esélyteremtő programokról. A Szociális és Családügyi Minisztérium küldöttsége a társadalmi esélyteremtés területén tájékozódva megismerkedett a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Monoron működő Tabán tanodájával, a biztos kezdett gyerekházzal és a jelenlét program részleteivel. A tanodában a héten az Alternatív Közgazdasági Gimnázium önkéntesei tartanak tábort, ahogy 11 éve minden nyáron, így a szakpolitikusok bepillanthattak és be is kapcsolódtak a gimnazisták és a helyi gyerekek közös programjába is. Holnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoralja Újhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség a Magyar Távirati Irodával. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Partiumból, Erdélyből és Csengóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, amelyben 100 lengyel diák vesz részt, emellett médiatábor is színesíti a programokat. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpora magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Jégeső kísérte a jássági vihart, miközben motoros fűrészekkel dolgoznak a rajok. A délutáni rendkívül heves zivatarzóna nem csak felüdülést hozott, sajnos pusztítást is végzett a vármegye északi részén. A viharkárok felszámolásán gőzerővel dolgoznak a mentőegységek. A napok óta tartó elviselhetetlen forróságot péntek késő délután egy rendkívül heves zivatarrendszer törte meg a jásságban. Bár a tikasztó kánikula után a lakosság már nagyon várta a felfrissülést, a viharos széllel és jéggel érkező front pusztított is Jászapátiban. A leszakadó égbolt és a viharos erejű széllökések miatt pillanatok alatt kritikus helyzet alakult ki a településen. A vihar a járságban éreztette leginkább hatását tegnap délután. A városban főként kidőlt, gyökerestől kifordult fák és letört nagyméretű ágak miatt riasztják folyamatosan az egységeket. A krízishelyzetet jól mutatja, hogy a Damjanich utcában és a Rákóczi utcában is úttestre, vezetékekre dőlt fák miatt kellett sürgősen beavatkozniuk a szakembereknek. A legveszélyesebb helyzet a Lados utcában alakult ki, ahol egy nagyméretű fa közvetlenül egy lakóház falára borult, veszélyeztetve az épület szerkezetét. A Dédestapolcsány külterületén napokban keletkezett erdőtűz oltásában a Szolnokon települt MH Kis József 86. helikopter Dander H225M helikopterei is részt vettek, támogatva a földi egységek munkáját a nehezen megközelíthető területeken. A két helikopter 26 vízdobást hajtott végre, hozzájárulva a tűz megfékezéséhez. A feladat végrehajtását követően a gépek és személyzetei biztonságban visszatértek bázisukra. Adott hírt mindenről a Helikopter Dander hivatalos Facebook oldala. Vége az éjszakai fürdőzésnek Sarudon. A Kaland Park élménystrand üzemeltetői fontos döntést hoztak. Nincs tovább éjjeli pancsolás Sarudon, a Tiszatavi strand visszatér a régi üzemrendre. A rendkívüli hőség miatt bevezetett, sokak által kedvelt esti strandolási lehetőségnek egyik napról a másikra vége lett Sarudon. A Kaland Part élménystrand üzemeltetői azonnali hatállyal megszüntették az éjszakai nyitvatartást, miután súlyos szabályszegés történt. Az élményfalu Saruda Tiszató gyermekbarát pihenőfaluja közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint több mint 200 felnőtt és gyermek a határozott tiltás ellenére felment az Aquaglide vízi játszótérre, miközben sem védőfelszerelést nem viseltek, sem felügyelet nem biztosította a biztonságukat. Az üzemeltetők szerint ezzel saját és gyermekeik életét is veszélyeztették. A döntés értelmében a Kalandpart élménystrand ezen túl ismét a megszokott rendszerint működik. A strand 19 óráig belépőjegyváltásával látogatható, ezt követően a vízimentők távozásával bezár. Sajnáljuk, hogy egy jó szendékú, a közösség érdekében indított kezdeményezést néhány szabályszegő magatartása miatt kellett megszüntetnünk, írták az üzemeltetők, akik egyben arra kérik a látogatókat, hogy a jövőben is tartsák be a biztonsági előírásokat, hiszen azok minden esetben az emberi élet és az egészség védelmét szolgálják. A folytatásban dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztivál katlan igazgatóját idézzük a közeljövő programjairól.
3: Augusztus 8-án egy visszatérő, hát mondhatom azt, hogy világsztár művész érkezik ide Tokajba, hiszen Havasi Balázs, zeneszerző zongora művész, a Tokaji nyári esték egyik kiemelkedő eseménye már hagyományosan, és most augusztus 8-án visszatér ide a Fesztivál katlanba, hogy egy teljesen új koncertsó keretében varázsolja majd el a közönséget. Hát ugye ő bejárta tulajdonképpen a világot a New Yorki Carnegie Hallban, a Sydney Opera Házban, vagy éppen a londoni Wembley Arénában is koncertezett, már több mint 1 millió eladott koncertjét bizonyítja azt, hogy a zenéje valódi hidat képez műfajok, kultúrák és az emberek között, és ráadásul azt is kijelentette többször már itt a katlanban, hogy a világ 5 legszebb koncerthelyszíne és kedvenc koncerthelyszíne között van a Fesztivál katlan, úgyhogy ide mindig szeret visszatérni. Tehát augusztus 9-én vasárnap pedig egy újabb

0: zenéje több mint 6 évtizede része a közös kulturális emlékezetünknek, és olyan örök zöldeket hagytak ránk, olyan örök zöld dalokat, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólnak, mint megszületésük idején. Vasárnap este, tehát augusztus 9-én pedig egy különleges időutazás részesei lehettünk. Vendégeink Londonból érkeznek, több mint 4 évtizede azon dolgoznak, hogy a Beatles legendás koncertjeinek hangulatát a lehető leghitelesebben idézzék meg, korhű hangszerekkel, jelmezekkel, mozdulatokkal és természetesen a jól ismert dalokkal elevenítik fel a 60-as évek zenei világát. Úgyhogy ez lesz majd tehát augusztus 9-én vasárnap. Ami a folytatást illeti pedig augusztus 15-én Demi 80 koncert, egy igazi legenda érkezik vissza a fesztivál katlamba, hiszen ő is zenélt már itt korábban. A legnagyobb slágereket természetesen majd biztosan előadja, tehát Demjén Ferenc majd augusztus 15-én a Kossuth Díjas előadó ikonikus dalai, generációkat összekötő slágerei a tokai nyár egyedülálló hangulatával találkozik majd. Ezt követően a Szájfel Szabadmadár koncertshow érkezik ide Tokajba, azonban ez az előadás majd a Paula Jede Színházban lesz, és itt olyan énekesek láthatóak majd, mint Nagy Szilárd, Réti Zsasa, Ragány Misa, szóval erre is majd érdemes koncentrálni és odafigyelni. Hát Bödöcs Tibor, aki augusztus 21-én érkezik a katlamba, már csak néhány szabad jeggyel rendelkezünk, úgyhogy a legnépszerűbb, mondhatom azt Magyarország legnépszerűbb humoristájának előadása a nyár egyik legnépszerűbb eseménye itt a fesztivál katlamban.
1: Az elmúlt percekben dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztivál katlan igazgatóját hallották. Kedden 16.30-tól az iránytűben bővebben is hallhatnak programajánlatokat. Tartsanak addig is és akkor is velünk. A regionális híreink végén az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Kedves hallgatóink, regionális híreinket hallották.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.

0: Két napon át a futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Nyíregyházán. Nyáron sem maradnak program nélkül a jégsport szerelmesei Sátoraljaújhelyen. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni, egy év múlva Budapesten a szervezők. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Két napon át a futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Nyíregyházán. Augusztus 29-én és 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyháza Futófesztivált, amely ezúttal is minden korosztály számára kínál kihívást a gyermekfutamoktól egészen a félmaratonig. A fesztivál célja, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő kihívást. A résztvevők félmaratonon, valamint 10,5 és 2,5 kilométeres távokon állhatnak rajthoz. Nyáron sem maradnak program nélkül a jegesport szerelmesei Sátoraljaújhelyen. Az Empléni Jegesport Egyesület idén is megszervezte nyári élménytáborát, ahol a korcsolyázás mellett számos szabadidős foglalkozás is várja a gyerekeket. Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
1: Bár a jégsportot legtöbben a téli hónapokhoz kötik, a Sátoraljaújhelyi jégcsarnokban nyáron sem áll meg az élet. Az Empléni Jégsport Egyesületén már több éve szervezi meg népszerű nyári élménytáborát, ahol a sport és a kikapcsolódás egyszerre kap főszerepet. A gyermekeket tudásszint szerint csoportokba osztják, a kezdők itt ismerkedhetnek meg a jég és a korcsolyázás alapjaival, míg a rutinosabbak edzéseken fejleszthetik technikájukat. A tábor azonban jóval többet kínál a jégen töltött óráknál. A résztvevőkre egész nap változatos programok, játékos foglalkozások és közösségi élmények várnak, így azok is tartalmas hetet tölthetnek el, akik elsősorban a nyári kikapcsolódás miatt érkeztek. A tábor lebonyolításában korábbi sportolók is segítenek, akik saját tapasztalataikat adják tovább a legkisebbeknek, miközben az edzők arra is figyelnek, hogy a jégen kívüli programok is maradandó élményt nyújtsanak. Elsőként Cigányi Esztert, egy egykori műkorcsolyázót hallanak, aki ma már segítőként ér vissza a táborba, majd Koszta Ákos, az egyesület egyik edzője mesél az élménytábor mindennapjairól.
2: Én nagyon sokáig üztem ezt a sportot, a műkorcsolyát Andi néni oldalán, és amikor még gimis voltam, már akkor elkezdtem segíteni a kisebbeknek, és ezáltal már így szólt is mindig, hogyha tábor volt, vagy valamikor segíteni kellett, így gyűjtben mindig hétköznapokon és hétvégente is jöttem. Most így, hogy Pestre járok egyetemre, így most már csak nyáron tudok sajnos besegíteni, de megkérdeztem június elején, hogy lesznek-e táborok, mondta, hogy igen, szóval így már szabaddá is tettem magam, hogy tudja segíteni a kisebbeknek. Pont azokat próbálom tanítgatni, akik vagy most először, vagy csak másodjára, harmadjára vannak a jégen. Nekik az a feladatuk, hogy egy hét alatt eljussunk arra a szintre, hogy stabilan álljanak a jégen, és ne féljenek feljönni.
3: Én a haladó, meg úgymond, akik már nagyon jól tudnak korcsolyázni, az igazolt sportolókkal, legtöbb évvel azokkal foglalkozom én, de emellett ugyanúgy a kicsikkel is foglalkozunk, meg ami a legfontosabb a táborban, hogy ez nem kimondottan korcsolya tábor, hanem ez egy élménytábor, ez reggel 8-tól délután 4 óráig, ami foglalkozás van a táboron belül, minden edző, meg minden résztvevő, aki segít ebben, megpróbálja kivenni a részét, és nem kimondottan csak a korcsolyázás a tábornak a lényege. Szociális készségét szeretnénk fejleszteni a gyerekeknek, szeretnénk, hogy minél több barátot szerezzenek, jó élményekkel gazdagodjanak.
0: Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kánoki Kis Attila államtitkár elmondta, azért választották ki az MVM dómot a tájékoztató színhelyéről, mert egy év múlva itt kerül sor az úszóversenyekre és a vízilabda tornára.
4: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődési világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
5: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
6: Ugye sokszor elhangzott már 17-22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM Domról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát míg a MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
0: Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
7: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
0: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
8: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül, 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban először a Heves megyei Lőrincébe látogatunk, majd az emplénben fekvő festői háromhuta szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Július 24-én pénteken az esti órákban különleges alkalomból gyűltek össze a lőrinci hívek. Ekkor került sor ugyanis a nemrégiben felújított harangláb megáldására. A szertartást este 6 órakor Széles László lőrinci plébános végezte, és azóta a kis harang, illetve a harangláb méltó módon emlékezteti a település lakosait és az arra látogatókat a múlt és a jelen találkozására. Pálinkás Péter polgármesterrel nem most először beszélgetünk a Szent István Rádióban lőrinci szakrális emlékeiről, kis emlékeiről, és a mai beszélgetésünknek az adja az apropóját, hogy nemrégiben felújult és megáldásra is került. Mondhatom, hogy a település legrégibb harangja?
2: Nem a legrégibb, mert a templomban van régebbi harangunk is, de 1771-ben öntötték Budán ezt a harangot. Johann Brauner öntötte, és a Bacsa család kérésére öntötték ezt a lélekharangként szolgáló harangot, és utána pedig 1792-ben egy fogadalmi keresztet is állítatott mellé a család.
1: Erről is beszélgetünk majd, de először a harangról, illetve a haranglábról. A történetét hogy foglalnánk össze?
2: Hát ugye az 1700-as évek végén állítottott ez a harangláb, akkor körülbelül ez a harang.
1: Akkor itt mi volt? Mert most hol vagyunk?
2: Lőrincén vagyunk az Árpádot 59 előtt, itt volt valószínűleg a Bacsa családnak a háza, és a házuk elé állítottak egy haranglábat, amiben egy harangot helyeztek el. Ők egy jómódú családnak gondolható lőrinci lakosok voltak, akik egy harangot öntettek erre a célra. Ez sokáig lélekharangként szolgált, és a harangláb az egy akácfából kivágott Y-alkú forma volt, amit először fel akartunk újítani, tehát úgy vettük ki, hogy ezt fölcsiszoljuk és rendbe tesszük, de annyira benőtte a borostyán, illetve annyira ki volt már repedve, hogy azt nem mertük visszatenni, illetve maga a harangláb az nem betonalapba volt letéve, hanem földbe volt ásva, és eléggé mozgott, már ki is volt kötve a mögötte lévő fához, így eldöntöttem azt, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megmenteni, és akkor egy új haranglábat terveztünk ide.
1: Akkor folyamatosan 1771-től állt itt egy harangláb?
2: Feltételezhetően igen. Hát a harangnak az öntése az akkor történt, ez bele van ütve a harangba, tehát onnan veszük ezt az évszámot. Azt tudjuk, hogy a helytörténeti kalendáriumban mondjuk így, az 1780-as évektől már itt volt egy kereszt, és feltetően vagy együtt, vagy valamilyen időeltolódással megépült mind a kettő itt.
1: Nincs túl magasan, mint általában a haranglábakon lévő harangok, ez a harang sem, de nem tudom kivenni, hogy mi a motívum rajta.
2: Én szerintem Szent Mihály van rajta, mivel hogy lélekharangnak készült. A hátoldalán is van egy címer, amit pontosan nem tudok megmondani, hogy mit ábrázol, de fényképet tudok róla mutatni, lehet, hogy akkor ön jártasabb, egy pillanat is megmutatom.
1: Ezt én sem tudom kivenni, őrzi még úgy látszik a titkát, legalábbis előttünk
2: igen, igen.
1: A harang. Közben érkezett ide egy hölgy. A kedves nevét először is megtudhatom?
3: Sütni Petró Ágnes.
1: Ön gondolza itt a keresztet, meg a kereszt környékét?
3: Ebben van, mert volt olyan, hogy fogadjunk örökbe egy keresztet a Latorci Csaba elnök úrnak a kérésére, és ezt a keresztet én fogadtam örökbe, ezt a Bacsa keresztet, és akkor én gondozom a barátnőmmel.
1: És miért pont ezt?
3: Azért, mert volt nekem egy nagyon idős rokonom, és Marika néni, és annak idején, annó, mikor még majdnem össze volt szakadva a kereszt, akkor ő gondozta, és akkor megkért engemet arra, hogy úgy hagyomány szerint, hogy hát gondoznám, igen, is gondoztam, és akkor utána meg a polgármesterünk először ugye felújította a keresztet, most meg ugye a haranglábat, és így szerencsém van, mert nagyon szép, mondjuk addig is szép volt végül is, meg ugye itt lakok közel, és akkor minden reggel jövök.
1: És az állítató leszármazottai Bacsák már nem élnek?
3: Bacsákból nem él senki. Senki nem él már sajnos.
1: És mit jelent, ha nem is napi szinten, de rendszeresen ez a gondozás?
3: Ó, az lelkiekben rengeteget. Nekem ugye meghalt fiatalon a fiam, és akkor én innen most rengeteg lelki erőt kapok. Meg segítséget.
1: Nagyon szépen kitetszett virágozni, körbe virágozni. Most is vizet hozott.
3: Igen, igen, otthon hordom a vizet. Hát igen, mert most volt az avatása a harangnak, meg a haranglábnak, de egyébként is mindig van. Ezek a virágok mindig vannak. Kaptunk ugye oda egy élő virágot, és akkor azt most már minden nap locsolom.
1: Köszönöm szépen, kívánom, hogy még sokáig gondozhassa ezt a keresztet.
3: Köszönöm, további szép napot.
1: akkor vissza a haranglábhoz. Mi az, amit még tudnunk illik róla?
2: Történetileg ennyit tudunk róla, hogy ugye mikor is kiöntötte, ugye Budán öntötték. Magáról a haranglábról még annyit érdemes tudni, hogy ezt összefogással csináltuk. Tehát a képviselőtestületnek a tagjai, külső bizottsági tagok, lakossági összefogás volt, aki adományozott, volt, aki a saját munkájával, volt, aki kapcsolataival segített. Ez a harangláb az összefogásról is szól. Elkezdtük ezt már felújítani régebbről ezeket a kereszteket, illetve egy Nepomuki Centrum szobrot állítottunk az Agyvaparton. Ott annak az a története, hogy a második világháborúban egy orosz tank neki rontott ennek a emlékműnek, és maga a talapzatnak a helye az megmaradt, illetve maga a romja, a szobortól az eltűnt, de volt egy felajánlás, közel azt lehet mondani, most már egy 30 évvel ezelőtt készült egy fából faragott Nepomuki Szent János szobor, ami sokáig a templomban volt, és akkor összefogtunk, hogy állítsuk helyre a talapzatot, és akkor ezt a szobrot is fel kellett újítani, mert már ez is idő, hát nem is van a fasfoga, de a szúhoz megette, és felújítottuk ezt is, és az is most kint van az Agyaparton, azt pedig tavaly adtuk át.
1: Akkor beszéljünk még egy kicsit erről a keresztről. Ennek van neve is, Bacsa kereszt. Igen. Nemrégiben ez is megújult. Ez egy fakereszt.
2: Igen, ez egy fakereszt. Ez is megtalálható a tájházban a régi keresztnek a szerkezete. Eléggé elhasználódott, tehát itt mind a kettőnek, a haranglának, vagy csak a keresztnek is az volt a baja, hogy nem volt kiemelve a talajból, hanem a talajból volt beletéve a fakereszt, illetve a fa harangláb, így ezek elkezdtek korodálni. És ugye most az látszik, hogy betonba tettük, kiemeltük, és ilyen vaskelyhetettünk köré, hogy a víz az ne tudja kikezdeni a fát. Bízunk benne, hogy sokáig majd jó lesz.
1: És ez mindig is egy fakereszt volt?
2: Igen, ez mindig fakereszt volt. Hát annyiba változott, hogy maga a szerkezete az, ha jól emlékszem, 10x10-es volt, és 15x15-ös kemény fából csináltuk meg a keresztet, de valamivel tartósabb lesz, gondolom én, illetve hát maga a kiemelése is, sokat javítottunk azon, hogy tovább helytálljon.
1: Milyen gondolatokkal érkezett a megáldásra, amiket osztott meg a megjelentekkel?
2: Itt egy városvezetőként én abban gondolkozok, illetve nem csak én, hanem azt gondolom, hogy a barátaim is ugyanúgy gondolkoznak, hogy nem csak azzal kell törődni egy városba, hogy utakat, járdákat, épületeket újítsunk, vagy adjunk át a város lakosságának, hanem a múlttal is tisztában kell lenni, hogy kik voltak, akik előttünk éltek és tettek a városért, és az ő értékeiket, illetve az ő gondolataikat, azt meg kell őrizni és meg kell mutatni, hogy akkor is voltak olyan emberek, akik a városért akartak tenni. Úgyhogy ez itt helytörténetileg, ez egy emlékhely nekünk, én azt gondolom, és megdöbbentő volt ahhoz képest, hogy mennyien voltak először a kereszt szentelésen, és hogy mennyien lettek a haranglábállításakor, vagy harangáldáskor. Jelentősen többen jöttek ki, illetve most volt ugye Szent Anna búcsú is, ahol ilyen családi napot szerveztünk, ott is jelentősen többen jöttek ki. Tehát az látszik, hogy elkezdeni nehezebb volt, vagy kevesebben érdeklődtek az emberek, de most van egy tendencia, amit én nagyon jónak ítélek, hogy egyre többen mutatják meg, hogy igenis érdekli őket a múlt, érdekli őket a lőrinci történelem, és részesei akarnak lenni, tehát mind az adakozásban, mind a munkában, tevékenyen részt akarnak venni, úgymond a város életében. Én azt gondolom, hogy ez jó út, és ezt folytatni is fogjuk tovább.
1: Van egy kis fémtábla, ami összefoglalja a Bacsa kereszt, illetve a harangláb történetét, és azt írja, hogy sokáig a település lélek harangjaként kondították meg, ezt már mondtuk. Most mi célt fog szolgálni a felújítás után?
2: Hát hasonló célt szolgál. Én azt gondolom, hogy minden család nyugodtan kijött és elbúcsúzhat a saját halottjától. Ez nincs lerakatolva, nincs elzárva senkitől. Ennek pontosan az lenne a célja, hogy mindenkit tudjunk kellőképpen elbúcsúztatni, vagy el tudjunk tőle válni. Ugye egy új világba kerül minden egyes halottunk. Én azt gondolom, hogy könnyebbség az itt maradottaknak, hogy valamilyen módon ki tudják fejezni azt, hogy fáj, hogy valaki elment közülünk, és föl tudjuk oldani ezt a köteléket, hogy könnyebben tudjunk ettől a fájdalomtól szabadulni.
1: Hogyan is szól, ha valakiért szól a lőrinci kis harang? A felújított lőrinci haranglábról a kezdeményezőt, Pálinkás Péter polgármestert hallották.

0: És most, ahogy ígértem, a zempléni három utas szakrális kis emlékeit mutatjuk be. Beszélgető társam Verbovszky Dániel, helytörténeti kutató. Itt állunk három hután, pontosabban három huta, új huta nevű részén. Valóban ez a legújabb része ennek a három részből álló településnek?
1: Mondhatjuk, bár azért ez sem olyan új. 1740-es évekre tehető a létrejötte, amikor az óhutai üveggyárban, amit II. Rákóczi Ferenc fejedelem alapított, olyan intenzitásra folyt a művelés, hogy elfogyott a gyár környéki erdő, ugye rengeteg fa kellett az üveggyártáshoz, akkor telepítették át ide a gyárat, ide a most látható harangláb köré, és úgy alakult ki Újhuta. Aztán, amikor ismét költöztetni kellett, akkor Középhuta. Tehát valójában Újhuta és Középhuta közül talán Újhuta volt a régebbi, igen, de ugye azért lett Újhuta, mert volt már Óhuta, akkor lett Újhuta, és utána a kettő között lett Középhuta.
0: Na akkor nem csak be minket az elnevezés, és itt állunk a Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán. Ez egy olyan múzeum, amelyet tulajdonképpen az inspirált, hogy az ön ükapja is részt vett az első világháborúban. Róla nevezte el ezt az épületet. Aki még nem látta, mindenképpen jön el megnézni, hogy mi van benne. Nagyon igényes a tárlat. És az udvarán pedig van egy igazi barlang.
1: Így van, ez egy igazi barlang. Azt kell tudni a történetéről, hogy itt újult a település részen, különösen ugye a házak mögé szűkül a völgy, a házak mögött kezdődik a hegy, és ezen a település részen figyeltő meg ez a sziklába vájt vermek, inkább mert pincéknek nem nevezném őket. Be tudtak tenni mondjuk fát, hogy egy kicsit szárazon legyen, vagy idéglenesen zöldséget. Lehet, hogy ezeknek le volt rekesztve az eleje valami fa lezárása a fajtóval, de nem tudjuk igazán, mert amik jelenleg vannak, az már mind ilyen nyitott. És ennek az a története itt a mi barlangunknak, hogy amikor mi megvásároltuk a házat, meg annó még Kassai Gyuri bácsi idejében is, ez egy ilyen benőtt fűvel, bokrokkal benőtt verem volt, amit nem igazán használtak.
0: Volt az előző tulajdonos, Kassai György, és a ház 1928-ban épült.
1: Na, akkor jutották fel a Pillár család, ifja Pillár Károly, de valójában az építés az 1870-80-as évekre tehető, és az idősebb Pillár Károly építette. És itt a barlangra visszatérve, el volt hanyagolva, kőporos zsákok, meg beszáradt messzes zsákok voltak benne, és akkor kitakarítottuk, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen belőle. Ugye két dolog adta magát. Az egyik, hogy legyen egyfajta bunker, ez is egy kiállítási része a hadimúzeumnak, és a másik része pedig ez a lurdi barlang. Ennek az ötlete pedig onnan jött, hogy a feleségem nagymamája, Fűzéren, nekik az udvarukon áll egy lurdi barlang, nagy tisztelője volt ugye a lurdi szűznek, és az én dédnagymamám pedig, anyai dédnagymamám Hidas Németibe, ő pedig mindig szeretett volna egy lurdi barlangot ott a templomba, de ez valamilyen úton módon nem valósult meg. És akkor így az ő emlékükre, illetve a dédszüleink, dédanyáink emlékére, nagymamáink emlékére döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy létrehozzuk ezt a lurdi barlangot, ami egyrészt illik a település népi építészetéhez, illetve szakrális építészetéhez, mert van ugye itt a településen több szakrális kisemlék, másrészt itt a temetőre vezető út közvetlen környezetében helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy ez szép emlék lesz ez a dédnagymamáinknak és nagymamáinknak, és így lett kialakítva, majd egy kis padot is szeretnénk ide, és egy emléktáblát elhelyezni, hogy más is tudja ezt, de itt a kerítésen olvasható is egyébként a története kívülről. A szobrokat pedig részben mi, részben pedig támogatók adományából sikerült megvásárolni, és itt kialakítani ezt a barlangot. A település első lurdi barlang egyébként, mert már sok kápolna, képoszlop, kereszt van, lurdi barlang eddig még nem volt.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e másik lurdi barlang, de ha itt egy kicsit, nem mondom, hogy hátot fordítunk a lurdi barlangnak, de lépünk egyet-kettőt, akkor látunk egy zöld tetejű haranglábat.
1: Igen, ez a zöld tetejű harangláb a település első, mondhatni, hogy első szakrális építménye, épülete volt, ugyanis harangját 1834-ben szentelték, tehát ebből következtetettünk arra, hogy az 1830-as évek legelején épült, és még ekkor a középutai templom sem épült fel, a település temploma, tehát valóban az első között épült fel ez a harangláb. Előtte viszont van egy feszület, ami még régebbi, és ténylegesen az volt az első köztéri feszület itt a községben, mármint ami kőből épült, az az 1820-as években épült.
0: Ez egy olyan harangláb, hogy az alja kő, és rajta van egy faácsolat, azonnal már említett zöldtető, be is lehet menni, meg is lehet húzni a harangot. Szól még ez a harang? Húzza valaki?
1: A harang szól még, igen, helyre is lett állítva a vonószerkezete néhány évvel ezelőtt. jelenleg is egy falubelinél van a kulcsa, és hogyha például temetnek háztól, mert ugye itt új település részen háztól temetünk, akkor harangoznak, ami kérünk a temetőbe, illetve ha netán baj lenne, mondjuk tűz, vagy akármi egyéb katasztrófa, akkor igazság szerint arra is szolgált ez, hogy akkor jelezték a falunak. Van is konkrét történet rá, hogy amikor tűz volt, és ezzel verték fel a falut, nyilván mindenki tudta, hogy akkor baj van, és menni kell oltani.
0: Számba vette a település, tehát Óhuta, Középhuta és Újhuta szakrális kis emlékeit, akkor vegyük most sorba. Kettőt már említettünk, a legújabbat, meg talán a legrégibbet.
1: Így van. A három település részen több mint egy tucat szakrális kis emlék található. Itt nem sokkal feljebb, egy 300 méterre van egy úgynevezett Pikla kápolna, amit annak az emlékére állítottak, hogy az 1900-as évek elején ugye volt Amerikába kivándorlás. Kimentek az emberek, valaki ott maradt, de sokan hazajöttek, miután összeszedtek egy kis pénzt, kipróbálták a szerencséjüket. És ennek a Pikla családnak a gyermeke sajnos ott elhunyt, hazahozatni nyilván abban az időben nem volt mód, és az ő emlékükre emelték ezt a kápolnát, egy nagyon szép kápolna, képoszlop inkább, mert be lehet menni, de épp hogy csak be lehet lépni, egy rácsos kapuval van elzárva. Ez van itt legfeljebb, utána, ahogy jövünk, akkor itt van a haranglába és a feszület, amiről már megemlékeztünk. Itt felettünk a temetőben áll szintén egy feszület az 1930-as évekből, de egyébként a régi síremlékek is említésre méltóak. Akkor, ahogy megyünk lefele, ugye érdemes megemlíteni, hogy az egykori Berecheimen Waldbott vadászkastélynak is van egy kápolnája a kastély épületben. Lejjebb megyünk, akkor van egy sziklába vájt szentkép, aminek az eredete nem teljesen tisztázott, de valószínűleg itt volt egy iparvasút a faluba az 1900-as évek elején. Ott történt egy baleset, amiben elhunyt egy csendőr örmest, és neki az emlékére készült az a kegykép. Ahogy megyünk tovább, akkor beírunk Középhutára, ott már kezdődnek a ház előtti feszületek, rögtön az első lakóház előtt van egy feszület, ha megyünk le tovább, akkor ott a templomunk, a templom előtt szintén áll egy 1850-ben az eredeti fa templom felépítésekor állított feszület, attól lejjebb egy ház előtt szintén van egy feszület, illetve vele szemben az egyik ház előtt is van egy feszület, és ahogy megyünk még lejjebb, ott van egy úgynevezett Szutolcsik kápolna, vagy Szutolcsik képoszlop. Ugye itt volt a település szülötte egy elég ismert plébános. A
0: Szutolcsik József atya.
1: Igen, Szutolcsik József
0: atya. Hol is találkoztam vele valahol?
1: Forrón volt ő sokáig, 40 évig, egyébként itt van eltemetve Középután, ugye ide való volt, az ő szülei készítették ezt a Szutolcsik kápolnát a házuk mellett. És még lejjebb találjuk a faluvégi feszületet, amit szintén egy család állított, de ahogy megyünk át Óhutára, ott van egy üveggyári időszakban egy 1800-as évek végéről származó feszület, Óhután szintén temetői feszület, ház előtti feszületek, úgyhogy én azt mondom, hogy eléggé szépen bővelkedünk szakrális kis emlékekben, ami egyébként egy könyvben is már be lett mutatva, Buckó József néprajzkutató, három uta népi építészeti értéke és emlék valamint sírjelei című kötetében.
0: Nem hagytunk ki egy haranglábat?
1: De kihagytuk az óutai haranglábat, igen, Óhuta Regéc felé vezető részén. Szintén az óutaihoz hasonló funkciókkal az 1840-es években épült, ha jól emlékszem. Az mellett is van egy feszület, és nyilván azt a haranglábat is használják, hogyha elhunyt valaki a faluba, ugye akkor a temetése napjáig minden nap harangoznak, illetve vészjelzésre, amire szerencsére már jó néhány éve vagy évtizede nem került sor.
0: És az erdő rejt valamilyen szakrális kis emléket, keresztet vagy hasonlót?
1: Az erdő kevésbé, bár itt Komlóska és Háromuta között egy komlóskai kötődésű kereszt áll, szintén világháborús kapcsolódású, világháborúban esett katonáknak a emlékére, illetve elhunyt erdészeknek kopjafájának, valamint kisebb jellegű szakrális emlékek azért előfordulnak, de ilyen nagyobb kereszt vagy építmények közvetlen az erdőben nincsenek, ami talán ilyen említésre méltó, az Óhuta felső végén már erdő alján, vagy egykori kaszálókon áll a pálos kolostorom, vagy hát állnak a maradványai romjai, ami viszont elég fontos szakrális épület itt a községben, ugye 1300-as évekre tehető a keletkezése.
0: Egyébként ezek közül a keresztek közül valamelyiknek van neve, esetleg valaki után lett elnevezve?
1: A kereszteket, ezeket az útszéli vagy ház előtti kereszteket általában oltalmazó szándékkal vagy köszönő szándékkal állították Isten dicsőségére, családtagok emlékére, és általában ezeket egy-egy vagy egy-két család állította, és az ő neveik rajta vannak, és az ő neveik szerint tudjuk őket nevezni, például említettem a Pikla kápolnát, de középuta végén van a Golenya kereszt, vagy üveggyárban az üveges kereszt, mert azt egy üveges nevezetű család állította, vagy a Szutolcsi képoszlop kápolna, úgy tetszik, az is így név szerint talán tudjuk említeni, tehát ilyen családnevek után nevezzük ezeket többnyire.
0: A keresztek közül néhány, vagy talán jó néhány nem is kőkereszt, a talapzat a kő, de fölül már egy öntvény van.
1: Így van, eredetileg szintén Buczko József kutatásából tudjuk, hogy eredetileg ezek fakeresztek voltak az első időkben, tehát akkor még a sírjelek is, illetve ezek a keresztek is fából készültek, nyilván az adta magát itt egyekbe, tehát elképzelhető, sőt biztos, hogy sokkal több és sokkal régebbi keresztek is voltak, de fából. És aztán jöttek a kőkeresztek, többnyire a talpuk is, illetve a kereszt részük is kőből volt, és aztán az 1900-as évek elején, amikor már betudtak az emberek vasat, illetve kovácsolt vasat szerezni, és voltak is kovácsok, vagy volt ipari gyártású kereszt, például Kassáról, Kassa környéki kóhukból, akkor terjedt el az, hogy egy kőtalapzat és egy fémfeszület, amit meg tudtak hozzá vásárolni. Ezek különböző díszítettségűek voltak, különböző mívességűek, de érdemes egyébként őket megnézni, mert például itt pont az üveggyár egy különösen szépen kovácsolt vagy öntött vasfeszület.
0: A Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum udvarán vagyunk, és visszatekintek a házra, van egy kis fülkéje, egy szobor fülkéje, és benne lakik Mária.
1: Így van, ez a település népi építészetére rendkívül jellemző homlokzat, egy úgynevezett csonkakontyos, oromzatos népi lakóház homlokzata. Ezeknek a lakóházaknak, amiben szerencsére nagyon nagy számban maradt fent a településen, vagy hát nagyobb számban, mint az átlagos településeken, az a jellemzője, hogy díszített volt, hol gazdagabban, hol szerényebben, tükrözte a felekezeti hovatartozását a lakóknak, ugye szinkatolikus község volt, tehát láthatjuk a oltárokon is látható feszületet mellette a két gyertyával, illetve egy oltalmazó Mária, vagy egy Mária szíve szobor került általában a szobor fülkéjükbe, szintén egyrészt utalva a katolikus jellegre, másrészt óvva a lakóházat és az előtte elhaladókat.
0: Fiatal ember itt született, vagy hát
1: igen,
0: Sárospatakon, vagy Újhelybe?
1: Hát Sátorújhelyen a kórházba, de igen.
0: De innen származik.
1: Innen származok,
0: igen. De nem származott el, sőt visszavágyik ide három hutára, szinte hetente, két hetente Budapestről visszajár. Miért?
1: Így van, sajnos jelenleg életvitelszerűen nem tudok itt élni a családommal, de tervben van az, hogy visszatelepülünk, addig pedig, ahogy ön is mondta, hetente, két hetente ünnepnapokon, szabadságokon jövünk ide Hutába, illetve a feleségemékhez is járunk, azért elég gyakran Fűzérre ide a hegy túloldalára. Szeretjük mindketten a vidéket, a gyermekeink is nagyon jól érzik itt magukat, és hát nyilván itt van a család, itt vannak a szülők, nagymamák, dédnagymamák, tehát van miért hazajönni, és ez még pluszban jön az, hogy én itt elég erősen foglalkozom a helytörténettel, a rendezvény szervezéssel, a település életében, azért igyekszek minél jobban részt venni és minél többet tenni a településért.
0: Az elmúlt percekben a zempléni háromhuta szakrális kis emlékeit Verbovszky Dániel helytörténeti kutató mutatta be, és ezzel mai műsorunk véget ért, de mielőtt elbúcsúznék, hangozzék el szokásos felhívásunk. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Új adással két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk EKRI stúdiójából. Ma a Mikófalvai ima csoporttal imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik le

0: minket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azoknak, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért,

0: és kéri további oltalmát, közbenjárását egész családjára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatalember és egy fiatalasszony megtéréséért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire és azok családjaira. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzata egészséges fejlődéséért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcs Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsé Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsé Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsé Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
4: Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmat. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amint magunkba foglalnak és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atyának, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mikófalvai ima csoporttal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szent Mise, melyet Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Pert parlamenti frakciója, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a képviselőcsoport ülését követően. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkára az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. 14. Leó pápa a szeptember 25 és 28 között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. A Szent Szék közé tette az út logóját és programját. Az apostoli út mottója Jézus kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy élete legyen a világnak. Ez a mottó meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus a megváltó hozott nekünk. Felhívás ez egyúttal a reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat és megosszuk egymással a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amellyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanulságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. Írja a magyarkurir.hu. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-jével a pécsi Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templomigazgatósággá minősítette át. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve a saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található pécsi Ferences Domus Filialis fiókház közösségének tagjai Orosz András Lórend, Lovász László Rajmond és Bécser Péter Róbert. Pécset néhány éve kezdődött újra a Ferences jelenlét építése, miután megújult a városban működő Ferences Egyetemi Szakkollégium, a Kollégium Seraphicum. Az ugyancsak a rendtartomány fenntartásában működő Kozár Mislenyi Dorotea otthon, továbbá az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek közössége és a Ferences világi rend jelenléte egyaránt igényelte a Ferences elsőrendi testvérek állandó jelenlétét. Előbb egy, majd két rendtárs telepedett le Pécsen próba jelleggel, hogy megtalálják azt a szolgálati formát, amely valóban illeszkedik a város életéhez és saját adottságaikhoz. Az idei rendi helyezések nyomán újabb testvér érkezik a pécsi közösségbe, így alapíthat a rend Pécsen önálló fiókházat. Augusztus 4-én kedden délután a Monori jelenlét program intézményeibe látogatott Tóth Kinga Dóra szociális, család és idősügyi államtitkár, Sziklai István szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Sörös Iván főosztályvezető. Az intézmények munkatársai bemutatták az elmúlt 22 év során a Tabántelepen végzett munkájuk. Beszélgettek az itt élő családok helyzetéről, nehézségeiről és lehetőségeiről, a változásokról és a gyermekeket segítő, esélyteremtő programokról. A Szociális és Családügyi Minisztérium küldöttsége a társadalmi esélyteremtés területén tájékozódva megismerkedett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Monoron működő Tabán tanodájával, a biztos kezdett gyerekházzal és a jelenlét program részleteivel. A tanodában a héten az Alternatív Közgazdasági Gimnázium önkéntesei tartanak tábort, ahogy 11 éve minden nyáron, így a szakpolitikusok bepillanthattak és be is kapcsolódtak a gimnazisták és a helyi gyerekek közös programjába is. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Adta hírül a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy Tiszafüred vagy Bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskola kezdés, elindította iskola kezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanév kezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta az Agyva Richard, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet központi bankszámla számán is várják a támogatásokat. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Vérasztás lesz Magyarországon, Budapesten a Szent István Bazilikában ima és engesztelő vérasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5-ig. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Ezúttal tájékoztatnak, hogy immár 30 éve minden csütörtök este 8 órától péntek reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnája kitett oltári szentség előtt engesztelnek hazánkért, a magyarságért 21 órától szentmise a két legszentebb szív ajándékára. Mindenkit szeretettel várnak, mindazok, akik személyesen nem tudnak megjelenni, a Facebook csütörtöki engesztelők oldalán is bekapcsolódhatnak a vérasztásba. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én 18 órától, a zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatást tisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én, szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a Lóczi Tamás CZ-vel 76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11 és 15 között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Mio Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25 és 27 között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, az EGRI főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Só című magyar népmesét, melyet Szabó Gyula mond el nektek.
2: Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három lányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Felelj nekem, édes lányom, hogy szeretsz engem? Mint a galamb a tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes lányom, kérdezte a középsőt. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. Na most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony.
3: Micsoda! Mit beszélsz, te haszontalan? Förmett rá a király. Itt akarod az udvaromból, de még az országomból is. Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz.
2: Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony. Hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem, világgá kellett mennie. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s kikijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, magyarót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagába. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volna, arra vetődött a szomszéd királyfi, s megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a faodvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi, hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki! Ha ördög, menjen a pokol fenekére! A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi, hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt lövök! De már erre még ilyet szörnyen a király kisasszony, s kibújt a faodvából, nagy szipogva, szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás között mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette aranyos gyémántos ruhába, s két hetet sem vár, de még egyet sem. Azt gondolom, hogy még egy napot sem, de még talán egy órát sem. Vendégeket hívtak, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy na, ki tudna azt megmondani, hogy mekkora állt. Telt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb, mondta egyszer a király. No, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondta a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, és én azt feleltem, mint az emberek a sót.
3: Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul édesapád szíve.
2: Hogy mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének. hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát, el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király, hat lovas hintó. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ott már meg volt terítve az asztal két személyre. Leültek az asztalhoz, hordják az inasok a finomnál finomabb ételeket. De hogy a szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba főtt marhahúsban majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sarjában, de vissza is viherték, mert a vén király csak megnyalintotta, és bele sem harapott. Olyan cudar, sótalan, íztelen volt, mind a sok drága pecsenye. De már ezt nem állhatta meg szó nélkül az öreg király. Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz? Sóval sütfőz az máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. No, öcsém, ez ugyancsak rosszul tette, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges király uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belép a királyné, az öreg király legkisebbik leánya. Hely Istenem, megörült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a lányát, és azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Kedves gyerekek, ma este a Só című magyar népmesét Szabó Gyula olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: 19 óra. Hírek a Szent István Rádióban. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Pert parlamenti frakciója, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a képviselőcsoport ülését követően. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. A kormánypárti képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, továbbá ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. A Fidesszel szembeni bosszú állással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra a Tisza képviselőcsoportja által jelölt Baka Andrást szombaton a Facebookon. Mi az azonos Magyar Péterben és Baka Andrásban, hogy mindketten bosszút akarnak állni a Fideszen? Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Csak hogy a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzet egységét, írta Rétvári Bence. Az ellenzéki politikus szerint Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. Azzal indokolt, Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence szerint Baka András most úgy ül be Súlyog Tamás székébe, hogy a volt államfőt a ciklusa közben mozdították el jogsértő és erőszakos módon. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappanoperelve dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt. Fűzte hozzá, Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, míg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie, fogalmazott a fideszes politikus. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban, közölték. Hozzátették, az 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótló busz járt a 2-es metró helyett a De Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
8: Ökumené. A testvéregyházak műsora.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Beszélgető társam, Végné Posgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus, katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Tartsanak ma is velünk!
1: Énekel, dicsérlek téged!

0: Lélek hangoló műsorunkban vendégünk végné Posgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
1: Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű, hétköznapi

0: szavakban történnie, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy a keresztény hit megélése leginkább azt jelenti, hogy a nekünk adatott szeretetet megéljük. És akkor, hogy ennek aktuálisan mi a formája, az ott úgyis eldől, hogy mi az, amiben ez megjelenik. De hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de valamikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
1: Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
0: Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
1: Mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
0: Ez egy komplex dolog, sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek. Az is egy másik helyzet. A harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt. Nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
1: A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted félredelvesztésekkor?
0: Nagyon komolyan egyébként, nagyon komolyan. Nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
1: És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
0: Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek ilyen részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.

0: A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
1: Két felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók, aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele. És akkor az egy következő lépés, hogy ugye a harmadik generációban is megjelenik ez az evangélikus-katolikus házasság, sőt, az egyik lányunk, aki már férjhez ment, ő szintén ökumenikus házasságban él, mert a lányunk az evangélikus, és a férje pedig katolikus. Én azt gondolom, hogy ez is része

0: valamilyen módon Isten működésének közöttünk, mert azt hiszem, hogy az ökumenikus házasság a Jóistennek az egyik legklasszabb ötlete arra, hogy az egyház szakadást megszüntesse, mert a házasságon belül vagy szeretjük egymást, vagy nem, de ha nem, akkor nem működik. És ez egy ilyen nagyon egyszerű történet ilyen szempontból.
1: Hogyan csiszolódtatok össze akkor, vagy hogy egyeztettétek ezt a kétféle hitmegélést, vagy vallásgyakorlást?
0: Az egy nagyon jó történet. Hát sokat beszélgettünk nyilván, de azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjem, András pedig egy barátja elhívta a Kelenföldi Zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátotta evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat áttéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a két felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán. Nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Posgai Olga tanárnő.
1: A férjem része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt.
2: Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
1: Még több testvér.
2: Igen.
1: Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templomjárók közé?
2: Azért a Jóisten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszer eljutott arra a pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik, meg hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok, meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénnél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne. És akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim. És aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam be, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett, tehát hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk megéltem hídvéli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyebeket.
1: Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
2: Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
1: Azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
2: Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki Istenképben, amiben vagyunk, Részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést, ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
1: Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.

0: 5 gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
1: Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok akkorak voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
0: És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
1: Ott vannak a hídben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
0: Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz.
1: Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
0: Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
1: Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval. És akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
0: Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket anno és most, mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1: 1988-ba kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban ez az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, hogy nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám. Pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én. De hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt felépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
0: Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
1: Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.

0: Lélek hangoló.
1: Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályod van például? Mindig vagy osztályfőnök is?
2: Igen, igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat. Van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már. Vannak, akikkel nem marad kapcsolat. Vannak, akikkel úgy marad kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak. De van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen más jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
1: Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor saját lábukra álltak? Persze ezt jól látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
2: Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított bennem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót. Hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
1: Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
2: Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik leg fontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, ez egy kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk, és az olyan csendesen megbújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
1: Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
2: Köszönöm szépen.
3: Te vagy, aki

Egy evangélikus, katolikus vegyes házasságban, különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga tanárnő Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk. Az interjú a szokott módon meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on podcastként is. Nekünk visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@luteran.hu címre. Lélekhangolónkkal mára búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Karitász percek. Műsorunkban Tóth Balázzsal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélget, Papi Ildikó kolléganőm.
2: 1990-ben alakult újjá a Karitász, először Magyar Karitász néven, aztán Katolikus Karitász néven, és rögtön a 90-es évek elején akkor még Magyar Karitász elkezdte megszervezni a szenvedélybetegek szociális ellátását. És akkor ez nagyon új volt még Magyarországon, ilyen nem volt egyáltalán, hiszen az ezt szabályozott törvény is 1993-as, és akkor a Német Karitásznak volt egy programja, egy ilyen modellprogram, ez a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátása, és ezt átvettük, és ez alapján elkezdte a Karitász akkor szervezni a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatot. Ez több éves munka volt, és 1994-ben megnyílt a budapesti RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Mint modellintézmény, mert ezt követően aztán az országban több helyen megnyílt RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Nem időrendben mondom, Szekszárd, Eger, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Debrecen, Kecskemét, és azóta is működnek ilyen szolgálatok vidéken, most legutóbb Vácon nyílt egy RÉV szolgálat.
3: Modellintézményről van szó, tehát ez az első. Mivel indult itt Budapesten a RÉV, és mi az, amiben az elmúlt 30 évben változás állt be az intézmény életében?
2: Ugye az ott a koncepció, hogy a szenvedélybeteget nem lehet úgy kezelni, hogy csak elveszük tőle a szert. Tehát mondjuk egy alkoholistát nem engedünk inni, attól ő még alkoholista marad, és ahogy módja lesz rá, ismét inni fog. Hanem a szenvedélybetegnek segíteni kell, hogy újra szervezze az életét, újból megtalálja a céljait, megtalálja az identitását, és hogy a környezetével való kapcsolatát is rendbe tudja hozni. Tehát a RÉV abban is különleges volt, hogy nem csak a szenvedélybeteget, hanem a környezetét is behívta az ellátásba, és beszélgetett vele a munkatárs, különböző csoportfolyamatokba bevonta őt. Ez volt egy nagyon más, mint a megszokott koncepció. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben rengeteg tudás, tapasztalat lett a RÉV szolgálatban, tehát most már azon sokkal professzionálisabban végezzük, hiszen akkor az akkori kollégák egy nagyon új dolgot csináltak, nagyon úttörő munkát végeztek, most már mindig picit többet tudunk, sokkal jobban el tudjuk látni a klienseinket.
3: Köszönhető ez nyilván annak is, hogy célzottabban szakemberek dolgoznak a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat kötelékében, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
2: Igen. Most már pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, szociálpedagógus, és akkor minden kollégának még az alapvégzettségén túl több végzettsége is van, tehát gyászcsoportvezető, családterapeuta, alkotásterapeuta, családtudományi szakember, tehát ilyen másoddiplomát szereztek, vagy még plusz képzéseket, és ez azért jó, mert hogyha bejön hozzánk valaki, akkor sokféle tudományág közös munkájával tudjuk őt segíteni.
3: Nézzünk rá ezekre a területekre, hogyha felkeres titeket egy kliens, és itt meg is állok rögtön, mert ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon ki az, aki a RÉV-et felkeresi. Az, akinek saját maga rájön arra, hogy neki valamilyen szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémája van, vagy a családtag az, aki érzi azt, hogy na ez így nem mehet tovább, és keres egy szakembert, hogy segítsen a hozzátartozóján.
2: Mind a két verzió megjelenik. Ha már a maga a szenvedélybeteg keres meg minket, akkor nagyon örülünk, mert az azt jelenti, hogy ő már belátja, hogy van valamilyen problémája, és segítséget kér. Ez óriási dolog. Van olyan, hogy a hozzátartozó keres meg, mert mondjuk a család valamelyik tagja például iszik, de nem látja be, hogy ez probléma, viszont a család már érzi, hogy itt nagy baj van, és segítséget kérnek tőlünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ilyenkor elkezdjük a munkát a hozzátartozókkal, aztán sok esetben egyszer csak bejön az ellátásba maga a szenvedélybeteg is. Ennek nagyon szoktunk örülni. Ugye azt szoktuk mondani, hogyha egy családban megjelenik egy szenvedélybeteg, mondjuk maradjunk az alkoholista példánál, akkor a család többi tagja is érintett, és az alkoholista családtag alkoholizálásától leszű függő. Hiszen onnantól kezdve, hogy mondjuk a apuka iszik, akkor a család többi tagja is azt figyeli, hogy mikor iszik, mennyit iszik, mikor fog elesni, mikor kerül méltatlan helyzetbe, és az egész család működését azt fogja irányítani, hogy az az egy alkoholfüggő családtag éppen iszik, vagy nem iszik.
3: Nem akarom nagyon kisarkítani, és nyilván, hogy itt a ti központotokat sem csak és kizárólag alkoholfüggők keresik fel, segítséget kérve, vagy családtagjaik, de egy picit még maradnék ennél a problémánál, hogy azért ott van bennem is, és sokakban az a kérdés, hogy mitől, honnéttól számít problémásnak, függésnek mondjuk az alkoholfogyasztás. Lehet azt mondani, hogy napi 3 sör még belefér, az minden nap megvan, és akkor még az, mivel nem rúgott be az illető, aki azt fogyasztja, akkor még az nem problémás.
2: Hát a függést azt úgy szoktuk meghatározni, hogy amikor a kontrollt elveszti a személy a cselekedete fölött. Tehát ebből a szempontból nem is olyan lényeges, hogy az 3 sör, vagy 1 sör, vagy 6 sör, hogyha neki muszáj azt meginnia, különben rosszul érzi magát, rossz közérzete van, akkor az már a függőség felé megy. Én azt gondolom, hogy nem is olyan lényeges, hogy ezt így definiáljuk. Vannak emberek, akiknek problémájuk van az alkohollal, hogy ez most függőség vagy még nem függőség, de már probléma, az ebből a szempontból nem olyan lényeges, hiszen a szervezetünk, hogyha folyamatosan alkoholt kap, akkor előbb-utóbb megbetegszik, és a szervezetünknek mindegy, hogy mi ezt most függőségnek vagy nem függőségnek definiáljuk. Tehát ha valaki megiszik naponta 3 sört évtizedeken keresztül, akkor lényegtelen a májunk számára, hogy ezt az embert mi függőnek mondjuk, vagy nem mondjuk függőnek, biztos, hogy a májának ez nem lesz jó, és a többi szervének se.
3: Nem akarom leszűkíteni, igen, az alkoholfüggésre, de leggyakrabban milyen szenvedélybetegséggel fordulnak hozzátok, akik felkeresik a Révet?
2: Hát ugye az alkohol, azt szoktam mondani, hogy a legnépszerűbb drog Magyarországon az alkohol. A kábítószerek közül marihuána az, ami igen népszerű, és sokan megkeresnek minket, illetve a szerencsejáték függés, ami egy komoly probléma Magyarországon. Leginkább ezek a függőségek, amik így erősen megjelennek. Szülők szoktak segítséget kérni, hogy a gyerekük túl sokat használja a telefont, illetve a számítógépet, és akkor elindul egy beszélgetés köztünk, hogy ez a túl sok, ez most mit is jelent, napi hány órát használják, sok ez valóban, nem sok, mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen. Tehát ebből a szempontból főleg a szülők kérnek segítséget tőlünk.
3: Na, elérkeztünk oda, hogy segítséget kérnek. Hogyan tudnak a Rév munkatársai segíteni akár a szülőknek, akár magának az érintettnek?
2: Hát az első lépésbe be kell jelentkezni hozzánk, akár maga az érintett, akár a hozzátartozó, de jöhet ismerős, barát, szomszéd, hogyha úgy érzi, hogy valami gond van. És akkor leülünk és elbeszélgetünk vele, megbeszéljük, hogy ő mit érez problémának, mi miben tudunk segíteni, és így egyeztetjük az igényeket és azt, amit mi tudunk nyújtani. És akkor nagyon sokféle szolgáltatás van, tehát közösen határozzuk meg, hogy számára mi lenne a legjobb. Hogyha ő hozzátartozó, akkor van lehetőség hozzátartozói csoportba járni, ami azért nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó dolog, mert ott ugye hozzátartozók vannak, akik egymással meg tudják osztani a tapasztalatukat, azt, hogy ők mit próbáltak, mi működött, mi nem működött, azt, hogy ők hogy érzik magukat, hogyan tudják fenntartani a lelki egészségüket egy függő mellett, mi a helyes cselekedet ilyenkor, mi az, ami inkább árt, szóval, hogy nagyon sokat tudnak egymásnak segíteni a sorstársak. Hogyha valaki alkohol problémával küzd, akkor van lehetőség egy ilyen önsegítő csoportba járni, ez a Gamma GT csoport, ez most már 30 éve van itt az intézményben, minden kedden itt tartják az összejöveteleiket. Nagyon tudom ajánlani őket, de ha valaki egyéni folyamatban szeretne részt venni, arra is van lehetőség, van pszichológus, szociális munkás, családterapeuta, szociálpedagógus, mindenféle végzettségű kollégák, akik ismerik ezt a témát, és nagyon szívesen segítenek abban, hogy egy függőségből a józanság felé valaki el tudjon indulni, és utána józan életet tudja élni. Minden héten van nálunk egy szerencsejáték függő csoport. Hát ide azok járnak, akik akár kaszinó, akár online játék, akár sportfogadás terén elvesztették már a kontrollt, többet, kevesebbet vesztettek, és úgy érzik, hogy ez folyamatosan ismétlődik, és nem tudják abba hagyni a játékot. Minden csütörtökön van 16 órától, és nagyon fontos változásokat tapasztalunk a csoporttagokban. játék terén volt, aki abba tudja hagyni. Ugye az, ez is olyan dolog, mint az alkoholizmus, hogy nem lehet meggyógyulni, hanem csak életre szólóan abstinenciát tartani. És mi abban segítjük azokat is, akik egy jó ideje abstinensek, hogy ezt fent tudják tartani. És aki pedig úgy jön ide, hogy még játszik, ő is nyugodtan idejöhet, neki is segítünk. Illetve segítenek azok a csoporttagok, akik már átmentek azon az élményen, hogy játszottak, és hogy milyen nehéz volt nekik abba hagyni. Tehát az ő tapasztalatuk is hozzájárulhat ahhoz, hogy a friss csoporttag, aki még benne van a játékban, ő ezt abba tudja hagyni.
3: Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, itt szétnéztem a RIV intézményében, és hát ami ilyen nagyon-nagyon melegséggel töltött el, az a csoportszoba, az egyik csoportszoba, mert ugye van több is, ahol alkotásterápián résztvevő fiatalok, kevésbé fiatalok műveit is láthattam, meg hát egy nagyon-nagyon szuperül felszerelt csoportszoba, van itt minden csocsó, pingpongasztal, bármilyen klubfoglalkozást úgy gondolom, hogy lehet itt tartani. Milyen gyakori ezek, és kinek szólnak?
2: Az alkotásterápia évente több alkalommal szokott indulni, ez egy ilyen 10 alkalmas foglalkozás sorozat. 18 és 35 év közötti fiatal felnőtteknek szoktuk meghirdetni. Olyan embereknek is, tehát olyanok is jöhetnek, akik nem szenvedélybetegek, de kíváncsiak önmagukra, szeretnék önmagukat jobban megismerni. Az alkotásterápiában ebben van rajz, festés, különböző kézműves feladatok, de akár mese, a mesék által önmagunkat jobban meg lehet ismerni, vagy a vers, irodalom, tehát egy ilyen összművészeti folyamat. Az a lényeg, hogy ez az önismeretre fókuszál, tehát nem kell művésznek lenni, mindegy, hogy ki szép képeket csinál, vagy csúnya képeket, jó verseket ír, vagy rosszakat, lényegtelen, az a lényeg, hogy önmagunkkal tudjunk foglalkozni közben. És két csoportvezető van, Csörgő Blanka, ő pszichológus, és Nagy Bányai Bíborka, ő alkotásterapeuta.
3: Ha már két csoportvezetőt így megemlítettél, összesen hányan dolgoztok itt a RIV-ben, és nagyjából így, hogyha számszerűsíteni lehet, amit úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, kliensi kör, az nagyjából hová tehető?
2: Összesen 7 főállású munkatárs van, és van egy pszichiáter, aki havonta 2-szer 6 órát rendel itt, tehát hozzá is lehet jönni orvosi konzultációra. Kollégák között vannak pszichológusok, szociális munkás, szociálpedagógus, családterapeuta, családtudományi szakember. Én most nehezen tudnék egy konkrét számot mondani. Azt gondolom, hogy olyan 130-140 emberrel van folyamatosan kapcsolatunk, tehát minden nap. Lehet, hogy csak szociális információt kérnek, és abban segítünk, hogy az ő ügyüket melyik szolgáltató tudja elintézni. Lehet, hogy valakit át kell kísérni a családsegítő szolgálatba, mert hogy olyan a problémája, amivel ők foglalkoznak. Lehet, hogy valakinek tanácsot kell adni, hogy melyik rehabilitációs otthonba érdemes menni. De olyan is van, aki mi segítünk el rehabilitációs otthonba, mert a Ráckeresztúri drogterápiás otthonnak mi vagyunk az előgondozó helye, tehát előgondozást is végzünk. Tehát telefonon is adunk információt, ha valaki bejön és segítséget kér, akkor foglalkozunk vele. Ha valaki egy hosszabb és komolyabb kapcsolatot szeretne velünk, mondjuk egy családterápiás folyamatot, vagy alkotásterápiás folyamatot, vagy egy pszichológiai konzultáció folyamatot, ami eltarthat több hónapig, vagy évig is akár, akkor arra is van lehetőség. Tehát meg lehet minket keresni egy adott problémával, amivel segítünk, és meg lehet keresni egy hosszabb távú együttműködés igényével.
3: Hál' Istennek azért a köztudatban már feledésbe merült a 4 évvel ezelőtti COVID. A köztudatban már annyira nincs benne, viszont úgy gondolom, hogy egy szenvedélybeteg segítő központ, egy hálózat talán látja azt, hogy egy ilyen elszigeteltség, egy bezártság, ami ennyire hosszú időintervallumon keresztül tart, az mennyire tudja megbillenteni az embernek a jól létét, a jó mentális állapotát. Lett több szenvedélybeteg az elmúlt 3-4-5 évben?
2: Mi azt tapasztaltuk, hogy több olyan család jött, ahol felerősödtek a konfliktusok. És ez részben lehet azért is, mert családok össze voltak zárva. Ugye volt ez a kijárási tilalom, és azok a feszültségek, amiket korábban a családtagok valahol kint lerendeztek, azok ott robbantak, hiszen együtt voltak heteken keresztül. Ilyen problémákkal találkoztunk, és ezeket próbáltuk kezelni.
3: Mindig ez a nagy kérdés, hogy csak akut helyzetekkel foglalkozik egy szenvedélybeteg segítő szolgálat, vagy pedig lehet ide akkor is jönni, hogyha még nincs kézzelfogható probléma, de azért már elindulunk abba az irányba, akár egy családon belüli konfliktusokat követően, hogy jobb megelőzni, hogy nagyobb baj is legyen.
2: Hát én azt szoktuk mondani, hogy a szenvedélybetegség nem a semmiből jön, hanem azért az meg van alapozva szomorúsággal, szenvedéssel, rossz közérzettel, tehetetlenségérzéssel, családon belüli elégedetlenséggel, elhidegüléssel, konfliktusokkal, és hogy az a megelőző munkánk része, hogyha ilyennel találkozunk, akkor ezeket is kezeljük. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki alapvetően úgy érzi, hogy valami nem stimmel az életében, az ne várja meg, amíg ennek valamilyen tünete lesz, például a szenvedélybetegség, vagy valamilyen függőség, bármi, hanem jelentkezzen egy segítő helyen, és kezdjen el dolgozni önmagán, hogy jobban érezze magát.
3: Ide csak budapesti illetőségűek fordulhatnak, vagy akár van lehetőség online konzultációra, és akkor az ország bármely területéről felkereshetnek titeket.
2: Az ország bármely területéről felkereshetnek minket. Az online konzultáció az arra nagyon módjában van lehetőség. Főleg személyes kapcsolatot szeretünk, úgy érezzük hatékonyabbnak a munkánkat, de Magyarországról bárki eljöhet, hogyha akár lakcíme van, akár csak ideiglenesen van itt Budapesten, tudjuk fogadni. Van egy szolgáltatás, ez a megelőző felvilágosító szolgáltatás, más néven elterelés. Itt olyan droghasználóknak segítünk, akiket a rendőrség vagy az ügyészség arra kötelez, hogy el kell járniuk egy konzultációs sorozatra. Különben, hát hogyha nem végzik el ezt a konzultációt, akkor a bíróság megbünteti őket, mivel hogy korábban drogot használtak. Alapvetően a motiváció a konzultáció elején igen alacsony, hiszen ezek a főleg fiatalok kötelezve vannak arra, hogy ide jöjjenek, de aztán közben kialakul egy jó kapcsolat a segítő és a kliens között, és egy nagyon szép dolgok és nagyon szép eredmények szoktak születni. Megoldódnak helyzetek, a fiatal rájön az életének olyan részére, olyan dimenzióit megismeri, amit korábban nem ismert meg, és vannak olyanok, akik azt mondják a elterelés lezárta után, hogy ők szívesen jönnek továbbra is, mert ők itt jól érezték magukat. Szóval, hogy én ezt nagyon szerettem, és nagyon fontosnak tartom ezt a szolgáltatásunkat. Tehát nagyon fontos, hogy azok a szolgáltatások, amiket mi nyújtunk, az mindegyik ingyenes. Tehát akár a pszichológiai segítségnyújtás, akár a család és párterápia el lehet jönni, mindezt ingyenesen tudjuk nyújtani.
3: Gyakorlatilag egy jubileum kapcsán beszélgetünk, ahogy említettem is a bevezetőben. Egy-egy ilyen jubileum, egy nagyobb mérföldkő az lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, hogy honnan indultunk, hol tartunk most, és milyen terveink, elképzeléseink vannak a jövőre nézve. A RÉV szakembereinek milyen tervei, elképzelései vannak? Mi az, amit akár intézményfejlesztés, akár személyek fejlesztése terén szeretnétek közeljövőben, vagy egy picit távolabbi jövőben megvalósítani?
2: Hát mert ez a fejlesztés, ez az idén megkezdődött, mert idén január 31-től egy új telephelyjel bővült a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat Budapesten. Óbudán egy új telephelyünk lett, most már az a neve, hogy Óbudai RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Korábban a Szent Erzsébet Karitas fenntartásában működött az intézmény. Amiben szeretnénk növekedni, hogy még több olyan társintézménnyel megtaláljuk a kapcsolatot, amelyekkel mi együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk gondolkodni azon, hogy hogyan tudunk még jobban segíteni. Jelenleg is már sok önkormányzattal, kórházakkal, családsegítő szolgálattal van kapcsolatunk, egy telefonos lelkisegély szolgálattal is van kapcsolatunk, és ez egy nagyon fontos és értékes kapcsolat. Továbbra is szeretnénk más intézményekkel is megtalálni a kapcsolatot, mert azt gondoljuk, hogy így együtt jobban tudunk segíteni.
1: Tóth Balázzsal, a Budapesti RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Intézmény vezetőjével Papp Ildikó beszélgetett. A 2026. március 19-i adásunk ismétlését hallották.

Hírek a Szent István Rádióban. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkára az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szentmise, melyet Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserény Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az észak-keleti nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-dél-keleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk.
híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Molnár András, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mitévű legyek című regényének 20. részét Tóth Levente olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hír összefoglalónkat hallhatják. 21 óra után Egymás közt című műsorunk kezdődik, melyben dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállítása kezdődik, melynek elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett idei médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgetünk, akik látogatást tettek nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában. Majd a Pajta Játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezután a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-t mutatjuk be. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Csontos Hannával, a Miskolci médiatábor egyik résztvevőjével beszélget, az adás egyik szerkesztője.
1: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszótábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
2: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
1: Igen.
2: Hogy érzed magad eddig a táborban?
1: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
0: Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk. Akadémikusok a Végeken címmel tartott jubileumi ülést tavaly november 18-án az Eszterházi Akadémia Klub, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Mai műsorunkban az eseményen elhangzott előadás szerkesztett változatát sugározzuk, melyben dr. Ondár Csaba, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutató professzora, Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról beszél. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

kitűztem egy célt, hogy én keresztény akarok lenni, én házas ember akarok lenni, én szakember akarok lenni, én szülő akarok lenni, egy testileg, lelkileg, egy kultúrált valaki akarok lenni. Ha megvannak ezek a nagy céljaim, akkor az a fontos, hogy a célnak megfelelő életstílust alakítsunk ki. Más az, amikor valaki a Himalájára megy, visz magával jégcsákányt, meg ilyeneket, meg más az, aki a sivatagba. Az már kulacsot visz többet magával, vagy nem tudom. Tehát, hogy más életstílus, ha más a cél. Na most ez azért fontos, mert ezt kevesen képviselik ma. A papon, a tudatos embereken kívül ezt kevesen mondják, hogy tessék a célnak megfelelő életstílust élni. Hanem inkább azt mondják, éljél akárhogy. Csak el ne kötelezd magad. Ne döntsél túl korán. Tehát azt mondják, hogy az ember lépkedjen minden irányba, de nehogy egy irányba föltegye az életét. Azt szeretném mondani, hogy aki akárhogy él, az akárhová fog eljutni. Akinek akármilyen az életstílusa, az akárhová el fog jutni, de talán ide nem. Tehát nekünk a célunk szabja meg az életstílusunkat, és akkor itt derül ki, hogy nem a pap mondja, hogy tessék becsületesnek lenni, meg az etikus mondja, hogy tessék lelkiismeretesnek lenni. Nem kívülről kötelez minket senki, hogy alakítsunk egy jó életstílus, hanem micsoda, a saját életcéljaink köteleznek minket. Tehát a labdát visszadobjuk ilyenkor, a pap sem, a pszichológus sem, a tanár sem, a szülő sem, senki nem játszik óvóbácsit senki fölött. Hanem az emberek mellé állunk, és azt mondjuk, hogy tessék a saját célodnak megfelelő életstílust kialakítani. Kedves rokonom, azt szokta mondani, hogy az emberek csak addig jutnának el, hogy belássák, hogy mi a saját érdekük. Nem a szomszédé, nem másé, hanem nekem mi az érdekem. Mert ha ezt belátná, hogy mi az én érdekem, az én fő célom, annak megfelelő életstílust alakítanak ki. Szóval, ha megvannak a jó céljaink, elindultunk, alakítsuk ki azt a jó életstílust, ami oda visz. Mit jelent ez konkrétan? Annyi tanácsot hallunk, annyi lelki tanácsot, lelkészeknek, lelkivezetőknek, pszichológusoknak, tanároknak, szülőknek, annyi tanácsot hallunk. Arról van szó, hogy az ember, amikor elindul a nagy céljai felé, akkor alapvetően két dolog van. Vagyok én, és van az út, amin elindulok. Ez a kettő van. A célok azok még csak tervek, azok még nem valósultak meg. Van az én, és van az út. Ez a kettő van. Aki szeretne jól haladni, elindulni a céljai felé, erre a kettőre kell gondot viselni. Itt ez a lényeg, hogy az ember gondviselő, a saját életstílusának, útjának a gondviselője. Isten képére vagyunk teremtve, ezt mondjuk mi keresztények, ez azt jelenti, hogy nem csak óvodáson alá vagyunk vetve az Istennek, és az Isten ezt mérte rám, ilyen keresztet kaptam, ilyen sorsom van, hogy nem csak alá vagyunk ennek vetve, hanem az ember aktívan alakíthatja az életstílusát, alakíthatja a maga útját. Tehát az Isten képiség azt jelenti, hogy aktív gondviselői vagyunk a saját életünknek. Hogy tessék önállóan dönteni és viselni a következményt. Tessék saját vállalkozás, kreativitás, dönteni. Ezt nagyon nehéz, mert pont ezt koptatták ki belőlünk, hogy önállóan döntsek. És kollektíva ismerjük, nyögjük, hogy nagyon nehéz, hogy az ember a saját életének a gondviselője legyen. Elindulunk. Hát gondot kell viselni az úton önmagunkra, és gondot kell viselni az útra. Mit jelent az, hogy az énre gondot viselünk? Ez elsősorban a gondolatvilágot jelenti. Klaus Demmer, egy német teológus úgy mondja, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él. Ez nagyon fontos. Kinek milyen a gondolatvilága, olyan az életvitele. Az életünket alapvetően fejben nyerjük meg, meg fejben rontjuk el. Utána a többi már csak következmény. Tehát amikor jövök, hogy türelmetlen vagyok a házastársammal, a gyerekeimmel, unom a szakmámat, akkor nem a körülményekben van a gond, itt fejben. Fejben. Mire kell gondot viselni? Arra kell gondot viselni, hogy a pozitív gondolatokat őrizzük. Ezt úgy mondaná a teológia, hogy világosság. Legyen bennünk világosság. Krisztus Urunk így mondja, hogy a világosságra, a hegyre épült, a sók legyünk. A világosságot nem lehet vékarrá rejteni, hogy legyen bennünk tiszta világosság. Ha nem keresztényként mondom, azt mondom, hogy pozitív gondolkodás. A férfiaknak eszébe jut rögtön unikum, nem erről van szó, hanem hogy pozitív gondolkodás.

Nagyon fontos ez, nagyon-nagyon fontos, mert innen kimerem jelenteni, hogy aki tele van negatív gondolatokkal, ne állítsa magát, hogy az élete pozitívan fog alakulni. Ez egy óriási önállítás, hogy tele vagyok buta, igénytelen, kósza, kaotikus gondolatokkal, de az én életem remekül alakul. Vagy tele vagyok kifejezetten bűnös, gonosz gondolatokkal, de az életem az olyan szeretetteljes lesz. Innen kimerem jelenteni. Tehát ott kezdődik az életünknek az alakítása, hogy nem kifelé fordulunk, hanem befelé, a gondolatvilágunk felé. Konkrétan azt jelenti, hogy a pozitív gondolatokra oda kell figyelni. A pozitív gondolatokra tudatosan oda kell figyelni. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy az egyszer meghozott igeneknek, amikor hoztunk döntéseket, a meghozott döntéseket azért hoztuk meg, mert ezeknek örültünk. És ezt az örömöt, ami kezdetben volt, ezt meg kell őrizni tudatosan. Többen ismerik biztosan a Piramisnak azt a gyönyörű dalát, hogy melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Mai fiatal teológusok már nem ismerik ezt a dalt. Miről szól ez a dal? Arról szól, hogy alig vártam, hogy végre melletted ébredjek fel, erre készültünk a házasság jegyességben, és mikor végre feleségül veszlek, melletted minden reggelem jól indul. Minden reggel vidáman ébredek fel. És nem számít, hogy hétfő van, esik az eső, nincs ilyen, hogy bal lábbal kelek. Minden reggelem jól indul, mert mellőled indulok. Kezdetben van egy ilyen öröm minden reggel. Na most eltelik 15 év, és mi lesz? Ezt elfelejtem. Mi jut eszembe? Hát még mindig ugyanő szuszog itt mellettem. Jön a hétfő, jön a munka. Mi történik? Rutinná válik a jó. És kérem, ha rutinná, megszokottá válik a jó, akkor mi fog eszembe jutni? Akkor jönnek itt majd a negatív gondolatok. Hogy mi a rossz ebben a nőben. Tehát a fejünk üresen soha nem jár. Ha nem figyelünk oda, hogy a pozitív gondolatok legyenek a fejünkben, akkor jön a negatív oldal. Tehát meg kell őrizni azt az örömöt, amit az igen kimondásakor éreztünk az erején. Ez például a hitünkre is vonatkozik, a házasságunkra, amikor először elkezdtem tanítani, hogy megvan a papír, és megyek, és szülők rám bízzák a gyereküket. Mikor először sütöttem egy kenyeret, az első húslevest elkészítettük. Tehát kinek mi? Az az induláskor az az öröm, hogy én ezt most csinálom, eldöntöttem, ez az én életem, ezt az örömöt fejben őrizni kell. Nem szabad beleszokni, hogy rutinossá váljon a meghozott igen. Simone Weil beszél arról sokat, francia filozófus nő, hogy tudni kellene örülnünk annak, ami van. Nem azon keseregni, ami nincs, és a szomszéd nője mindig zöldebb, és annak biztos jobb a házassága, meg annak a szakmája. Nem a fölött keseregni, ami nincs, hanem annak örülni, ami van, és tudnunk kellene erre vágyakozni. De jó, hogy van minden nap két lábam. De jó, hogy még ott szuszok mellettem a feleségem, hogy vannak gyerekeim, hogy van munkám, hogy látok, hogy de jó, hogy nekem ez van. Meg kellene tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk, ami van. És tudni ezért hálát adni. Pozitív gondolkodás, az igeneknek, a vannak örülni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik a pozitív előítélet. Egy körkérdést egyszer körbeküldtem a tanítványaimnak. Meglepő módon, hogy kit milyen negatív gondolatok szoktak kínozni. Visszatérő rossz gondolatok. Házi feladat, tessenek elvégezni. Megnézni, hogy engem milyen rossz gondolatok kínoznak. A tanítványaimnál statisztikát mondok, 70%-ban az jött ki, hogy ítélkeznek. Megítélik a másik embert, szidják a világot, elégtelenek a világgal, magukat ítélik, tehát kisebbségérzéseik vannak, bátortalanok, ítélkezés, negatív ítélkezés. Mi, hogy lesz ebből pozitív ítélkezés, pozitív előítélet? A pozitív előítélet azt jelenti, hogy a másik ember nekem a testvérem. A testvérem. A másik életéből mindannyian úgy vagyunk, hogy csak a jéghegynek a csúcsát látjuk, ugye egy tized részt. A jéghegy csúcsát látjuk, és a jéghegy csúcsa alapján hozunk ítéletet. A látszat alapján, ami látszik. És hogy mi van itt alul, hát 9/10 rész. Kérem azt, hogy a saját életemben itt legalul mi van? A kegyelemnek és a bűnnek, jó apámnak, jó anyámnak, a történelemnek, itt milyen, a kegyelemnek és a bűnnek milyen örvényei vannak, azt még én sem tudom. Hogy merném a másik embert megítélni? Tehát ítélkezni nem, pozitívan hozzáállni. Úgyhogy látom az életéből a jéghegy csúcsát, valamennyit egy kicsit a víz alá is belátok, ha ő megengedi és megtisztel a barátom vele, de hogy mi van itt legalul, nem tudom, nem ítélkezni.
hanem pozitívan úgy tekinteni a másikra, hogy őt is akarja az Isten üdvözíteni. Ő is az Isten gyermeke, nem kicsit szereti az Isten jobban vagy kevésbé, mint engem, hanem ugyanúgy fontos neki. Ugyanúgy drága neki. Olyan jó lenne, ha nem a biológiai szemünkkel látnánk csak a másikat, hanem azzal a szemmel, hogy ő is úton van a teljesség felé, az üdvösség felé. Már mennyi butaság kiiktatódna, hogyha arra gondolnék, hogy ezt az embert is hívja az Isten a teljesség, a beteljesülés felé.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél.
1: Amikor elkezdtem tanítani, hála Istennek pályám elején néhányszor megégtem, és úgy örültem neki, hogy az elején. Amikor kamaszokkal dolgoztam, és a kamaszok azok keresik ugye a saját identitásukat, és mindegyikünknek van egy mély identitása, meg van egy színpad, amit eljátszunk. Annál egészségesebb egy ember, ha ez a mély identitás és a színpad, amit előadunk, az hasonlít egymásra. Most ez kamaszoknál nincs meg. És olyan jó volt az elején, hogy bedőltem ezeknek, hogy megjelent katonai bakancsba, meg halálfejes póló, meg hosszú haj, és kiderült, hogy olyan érzékeny szív dobog benne, olyan figyelmes, vagy fordítva eljátsza az eminens valakit, és a háttérben pedig mindenki szurkál. Tehát olyan jó volt megégni az elején, hogy rájöjjek arra, hogy ho-ho, hát itt mindenki, van egy színpad, amit látunk, és a színpad mögé kell nézni. A jéghegy csúcsa alá kell nézni, és akkor itt tudunk igazi kapcsolatot kialakítani. Tehát ez a pozitív ítélet, hogy bízom abban, hogy valamit látok, lehet rossz napja van, vagy béna a színpad, amit előad, de a lényeg az mögötte, az nagyon jó, érzékeny. Olyan örömmel emlékszem rá, amikor ilyen kétméteres nagy darab fiúk elsírták magukat, és beszéltek a saját családi gondjaikról, örömeikről, vagy a szívbéli dolgaikról. Olyan jó volt, hogy rájöjjek arra, hogy nyugi, nem dőlünk be a színpadoknak. Merni mögéjük nézni. A másik, amit itt fontosnak tartok, hogy azért a látszat azért nem független a lényegtől. Tehát ahhoz, hogy a pozitív előítéletet mi magunk is egy kicsit elő tudjuk segíteni, egy hölgy, aki a minisztereket öltözteti, azt mondta egyszer, ilyen 400 fős kamaszoknak beszélt az öltözködésről, és annyit mondott, és ez a mondat nagyon bennem maradt, hogy azért nem mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. És ezt nagyon szeretném mondani, hogy ez vonatkozik a házastársunkra is, de különösen az eladósorban lévő fiataloknak szeretném, hogy nagyon megszívleljék. A látszat alapján ítélkezünk, keressük a párt, és nem látjuk, nincs a homlokára írva, hogy ő nagyon jó feleség lesz, és nagyon jó anya lesz. Az van ráírva, hogy ápolta nő, vagy nem. Hogy ne mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. Sőt, egy picit szeretünk jobbat mutatni, hogy az ember legyen ápolt, és legyen igényes a külső megjelenésben is. Aztán pozitív előítélet. Aztán a jó gondolatokhoz tartozik a jó emlékezés. Mit jelent ez? Hogy aki okos, úgy halad az életben előre, az életnek az ingoványában, hadd mondjam így, hogy szúr le maga mellett ilyen cölöpöket. Magyarul, csúnyán mondom, élményeket csinál, gyárt. A hitében legyenek jó élményei. Hitbeli élmények. A házastársával legyenek jó élményei. A gyerekeivel, a szakmájában. Öröm, ami feldobja. Élmények. A kultúrában is, még a közösségében, a nagycsaládjában, baráti körében sorolhatnám, hogy minden nagy döntésünk az képes elszáradni, és ezek igénylik azt, hogy tessék megöntözni élményekkel. Az élményben mindig sokkal több van benne, mint a racionális reflexióban. Az élmény az egy kimeríthetetlen gazdag valami, a reflexió, a gondolkodás, a töprengés, az okosság az mindig lemarad ettől. Miért olyan nagyon fontos ez? Hogy amikor gondolkodunk arra, hogy csináljuk jól a házasságunkat, akkor a reflexió, a gondolkodás az mindig lemarad az élmény mögött. Ugye az élménynek a szótöve az, hogy élet. Amikor elkezdek gondolkodni erről a mostani pillanatról, amint erről gondolkodok, már elmúlt. Tehát a reflexió, a gondolkodás mindig lemarad az élet mögött. Ez egy gazdag valami, a reflexió emögött van. Miért fontos ez? Mikor beadják a vállópert az asszonyok, akkor jön az ember, hogy de beszéljünk róla, gondolkodjunk róla, töprengjünk. Nem volt elég élmény. Most akarsz róla gondolkodni, meg beszélgetni. Közös élményeitek nem nagyon voltak. A hitemnek, szakmámnak, házasságomnak, gyerekeimnek, a kulturáltságomnak szüksége van élményekre. Ezek az élmények, ezek maguktól nem jönnek. Tudatosan kell őket gyártani. Na most azért szoktunk el ettől, mert ez macerás. Tehát az, hogy a feleségemet elvigyem az operába mondjuk, venni kell egy drága jegyet, nincs egy göncöm ugye, amit fölvegyek, előtte meg kell etetni, kétszer összeveszünk előtte, és tudod mit, inkább ne menjünk sehova. A családdal el akarunk menni valahova, előtte kétszer összeveszünk, inkább ne menjünk sehova. Az a baj ezekkel az élményekkel, hogy ezek macerásak. Tehát ez időbe kerül, idegbe kerül. El kell menni, fáradtságos, és azt mondjuk, inkább hagyjuk. Na most az a baj, mikor itt vagyunk a mélyponton, nincs cölöp, amire visszalépjünk, mert nincsenek jó emlékek. Abból kérem megújulni, mondjuk egy házasságnak, abból megújulni, hogy minden nap együtt vagyunk. Ez nem ér. Ez is valami, tehát óriási dolog, de hogy minden nap együtt vagyunk, ez nem cölöp. Ez nem megerősítő élmény. Mely ki milyen nagy döntését hanyagolt ezzel a drága öntöző vízzel, az élménnyel. Oda kell ezekre figyelni, és még egyszer mondom, macerás, feszültségteli, de ezeket gyártani, csinálni kell. Olyan jó visszalépni, és ezekre emlékezni. És a modern technikának köszönhetően, hogy ma már telefonban is fényképező van, meg ilyenek, ezek nagyon jók, meg tudjuk ezeket örökíteni, és elő tudjuk venni. Vagy vissza tudunk menni arra a kedves helyre, nekünk feleségemmel vannak ilyen kedves hegyi utak, ahová elmegyünk a Bükkbe, vagy harmadik gyerekünket a Szegedi Dómba, fogadalmi templomban imádkoztuk ki, hogy legyen. Tehát megvannak ezek a kedves helyek, és olyan jó oda visszamenni. Minden évben nem megyünk vissza. De alkalmanként visszamenni, egy kicsit felmelegíteni ezt az első igent. A hitünknek megvannak ezek az élményei, melyik templomnak, melyik sarkába sírtam ki magam, és kaptam vigasztalást. És oda visszamegyek. Tehát legyenek meg ezek a jó cölöpök, élmények, amelyekre alkalmanként vissza tudunk lépni, és nem csúszunk még lejjebb, hanem megerősítenek minket. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az ember ilyen élményeket teremt maga előtt, mellett, mögött, és ezekre emlékezik, ezt észben tartja. Megint azt mondom, akinek nincs mire emlékezni, az ne csodálkozzon, ha jönnek elő a negatív gondolatok. Az emlékezésnek ezt a kultúráját, ezt meg kell erősíteni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik, hogy folyamatosan őrizni kell azt az alapszándékot, hogy én miért hoztam ezt a döntést. Miért lettem én tanár? Miért lettem én pék, cukrász? Miért vettem el pont ezt a nőt? Az alapszándékot, az alapmotiváltságot őrizni kell végig. Olyan ez, mint ahogy Nagy László mondja, hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó padra, hogy őrizni a szerelmet. Vagy egy Tarkovszki filmben van, hogy fogja a gyertyát és át akarja vinni a túlsó oldalra, és mindig elalszik, de mindig elindul. Hogy az alapvető szándékot, alapvető motiváltságot nekünk őrizni kell. Ezért nagyon fontos, hogy az eleje az legyen a miénk. És akkor szeretjük gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy ezt megizzadják, megszüljék, hogy a döntés legyen az övék, mert ezt a motivációt fogják tudni megőrizni életük végéig. És hát egy utolsót hadd írjak ide, a pozitív gondolkodáshoz, hogy amikor én jól akarok élni, akkor ne az átlagot nézzem, hanem a legjobbakat. Akit úgy hívunk, hogy az elit. És ezt mindig jó értelemben szeretném, ha vinné mindenki magával haza, hogy azokat, akik a legjobban élik a hitüket, házasságukat, szakmájukat, kulturál, testi-lelki életüket, közösségi, családi életüket, a legjobbakra sasolni. Őrájuk gondolni. Nem az átlagra, meg atya, ma már mindenki, meg senki, mert akkor ezek húznak minket le a negatív gondolatokba. Tehát tessenek a legjobbakra sasolni. Kik vannak az én környezetemben, akik legjobbak? Akik igazán jók hitükben, családjukban, házasságban, szakmájukban, kik a legjobbak, és arra gondolni, és engedni, hogy ők motiváljanak, húzzanak engem fölfelé. Túl sokat nézünk lefelé, és túl sokat nézünk egymásra. Az átlagra is, és ahhoz igazítjuk a magunk nívóját. Kérem, aki az átlag szerint akar élni, az átlagosan lesz boldog. Én a legjobban szeretnék boldog lenni, mert ez az egy drága életem van, akkor én a legjobban akarok élni. És ebben azokat keresem, akik ezt a legjobban csinálják, az elitet. Vannak ilyen elitek előttünk, mellettünk, körülöttünk, meg kell őket találni. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az igennek az örömét megőrizni, pozitívan gondolkodni, pozitív előítélettel lenni a másikról, emlékezni, a motivációkat megőrizni, és az életideálokat, az elitet tartani szemünk előtt. Ez a pozitív gondolkodás. Milyen a negatív? Hát ha szeretnénk haladni, akkor oda kell figyelni a negatív gondolatokra is, amelyek bennünk vannak. Tényleg nagyon izgalmas lenne, hogy kit milyen negatív gondolatok kísértenek. Mert negatív gondolatokból van háromféle. Van az, amelyik úgy kósza szélként eszembe villan. Azzal nem kell sokat törődni. Tehát, hogy egész nap milyen benyomások érnek, láttam egy rossz filmet, egy reklámot, vagy egy embereknek egy intim történetébe beleláttam, tehát hogy kinek milyen kósza, rossz gondolatai vannak, nem kell hasra esni és hogy jaj, mire gondoltam én. Luther ezt úgy mondja, hogy nem az a baj, ha az embernek a feje fölött röpködnek madarak, Az a baj, ha fészket rakunk a fejünkre. És ez jó, hogy ez a baj, amikor ezeket a rossz gondolatokat tudatosan keressük. Amikor tudatosan átadjuk magunkat ezeknek a rossz gondolatoknak, keressük, és még valahogy ebben örömünket is találjuk. Tehát nem a kósza rossz gondolat, hogy kinek milyen szörnyűség jutott eszébe már, hogy így kéne öngyilkosnak lenni, úgy kéne elválni. Kinek milyen kósza gondolat jutott eszébe, ne essen hasra, és nem kell itt rögtön kétségbe esni. De amikor vannak visszatérő rossz gondolataink, akkor azok már valami, az már jellemző. Azzal le kell ülni szemközt, és meg kell nézni, hogy mit akar ez a rossz gondolat. Egy német lelki író azt mondja, hogy amikor eszünkbe jut egy rossz gondolat, akkor azt le kellene ültetnünk egy székre. Hogy te most mit akarsz tőlem, és te miért jössz mindig nekem vissza? És egy kicsit a gondolat mögé nézni, hogy mi van itt. Tehát itt valami nagyobb dolog lehet sokszor. Azt megnézni, tehát a rossz gondolattól mi nem elszaladunk, melyikünknek milyen rossz gondolatai vannak. Nem elszaladunk ezek elől, hanem miért tér nekem ez vissza. Próbáljuk megfejteni az üzenetet, próbáljunk mögé nézni. És bizony meg lehet, hogy egy szexuális rossz gondolat mögött igazából az embernek sikertelenség érzése van, és emiatt vágyik több gyöngétségre, intimitásra. Tehát megtörténik, hogy egész másról van itt a háttérben szó, csak bátornak kell lenni, hogy ezekkel a rossz gondolatainkkal szemközt leüljünk. Miért te jutsz nekem eszembe, miért te kísértesz engem? Hát alapvetően három olyan fajta rossz gondolat van, ami kísért mindannyiunkat. Az egyik ilyen a harag. Mindegyikünkkel megtörtént már, hogy gondolatban dúlunk, fúlunk valakire. És durrogunk, és mondjuk. Az a baj, hogy ha sokat durrogunk gondolatban, haragszunk valakire, akkor előbb-utóbb úgy is fogunk vele viselkedni. Ez a baj. Ha fejben megengedem, hogy haragudjak valakire, valakikre, akkor úgy is fogok hozzá viszonyulni. Ahogy Demmer mondja, ki mint gondolkodik, úgy is él. A viccet talán ismeri mindenki, mikor a nyuszika elmegy vasalót kérni a rókától, és akkor elindul a nyuszika, hogy az a róka az egy irigy állat, nem fogja ideadni. Megy tovább, az a róka az egy súnyi állat, az mindenkit becsap, nem fogja ideadni. Megy tovább. Az a róka az egy igazán szemét, biztos nem adja ide. Megy tovább, becsönget a rókához, kijön a róka. Szia, nyuszika! Miben segíthetek? Tudod mit, róka? Dögölj meg a vasalóddal. Ezt eljátszuk a házastársunkkal is. Egész nap durogok rá, és ő legártatlanabbul hazajön, és akkor borítom rá az asztalt. Eljátszuk a gyerekeinkkel, akiket tanítunk, eljátszuk a munkatársainkkal, ügyfeleinkkel, mindenkivel, hogy szegény. Tehát ha tele vagyunk haragos gondolatokkal, ne csodálkozzunk, ha úgy viszonyulunk az élethez és viszonyulunk másokhoz. Nagyon szeretném mondani, hogy figyeljünk oda arra, hogy nem durrogok senkire. Könnyű, mert belelovaljuk magunkat. A konfliktus kezelésnek az alapszabálya, hogy amiről beszélünk, a beszéd mindig megtisztít. Tessék róla beszélni. A beszéd tisztít. Nem gondolatban haragszom és durrogom a másikra, hanem inkább egy pohár bor mellett leülünk és beszéljük át. Megint nem tanították nekünk. Talán a kommunizmus is benne volt, hogy ellentmondani nem szabad, és a kereszténység tesz rá egy lapáttal, maradjunk a magunk házatájánál, hogy ha valakinek ellentmondok, vagy elmondom a negatív érzéseimet, gondolataimat, akkor az már nem szeretet. Mintha azzal szeretnék, hogy soha nem mondok ellent a másiknak. Ezt belénk nevelték, és mi is így csináljuk, és ez nem jó. Szeretném mondani, hogy külön kellene egy alkalommal beszélni a konfliktus kezelésről. Hogy hogyan kell negatív gondolataimat elmondani a másiknak, konfliktusainkat hogyan kell feldolgozni, és nem itt fejben durogunk rajta, és akkor gondolatban haragszunk, fölmegy a vérnyomásunk, meg kinek milyen pszichoszomatikus tünetei lesznek. Tehát nem belül emésztjük magunkat, hanem leülünk és kibeszéljük, átbeszéljük. A beszéd mindig tisztít. Szóval a haragos gondolatokra tessenek vigyázni. Emészt engem belülről, meg emészti az egész életvezetésemet. A másik fajta rossz gondolat, ami gyakran kísért minket, azok szexuálisan negatív gondolatok. Az erósz az egy hatalmas erő. Az egy óriási erő, olyan nagy talán még egy az agresszió van. Óriási erő, ami viszi egymáshoz a férfit és a nőt. Több milliárd éves, merem ezt mondani, mióta a sejtek külön váltak, hogy van hímival sejt, meg női petesejt, hogy ez több milliárd éves erő, hogy ezzel nem lehet szórakozni. Az erósz az egy óriási erő, és tudni kell ezzel jól bánni. Amikor az embernek vannak normális szexuális gondolatai a maga házastársáról, szerelméről, az teljesen egészséges, sőt azt merem mondani, hogy kötelező. A házasságban a normális szexuális élet nem ott kezdődik, hogy este a paplant felvesszük, hanem hogy én pozitívan gondolkodom a páromról és magáról a szexuális életről. Tehát az egészséges szexuális gondolkodás kötelező. Amire oda kell figyelnünk, amikor nem normális szexuális gondolatok kísértenek minket. Vagy beteges, vagy perverz, vagy illegitim személlyel, szomszédnője, vagy nem tudom én. Hogy ezekre odafigyelni, ezt nem megengedni magunknak. Árad ránk mindenhonnan ez a túl szexualizált világ. Nem kell meglepődni, ha bevillan egy-egy szexuális gondot. A baj az, amikor elkezdünk mélységesen vágyni valakire. Megerősítő élményeink vannak együtt, élmények, és csodálkozunk, hogy nem tudjuk a fejünkből kirázni. Szóval erre odafigyelni, hogy ezt nem megengedni, hogy erre a lejtőre rákerüljek. Hol kerülök rá? Mindig fejben. Tehát nem igaz, hogy alkalom szüli a tolvajt, vagy a házasságtörést. Fejben sokkal hamarabb megengedte magának, hogy ez jó. És az alkalom az már csak alkalom, az már csak következmény. Tehát a fejünkre nagyon vigyázni, hogy ezeket a rossz szexuális gondolatokat, ezeket ne engedjük meg magunknak. A harmadik fajta rossz gondolat, ami kísért mindenkit, ez az önsajnálat. Az egy iszap, kérem. Az egy olyan iszap, amiben beleragadunk, és azt is várjuk másoktól, hogy oda ragasszanak minket is, hogy hát neked ebből kijönni lehetetlen. Nem is tudom a te helyzetedben, mit csinálnék. Tehát az iszap az azt jelenti, hogy ott ragad az ember. Nagyon kell vele vigyázni. Én egyszerű hasonlattal azt szoktam mondani, hogy azon nyafogunk, hogy sáros a cipőnk, ahelyett, hogy mennénk sáros cipővel. Tehát egyikünk sem tökéletes, egyikünk házassága sem tökéletes, egyikünk szakmája, hite sem tökéletes, és lehet keseregni, hogy mi nincs, átadni magunkat a negatív gondolatoknak, de lehet haladni sáros cipővel is. Hogy nálam ez ilyen, nekünk ez így alakult, az én életemben ez így alakult, hogy lehet haladni sáros cipővel is. Nem megengedni azt, hogy ez az önsajnálat, ez engem leragasszon. Biztosan vannak még rossz gondolatok, kit mi tart fogva, kinek milyen visszatérő rossz gondolatai vannak. Alapszabály, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él, úgy is fog dönteni, úgy is keresi tudat alatt tudatosan azt az utat, hogy ezt a rossz gondolatot megvalósítsa. Tehát vannak ezek a bevillanó rossz gondolatok, nem kell azon kétségbe esni. Vannak ezek a mély rossz gondolatok, és van egy harmadik fajta rossz gondolat, amikor az egész gondolkodás torz. Ezt hívjuk ideológiának. Amikor az embernek nem egy-egy rossz gondolata van, de az egész látásmódja torz, ideológia, hamis kép, ami után megy. Az ideológiára mindig az a jellemző, hogy egy eszmét, rendszert, látásmódot, értéket istenít, és sokszor agresszív a többi felé. Egyet istenít, bálványoz, a többi felé pedig agresszív, hogy az nem igaz. Megtanultuk ezt a marxizmusnál, meg sok területen, nem szabad ilyennek lenni. A kereszténységben merjük azt hangsúlyozni, hogy Istenről többet nem tudunk, mint amit tudunk. Miért fontos ez? Hogy persze megvannak a világos látásaink, szisztémáink, filozófiánk, teológiánk, de sokkal többet nem tudunk, mint amit tudunk. És ez az embert már alázatossá teszi, már dialógus képessé, hogy beszélgessek másokkal is, már is interdisziplinárissá, hogy más tudományok eredményei nekem mennyire fontosak, és karöltve menjünk a teljesebb igazság felé, tehát már nem leszek ideológikus. A legnagyobb ideológia kritikus mindig is a kereszténység volt. Nem véletlen a sok vértanú, akik mertek kiállni az igazság mellett, és szembe menni mindenféle ideológiával. Szóval jó dolog az betérni egy templomba, a végtelen Isten előtt letérdelni, és elfogadni azt, hogy többet nem tudok, mint amit tudok. És már alázatosan jövök ki, és nem leszek ideológikus, és nem leszek agresszív a többi ember felé, aki nem hisz, nem úgy keresztény, mint én, nem házas, elvált, és nem leszek ilyen. Sokkal alázatosabban fogok a többi emberhez és az élethez viszonyulni.

hogyan kell ezeknek a negatív gondolatoknak, hogyan kell ezekkel megküzdeni. Nagyon szeretem azt a mesét, hogy a kismalac meg a farkas, hogy engedd be az egyik lábam, engedd be a másik lábam, és akkor szépen lassan, ha nincs már az elejédnél, nincs észnél a kismalac, akkor lassan benn van az egész farkas. Hogy a gonosz senkire nem úgy ront rá, hogy Pista fiam, tönkre teszem az életed. Nem így ront ránk, hanem nem olyan nagy baj az. Ennyi még belefér, miért ne senki nem látja, mindenki ezt csinálja. Szépen lassan, sunyi módon belopózik a gonosz, a rossz gondolat, és aztán hip-hop már benn is van. Hogyan kell ezekkel negatív gondolatokkal küzdeni? Sokszor, főleg a mély rossz gondolatokat nem lehet csak így kirázni a fejünkből. Ezek mélyen bennünk vannak. A legfontosabbnak ezt tartom, hogy beszélgetni velük. Nem megijedni a rossz gondolatoktól, hogy nekem öngyilkosság jár a fejemben, vagy házasságtörés jár a fejemben, vagy nagyon komoly lopás jár a fejemben. Nem kell ezektől megijedni, hanem le kell ülni. Én több vagyok, mint egy gondolatom. Én ettől több vagyok. És megpróbálni mögé nézni, miért tolult ez elém ennyire? Mi van itt mögötted? Egy picit értelmezni magam, és akkor már veszek egy lépés távolságot még az öngyilkossági gondolattól is. Nem ájulok el rögtön. Tehát az a baj, ha begőzöl a fejünk egy rossz gondolattól, megyünk utána. Hogy nyugi, lépés távolság tőle. Persze jó, ha van ebben segítség, ráadásul ha értő segítség van, minél nagyobb a baj, akkor nyilván lelkész, pszichológus, jó barátom, tehát vannak emberek, akik ebben segítenek, minél inkább jó dolog, ha van mellettem valaki, de tudjuk ezt sokszor egyedül is művelni. Tehát nem megijedni, én több vagyok, mint egy rossz gondolatom. Nem kell megijednünk, nem kell félnünk a rossz gondolatoktól. A másik, hogy ahogy mondtam, ha nem figyelünk oda a pozitív gondolatokra, ezek tolulnak ám előre, maguktól. Jönnek ám előre. Tudni kell olykor erővel is a jóra gondolni. Mire gondolok? Melyikünk hány imát tud fejből? Vagy ha nem vagyok keresztény, hány verset tudunk fejből? Tehát mikor jön, hogy így durogok, elégedetlen vagyok, utálom a világot, kisebbségérzésem van, mikor ezek járnak a fejembe, elő kellene venni egy verset, és elkezdeni mondani szépen, lassan és elnyújtottan, hogy nyugi, a jó versek, a jó bibliai bekezdések, a jó imák, a hosszú imák, azok mind arra valók, hogy ilyenkor lehiggasztják a negatív gondolatainkat, és elkezdünk pozitív dolgokra gondolni. De ehhez kérem, hogy 21. századi módon mondjam, a fájból be kell valamit tölteni. Kinek mi van a fájba? Ha az ott üres, akkor nincs mit betölteni. Tehát rémisztő, hogy az életvezetéshez mennyire fontos az, hogy a fejben legyenek jó gondolatok. Aranyszájú Szent János például 3. század az egész Új Szövetséget elolvasta minden héten. Melyikünk hányszor olvasta el életében? Neki a feje, és mondta a szöveg. Hát csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok. Nincs mit betölteni. Érettségén voltam fiatalokkal, hát hogy magyarból mit összeszerencsétlenkednek, hogy nem tudnak kívülről verseket. Tehát édesanyám a mai napig elmondja a Reményhez. Tehát mikor az ember jól elkeseredik, milyen jó azt végigmondani. Tehát, hogy nincs mit betölteni. A régi emberek tudták a zsoltárokat, a 150 zsoltárt. Szertartásainkon állandóan azokat imádkozzuk, és ragadnak meg zsoltárok is. Elkezdi az ember ezt mondani, és abban olyan empatikusak a zsoltárok, hogy az ember minden keserűségét kimondja, kiönti, még jól meg is szidja az ellenségét, ezek az átok zsoltárok, de az Istenre bízom. Rábízom. Kimondtam, hogy nekem fáj, meg fordíts ki a beleiket, meg mit tudom én, de akkor is az Istenre bízom. Tehát, hogy ezt kimondom, nincs a fejünkben ilyen. Csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok, tolulnak, és aztán meg is bilincselnek. Megtanulni szövegeket, verseket, hosszú imákat, megtanulni fejből. A megtanult szövegeken túl az énekek rendkívül fontosak. Még a mi nagyszüleink is úgy dolgoztak, hogy közben nagyon sokat énekeltek. A jazz meg a blues honnan van? Hát azok az afrikai testvérek, ha egész nap arra gondoltak volna, hogy szedjük a gyapotot, és hogy milyen rohadt az élet, hát meg is őrültek volna, hanem elkezdtek közben énekelni. Mennyire más az, hogy az ember egy monoton munka közben elkezd énekelni. Melyikünk hány olyan éneket tud, ami elég hosszú, sok verszakos, és nem őrül meg a negatív gondolataitól. Énekelni, az énekelt beszéd, az annyira megtartó tud lenni. Aztán hát a híveimnek nem győzöm másolni ilyen előadásokat, ilyen rádió előadásokat, meg ilyeneket, amit autóban hallgatnak nagyon sokszor. Nem győzöm ezeket másolni nekik. Olyan jó, hogy ilyenkor azokat hallgatják, mikor hosszú útra mennek, vagy MP3, meg ki hogy,
hogy viszi magával a jó gondolatokat. Ad esélyt az életben annak, hogy jó gondolatok jöjjenek ide be. Ad ennek esélyt. És ezt megint mondom, tudatosan kell magától, nem. Magától jön a reklám, jön a politika, meg jönnek az érdekek. Arra, hogy a gondolatvilágunk épp tiszta legyen, más nem figyel oda. Nekem kell tudatosan odafigyelni, adjak esélyt, hogy jó gondolatok előjöjjenek. A monoton imáknak ilyenkor lehet megérezni az erejét. Hogy nehezen gondolkodom, jönnek elő az elkeseredett gondolatok, és nem lehet csak így kirázni a fejemből. És akkor elkezdek egy monoton imát mondani, hosszan. Na, ilyenkor lehet megérteni, hogy micsoda balzsam ez az ima. Milyen jók ezek az egysoros imádságok, és mondjuk, és hogy óriási dolog. És végül hadd mondjak még egyet, hogy a régi nép, megint a régi néphez, hogy mennyire fontos volt, hogy csináltak ilyen fali terítőket, és akkor azon voltak ilyen egysoros bölcsességek. A szemöldök fába bevésve egysoros bölcsességek. Hogy mennyire odafigyelt a nép, a népi kultúra arra, nem vagyok néprajzos, de ez külön izgalmas lenne, hogy a nép hogyan őrizte a jó gondolatokat. A régi embernek volt annyi eszet, tudta, hogy lássak minden nap egy-egy jó mondatot, itt is, ott is, amott is. Látom ezeket a jó mondatokat, ezek mélyen belém ívódnak, és ezek határozzák meg a gondolkodásomat, és nem a magam bűnös gondolatai, meg a világból rám ömlő szenny. Én magam helyezek ki olyan mondatokat, gondolatokat, amiket látok minden nap. Külön izgalmas lenne ezt kutatni, és ezt látni, és eltanulni nagyszüleinktől. Én is őrzök nagymamámtól egy gicses képet, rettenetes gicses, de két világháborút átimádkozott előtte, és van rajta egy-két sor, hogy ezeket hozni magunkkal, ezek családiak. Meg a minta, hát ez óriási dolog. Szóval odafigyelni arra, hogy pozitív gondolatok legyenek, és a negatívokat, ezeknek vegyük elejét. Ide szeretném azt mondani, hogy a régi világban tudtuk azt, hogy ki az, akinek ellen kell állni. Tudtuk azt, hogy ki az, aki sugallja a negatív gondolatokat, akinek eleve nem hiszünk, mert piros könyve van. Eleve tudtuk, ki az ellenség, bocsánat, hogy így mondom, és hogy ki az ideológikus, kinek nem szabad hinni. Ma az a baj, nem tudjuk. És senkinek sem hiszünk, meg egy kicsit mindenkinek is hiszünk, hogy nagy a káosz, és ez sokaknak jó. Nem érdeke mindenkinek, amit én itt mondok, hogy a fejekre tessenek vigyázni. Hogy legyen kialakult értékrendszered, döntsd el, állítsd be az életed erre. Nem mindenkinek érdeke ez. Sokan megélnek, sok érdek jól megél abból, hogy vannak ilyen kósza gondolatú emberek, akiket meg lehet téveszteni. Ezt vásárold, erre szavaz, így gondolkodj, meg lehet téveszteni. Tehát nem érdeke ma mindenkinek, hogy tisztán gondolkodjunk, és ma, hogy mondjam, jobban résen kell lennünk. Önállóbbnak, felnőttebbnek kell lennünk. Nem tudjuk, hogy kik azok, akiktől jönnek a negatív gondolatok, szóval felnőttebbnek kell lenni.

Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztort, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanárát hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és most búcsúzom. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is. Új műsorral 2 hét múlva ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szent Mise, melyet Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök ünnepeket celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Akadémikusok a végeken címmel tartott jubileumi ülést tavaly 2025. november 18-án az Eszterházi Akadémiai Klub a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Most következő műsorunkban az eseményen elhangzott előadás szerkesztett változatát sugározzuk, amelyben dr. Ondel Csaba, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról beszél. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Ondel Csabát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát hallják.
2: Az előadások azt a címet kapták, hogyha jól láttam, hogy akadémikusok a végeken. Nagyon találó ez a cím, hiszen akiről én fogok beszélni, Kölcsey Ferenc, az a korabeli Magyarországon is, ha úgy tetszik, a végeken élte életét Szatmár vármegyében, Szatmár csekén. Ott éri a hír 1830-ban, hogy rendes tagok közé választott őt a Magyar Tudományos Akadémia jogerődje, a Magyar Tudós Társaság. A mai előadásban Kölcsey Ferencről, mint akadémikusról szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy ő, mint író, költő, mint a himnusz szerzője, mindenki előtt közismert. Az, hogy milyen politikai pályát futott be, szerintem az is tudott, de az, hogy ő kiváló tudós is volt, mind a kritika, mind az irodalomtudomány, esztétika, illetve mind a nyelvtudomány terén, azt szerintem kevésbé tudott. Illetve az is, hogy az a megtiszteltetésért, hogy tényleg az első között választották be rendes tag vidékiek közül az akadémiába. Úgyhogy ma szeretnék egy kis áttekintést nyújtani erről a pályáról, amit ő itt futott. Ami érdekes, hogy igen, kevés főt válasz be az akadémia első körben. Alapvetően azért, mert nem találnak elég tagot, másrészt pedig finanszírozási problémáik is vannak természetesen. Nem tudnak mindenkinek tiszteletdíjat fizetni, csak a osztályunként egy tag kap rendes, hát nem is fizetés juttatást, 300 forintot egyébként per év. Csak hogy lássuk, hogy ez mennyit jelentett a korban. Mondjuk akkoriban, 30-as évek elején egy pesti háztartás fenntartása olyan 1200-1800 forintból jött ki. Kölcsey mindjárt visszatérek, de szeretném előtt a vázolni, hogy mi is volt az akadémia küldetése. Ugye itt a képen látszik, hogy a Magyar Tudós Társaság alaprajza és rendszabálya 1831-ben jelent meg. Igen hosszas viták követően a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának az ötlete, vagy hogy legyen egy tudós társaság, az egészen a 18. század végig nyúlik vissza. Az egyik legismertebb kezdeményezője az Besenyei György volt, aki a Magyarság című röpiratában már megfogalmazta, hogy mennyire szükséges az, hogy magyar nyelven szülessenek tudományos munkák. Az egy társ, egy jámbortársaság iránt való jámbor

hogy miért ezzel kezdődik a rendszabás. Nekünk már evidenciának tűnik, hiszen az a folyamat, ami elkezdődik a 18. században, mégpedig az, hogy a magyar nyelv státusza elkezd megváltozni, nem csak a tudományok szempontjából, és nem csak a mai értelmevet szépirodalom szempontjából, hanem a gyakorlatilag a 19. századra létrejövő nemzetállamnak is az egyik alapja lesz, és teljesen meg fog változni a nemzet fogalma is a 19. századra, egy nyelvi, kulturális alapú identifikáció téve lehetővé. Most ennek a folyamatnak egy fontos állomása az akadémia, ami nyilvánvalóan a Habsburg Birodalom részét képző Magyar Királyságban nem volt olyan egyszerű. Tehát nagyon sokat kellett, ha úgy tetszik, idézőjelben alkudozni a királlyal, Ferdinánddal abban, hogy ez az akadémia elindulhasson. A mindenkori hatalomnak, vagy hatalmaknak úgy tűnik, hogy sohasem áll érdekében az, hogy autonómiát adjanak bármilyen társaságnak. A király ezért kérte kifejezetten azt, hogy az akadémia az politikával ne foglalkozzon, hanem csak a nyelv kérdésével, hogyha úgy tetszik. Az, hogy ez végülis tényleg mennyire fontos volt, és ez hogyan járult hozzá ahhoz, hogy mégiscsak egy nyelvi kulturális alapú nemzetállam jöhessen létre, az nem tudom, hogy mennyire tűnt fel Ferdinándnak vagy a Habsburgoknak, ezt majd a történészek meg tudják esetleg mondani, de nagyon úgy tűnik, hogy az akadémia nagyban járult hozzá ahhoz, hogy azok a reformkori törekvések, az önálló és független és szabad Magyarország valahogyan létrejöhessen. Milyen osztályai voltak az akadémiák? Egyébként Gróf Teleki Józsefet látjuk itt az a festmény fotón. 6 osztályjal alapult meg az akadémia. Nyelvtudomány, filozófia, történetírás, matézis vagy matematika, törvénytudomány, illetve természettudományi osztályokkal. Osztályonként 6-6 fővel, 3 vidék és 3 helybéli taggal, hát itt a helybéli, ahogy tetszik, a pestieket jelenti. Elnöke Gróf Teleki József volt, aki ekkoriban Szatmár vármegye főispánja. Alelnöke az, ugye a 4 alapító főnemes egyike, Gróf Széchenyi István. Titkár, segélyjegyző, pénztárnok. Hát nem tudom, hogy ezek a nevek mondanak-e a jelenlévőknek bármit is. Én irodalomtörténészként nekem ők mindennapi olvasmányaim, ha úgy tetszik. Mindannyian, tehát mind a Döbrentei Gábor, mind a Toldi Ferenc, mind a Helmeci Mihály kiváló és meghatározó magyar írók, költők, irodalomtörténészek voltak. Sőt, Teleki József fiatal korában egy igen komoly pályaművet készített, amelyben részletesen vizsgálta a magyar nyelvnek a helyzetét, állapotát, és kritikával illette azokat a nyelvújítási harcokat, ami az 1810-es években történtek. Ezt most csak azért húzom alá, mert hogy erősen felül vannak reprezentálva, ha úgy tetszik, a menedzsmentben azok a írók, magyar írók, költők, irodalmárok, akik ekkoriban nagy befolyással voltak a irodalmi életünkre. Hát azóta nem tudom, nem nagyon látok irodalmárokat és nyelvészeket az akadémia élén, de alapvetően változott már meg a helyzet. Mi volt a feladata az akadémikusoknak? Na most ezt is a rendszabás alapján vázoltam föl. Ugye általános feladat az, hogy a hazai nyelvet és a szépművészeket fejleszteni kell, de volt egy sor konkrét feladatuk is, fordítások készítése, régi iratok, oklevelek, dokumentumok felkutatása, könyvek, kéziratok ismertetése, tehát akkoriban megjelenő könyvek bemutatásáról van szó. Évkönyvek kiadása, ezt követően az akadémia rendszeresen adja ki az évkönyvét, és abban dokumentálódik rengeteg minden az akadémia életével kapcsolatban is. Tudományos igényű utazások, felfedező expedíciók szervezése, játékszín, színház segítése, néhány év is meg fog alapulni a Magyar Nemzeti Színház. A színjátszást különösen fontosnak tartották, pontosan a magyar nyelv terjesztése érdekében. Egyébként Kölcsey Ferencnek is egy kiemelt projektje volt, az is több beszédet is tartott arra, hogy miért fontos a magyar színjátszás. Nagyon fontos az is az intézményesülés szempontjából, mármint az irodalom, vagy a kultúra és a tudomány intézményesülése szempontjából, hogy az akadémia az tudott kellő pénzalapokat teremteni arra, hogy ebből pályázatokat, jutalomtételeket írjanak ki, és nyilván az akadémikusok feladata volt az, hogy a beérkezett pályaműveket
amelyeknek egy része tudományos volt, nagyobb része pedig

mondjuk úgyhogy irodalmi, azokat bírálják. És az utolsó két pont, műszavak gyűjtés, műszavak, hát ez korabeli szóhasználat alapján írtam oda, gyakorlatilag szakszavakról van szó. Egy olyan időszakot képzeljünk el, amikor a tudós társaság magyar nyelven akarja művelni a különféle tudományokat, viszont nincsen megfelelő szótár, most a szótárt a szó átvitt értelemben ismerem, nincs megfelelő szókincs, terminológia ahhoz, hogy ezeket művelni lehessen. Úgyhogy mindegyik osztály megkapta a feladatát, hogy készítsen egy saját szótárt. Természetesen az akadémia hozzálátott ahhoz, hogy elkészüljön majd egy igazi nagy magyar szótár is. Hát itt jobb oldalt írom, hogy a sok kis, látszólag apró munka mellett a három nagy feladatot belátható időn belül teljesítette az akadémia. 1832-ben születik meg az első helyesírási szabályzatunk. Ezt megelőzően nagyjából mindenki össze-vissza írt, különféle ortográfiát használva. Ezt követően azért ez elkezd egységesülni. Az is szerintem nagyon figyelemre méltó, hogy senki nem vitatja az akadémia kompetenciáját ebben a kérdésben. Tehát egy Petőfi Sándor vagy Arany János már nem fog vitatkozni arról, hogy akkor most hogyan is írjanak. Mindenki elkezdi alkalmazni itt közösen, demokratikusan kimunkált elveket. Leíró nyelvtan készül, illetve majd az értelmező szótár is el fog készülni. Ezek a dolgok ezt megelőzően nem léteztek. Tehát az a munka, amit az akadémia kitűzött maga elé, és amit végrehajtottak az akadémikusok, lehetővé teszi például azt is, hogy ma mi itt egy egyetemen oktathassuk a tudományainkat. Na most mi alapján sorolták be az akadémikusokat az osztályokba? Hát volt egy csomó esetlegesség, erre már részben utaltam is az elején. Volt olyan osztály, ahol túljelentkezés volt, tehát többen is befértek volna, volt, ahol meg kevesebb jelöltet találta az igazgató tanács. Emiatt lehetett az, hogy Kazinczy Ferenc mondjuk a történeti osztályba került. Kazinczy Ferenc neve szerintem mindenki számára ismerős, ikonikus alakja a 19. század első harmadának. Nyelvkérdésben, esztétikai kérdésben egyszerűen meghatározó és megkerülhetetlen szereplője az időszaknak. Hogy miért kerül a történeti osztályba? Hát így alakult. Nem akarok belemenni, mondjuk a nyelvtudományi osztályban ott ült a fő ellensége, a Kisfaludy Sándor. Én ilyenre is tudok gondolni, ez már tudománypolitika, valószínűleg nem akarták összeültetni a két egykori haragost. Bezsenyi Dániel filozófia osztályba kerül, ezt végképp nem tudom, hogy miért oda került, kiváló költőnk, ír filozófiai, esztetikai művet, mint akadémiai székfoglalót készíti el három évvel később, tehát itt valószínűleg megelőlegezték neki ezt a pozíciót, nem tudom. Az, hogy kik kerültek a nyelvtudományi osztályba, itt láthatjuk a neveket, itt azért annyit hagyj jegyezzek már még meg, hogy ugye szép művészetekről van szó, meg magyar nyelvről. Ekkoriban már a korábban még egységes, osztatlan nyelv és literatúra szemlélet azért már kezd szétágazódni. Tehát az önálló, ma értelme vett irodalom és nyelvtudomány ekkoriban kezd egymástól külön válni, de ez az akadémiai osztályainál, felosztásánál még nem látszik, csak a névsoron végigtekintve látom, hogy mai fogalmaink szerint ma értelembe vett irodalmárok és nyelvészek egyaránt szerepelnek közöttük. Ki lehetett akadémikus? Na, ezt is szépen rögzíti a szabályzat. Olyan férfiak, hát női kvóta nem volt még, tehát mindenki férfi, csak vidéki volt és pesti. Olyan férfiak lehetnek rendes tagok, mert voltak tiszteletbeli tagok, meg levelező tagok is, csak ezeket most nem fogom elmondani, akik magyar nyelven írt munkáik és a tudományok által nevet és tekintetet szereztek maguknak. Tehát gyakorlatilag tekinti hírnév publikáció. Ez volt az a három dolog, ami alapján akadémikussá, rendes taggá válhatott valaki. Na most mi alapján lett akadémikus Kölcsey Ferenc? Majd mindjárt fogom mondani az ezzel kapcsolatos dilemmákat és problémákat. A halála után az akadémia titkára Toldy Ferenc, hát születési nevén Sédel Ferenc, csak aztán magyarosította a nevét, a
a társaság évkönyvében Kölcseiről is írt egy bő egyoldalas kis összefoglaló, tehát Kölcsei halála után, hogy akkor ki is volt ő. És ő például azt írja, amit itt vastagabban kiemeltem, hogy a literatúra körüli érdemei és ritka tehetségei tekintetéből, vagy alapján lett ő beválasztva taggá, illetve még annyit jegyez meg, hogy 1835-ben, tehát 5 évvel a beválasztása után, amikor Kisfordi Sándor lemond a tisztelet díjáról, akkor ő kapja meg azt a éves apanást, amire az előbb utaltam. Az, hogy miért fontos a pénz, azt majd el fogom mondani a végén. Na most azért érdekes a dolog, mert ma Kölcseit úgymond is ismerjük. Kiváló literátor, kiváló politikus, szónok, és többi, de 1830-ban ő gyakorlatilag a világ végén Szatmár vármegyében egy aljegyző. Nagyon kevesen ismerik, sőt, hát egyáltalán nagyon kevesen művelik az irodalmat, hogyha úgy tetszik ekkoriban, azok a kevesek persze ismerik, de mondjuk nyomtatásban végtelenül sok munkája azért nem tette őt ismerté. Toldi Ferenc ebben a kis összefoglalóban konkrétan megemlíti azt, hogy mely munkái voltak ismertek. Ezt most csak azért hozom be, mert ez alapján azt lehet látni, hogy körülbelül mi az a médium, amit láthatta Kölcseiből a 30-as években. Itt van a felelet a mondolatra, arra majd vissza fogok térni egy kicsit. Ez egy ilyen szatirikus pamflet nyelvújítási harcok időszakából. Voltak botrányos kritikái, míg fiatalon követte el Kölcsei. Annyira botrányosak lettek, hogy utána fel is hagyott a kritikai írással, és egy életre összeveszett például Berzsenyi Dániellel. Ja, lehet, hogy Berzsenyi azért volt a filozófia osztályban, mert ő meg a Kölcseivel volt nagyon, nagyon összevetve. Tehát a tudománypolitika nem egyszerű dolog most így, ha jobban belegondolunk. Csokonai pedig már halott volt, úgyhogy nem lehetett ott. Jelent meg néhány verse különféle folyóiratokban, de azt mondja Toldi, hogy igazából a szigorú kritikust elfelejtették az olvasók, és a verse által megkedveltette magát. Egyébként a legismertebb verse, a himnusz, az 1829-ben jelenik meg az Aurora című folyóiratban, különösebb feltűnést egyébként nem kelt. Én azt gondolom, hogy jó, versíróként ismerték párán, de nem volt annyira ismert. A szerkesztői munkája van még kiemelve, az Élet és Literatúra, később Muzáron címen megjelenő folyóiratot szerkesztette legjobb barátjával, Szemere Pállal, aki szintén akadémikus lesz egy évvel később, és úgy működik, nagy mértékben közrejátszott ahhoz, hogy befejeződjék Kölcsei akadémiai karrierje. Na ezt a munkát, ami Élet és Irodalom címmel, van egy ilyen heti lapunk, még mindig él, az egyik legkiválóbb folyóiratoknak tekinthetjük ebben az időszakban.

0: Folytatjuk műsorunkat, amelyben dr. Ondel Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszél Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról.
1: Jó, miért ebbe az osztályba került? Hát, mert kerülhetett volna ugye a történészekhez is, meg a filozófusokhoz is. Amit megemlít Toldi Ferenc is, a titkár is, tehát ez a pamflet, ez a felett a gondolatra. Na most ez annyira híres, hírhetté tette, hogy Kölcsey írja az önéletrajzi levelében, hogy ennek köszönhetően Szatmár vármegyében az ottani kálvinista nemesek gyakorlatilag kiközösítették maguk közül, hiszen ebben a Felelet a mondat című műben vérig sértette Izsák Sámuel a Lispánt, aki előtte még a keblére ölelte és befogadta a fiatal Kölcseyt. Konkrétan árulónak tekintették, tehát gyakorlatilag 1815-től 1828-ig be nem teszi a lábát Nagy Károlyba a vármegyei gyűlésekre. Az, hogy rehabilitálódik, az, hogy felnő közben egy fiatalabb nemzedék, és elkezdenek lelkesedni érte, és elkezdenek bízni benne, és aztán majd lehet majd másod jegyző, és aztán nem sokkal később pedig országgyűlési követ, az egy fantasztikus karrier, egy olyan vert pozícióban, amiben Kölcsey keveredett 24-25 évesen. Ja, itt jegyezném meg egyébként, hogy 1830-ban vagyunk ezzel a történettel, később, két évvel később választják meg Szatmár vármegye országgyűlési követévé. Kölcsey gyakorlatilag ebben a pillanatban maximalizálja a karrier lehetőségeit, országos hírű politikussá válik, illetve tudósként is nagyon komoly elismerésben részesül, és hát igen, szomorú sorsa volt neki, de most ebben a pillanatban 40 évesen úgy érzi, hogy végre a helyén van, megkapja azt az elismerést, ami szükséges számára, és azt csinálhatja olyan dolgokat a közügyekért való ha úgy tetszik, tudományos és politikai küzdelmeket, amiben igazán otthon érzi magát. Na most itt a Döbrentei Gábort meg a Teleki Józsefet, tehát két kulcsfigurát emelem ki, az elnököt, illetve a titkárt. Mindig a titkár a legfontosabb szerintem egy testületben, nem? Mind a ketten nagyon jól ismerték Kölcsey. Döbrentei Gábor pedig olyan dolgokat is tudott Kölcsey egészen konkrétan filológiai, nyelvbölcseleti, nyelvtudományi munkásságáról, amit mások nagyon nem tudtak. Hiszen Kölcseynek hogy nagyon kevés munkája jelent meg nyomtatásban, az írásának jó része az ekkoriban még kéziratban van. Tehát valamikor majd a 40-es évektől kezd megjelenni a teljes életmű kiadása. Ezt most csak azért emelem ki, mert nagyon úgy tűnik számomra, hogy Kölcsey Ferencről sokkal nagyobb volt ez az informális tudás, és az ő autoritása inkább őt ismerő fiatal emberek felől jött, ami lehetővé tette azt, hogy akadémikus legyen. Tehát, hogy az a hírnév, az inkább hírhedtség volt, publikációból nem volt olyan sok. Az, hogy művelte a magyar literatúrát, az viszont igaz. De szerintem jól döntött az igazgató tanács, hogy elfogadta a beválasztásáról szóló ajánlásokat. Na most, hogyan fogadta az akadémikussá választását? Kiemelten pirosan nem örült neki. Egyáltalán nem örült neki. Ez lehet, hogy meglepő, de én Kölcseyvel foglalkozom jó ideje, nekem annyira, még engem is meglepett, de egyébként annyira nem meglepő, hogyha egy kicsit is elmélyülünk a habitusában. Miért nem örült? Az egyik az aggódás. Kölcsey végtelenül alapos és végtelenül kötelességtudó és végtelenül tisztességes ember volt. Egész egyszerűen nem akart olyan munkát elvállalni, amelyet ne tudna elvégezni. És ő nagyon aggódott amiatt, hogy az ő életbajai, az ő körülményei lehetővé teszik-e az számára, hogy megfeleljen az akadémia és elvárásainak, az akadémiai munkákat el tudja végezni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban voltak kérdőjelei. Mégis évente egyszer kellett felutazni a Pestre. Egy darabig ezt meg is tette, de aztán elmaradozott. A kíváncsiság nem tudja, hogy ez az akadémia, amely most beválasztotta őt rendes tagnak, ezt nem milyen akadémia, mindjárt ki fogok térni a következő diába, hogy mi volt ezzel a kapcsolatban az ő fenntartása. Tehát nem tudta, hogy milyen elvek alapján jött létre. A csodálkozás, ez pedig arról szólt, hogy így végignézte a névsort, hogy akkor kik lettek az akadémikusok, kik lettek a tisztviselők, és így felkiáltott, hogy hogyan győzhetett országosan a neológia. Tehát az a neológiai nyelvújítási harcra utal, ami az 1810-es években zajlott, aminek a vége az lett, hogy összesen már vagy négyen maradtak csak neológusok Kazinczy Ferenc oldalán, és mindenki az ellenségük lett. Most eltelt pár évtized, és azt látja Kölcsey Ferenc, hogy ez a kis létszámú csoport, ez most tulajdonképpen átvette a hatalmat a Magyar Tudományos Akadémia fölött. Jó, most ezt nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Már pedig ez történt. Az előbb ugye utaltam, hogy ki volt a titkár, alelnök, nem tudom, pénztárok, stb. Tehát ezek mind Kazinczy tanítványai és tisztelői voltak. Úgyhogy ezen nagyon csodálkozik. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen hatalmi diskurzus részeként dőlt el Magyarországon. Jó. De egyébként nem tudjuk meg, nem kap választ Bátfai Lászlótól erre a kérdésére, hogy akkor végül is mi alapján történhetett ez a győzelem. Na, mi volt a problémája az aggódás kapcsán az akadémiával? Alapvetően két modellt tudunk megkülönböztetni, és Kölcsey folyamatosan, hát nem modellnek nevezi, de folyamatosan arról beszél, hogy ő két mintázatot lát. Az egyik ez a francia modell, ugye ez a 17. századi Richelieu által alapított francia akadémia, amivel az a baja, nem fogom végigolvasni az egészet, hogy alapvetően despotikus, diktatúrikus jellegű akadémia, és Kölcsey szerint a Francia Tudományos Akadémia végtelenül sokat ártott a francia nyelvnek, hiszen ott gyakorlatilag egy ember döntött el időnként az, hogy mely francia szó kanonizálódhat és nem kanonizálódhat. És ezzel Kölcsey úgy gondolja, hogy elszegényítették a francia nyelvet, hogy így felülről belenyúltak. Ahogy azt írja, szó szerint, hogy ez az akadémia zsenit és a nyelvet kell, hogy féken tartsa. Tehát egy ilyen visszafogó hatással rendelkezik. A másik idézet alatta, amit már megválasztása után 4 évvel ír, hogy az igazgató tanács, ugye aki 30-ban beválasztja, nekem ellenségeim az általam kimondott polgári elvek miatt. Most amikor Kölcsey azt mondja, hogy én polgár vagyok, és polgári elveim vannak, ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy demokrácia, demokratikus. Tehát ő folyamatosan köztársaságról beszél, és demokratikus elvekről. Mit jelent ez a polgári elv, mit jelent ez a demokratikusság? Hát az, ami egyes német városokban, tartományokban, tehát Göttingenben, Lipcsében, vagy éppen Svájcban megfigyelhető, hogy az írók szabadon szerveződnek, az írók egymással vitatkoznak, veszekszenek is akár, hogyha kell, alkalmazzák a kritikát a szakmai diskurzusaikban, az írók függetlenek és szabadok. Ezt a végtelen szabadságot csak a minőségi diskurzusok tudják szabályozni, de senki más nem szól bele. Jó? Tehát ha úgy tetszik, ez a gondolkodás és a vitakultúrának a szabadsága, amelyet felülről nem korlátoz mondjuk se politikai hatalom, se szervezeti intézményes hatalom. Úgyhogy Kölcsey ezt a modellt szerette volna elképzelni, már nagyon-nagyon korán egyébként, és ezért volt gyanakvó, hogy akkor milyen is a Magyar Tudós Társaság. A suma az, hogy nem nagyon tetszett neki az akadémia azon felállása, amivel éppen találkozott. Hát nagyon sokat tett ezért inkább úgy mondanám, hogy próbálkozott, hogy ezen a folytogató szorításon, amit az igazgató tanács jelentett, illetve időnként még Széchenyi is azon valahogyan engedjen. Na, mit csinált Kölcsey az akadémián? Rögtön az alakuló ülésen őt abba a bizottságba kérik föl, amely az akadémia folyóiratát kell, hogy megalapítsa, kidolgozza az elveit. Ez a tudománytár volt. Ez volt az egyik. Írt is egy nagy tanulmány kritika címmel egyébként, és egyébként abból voltak idézetek az előző oldalon, az író függetlenségéről és szabadságáról. Tehát ha úgy tetszik, ilyen indirekt módon az akadémiai lap elvei kapcsán már elkezdtem megfogalmazni az akadémiával kapcsolatos alapelveit is. Felkérés után arra, hogy gyűjtsön ilyen filológia, nyelvtudományi szavakat. Ez szépen el is végzi egyébként. Ami listát összeállított, az úgy valahogy eltűnt az akadémia könyvtárában, tehát tudjuk, hogy le lett adva, de máig nem található meg a kézirattárban. Műszavakat gyűjt a törvénytudományból, erre majd még vissza fogok térni röviden. Tehát részt vesz a szógyűjtésben, készíti a könyvkivonatokat, amiket kapott, készíti a bírálatokat különféle vígjátékokról, színművekről, illetve filológiai munkákról, illetve az akadémia az elhunyt akadémikusokról mindig megemlékezett, és hát az elsők között vesztik el Kazinczy Ferencet, és Tittel Pált is egyébként, itt vagyunk a könyvtárban, mind a ketten a 30-as vagy 31-es kolera járvány áldozatai lettek, kiváló tudósok. Kölcsey Ferenc írja meg gyakorlatilag az első emlékbeszédet az akadémián, Kazinczyról, majd később pedig Berzsenyi Dánielről, el is visszatérek. Úgyhogy nagyjából ezeket a feladatokat látja el. Na most mi jellemzi az ő munkáját? Tehát az előbb említett kötelességtudat, tényleg mindent megcsinál, viszont hozzá kell tenni, hogy ő maga mondja, hogy ezt az egészet nem élvezi. Tehát könyvkivonatokat készíteni, tehát nincs rosszabb munka, mint afelett tartani vizsgálatot, ami nincs. Tehát úgy tűnik, nem nagyon szoktuk ezeket végigolvasgatni, a bírálatait, egyébként szerintem nagyon szórakoztatóak, mert kiváló intelligenciával, nagyon-nagyon vidám iróniával jelzi azért a véleményét a rosszabbnál rosszabb beadott pályaművekről, vígjátékokról, és aztán ilyen enyhe szarkazmussal jelzi is, hogy akkor mit gondol erre. Ezt egyébként a leveleiben írja. Aztán vita volt erről is, hogy akkor most kivonat legyen, vagy majd lehessen bírálatot is írni az akadémikusoknak, de most nem mennék bele. Ami érdekesebb, hogy miért lelkesedik, na most ez a törvénytudományi műszótár. Tehát gyakorlatilag a mai jogi szaknyelv és terminológia is ekkoriban alapozódik meg. Kölcsét már nem érdekli a nyelvészkedés, meg a nyelvújítás, meg ez az egész. Ő 32-től ugye már országgyűlési követ, őt sokkal jobban érdekli a politika, és sokkal jobban érdekli az a fajta jogalkotási folyamat, amelynek ő maga is részese Pozsonyban, és emiatt lehet motivált abban, hogy egy több, azt hiszem egy 600 szavas szólistát állítson össze a törvénytudományi szakszavakból az akadémia számára. Úgyhogy ez egy nagyon különleges munka, amit mindenféle bajai között politikusként, követként elvégzett. Az innováció, hát igen, az emlékbeszéd műfaja, tehát ez az ő nevéhez kötődik. Ezt követően gyakorlatilag mindenki a Kölcsey féle retorikai mintázatot fogja felhasználni az elhangzó emlékbeszédeknél. Azért hittem, hogy morális adósságrendezés, és itt Berzsenyi Dániel van kivetítve, mert Kazinczy Ferenc a mestere volt, de összeveszett vele. Berzsenyi Dániel idősebb volt, nála fiatalon róla írt az első szakkritikák egyikét, tehát az ő verseiről. Berzsenyi Dániel egy életre megharagudott rá, megsértődött rá. Na most ezekben az emlékbeszédekben helyre teszi a fiatalkori embernek a botlásait. Úgyhogy nagyon, nagyon szépek és meghatóak ezek a beszédek, és nyilván Kölcseyhez méltóan azért kellően kritikusak, értékelőek, és retorikailag is gyönyörűen felépítettek. Úgyhogy mindmáig használjuk és olvassuk. És akkor ez az utolsó dián, hogy miért nem lett az akadémia titkára. Hát igen, előállt ez a helyzet 4 évvel a megválasztását követően, hogy elgondolkozott azon, hogy a Döbrentei Gábor éppen lemondani készült, hogy ő megpályázza az akadémia titkári pozícióját. Ugye Toldi Ferenc lesz majd, a magyar irodalomtörténeti írás atya lesz majd a következő titkár, aztán majd Arany János is lesz a titkár, tehát azért nem akárkik voltak ebben a titkári pozícióban. Miért ambicionált ezt a pozíciót? Nem nagyon akart visszamenni gazdálkodni. Tehát neki ugye ez volt a bevételi forrása, gazdálkodó vidéki nemesként ott van a háznépe, de már nagyon fiatal kora óta próbálkozott azzal, hogy ma értelemben vett független értelmiségi életformát folytasson Pest-Budán, ott, ahol azok a szellemi társak és barátok vannak, akiknek a társaságában ő mindig nagyon vágyakozott, de soha nem tudta megtenni a pénz miatt. Tehát egész egyszerűen a gazdálkodásából volt bevétele, nem tudta ott hagyni a szatmárcsekei birtokát, nem tudta kiadni se, hogy ne lopják meg. Tehát gyakorlatilag röghöz kötötte ez a gazdálkodó életmód. És az, hogy itt az akadémiától kapna, nem tudom, 800 forint éves fizetést, és ugye itt van az, hogy akkor mennyiből lehetett akkoriban megélni Pesten. Na most ez azért elgondolkoztatta, de volt azért komoly egzisztenciális félelme is, hogy tényleg elegendő lesz-e, és leginkább attól félt, hogyha meg is kapja a titkári állást 6 évre, mi van utána? Mi van utána? Mert hogy úgy gondolta, hogy akkor ő már nem akarna visszamenni Szatmárba. Na, nagyon érdekes a története a dolognak, mert nem úgy volt, hogy ő jelentkezik titkárnak, hanem ahogyan ez szerintem manapság is lenni szokott, amiről Juhász Tibi beszélt a diskurzusainkban, hogy kimegy egy információs mém, és az úgy végig szalad a rendszeren. Kölcsei elmondta valakinek, hogy ő szeretné titkár lenni, és pár napon belül minden érintett már tudott a dologról. Jó? És gyakorlatilag kivel kellett volna beszélnie? Ugyan a Teleki József volt az elnök, de az igazi meghatározó figura az a gróf Széchenyi István volt. Jó? Tehát hiába volt csak alelnök, mégis ő döntött az alapvető kérdésekben. És hát kapta közvetve az információkat, hogy akkor le kéne ülni a Széchenyivel beszélni, mert ugyan a Széchenyi támogatja, de vannak fenntartásai. Hogy mik voltak Széchenyi fenntartásai? Hát lehet találgatni, az egyik nyilván politikai, Kölcsei pont ebben, 1834-ben vagyunk, ebben az évben, ez az utolsó éve a pozsonyi diétán, nem sokkal később le is mond egyébként, igen, tiszteletre méltó módon visszaadja, nem akarja végrehajtani ezt a megváltozott követ utasítást, amivel nem ért egyet. Viszont azt lehet tudni, hogy az első országgyűlési felszólalása óta, amit a magyar nyelvügyében tett, és óriási hatást gyakorolt, nagyon keményen neki ment a főrendeknek. Tudjuk, hogy ezt követően a bécsi kancellária már külön figyeltette, titkos megfigyelések alá vonták Kölcseit. Tehát a Bécs és Pest között politizáló gróf Széchenyi lehet, hogy egy olyan titkárt választott az akadémia mellé, akit az udvara annyira nem akar elfogadni. Általában volt is ilyen információ, hogy ezt az osztályok, mármint Kölcseit nem akarják, mert hogy nagyon renitens politikusnak számított. Zárójelben jegyzem meg, hogy Kölcsei nagyon rossz politikus volt, a szónak abban az értelmében, hogy elfű volt, nem engedett abból, amit helyesnek gondolt, nem nagyon akart és nem is tudott helyezkedni. Széchenyi jól döntötte? Hát nyilván nem volt időgépe, de miután ez az egész ügy elhalt, eltelik pár hónap, és a Veselényi Miklóst, aki Kölcsei védelmében felszól a Nagykárolyban a Vármegye gyűlésen, felségsértésért perbe vonják. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, hogy az egyik legnagyobb magyar oligarcháti gróf Veselényit, az árvízi hajóst, azt gyakorlatilag felségsértéssel vádolják, és hát ki a védő ügyvédje? Kölcsei Ferenc. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes szituáció lett volna, hogy akadémia titkáraként belemegy egy ilyen ügybe, vagy sem, de nem akarok ezzel spekulálni. A lényeg az, hogy Kölcsei nem hajlandó megkeresni Széchenyit, mert azt mondja, hogy szerinte ez így nem lenne korrekt, és nem lenne etikus. És aztán még az is a fülébe jut, hogy Széchenyi azt akarja tőle kérni, hogy ha Csak abban az esetben lehetne mondjuk titkár, hogyha megszabadulna a Szemere Páltól. Ugye Szemere Pál nevére már utaltam. Kölcsey Ferenc legjobb barátja volt, együtt csináltak mindent, folyóiratot szerkesztettek, írtak, tehát munkatárs, szerkesztőtárs, legjobb barát, minden. Gyakorlatilag az volt a kérés, hogy mivel a Szemere Pál lusta, nem csinál semmit, tehát amit felsorolta a munkákat, azokat a Szemere nem végezte el. Tényleg az volt, nem csinált semmit, lusta volt. Tehát az lett volna a feltétel, hogy akkor meg kell szabadulni a Szemere Páltól. Na most a Kölcseynek ez volt az utolsó csepp a poárban, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez biztosan ő nem fogja megtenni, és ezt meg is írt a Szemerének. Úgyhogy nem lett az akadémia titkára, és egyébként még az is felmerült benne, hogy visszaadja ezt az egész akadémikusságot ezen dolgok miatt. Végülis ez nem történt meg, de sokkal többet már nem ment föl az akadémia üléseire ezt követően. Habár a kiszabott munkákat még elvégezte. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Elhangzott műsorunkban dr. Ondel Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról. Az előadás az Eszterházy Akadémiai Klubnak a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott jubileumi ülésén hangzott el 2025. november 18-án. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Pert parlamenti frakciója, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a képviselőcsoport ülését követően. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. A kormánypárti képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, továbbá ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. A Fidesszel szembeni bosszú állással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra a Tisza képviselőcsoportja által jelölt Baka Andrást szombaton a Facebookon. Mi az azonos Magyar Péterben és Baka Andrásban, hogy mindketten bosszút akarnak állni a Fideszen? Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Csak hogy a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzetegységét, írta Rétvári Bence. Az ellenzéki politikus szerint Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. Azzal indokolt, Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence szerint Baka András most úgy ül be Súlyog Tamás székébe, hogy a volt államfőt a ciklusa közben mozdították el jogsértő és erőszakos módon. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappanoperával dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt. Fűzte hozzá, Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, míg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie, fogalmazott a fideszes politikus. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban, közölték. Hozzátették, az 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótló busz járt a 2-es metró helyett a De Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leo pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leo pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunka büntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent István anya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent,

Magóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoktaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándéka

számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rémel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek-mennek, a mi életünk ilyen, de az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban. Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré
az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrzni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a Szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a Szentmise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdőéneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent Vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
1: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
2: Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.

0: szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
1: Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis bizton eget ér.
0: Énekeljük most közösen.

A népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.

Ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, misejének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket.

0: Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Napbúcsúztató.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 20. részét Tóth Levente olvassa fel. 0 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgetünk. 1 órától 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát hallhatják. 2 óra 5 perctől kezdődik Kávéház című műsorunk. 570 éve 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János, magyar hadvezér. Ezen apropóból szerkesztette újraadásba a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetést az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, aki a riportban Tésné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt kérdezi. Következzen most rövid ajánlónk.
3: És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikesz Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikesz Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz.
2: A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma virtuális utazást teszünk Bamakóba, majd sokác babot főzünk. Ajánlunkban Korpás Károly fapados világutazót hallják.
4: Igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban. Az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.
2: 4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jézus elhajózott egy elhagyott helyre, hogy egyedül legyen. De a tömeg tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utána tódult a városokból. Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve. Olvasom a Máté evangéliumban. A világ kemény törvénye szerint a megtörtnek végképp össze kell törnie, a pislákolónak ki kell aludnia. Isten törvénye szerint azonban mindannak, ami sérült, ami a pusztulás veszélyének van kitéve, élnie kell, meggyógyulnia, Isten számára fénylenie kell. Megvalósítható ez? Nem. Ez a mi világunkban nem valósul meg, még a legjobbaknál, a legvallásosabbaknál sem. Ezért Isten maga valósítja meg, szenvedő szolgája, fia által. Ő viszi győzelemre a lehetetlennek látszót, belépve a mi sötétségünkbe, magára véve bűneinket, részesedve a mi halálunkban. És így végül is létrejöhet a győzelem. Mi Isten türelméből, elnézéséből, nagy lelkűségéből élünk, és ezért legyünk mi is türelmesek egymás iránt, és ez azt jelenti, hogy viseljük el egymást. Ne csak látszatra, mert muszáj, hanem szívből, szabadon, szeretetből. Egymás elviselése a szeretet kezdete. Uram Jézus Krisztus, aki megparancsoltad, hogy a rosszat ne viszonozzuk rosszal, hanem imádkozzunk azokért, akik gyűlölnek és irigyelnek minket, add, hogy a Szentlélek irányítása alatt szeressük ellenségeinket, és különösképpen is imádkozzunk értük. Isten fia, Jézus Krisztus, segíts, hogy az értük mondott imánk őszinte legyen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szentmise, melyet Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták.

Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az észak-keleti nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-dél-keleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 20. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Az atya és az anya. Mrs. Spring, mikor egyszer a szobámban dolgozott, elmesélte, hogy Duddleswell atya szülei Corkból vándoroltak ki röviddel azután, hogy összeházasodtak. A család néhány évig Bathban élt, ahol Duddleswell atya is született, majd Londonban telepedtek le a híres Portobello ródon. Az apának ott régiség kereskedése volt. Mrs. Spring szerint Duddleswell atya fortélyossága az a vonása, hogy semmit sem fogad el egyszerűen olyannak, ami ennek látszik, nevelésének tudható be. Én viszont azt a hajlamát vettem észre, hogy értékes apróságokat gyűjt be, és különféle bútordarabokat csempész be, és halmoz fel a padláson, többnyire olyankor, amikor Mrs. Spring vásárolni megy. Egyik reggel Duddleswell atya elhatározta, hogy a dolgozó szobámban másik könyvespolcra van szükségem, és nagy lelkűen belement, hogy kölcsön vegyen valamelyik értékes abject dártyát, műkincsét, melyen pókhálók nőnek ott fenn. Fogtam a létrát, ahogy zseblámpával a kezében lassan felfelé mászott, és felemelte a padlásra vezető csapóajtót. Ekkor jelent meg Mrs. Spring egy tálcát hozva a 10 órainkkal. Hol van? Kérdezte. Felfelé mutattam. Akkor hát nem hallhatott meg, mondta. Mit keres az én birodalmamban? Hirtelen felemelte a hangját. Jöjjön le azonnal, Tarzan! Hall engem? Duddleswell atya kerek arca már is bemaszatolva dühösen kukucskált le a padlásról, mint egy mérges kerub. Épp most adta át az üzenetét egy süket ember. Majd szépen leesik és kitöri azt a makacs nyakát, erősködött Mrs. Spring, és vigyázzon azokra a lépcsőkre, 2:10-be kerültek. Mrs. Spring, mondta Duddleswell atya fenyegetően, ha egy asszony tanácsára vágytam volna, megházasodom. És férj-feleség vagyunk talán? Nem, Duddleswell atya, az ostobaságnak is megvannak a határai. Duddleswell atya egy percig lefelé bámult rá, mint egy csodálkozó bálvány. Micsoda figura, mondta. Most pedig Mrs. Spring legyen olyan kedves, és segítsen Neil atyának, hogy megfogja a könyves polcot, mikor leeresztem. Harsogó hangon figyelmeztetett, hogy előbb le kell adnia egy öreg képet, hogy helyet csináljon magának a zsúfolt padláson, és oda tudjon jutni a könyves polchoz. Épp csak rápillantottam az aranykeretes képre, amely körülbelül 1x1,5 méter lehetett. Csúf volt, és vastag porréteg borította. Ismét az alapító anya, horkant fel Mrs. Spring, és Ferdén a lépcsőház falához támasztotta a képet. Duddleswell atya közben neki készült, hogy leeressze a nehéz mahagóni könyvespolcot. Mikor a tettek

Egy pillanatra megállt, fürkészően nézett a képre, mintha mégis sajnálná, hogy kárt okozott benne, és teljesen elfeledkezett a könyves polcomról. Van valami furcsa e körül a kép körül, mondta, minden erőfeszítés nélkül lehozva mellettem a lépcsőn a festményt. Jobb világítás mellett akarom megnézni. Mikor Mrs. Pringle az atya dolgozó szobájába értünk, láttuk, hogy a képet az íróasztalra tette és felgyújtotta asztali lámpáját, mint egy reflektorként világítva rá. Tényleg furcsa, mondtam belépve, életemben még nem láttam ennél rémesebb képet. A festmény idős, dicsfénnyel övezett apácát ábrázolt egy régebbi korszak fekete ruhájában. A szűzanya szobra előtt térdelt, jobb tenyerében békésen tartva egy koponyát. Duddlesvel atya a földön térdelve megszólalt. A furcsa szóval valami másra gondoltam, Neil atya, azt hiszem, ezt az arcképet ráfestették egy másikra. Mrs. Pring a kép mellé az íróasztalra helyezte tálcáját. Oda mentem, hogy levegyem róla az egyik bögre teát. Ne ezt vegye el, Neil atya, óvott. Ennek letört a füle, és Duddlesvel atya visszaragasztotta. Vegye a másikat! Duddlesvel atya elmerülten magyarázta. Ez Magdolna anya arcképe, Mária szolgáló leányai rendjének alapítója, a jó nővéreké, akik az árvaházunkat gondozzák. Megjegyeztem, hogy azt hittem, ez a sírásó képe a Hamletből, és Mrs. Pring a koponyára mutatva így szólt. Gondolják el, a hús akkoriban még nagyobb hiánycikk lehetett, mint ma. Ó, sóhajtott Duddlesvel atya, elmélyedtem bámulva felfedezését. Mrs. Pring a zabolátlan özvegy nyelve teljesen betölti a száját, mint a többi hozzá hasonlónál. Miközben Mrs. Pring a port törülgette, az atya elmagyarázta, hogy a nővérek elődje személyen keresztül a Szent Júdásnak ajándékozták az alapító anya értékes arcképét. Ez vagy 20 évvel ezelőtt történt, mikor a jelenlegi főnök nőt, Stefánia anyát kinevezték. Nos, Neil atya, mikor átvettem a Szent Júdást, ahogy elképzelheti, bajban voltam. A kép olyan förtelmes, hogy nem hagyhattam ott, hogy rémítse az asszonyokat és a gyerekeket, de ha ok nélkül eltávolítom, megsértem vele a jó nővéreket és mindenek fölött Stefánia anyát. Aki viszont őt rémíti meg, nyilvánította ki a véleményét Mrs. Pring. Duddlesvel atya nem tagadta. Félelmetes, szigorú hölgy, Neil atya. Azt mondják róla, közölte bizalmasan, hogy amint megszületett, hátba vágta a bába asszonyt. Tehát, kérdeztem, az úr a rosszat jóra fordítja, igaz? Szerencsére megkezdődtek a légitámadások, és levették a gondot a vállamról. Azt az ürügyet mondtam Stefánia anyának, hogy a háború tartamára el kell távolítanom az alapítónő arcképét, és valami biztosabb helyre kell elraknom. És a háború után, kérdeztem, biztos sokszor felszólította már, hogy tegye vissza a templomba. Olyan sokszor, ahány korcs kutya van Írországban. Na és mit válaszolt? Ami éppen az eszembe jutott, azt mondtam, hogy azt a Leonardo másolatot, ami az alapító anya helyére került, nagyon szeretik a hívek. Azt is mondtam, Isten bocsássa meg, hogy ennyire ritka, eredeti olajt festmény vandalizmus célpontja lehet. Jöhet valami protestáns gazfickó is bemázolhatja festékkel, vagy felhasíthatja egy késsel. Vagy beleléphet, mondta Mrs. Pring. Meg kell vallanom, ezek az én gonosz lábai mérhetetlen örömüket lelték bűnös tettükben. Oda ment, hogy fölvegye a bögre teáját, de ilyen szerencsétlenségek előfordulnak. Ott maradt kezében a csésze fülével, míg a tartalom végig ömlött a vásznon. Mrs. Pring, kiáltotta. Maga javította meg a csészét, mondta Mrs. Pring hátrálva. Hagynia kellett volna, hogy a szemét bedobjam. Duddlesvel atya váratlanul elmosolyodott. Tudja jól, hogy az apácák regulája tiltja, hogy velünk teázzanak. Mrs. Pring kezdte feltörülni a teát, mikor a nagyjával végzett, kiment, hogy Duddlesvel atyának frisset forrázzon. Duddlesvel atya felhasználta a szünetet, hogy elmesélje, milyen háborúságban van évek óta Stefánia anyával. Rendkívül szent Neil atya, így nagyon nehéz a közelébe jutni. Ráismertem a fajtára. Stefánia anya, folytatta, azt hiszi, ő Krisztus helyén van, és ezért tökéletes engedelmessége

követel. A nővéreknek még jó időért sem szabad imádkozniuk az engedélye nélkül. Ugyan? Az apácáktól elvárják, hogy halálig betartsák a regulájukat, és rendjük reguláját sajnos az alapító Magdaléna anya dolgozta ki, aki Aix-en-Provence-ból jött. Sose hinné el nekem, na de próbálja meg. Férjes asszony volt két gyermekkel, amikor elhagyta az otthonát, hogy megalapítson egy árvaházat. Dedőzvel atya bólintott. Isten kifürkészhetetlen úton műveli csodáit. Belém hasított, hogy pár hónappal ezelőtt nem beszéltem volna így. Bemártottam az ujjamat a teámba, és az alapító anya szemébe fröcsköltem. Pislogás nélkül tűrte, de Dudleswell atya tréfás méltatlankodással utasított rendre. Megbalondult, Neil atya, ez a tea sokba kerül. Egyébként aztán felöltötte a fájtlat. Erről a képről ítélve a fejére kellett volna borítania. Hogy a jelenlegi főnöknővel folytassam, egyik csata, amit vele vívtam és elveszítettem, a kedves Perpetua nővér miatt volt. Amikor Perpetua nővér édesapja meghalt, Stefánia anya azt mondta neki, választania kell, vagy az apja temetésére megy el, vagy az anyjáira, ha majd eljön az ideje, de mindkettőre nem. És ez tényleg bele van írva a regulába? Bólintott. Ez Magdaléna anya, de az ég szerelmére miért? Hogy megmutassa a nővéreknek, ha egyszer megfogták az eke szarvát, nincs visszaút. Bebizonyítsa, hogy elhagyták az apjukat és az anyjukat az égi birodalom kedvéért. Hogy megmutassa a nővéreknek, ha egyszer megfogták az eke szarvát, nincs visszaút. Hogy bebizonyítsa, mert elhagyták az apjukat és az anyjukat az égi birodalom kedvéért. Akkor viszont miért nem következetes vetettem ellent? És miért nem hagyja, hogy minden esetben a holtak temessék el a holtakat? Miért kell szegény Perpetua nővért ilyen szörnyű választás elé állítani? Azt mondja, elvesztette a csatát. De ez történt, Neil atya. Végül azt ajánlottam, menjen el az apja temetésére, és vigasztalja az anyját. És mikor majd az anyja meghal, ezt majd az angyalokra hagyjuk, azt hiszem. Látva felháborodásomat, folytatta. Van egy régi, de nagyon igaz mondás. Kikergetheted a természetet vasvillával, de az vissza fog osonni a hátsó ajtón. De tény az, hogy az embertelen regulájuk ellenére a legtöbb nővér nagyszerű ember. Úgy látszik, szeretik a gyerekeket. Helyeseltem. Tényleg, Neil atya, létezik a miénknél boldogabb árvaház. A nővérek odaadóan szeretik a kicsiket. De ez nem ennek a boszorkánynak köszönhető, mondtam újabb csöpp teát löttyintve Magdaléna anya mozdulatlan arcára. Ebéd után a Portobello Roadra hajtottunk a képpel, leparkoltunk, aztán hangosan zörgettünk a Dudleswell üzlet bereteszelt ajtaján. Végül sikerült felrázni álmából a tulajdonost, Fred Dobbit. Ujjai résén át ránézve képünkre, a jó humorú Mr. Dobby így szólt. Hát a régi idő kedvéért, Dudleswell atya, 5 shillinget adok a keretért. Nem a keret miatt jöttem, mondta Dudleswell atya. A kép miatt nem jöhetett, felelte Fred, hitetlenkedve, csavargatva hatalmas viasszal kipödört bajuszát. Maga tréfál! Az egyiptomiakban volt annyi tisztesség, hogy leplekbe burkolták őket, mielőtt idáig jutottak volna. Dudleswell atya elmagyarázta, mire gyanakszik. Miután mikroszkóppal megvizsgálták a vásznat a szakadás helyén, Fred megerősítette, hogy tényleg van alatta egy másik festmény. Miből gondolja, hogy ami alul van, az jobb, mint a felső réteg? Megérzés, Fred, megérzés. Láttam már régebben is ilyen megérzését, mondta tisztelettel Fred. Szeretném, ha megröngenezni, meg tudnád csinálni most? Hó, ehhez igen drága technikai felszerelés kell, és tudja, hogy én nem vagyok nagy menő. Ezzel tisztában vagyok. Azt szeretném, ha elvinné valamelyik ismerőséhez, egy jó szakértőhöz, és megkérdezni a véleményét, a költségeket én viselem. Beleértve a biztosítást? Kérdezte Fred. A képét? Nem, nevetett Fred. Az életemét, ha pár hét múlva nem jelentkezem magánál, tudni fogja, a banya elevenen megevett. Fred azonban már másnap telefonált, és kérte, azonnal menjünk át hozzá. Nos, Fred, kérdezte Dudleswell atya lélegzett visszafolytva, hogy megérkeztünk.
Pajtás, mondta Fred izgatottan, mázlia van. Na, rajta Fred, ki vele, mondjon már többet. Elvittem a képet James G. Brockwayhez. Először nem akart hozzányúlni, míg meg nem mondtam, ki hozta ide. Az apám barátja volt, magyarázta Dudleswell atya. Fred folytatta. Brockway a lámpa alá tette, és 5 percen belül meg tudta mondani, hogy ez alatt a mocsok alatt egy eredeti Jean-Paul Tissé van. Sose hallottam róla, vallotta be Dudleswell atya kicsit csalódottan. Tissé barátja, vagy legalábbis társa volt Fangóknak és Gauguinnek. Az ördögbe is, bömbölte Dudleswell atya. Most már tudom, hova tegyem. Jó Jézusom, egyenesen Aix-en-Provence-ból jött. Fred Dobby sugárzott, mint Gabriel arkangyal. Jean-Paul egyik vezető csillaga volt az impressionista irányzatnak. Meglátogatta Van Gogh-ot, amikor 1889-ben Saint-Rémy-ben betették a Bolondok házába. Pár hónappal azután, hogy Van Gogh megfestette azokat az önarc képeket a bekötött fülével. Igen, és Tissé elment meglátogatni, és James G. Brockway szerint valójában Tissé ült modellt Van Goghnak ahhoz a festményéhez, amit általában a parasztnak neveznek. Hú, jól ismerem, mondta Dudleswell atya. Szép kép, búzaföldel és gyümölcsössel a háttérben, de miért gondolja Brockway, hogy Tissé volt a paraszt? A dátum miatt. Tissé Saint-Rémy-be tett látogatásának bizonyított időpontjával és a paraszt tüdőbajos kinézése miatt is. De magyarázza meg, amit utoljára mondott, legyen szíves, mondta Dudleswell atya letörölve szemüvegéről a párát. Nos, atyám, Tissé 1890-ben tüdőbajban halt meg. Így történt, Isten nyugosztalja a lelkét, így történt, alig 26 vagy 27 éves volt. És, folytatta Fred Dobby, legalább 100 festményt hagyott maga után, de ezeknek nem volt olyan szerencséjük, hogy túléljék, mint Van Gogh képeinek. De ez mégis megtette. Ez megtette, visszhangozta izgatottan Fred. Tudomásunk szerint csak 3 másik létezik. Az egyik magánkézben van valahol, egy New Yorkban van, és a harmadik Firenzében, a Pitti galériában. Egyáltalán nem értem, hogyan, kezdte Dudleswell atya. Hogy találta ki Brockway ilyen hamar, hogy ez egy Tissé? Igen, mondta a Dudleswell atya. Nem, jött rá hirtelen. A macska. Teljesen igaza van, a macska. Tissé a képeit nem aláírásával szignálta, hanem egy macskával, ami franciául sá. Ez az én felvilágosításomra szolgált. Ez már maga felbecsülhetetlen értékké tenni a képet, de van itt más is. Már más? Hát mondja már akkor, ember, sürgette Dudleswell atya. A kép tárgya olyan figyelmet érdemlő búzaföld varjakkal. A mindenségét, kiáltott Dudleswell atya. A kép kompozíciója rendkívül hasonlít Van Gogh 1890 júliusában festett képéhez. És Tissé mikor halt meg? 1890 június 18-án. Dudleswell atya izgalmában alig kapott levegőt. Szóval lehetséges, hogy Van Gogh festette a képet barátjára való emlékezésül? Persze, a stílus teljesen más, mondta Fred. Tissé csupa fény, a másik sötét és nehéz. Természetesen, de Dudleswell atya nem talált szavakat. Na, boldog vagyok, hogy ilyen örömteli megdöbbenést okoztam, mondta Fred. Nem akarja megkérdezni, hogy mennyit érhet? Nem, mondta röviden Dudleswell atya. Na, de én igen, szóltam közben, mennyit ér? Brockway azt mondja, ha valaki egy igazi liliumot aranyoz be, annak, hogy 6000 fonttól felfelé mehet az ára. De, szóltam közben, az atya a lába lenyomatával látta el. Nem számít, mondta Fred, pár ezer fontba fog kerülni, hogy leszedjék róla a felső réteget, és helyreállítsák az eredetit. De még így is, vettem át a szót, 4000 font nyereséget hozhat. Ez attól függ, mondta Fred. Vajon Brockwaynek igaza van-e, és hogy a kép alul jó állapotban van-e, és hogy van-e rá vevő? És, tette hozzá Dudleswell atya nyugodtan, vajon a tulajdonos hajlandó-e eladni? Aj, mondjon egy szót Dudleswell atya, és vállalom a kockázatot. Most azonnal kiállítok magának egy csekket 4000 fontról. Ha többért adom el, mint 6000, a többlet felét odaadom.
Nagyon nagy lelkű magától, mondta Dalzell, atya elgondolkozva, de nem vagyok benne biztos, ki a tulajdonosa. Hát nem a magáé? Fred elképet. Igenis, meg nem is, ha érti, hogy gondolom. A jó nővérek a plébániának adományozták. Egyáltalán nem tudom, jogom van-e eladni. Tudja, az apácák nagyon szeretik azt a maszatot, ami a Tisé fölött van. De Dalzell atya, érvelt hevesen Fred Dobby, nem engedheti, hogy ez az apáca örökre ott maradjon a fölött, ami valószínűleg egy remek mű. Törölje le és adjon a nővéreknek részesedést a bevételből. Elég jön be ahhoz, hogy három felé lehessen osztani. Dalzell atyából mély sóhaj tört elő. Nincs olyan váratlan nagy öröm, hogy a nyomába baj ne járna. Kezet nyújtva elbúcsúzott Fredtől. Nagyon köszönöm. Több pénz jutna az árvák kirándulásaira, atyám. Fred már látta, hogy vereség vár rá. Hálás vagyok, Fred, maga igazán rendes szélhámos, hogy ilyen esetben a szegény, szenvedő kis árvákra gondol. Mennyivel tartozom? Aj, nem érdekes, atyám. Emellett Brockovey magától nyilván nem fog semmit se kérni a szakértői véleményért. Ezzel Dalzell atya magához intett, és sietve elvonultunk. A kocsiban főnökön felnyögött. Micsoda helyzet, mikor az embert kétféle hűség tépi szét, Neil atya. Kértem, magyarázza meg jobban, miért jaj veszik el. Az embernek a szépség és a szeretet között kell örlődnie. Még most sem világos, erőlködtem. Nem akarom földülni a nővérek lelkét, akiket nagyon szeretek, de ha változatlanul hagyom az alapító anyát, mi lesz ezzel a mögötte rejlő csodálatos szépséggel? Ha engem kérdez, mondtam, az alapító anya már is túl sokáig rejtegetett túl sok szépséget. Ideje, hogy az öreg boszorkányt lelökjék a kakas ülőről. Hát szentségtörés lenne, ha nem tenné meg. Tökéletesen igaza van, Neil atya, de én nem tudok magával egyet érteni. Minden tiszteletem mellett, atyám, azt hiszem ön dil is. Kell, hogy emlékeztessem rá, fiam, hogy a Szent Júdásban én vagyok az úr. Bocsánatot kérek, mondtam, ha tisztában van vele, hogy teljesen őszintétlenül teszem. Annyira izgatott volt, hogy vezetése is bizonytalanná vált. Tudja, igaz, hogy a Tisi a világé, de a nővéreknek az alapító anya arcképe jelent egy világot. Úgy érti Stefánia anyának. Tényleg annyira fél tőle? Megbotránkozott. Félni? Tőle? Félni egy nő személytől? Igen, félek. Ennyire rémes? Neil atya. Megmondtam magának, hogy mint a kolostor főnöknője, azt képzeli ő Isten hangja, mikor valójában, mint az egyházkerület plébánosát, ez az előjog önt illeti meg. Széles mosolyjal ismerte el. Tegyük fel, hogy felhívja, és engedélyt kér tőle, hogy levakarja az arcképet. Na, milyen esélyei vannak rá, hogy sikerrel jár? Az esélyeim? Ismételte. Vékonyabbak, mint az a fehér hártya, ami egy tojáshéj belsejéhez tapad.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 20. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Zsódi Viktor atyát, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindöröki amen!
2: Köszönöm szépen, hogy vállalkozott erre a beszélgetésre, amelyben nem csak magáról a rendről, működéséről, jövő képről, jövő tervekről, az iskoláról beszélgetünk, piarista nevelésről, hanem ami igazából példa lehet az emberek számára, az mindig egy személyes életútnak a megismerése, a megmutatása. Mi az, ami az ön életéről megosztható, hogyha a szerzetesi hivatását nézzük? Mennyire egyértelmű út vezetett a családból, gyermekkorából a hit útján a szerzetesség felé?
3: A kérdés abszolút jogos. Talán mindannyiunk számára, a mai világban élő emberek számára a hivatás keresésének és a hivatás megtalálásának feladata az egyik legnagyobb kihívás. Én magam is azt tapasztaltam, hogy a gimnáziumban hozzánk jövő fiatalok számára óriási kérdés is az, hogy miben tudnak ők kiteljesedni, hogyan tudnak boldog életet élni. És hogy szerintem ez a kérdés örök. Valószínű, hogy 500 évvel ezelőtt is valami hasonló kérdés merült föl a szeretességre készülőkben, vagy 400 évvel ezelőtt Kalazanci Szent József életében, és napjainkban is ez a kérdés merül föl. Boldogok vagyunk, mert a héten volt az az imanap, amikor a növendékeinkért a piarista képzésben lévő fiatal, egyszerű, fogadalmas rendtársainkért imádkoztunk, és van jelöltje a rendtartományunknak, van novíciusa, vannak egyszerű, fogadalmas rendtársaink. És nyilván azt keresik ők is, újra és újra, hogy hogyan tudják a hivatásukat örömben és boldogságban megélni, hogyha az a kérdés, hogy én hogyan kerültem közel a piarista rendhez, ahhoz a szeretési hivatáshoz, amelyet azóta is élek, akkor valójában az én válaszom is az, hogy kerestem azt, hogy mire hív a Jóisten, és hogy ezt hogyan tudom örömben és önmagamat valamilyen módon a Jóistenhez kapcsolva kiteljesíteni. Az az érzésem, hogy ez azóta is minden nap kihívás mindannyiunk számára. Örömteli kihívás, de hogy a szeretességre, a meghívásra adott válaszunk az napról napra fölmerül, hogy hogyan tudom a mai napon a piarista hivatásomat, küldetésemet megélni. És természetesen, hogy ebben a kérdésfeltevésben van egy nagy bizonyosság, az a fajta elköteleződés, amely az egyszeri fogadalomban, az örök fogadalomban, a szent rendek felvételében adatott, vagy kimondatott az egyház és a Jóisten meg a rend részéről, de hogy ez a kérdés mindig aktuális, hogy ma mit kell nekem azért tennem, hogy jó piaristaként éljem a mai napomat. És hogy olyan dolog ez, hogy újra és újra meg kell küzdenünk a kor kihívásaival, önmagunkkal, a lehetőségek számosságával, hogy megtaláljuk azt, hogyan is tudunk igazán szerzetesi, Istennek szentelt életet élni.
2: Még mielőtt itt a kor kihívásai meg a piarista rend erre adott válaszairól beszélnénk, maradnék még egy picit, hogyha megengedi az ön hivatás történeténél, életútjánál. Gyermekkorában volt valamilyen kapcsolata a piarista renddel, azért ezt a szerzetes közösséget érezte legközelebb magához?
3: Igen és nem. A válasz azért ilyen kacifántos, mert volt sokféle kötődés, de hogy én magam nem piarista gimnáziumban érettségiztem. És utána egyházmegyés pap növendék voltam, és utána lettem piarista növendéki. Persze természetesen attól, hogy szegedi vagyok, ebből adódóan közelről is láttam a piarista rend működését. Ezért ilyen bonyolult is ez, hogy a mi életünkben, a rendtartomány mostani életében nagyon sok olyan fiatal van, aki az iskoláinkban érettségizett, és úgy lépett a rendbe, és sok olyan fiatal van, aki úgy lett piarista. Talán azt is mondhatnánk, hogy egyre több, de hogy ez nem igaz így egyértelműen, de az látszódik, hogy sok olyan fiatal van körülöttünk, aki egy kicsit távolabbról érkezett e tekintetben, tehát nem piarista gimnáziumban érettségizett. Kihívás ez mindannyiunk számára, mert hogyan is veszük észre, hogy mire hív bennünket a Jóisten? Ez a legizgalmasabb kérdés az ember életében, hogy hogyan tudja beteljesíteni azt a tervet, amelyet a Jóisten elgondolt róla. És azt tapasztaltam meg én személyesen, hogy a piarista iskola és a piarista szeretes közösség egy olyan közösség, amely abban próbálja segíteni a rendtársakat, abban próbálja segíteni a ránk bízott fiatalokat, hogy ők megtalálják azt, hogy melyek azok az igazi talentumok, amelyeket a Jóisten elrejtett bennük, és hogy amelyekkel leginkább tudják fejleszteni magukat, és leginkább tudják szolgálni a körülöttük lévő közösséget.
2: Semmiképpen nem vitatkozni szeretnék önnel, viszont ezt bármelyik szerzetes közösségre elmondhatjuk.
3: Valóban. Azt hiszem, hogy a szeretességnek sok-sok formája van, és hogy van, aki a liturgia megélésében, van, aki a kontemplációban, van, aki a kétkezi munka megvalósításában tudja igazából kifejteni a jótékony hatását, és akkor vannak a piaristák, akik az oktatónevelő munkában, egy iskolai közegben találják ezt meg. Alapvetően valóban azt gondolom, hogy a mi számunkra az iskola, mint helyszín, az egy olyan közeg, amely éltető közeg, és amely a természetes közege a működésünknek, akkor is, hogyha nagyon sok rendtársunk, emellett sok más lelkipásztori, vagy kicsit távolabbi feladatokat is ellát.
2: Mennyiben más ma a piarista rend, mint amit az 1500-as évek közepén született kalazanci Szent József megálmodott?
3: Azt is mondhatnánk, hogy teljesen más, hiszen mai világban közoktatás, köznevelés feladatát Európában, ahol mi többnyire működünk, az állam többé-kevésbé átvette. És nagyon sok nem egyházi iskola is működik jól. Ugyanakkor meg azt is mondjuk is, hogy valójában nagyon-nagyon hasonló a helyzet. Kalazanci Szent Józseftől azt tanuljuk, hogy ő hogyan vette észre az idők jeleit. Hogyan vette azt észre a Róma utcáin járva, hogy a fiataloknak szüksége van nevelésre, szüksége van tudásra ahhoz, hogy ők boldog, és aztán az örök létben is teljes életet tudjanak élni. És nagyon éles látású volt Kalazanci Szent József, és amikor a mostani piarista valóságról beszélünk, akár Magyarországon, akár a világ többi részén, akkor azt látjuk, hogy ugyanezzel az érdeklődéssel, és ugyanezzel a lelkülettel szeretnénk látni a világot, hogy figyelni a világot, keresni az idők jeleit, ami egyébként a zsinatnak is, a II. Vatikáni zsinatnak is egy nagy üzenete volt, hogy újra és újra le kell tudnunk fordítani az emberek számára azt az üzenetet, amelyet az egyházra bízott a Jóisten. És ez a feladatunk, ez most is nagyon aktuális. Az iskoláknak újra és újra meg kell újulni. Nem csak a piarista iskolának, a nevelés szolgálatának. És én azt tapasztaltam, hogy ezelőtt 40-50 évvel olyan piaristák működtették az iskolákat, akik számítógépet építettek a diákokkal, vagy a pesti gimnáziumban vitorláshajót építettek a diákokkal, tehát nagyon újszerű kezdeményezésekbe fogtak. És a mostani nyáron meg olyan fiatalokkal találkoztam, akik a kalazancius mozgalom keretében egy cigánytelepen szegény családok házait újították föl. És hogy látszik, hogy az a feladatunk, hogy közösségben a diákokkal, az ő szüleikkel, az öreg diákjainkkal, a tanárkollégáinkkal figyeljük az idők jeleit, és keressünk olyan válaszokat, amelyeket Kalasanci Szent József is adott volna ezekre a jelekre.
2: Még mindig nem ragadnék le itt a jelennél. Ha nagyot ugrunk még az időben, az 1550-es évektől napjainkig, kommunizmus idején a szerzetes rendeket feloszlatták, iskolákat bezárták, intézményeket, az egyház intézményeit államosították. A piaristák budapesti gimnáziuma akkor is működhetett. Mi az, ami lendületet, erőt és egy ilyen politikai viharok közepette is stabilitást adott ennek az iskolának?
3: Pesti gimnáziumunk is működött, és a Kecskeméti is, de hogy mindezek mellett összesen 8 egyházi iskola működött, a ferenceseknek, bencéseknek és az iskolanővéreknek intézményei. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon összetett és roppant, árnyalt történelmi időszakban valósult meg. Amikor az állam valamilyen módon demonstrálni akarta, hogy egyébként ő nem egyház és vallás ellenes, és hogy a hit szabadságát azt megadja a nép számára. Persze tudjuk, hogy egyébként egyáltalán nem volt így. Mégis az volt a feladatunk, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, ebben a nagyon terhelt időszakban valamilyen módon az egyházi oktatás egy pislákoló kis mécsesét vigyük tovább a történelemben, hogy aztán ez lehetőséget adjon az újrakezdéshez.
2: Mennyire jelentett ez abban az időben elitképzést, és mennyire jelent ma egyfajta presztízs kérdést, hogy valaki a piaristákhoz jár iskolába?
3: Ja, az elit szó. Lehet ezt jól is érteni. Azt gondolom, hogy sok szempontból lehetünk, vagy mondhatjuk azt, hogy elitképzést nyújtunk. Korán sem úgy, ahogy ezt klasszikusan érteni szoktuk, hogy csak nagyon okos, nagyon értelmes gyerekek számára hiper magas fokon adunk át szakmai tudást. Ez is egy lehetséges értelmezési tartománya az elitiskolának. Mi sokkal inkább abban szeretnénk előjárni, hogy a tanítás fókuszról hogyan lehet a tanulásra áthelyezni az iskoláknak vagy az intézményeknek a gondolkodását. Mert nem a tanár van a középpontban az intézményben, hanem a diák. És nem a tanár aktivitásán van a hangsúly, hanem a diákén. Nem a tanítás van a fókuszban, hanem a tanulás. És hogy ez egy fontos gondolkodásbeli változás, és amennyiben ez újszerű, vagy új lendületet ad az oktatónevelő munkának, annyiban talán megengedhetjük azt, hogy van valamilyen különlegesség ebben a dologban, és hogy keressük is, hogy hogyan tudunk innovatívak lenni, hogy mik azok az új módszerek, mik azok a támadáspontok a működésünkben, amely alapvetően segíti a fiatalokat, hogy önmagukat ki tudják bontakoztatni.
2: Lehetnek ennek formális és informális keretei? Hogyha formálisat nézzük, az nyilván itt az iskola keretein belül valósul meg. Ha informális irányba indulunk, akkor a piarista rend milyen lehetőségeket tud biztosítani a diákok, és megmerem kockáztatni, hogy a szülők számára, hiszen hogyha a diák nem látja azt a segítségnyújtást a szülői háttérből, hogy jó az, amit ő képvisel, amit ő tanul, amit ő csinál, akkor lehet, hogy elindul egy másik irányba.
3: Valóban az oktatás részeit próbáljuk kicsit szétszálazni, hogy van egy nagyon fontos formális része, amely becsengetéstől kicsöngetésig tart, de hogy azért ennek is nagyon sok informális, meg nonformális része lehet egyébként, de hogy talán azt mondhatjuk, hogy ennek van egy ilyen délelőtti jellege a munkánkban, és valóban van egy nonformális része, amiben nagyon sok mindent szeretnénk bevonni. Nagyon sokrétűen szeretnénk ezt működtetni. Például párbeszédben és együttműködve a szülőkkel. Az én egyik tapasztalatom a Mosonmagyaróvári igazgatásomból az az, hogy vannak olyan szülők, akik nagyon szívesen jönnek be, és a saját szakmájukat hozzák be, amit nonformális keretek között tudnak fölkínálni a fiatalok számára. Volt egy házaspár, aki kommunikáció sajtómunkatárs volt, és hogy ők videó készítő vágó szakkört működtettek az iskolában, és hogy nagy érdeklődés volt egyébként, hogy a mai világban ez hogyan lehet nagyon profi módon csinálni. A másik öreg diákunk és szülő egyben fenntarthatóság jegyében újrahasznosításban segített, hogy különböző már nem használt textil anyagokat hogyan lehet újra használatba venni, és nagyon sok olyan iskolai akciónk volt, amit ő szervezett, és hogy az egész iskola megmozdult ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy ahogyan nagyon sokszor a nevelési dikasztérium is beszél erről, egy iskolának közösségek iskolájának kell lenni. Az új katekatikai direktórium is hangsúlyozza ezt, hogy be kell hívnunk az egyházi közösségeket, a szűkebb és tágabb társadalomban jelenlévő olyan közösségeket, amelyek értéket képviselnek, és hogy az iskolát a közösségek közösségévé kell formálni.
2: Beszéltünk arról, hogy, és nyilván erről nem feltétlenül tartományfőnök úr tud nekem nyilatkozni, hanem akár diákok és szülők, hogy számukra mit jelent az, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, és mondjuk piarista diákként végeznek itt az intézményben. De aki szimpatizál valamilyen formában a piaristák szemléletével, tanításmódjával, annak a fiatalnak is van lehetősége az úgynevezett kalazancius mozgalomba valamilyen formában bekapcsolódni. Miről szól ez a mozgalom?
3: Azt hiszem, hogy a mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Egy óra. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza Pert parlamenti frakciója, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a képviselőcsoport ülését követően. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. A kormánypárti képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, továbbá ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. A Fidesszel szembeni bosszú állással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra a Tisza képviselőcsoportja által jelölt Baka Andrást szombaton a Facebookon. Mi az azonos Magyar Péterben és Baka Andrásban, hogy mindketten bosszút akarnak állni a Fideszen? Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Csak hogy a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzetegységét, írta Rétvári Bence. Az ellenzéki politikus szerint Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. Azzal indokolt, Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence szerint Baka András most úgy ül besúlyog Tamás székébe, hogy a volt államfőt a ciklusa közben mozdították el jogsértő és erőszakos módon. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappanoperelve dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt. Fűzte hozzá, Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, míg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie, fogalmazott a fideszes politikus. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban, közölték. Hozzátették, az 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. tettek, írtek. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótló busz járt a 2-es metró helyett a DeFerenc tér és a déli pályaudvar között. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: akadálymentes e-iskola buszt kapott az EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet pénteken adta át az EGRI tankerületi központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
1: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak, hát pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az EGRI tankerületi központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
2: Igen, a mai napon az EGRI tankerületi központ fenntartásában működő EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az EGRI Szalaparti egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésre bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az EGRI tankerületi központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti egymi, és leginkább a Szalaparti egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigény gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek. Majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
1: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
2: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.

0: Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, arról Nagy Csabát, a Heves vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtóreferensét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hát elég szélsőséges nyarakat élünk, úgy látszik, hogy egyik pillanatban kánikula, másik nap villám, árvíz, hatalmas esőzések, volt már rá precedens, ezt El Niño-nak hívja a meteorológia. A szélsőséges időjárási helyzetekről beszélgessünk veled, Csabi, főleg olyan esetben, hogyha valakit hirtelen valahol elkap egy ilyen vihar. Mit tehet katasztrófavédelmi szempontból, milyen szabályok vannak érvényben, miről tudtok mondani bármit is jó tanácsként?
2: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól, és védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal hagyjuk abba, oltsuk el. Sokszor keletkezett már tűz abból, hogy egy erős szél miatt elugrott a tűz, és kigyújtotta a környezet.

0: A Gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúráját. Az oktatási, nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövőben tanácsnokként dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő felel. A frissen kinevezett tanácsnokkal beszélgettünk új feladatairól, elsődleges célkitűzéseiről, és arról, milyen elképzelésekkel lát munkához a város ezen kiemelten fontos területein. Fekete Gábor tudósítását hallják.
1: Hogyan kívánja ápolni a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, a szociális területtel, illetve a civil szervezetekkel? Mert azokra is nagy szükség van itt.
2: Nagy szerencsém, és ebből a szempontból mondom azt, hogy a jó seprer persze mindig az új seprű, csak a régi tudja, hogy hol találja a problémát. Nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a közintézményeink vezetőivel, akár óvodák, akár iskolai szinteken nézzük, majdnem kivétel nélkül mondhatom ezt. Rettentő jó kapcsolatot, szoros kapcsolatot ápolok a roma önkormányzat vezetőivel, és a civil szervezetekkel is, hiszen korábban 5 évig az Oktatási és Kulturális Bizottságot vezettem elnökként, tehát ez a kapcsolat nem tűnt el és élő. Én azt gondolom, hogy régi családsegítős kollégaként a lakossággal is megtalálom a hangot, és nem félek kimenni a telepre gyalog autóval bárhogyan. Meg lehet találni egy olyan közös utat nagyon szigorú munkával, nagyon nagy feszességgel, amivel fogunk tudni együtt dolgozni. És akkor még egy feladatról nem beszéltünk, és ez is jelentős. Ugye jegyzőasszony közigazgatási szempontból elemezte a helyzetet testületi ülésen, és elmondta, hogy lehetséges, hogy különböző hatósági jogkörök is átkerülnek esetleg a járástól vagy a megyétől a városhoz, és itt is nagyon fontos, hogy toppon legyünk szakmailag, hiszen ezek az ellátások emberek mindennapi megélhetését befolyásolják. Úgyhogy a munka nagyon összetett, nagyon sok rétű, nagyon sok mindent kell benne csinálni, viszont egyet ígértem írásban is a város lakosságának, és ez szerepel is a tanácsnok feladatai között, polgármester úrnak havonta, a lakosságnak pedig évente egyszer nyilvánosan fogok arról beszámolni, hogy milyen munkát végeztem el ebben a városban az adott időszakban.
1: Megoldások. Ugye elmondta, hogy milyen területek, hogy utcán csellengő, demens, drogos, duranda és sorolta, megoldásokat viszont hozzá kell rendelni. Stratégia így már van a készleten? Tehát, hogy megnézi a, nem tudom, több éves képviselői munkáját, van egy jogász végzettsége, dolgozott idősek otthonában. Tehát azért van rálátása, gyakorlata is, szakmai tapasztalata is, de azért most egy egész más dolog, amikor megkapja az ember komplex a feladatot, és a megoldásokat is le kell hozzá gyártani.
2: Igen. Gyakorlatilag a nevem miatt sokan asszociálnak arra, hogy alapvetően jogász vagyok, igen, de két az alap és a mesterdiplomám szociális területen szereztem, és nagyon szeretem is ezt a területet, és nagyon szívesen dolgozom benne. Minden erőforrásra és civil segítségre és kurázsira szükség lesz a megoldási javaslatok kidolgozásához, hiszen a szociális területen sajnos nincs bölcsek köve. Ez nem egy jogszabály, hogy ehhez kell tartanunk magunkat. Itt vannak alapvetések, és vannak olyan helyi tapasztalatok, amikre építkezve előre tudunk haladni. Nem mondom, hogy az lesz a jó megoldás, ami most az én fejemben van és stratégia, viszont nagyon sok olyan civil személlyel szeretnék egyeztetni, akik az ellátási területen dolgoztak az elmúlt időszakban is, látják annak a hibáit, és lehet, hogy meglepő lesz az az irány, amelyre elmozdul a város, de próbáljuk ezt úgy csinálni, hogy szakmai szempontokból az ott élők érdekét legjobban szolgálja, és ami még fontosabb, nem csak az ott élőkét, hanem az összvárosi lakosság érdekét.

0: A Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatokat építsen ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben számos partner kapcsolat jött létre, amelyek közül több már közös projektekben, kutatásokban, képzésekben és szakmai programokban is testet öltött. Az egyetem hálózatépítő tevékenységének eredményeiről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
1: Most zárul le az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás,

kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.

0: A közbiztonság és a polgári védelem nem csak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is. Arról, hogy hogyan működik együtt Gyöngyösön a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem a lakosság biztonságáért, Mádi Attila Zsolt közbiztonsági és polgárvédelmi referenst hallják.
1: Nagyon fontos, hogy itt a különböző krízis helyzetekre próbálunk készülni magával a hivatallal, illetve a társszervekkel. Pont nem is olyan nagyon régen volt is egy gyakorlatozás, ami ennek egy elég erős szerepvállalása volt, ahol egy szimuláció keretén belül egy nagyon szélsőséges helyzetet próbáltunk megoldani, és megjegyezném, hogy amit mindig is szoktam, hogy ha van egy bonyolult helyzet, az tud mindig bonyolultabb lenni, és erre tudni kell reagálni, mert nem tudom, hogy mennyiféle szituációban voltál az életed során, de vagy mennyiféle típusú embert ismersz, de én rengeteget ismerek azok közül, akik nagyon sok szituációban lefagynak, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, nem tudja hirtelen, hogy mi a dolga, és hogy milyen ritmusban kell neki működni, mit kell neki éreztetni az emberekkel, és onnantól kezdve már akár egy szimpla mezei repellátásnál, vagy elsősegély nyújtásnál is, hogyha például van egy kicsi gyerek, és azt érzi az elsősegély nyújtón, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, meg fél, meg retteg, meg egyebek, hát akkor a kisgyermekre is ráültetjük ugyanezt a dolgot, és nem egy biztonságérzetet adunk neki, hanem valójában egy ellentétes hatást váltunk ki, ami utána, hát nem azt mondom, hogy csúnyább lehet, de nem egy jó érzés hosszú távon, főleg, hogy az egy életre szóló élmény is egy. Többféle fajta krízis helyzet van, de itt kapásból megérezném, hogy felsorolásszerűen nem mennék bele mindegyikbe, mert mindig bővül a lista. És most tegyük fel, elmondanék mindent, holnap rákerül egy, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát nem mondta el, nem, mert még nem volt. És nagyon fontos ebben a munkakörben az is, hogy preventív jelleggel, akár mint korábban a városrendészetnek voltam a munkatársa, ott is én nagyon nagy figyelmet próbáltam a prevencióra ott is helyezni, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy ki mit csinál, és ha már én megpróbálok megelőzni valamit, akkor sokkal egyszerűbbé tudom tenni akár a további cselekményeket, vagy akár a társszervekkel való együttműködés, illetve egyben az ember képbe is van ezekkel a különböző dolgokkal, ami meg megint egy jó dolog, hogy nem kell neked azon matekozni, meg gondolkodni, hogy mi a következő lépés, hanem már megvan a folyamat, megvannak a részei, csak szépen úgy, mint egy kirakóst össze kell rakosgatni, és egymás mellé kell helyezni az elemeket. Ott még talán az időrenddel, meg a prioritással lehet játszani, de az attól függ, hogy milyen veszélyességi szintű helyzetről van szó, annak megfelelően változhat.

0: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
1: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik egy olyan szemét, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
2: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt. Uh-huh. Úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
1: Várjuk, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatásra, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.

0: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
1: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin úszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, és akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. Ugye maga az uszonyba bele is kell préselni a lábam. Elveszek egy neoprén zoknit, hogy ne törje az uszony a lábamat, viszont hogyha már átnedvesedik, akkor meg azért nehéz. Úgy célszerű fölvenni, hogy már közvetlenül utána be is tudjak menni a vízbe. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlős skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jársági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkomban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
2: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy az a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség. Hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be, ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan halucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
1: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma.
2: Igen.
1: Okozza ezt a disszociatív identitás zavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
2: Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgai időszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korában, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosakat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitás zavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy traumareakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
1: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
2: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőbe kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nagyon nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar. Itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
1: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
2: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni. És akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó. És így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitászavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyósülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve hát ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
3: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy diszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
2: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
3: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
2: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
3: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlok fejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
2: Hát az a helyzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Ez ugye a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve hát erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. De azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
3: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
2: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
3: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még
2: emellett. Persze, mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
3: igen,
2: varázslat.
3: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszük az állatok tulajdonságait, és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
2: Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
1: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja, köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Lítszómi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Kettő óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták